0: Úgyhogy egyre kisebb a különbség. Aki megteheti, az inkább ne augusztusban jöjjön, hanem...
1: És hát természetesen Szent István házba is megfordultam egyszer-kétszer. A 94-es volt a legemlékezetesebb, amikor Zakar Polikárt generális, akkor a Ciszterci rend generálisa meghívta az én főosztályomat, és én mondtam, hogy szeretném, hogyha nem okoz gondot, hogy azok az egyházak képviselői, akik hozzánk, vagy nem csak kapcsolatunk van, és megtisztelik a magyarországi legnagyobb egyház központját, és ő fogadja így 7 egyház képviselővel együtt, benne volt szerb püspöktől kezdve, ortodoxia, protestantizmus, és így tovább. És így mentünk önköltségesen Zarándok útra, és hát meg is szervezte még azt is, hogy az audiencia terembe a II. János pápa fogadott bennünket, az első sorba ültettek, ami egy kuriózum volt, hogy egy állami küldöttség szerzetesekkel, papokkal és lelkipásztorokkal együtt jön és teszi tiszteletét. És ezt azt tettem emlékezetessé, hogy egy népi kerámikussal megcsináltattam a 12 apostol szobrot, és mindenkinek a kezébe adtam, és azt tette le az asztalra. Úgyhogy ez egy, és hát a Váci püspök, aki Ciszterci, ugye a Feri bácsi, a Keszei Feri bácsi, ő volt, aki majd felkértem, hogy ha már megyek a nagyfőnök, megyünk, akkor kísérjés, akkor tulajdonképpen ő volt a társ vezető együtt. Ez egy azért emlékezetes, mert ezek az emberek a mai napig emlékeznek erre. Mindegy, hogy pünkösdi vagy, protestáns, vagy bármelyik képviselő, evangélikus vagy. Ezek mind azt, hogy hát ilyen még nem volt. De azt hiszem Vatikán életében sem nagyon volt, hogy megjelenik még a magyarországi szerb ortodox püspök, Daniló püspök, aki szintén már nincsen, teljes ornátusban, és az első sorba ül, hát a fotósok úgy kattintották, és hát a pápa is tényleg valóban nagy szeretettel köszöntött bennünket. Na azért mondom, hogy ez is, ennek volt egyetlen egy kis kellemetlen pontja, hogy a Szent István házba szálltunk meg, és annak ellenére, hogy óriási nagy fallal van körülvéve, reggelre a Volkswagen Golfot föltörték, és a rádiót kivették, meg a sofőrnek a cigarettáját. Úgyhogy ez csak egy... De ez nem a Szent István háznak a bűne, hanem... Na jó, de hát minden esetre ennyi, és folytatjuk tovább, most egy kis szünetet tartunk, és azért a te pályád és azokat a szépségeit azért osszuk meg a nézőkkel, hallgatókkal.
0: Szívesen.

0: Az előbb arról beszélgettünk, hogy főkoordinátorként egész Olaszország tied. Na de ebben a házban mi folyik?
1: Én 2011-ben kerültem a Szent István házba. A Szent István ház egy alapítványnak a tulajdona, amelyet 1965-ben hoztak létre. Itt van a alapítvány első 50 évéről készített kis füzet.
0: Ez neked volt.
1: Hát ez...
0: Nem, idén volt, augusztusban. 50 nem, éves.
1: A ház felszentelésén. Ja, az alapítvány létrehozás az 2 évvel ezelőtt volt, 2015-ben volt az 50 éves évforduló. Arra készítettük ezt a füzetet, amely megörökíti az alapítványnak a történetét. Ez az alapítvány jött létre arra, hogy ezt a házat létrehozza, és az alapítás után 2 évvel sikerült a házat fölépíteni, így, hogy idén így ünnepeltük a ház felszentelésének 50. évfordulóját, augusztus 20-án.
0: Igen, igen, igen. Erre emlékszem, ez volt azért hírekben is.
1: Igen, igen.
0: És valamikor, mivel ott jártunk, és a Prokop Péter festményei volt tele, most is gondolom, hogy...
1: Így van. Prokop Péter lakója volt a háznak, ott van neki még mindig a bűhelye, ahogy ott hagyta 1999-ben, az egy kis múzeum ott a házban, és hát a festményei díszítik a háznak a folyosói termeit, közösségi termeit is, az egész kertet is ő alakította ki, úgyhogy a kápolna, az ő műve, a festmények, freskok, üvegablakok, így őrizzük Prokop Péternek is az emlékét.
0: Hihetetlen termékeny festő volt. Kalocsai érsekségtől kezdve bárhova mész, Prokop Péter képet mindenhol találsz.
1: Így van, valami 9000 mennyi alkotása van neki. A Szent István házban 430 képe van, úgyhogy.
0: Ez igen. Azt hiszem, hogy akkor, amikor ott voltunk, akkor ott volt még, aztán később, hát ugye végül is Budapesten hívta magához az úr, és itt fekszik, és nem ott, pedig hát ott jelentős időt töltött azért.
1: Így van. Itt Kalocsán temették el a papi sírboltba, mert Kalocsai megyés
0: igen.
1: volt, de itt Pesten halt meg, úgy tudom.
0: A kalocsai iskola nővérek nem voltak ennek a háznak gazdái? Vagy csak
1: igen, amikor a házat felépítették 67-ben, akkor az akkori vezető, Zágon József hívott nővéreket, és a nővérek egészen 2012. december 31-ig kezelték a házat. Akkor az idős korukra való tekintettel már ezt a szolgálatot tovább nem tudták vállalni, és hát ezt visszamondták, és haza jöttek, és így aztán az alapítvány vette kezelésbe.
0: Ez az alapítvány és a püspöki kar.
1: Hát
0: közt valami, idézőjelben a támogatás lehetősége, meg gondolom állami is, nem?
1: Az alapítvány az egy olasz bíróságon bejegyzett egyházi alapítvány, aha. amelyet úgy hoztak létre 1965-ben, hogy abba a magyar püspöki karnak ne legyen beleszólása. Hoppá. Ugye attól tartottak, hogy a püspöki karon keresztül az állam ugye, beleszól ebbe az egész tervbe. Ez egészen így volt 2 évvel ezelőttig, amikor módosítottuk az alapítvány szabályzatát, adjornálni kellett, ugye, mert egy már elavult, régi volt az alapítvány szabályzata, és akkor az olasz egyházi felettesek kérték, hogy most már megváltozott a politikai helyzet, más most már a püspöki karnak a helyzete, mint volt akkor, és ők kérték, hogy vegyük bele az alapítvány alapszabályzatába a Magyar Katolikus Püspöki Karnak az illetékességét, hogy most már az alapítvány nem csak a római vikariátushoz tartozik, hanem a Magyar Katolikus Püspöki Karhoz is, a tagok kinevezése, felügyelet az alapítvány fölött most már a Magyar Katolikus Püspöki Karhoz is tartozik.
0: Tehát végül is ők delegáltak téged is akkor?
1: Nem, én még korábban,
0: még előtte volt.
1: Ugye a következő igazgató, ugye alapítvány vezetője és a tagok már a püspöki kartól lesznek jelölve, és a kinevezést azt a római vikariátus adja, vagy az erősíti meg, de a jelölés az a Magyar Katolikus Püspöki Karnak az illetésében.
0: Márkönben jogos, amit mondasz, hogy 65-ben nem nagyon lehetett bízni abba, hogy valóban az állambácsi, mint a pápai magyar intézet.
1: Ugyanaz a helyzet.
0: Igen.
1: És hát annak idején az alapítók is úgy leírták és megfogalmazták, hogy azzal a szándékkal csinálják az alapítványt, hogy valamikor majd a magyar katolikus

0: püspöki kar fennhatóság alá kerüljön, amikor Magyar Katolikus Püspöki Kar már szabadon működhet.
1: Na most te mind a két intézetnek voltál, illetve voltál és vagy vezetője. A kettő köz mi a különbség? Van persze,
0: van, de, igen, az de, egyik egy papnevelő,
1: mondál, igen.
0: Igen, egy papi kollégium, amely egy magyar állami tulajdonban működik. Most már a második emelet a vatikáni szerződés alapján a Magyar Katolikus Püspöki Kar tulajdonába került, de mégis egy magyar ingatlanban van ez az egész, tehát sokkal inkább a magyar szabályok vonatkoznak az intézet működésére, működtetésére, mint az olaszok. A Szent István Ház az egyértelműen egy olasz intézmény, rá az olasz szabályok minden tekintetben az olasz előírások vonatkoznak, tehát így ennek a működtetése egy kicsit nehezebb, mert az olasz dolgokat kell megismerni, az olasz szabályokat, az olasz törvénykezést, adózást és így tovább, tehát ilyen szempontból ez egy kicsit nehezebb.
1: Na most a Szent István Ház, ugye ez egy kultúrcentrum. Ennek a körülbelül milyen a látogatottsága és milyen egyéb profilt tudtok kialakítani?
0: A Szent István Ház ugye egy zarándokház. Elsősorban zarándokok fogadása a fő feladata. A vendégek többsége Magyarországról érkezik. Mindig az a jó, amikor csoportok jönnek, plébániai csoportok, vagy turista irodák által szervezett csoportok, azt a legkönnyebb könnyebb kezelni, meg az jobban megtölti a házat, mint az egyéni zarándokok. Ezen kívül a ház kezdettől fogva szolgálja a római magyar közösség, egyházi közösség életét is. Volt egy időszak, amikor próbáltak ott magyar misét is tartani a rómaiaknak, csak egy kicsit a ház kiesik, és ezért nem vált ez be, aztán ezt abba is hagyták. De így is van most egy évben kétszer, amikor a házban van a római magyar közösség miséje, augusztusban, Szent Istvánkor, és karácsonykor, december 26-án ott tartjuk a rómaiak karácsonyi szentmiséjét. Azután pedig hát a Rómában tanul egyháziak is, minden évben ott tartják a farsangi összejövetelt az Szent István Házban. És ezen kívül kialakítottunk egy olyan termet, ahol vetítésre van lehetőség. Már többször előfordult, hogy valami közös film megnézésére összehívom oda a római magyarokat, és akkor azoknak ad egy kis otthont, egy kis lehetőséget arra, hogy ott összejöjjünk, együtt legyünk. Volt már ott Mikulás ünnepség is a gyerekeknek, tehát ilyen célokra is igyekszünk kihasználni a háznak a lehetőségei.
1: Közösség. Hány embert tud befogadni?
0: Hivatalosan 90
1: férőhelyes
0: a ház, mert 90 fő fölött már más szabályok vannak. Kicsivel többen is elférnek, de hivatalosan 90 hely van a házban, ugye így van ez a...
1: Ezek zömében kétágyasok, vagy is?
0: Hát van egyágyas, kétágyas és hatágyas között mozog a szobáknak a létszáma, hogy változik. A szobák többségében van fürdőszoba, és most az elinduló felújítás során, amely egy-két évig el fog tartani, az is benne van a tervekben, hogy a légkondicionálás is akarunk bevezetni, mert a nyári nagy melegekben ez már kell ahhoz, hogy a vendégek válasszák és oda jöjjenek.
1: És mely országokból jönnek még, akiket befogadsz szívesen?
0: Mindenkit, voltak már afrikai csoportunk is volt, akik hát eléggé sajátos stílusban adják elő magukat, mert este 8-ra kértek vacsorát, 40 főre, 10-re jöttek 60-an. Tehát aztán ugye ezeket meg kell oldani a személyzetnek, ezeket a problémákat.
1: Tehát van éttermetek is.
0: Hát van étterem, a reggeli az benne van a szállásdíjba, de a csoportok, akik rendelnek maguknak vacsorát, azoknak számára készítünk vacsorát is, tehát erre is van lehetőség, hogy ott a
1: tehát hely... félpanziós.
0: Félpanziós, igen, megoldást tudunk kínálni.
1: Milyen, most akkor egy kis reklámot adjunk, milyen árfekvésbe tudtok ott egy... Hát ez egy csoportot vagy akár...
0: Ez fog függ az időszaktól, a főszezontól vagy a téli szezontól. A szobaárak azt hiszem olyan 25 és 35 euró között mozognak fejenként.
1: Benne a reggelivel.
0: A reggelivel együtt, igen. Igen.
1: Tehát a gondolom félpanziónál egy picivel több lesz.
0: A félpanzió eset, igen, hát amikor vacsorát is kér egy csoport, akkor az e fölött van, igen.
1: Uh-huh. Igen, ez egy azért jó, mert végül is sokan akarnak menni Rómába a baráti körből, és még megkérdezik, hogy hova menjenek. Hát mondom, van két hely, amit én ismerek, az egyik a Szent Istvánház, és a Tamányon van a nővéreknek egy zarándokháza. Hát erről is egy pár szót, mert nem ellenfeled neked, mert jó, hát ez mondjuk bent van a városba, a tied egy kicsit kijebb.
0: A Szent Istvánház kicsit kijebb esik, viszont busszal, autóval könnyebb megközelíteni, akik úgy jönnek. A Tamanyó az egy olyan szempontból jó helyen van, hogy közel van a metró végállomásához, igen, és onnan könnyű közelni, viszont oda busszal fölmenni nem lehet, autóval is nehezebben, egy kicsit kisebb is a ház,
1: igen,
0: és ott fürdőszobák még nincsenek a szobákban. Reményünk szerint majd a házat azt nem sokára felújítják, és akkor ott is.
1: Őket is felújítják, ők is?
0: A ház...
1: Ez az isteni megváltó lánya.
0: Igen. Úgy tudom, hogy ott tárgyalások vannak, hogy a ház a Magyar Katolikus Püspöki Kar tulajdonába kerüljön.
1: Igen, mert azt hiszem a szlovákhoz.
0: A rendben, amelyiké a ház, többségben vannak a felvidéki szlovák, uh-huh, nővérek, és hogy ebből ne legyen feszültség, úgy tudom, hogy tárgyalás van arra, hogy a püspöki kar felhatóságára kerüljön.
1: Ez jó lenne, igen, biztosabb lenne. Hát én többször ott szálltam meg, mert ez volt a... Úgyhogy a Kinga nővér az a családba, illetve hát, hogy is mondjam, meg a baráti körbe egy ismert személyiség.
0: Ja.
1: Őt is szerettem volna meghívni egyszer, hogy hát ha talán, uh-huh, elmondaná egy női szerzetesen a kint lévő szolgálatuknak a történetiségét is, meg egyáltalán jelenét is. De hát majd akkor, amikor ez rendeződik, ez az egész dolog, mert
0: így
1: most
0: van.
1: Egy kicsit...
0: Egy átmeneti időszak van, igen, most. Ha ez kialakul, akkor igen, mert ez egy hősies korszak volt.
1: Igen, annak az volt a szerencséje, hogy valóban tényleg az ember vett egy heti jegyet, és akkor onnan legyalogol csak a metró végállomásról, és 5 állomás már Vatikánban volt.
0: Így van.
1: 4 vagy 5, nem tudom.
0: Csak, igen, tehát...
1: Meg hát ki a tengerparta is.
0: Igen, a metróval könnyen lehet menni.
1: Igen. Hát igen, szóval Rómát meglátni, megszeretni, azt hiszem, hogy neked ezt nem kell különösen magyarázni, de a lányom is, meg hát a feleségem is, meg. Hát most már nem hiszem, hogy nagyon megyünk, de mert mi mindig kocsival mentünk, nem, uh-huh, repülővel. És hát odafelé Pádova volt az egyik, mondjuk, ha megszálltunk ebbe az úgynevezett, azt hiszem kapucinusok vagy ferenceseknek a zarándokházába. És tényleg ott is volt, aki magyarul tudott beszélni.
0: Igen, igen.
1: De ez a kisrigó időszaka lehetett, vagy talán utána már, mint abban.
0: Igen, a kapcsolat, igen. Mondjuk a mi házunknak is az egyik jellegzetessége, hogy itt magyar személyzet van, és akik magyarok jönnek, azok magyar eligazítást tudnak kapni. Tehát akinek esetleg nyelvi problémái vannak, vagy nem beszéli az olaszt, vagy az angolt, akkor magyar eligazítást tud kapni a portán, meg tudja magát értetni. Ez sokak számára egy fontos elem.
1: Ugye még volt egy ilyen kis szellemi találkozóközpont, ez a Szőnyi Zsuzsa féle.
0: Igen, a Tisznyakocsma.
1: Itt is jártam, és hát tényleg olyan földiekkel találkoztak, akik átutazóba, de ott. És hát ugye az volt, hogy mindenki valamit vigyen, és érezze jó magát, és beszélgettek, és tulajdonképpen... Igen. Hát igen, gondolom, ez a funkciót te csinálod, mert most már...
0: Tisznyakocsma megszűnt, igen, hogy a Zsuzsa hazakerült, meg is halt.
1: Igen.
0: Nem régen helyeztek el október 2-án az ő születésének a évfordulóján egy emléktáblát
1: a
0: házra, ahol a kocsma volt, és most megörökített, márvány megörökítette, hogy hol volt a híres Tisznyakocsma.
1: Az a jó, hogy kocsmának nevezzük, holott a kocsma fogalom Magyarországon más, és ez is más.
0: Hát igen, ez egy lakás, ahol szombatonként ugye az este összejöttek a magyarok,
1: igen,
0: találkozó lehetőséget kínálta Zsuzsa a saját otthonában, De hát így maradt.
1: És az úgynevezett átkos időszakban ez egy találkozás hely volt. Igen, és eszmecsere lehetőség. Van még egy funkciód, amiről még nem beszéltünk, az, hogy te azért az ottani, úgymond, nagykövetségnek is tanácsosa vagy.
0: Voltam.
1: Voltál?
0: Igen, tehát amíg rektor voltam, addig a Szentszéki Követség hivatalos egyházi tanácsosa voltam. Természetesen a kapcsolat azóta is megvan a követséggel, a nagykövetúrral, úgyhogy szoktam vele találkozni, beszélgetni. Ez is egy érdekes része a római tartózkodásnak.
1: Nem véletlenül kérdezem, mert tudnék információhoz jutni magyarországi eseményekhez. Hát a sajtunk, televízió, rádiót, mivel televíziót te ritkán nézel ebből adódóan, azért van egy olyan hivatalos szerv, amin keresztül azért az itthoni eseményekhez is közelebb jutsz, vagy legalábbis jobb információt. És hát én gondolom, hogy a Tóth Tamással is, aki az utódod lett, jó mondom, ugye? Mert most ő látja el azt, amit te.
0: Tehát ő most a pápa érintett rektora, és a követségnek az egyházi tanácsosa, igen.
1: Az olasz nagykövetséggel is megvan a kapcsolatod, vagy csak
0: Igen. Tehát az olasz nagykövetséggel, mert tehát több városban a tiszteletbeli konzulokkal együtt szervezzük a magyar közösségeket, szentmiséket, találkozókat, és hát ők pedig a Quirinális követséghez tartoznak, és a nagykövet úr korábbi években, amikor a tiszteletbeli konzulok számára ilyen találkozókat rendeztek, azok engem mindig meg szoktak hívni.
1: És hát akkor... te is egy ilyen tiszteletbeli konzul vagy.
0: Igen, ahogy
1: hát nem nyugodtan meg lehet mondani, egész. Hát nagyon érdekes ez, amit most feszegettünk ezt, hogy én Amerikában jártam, és a baptista egyháznak a vezetősége fogadott engem, és ott egy imát mondtak az országért, és a következőt feszegették, hogy ugye nem baj, hogy amiről beszélgetünk, azt ők fölveszik. És akkor mondtam, hogy hát miért volna baj, hát a törekvéseink megismertetése az nem okozhat senkire. És mondom, miért érdekes ez? Azért, mert kb. 200 országba eljuttatják egy héten belül a Magyarországgal kapcsolatos, mondjuk gondokat, kapcsolatokat, és az jutott eszembe, hogy miért nincs nekünk Vatikánon kívül a többi világvallások központjaival egy olyan kapcsolatunk, hiszen nekik nincs közigazgatási határuk, de rajtuk keresztül nagyon sok mindent el tudnánk juttatni, hogy mi van Magyarországon. Ez a diplomácia kapcsolatoknál, ez a kölcsönösség elve szerint, ez nem biztos, hogy ugyanolyan olyan hasznos lett. Egy héten belül tudnék az én velem való beszélgetést, azt már minden országba eljuttatták. Tehát nem nemzetközi jogalanyok, ebből adódom, a külügynek a Vatikánnal kapcsolat, az logikus, hogy hozzá tartozik. Na de az a magyarok, illetve a európai vagy a világvallások központja, Genf, stb. És a különböző vallások központjaival, ez nem volna rossz, hogyha volna egy ilyen kapcsolat, mert rajtuk keresztül nagyon sok mindent lehet a magyar kultúrán keresztül megismertetni. Megmutatták egy terembe, hogy hány országban, hány millió vagy hány százmillió baptista él, és ezek a közösségek hogy jut el. Ebben magyar közösségek is voltak persze, mindegy, hogy ez most Brunswickban, hogy bárhol van. Tehát érdekes, hogy ez a diplomácia még nem jutott odáig, igen, hogy van partnere, de te az vagy.
0: Ja.
1: Most nem hivatalos. Jó, mert ugye más ugye a katolikus egyháznak azért mégis.
0: Igen, mondjuk az tartanak mostanában ilyen kihelyezett konzuli napokat.
1: Igen.
0: Különböző városokban, és az előző konzul mondta, hogy azokban a városokban, ahol van egyházi közösség is, a konzuli napokon megérezhető, hogy az összetartásokkal nagyobb, mint ott, ahol ilyen nincsen.
1: Na.
0: Tehát ez kvázi bizonyos szempont még mérhető is a konzul részére, hogy a helyi magyarok összetartanak-e, ismerik egymást, milyen a kohéziós erő, úgyhogy...
1: És az anyaországgal való kapcsolat, információ. Én például azt javasoltam, ezt a washingtoni nagykövetünk a külügyminisztérium el is érte, hogy a nyári diplomaták felkészítésénél legyen ez is téma, az egyház és az állam kapcsolatának alakulása, venne a világvallásokkal. Egyszer-kétszer meg is hívtak, aztán ugye én nyugdíjba mentem, azóta nem tudom mennyire van, mert azért rajtuk keresztül rengeteg információt el lehet jutatni, Hát éppen azért, mert nincs közigazgatási határuk, de a kapcsolatrendszerük a legjobb.
0: Az egyházi kapcsolatrendszerhez van egy történetem. A közös ismerősünk, a Szalai Béla írt egy könyvet a pannonhalmi évfolyamáról, az 50 éves érettségi találkozóra, és keresett valakit az osztályból, akiről az volt a hír, hogy a cápák megették Ausztráliában. És akkor a Béla kérte, hogy azért nézzek utána Ausztráliába egyházi vonalon, és a helyi magyar lelkészen keresztül az illetőt sikerült megtalálni, úgyhogy mégsem ették meg a cápát.
1: Nem a cápa gyomrában.
0: Nem, megtaláltuk. Az 50. évforduló nem is került ugyan még haza Magyarországra, de azután állítólag visszajött és találkozott az évfolyam társaival. Tehát az egyházi hálózatnak a jelentősége egy példa.
1: Egyáltalán a bencés öreg diákoknak nagyon szervezett együttműködése van, találkozása. Egyszer engem is meghívtak, tehát Hévízen ott is van egy esperesség, aki foglalkozik, és erről a témáról, egyházfinanszírozás, a szentszéki megállapodás. Ugye most idén volt a 20 éves évfordulója az aláírásnak, ugye ez 97. június 20-án. Ez ennek azért ott mennyire ismert az ott élő magyarok részéről, hogy ez adott egy biztonságot a magyarországi katolikus egyháznak?
0: Nem téma.
1: Nem téma.
0: Nem téma. Ez nem téma. Én azért igyekszem nem csak a vasárnapi evangéliumról prédikálok, hanem mindig a magyar egyházi főbb eseményeket, akár az lelkipásztori értesítőmben, akár a szentmiséken igyekszem elmondani, hogy egy kicsit magyar olyan dolgokról beszéljek nekik a szentmisén, amiről egy olasz plébánostól sose fognak hallani.
1: Igen, igen. Mondjuk ez azért érdekes, mert én amikor 98-ban májusában voltam Vatikánban, és a Ré, illetve Torán érsekkel, külügy és a belügyminiszter beszélgetésén, akkor ők ezt a megállapodást, ezt a 97. június 20-án aláírt megállapodást példaértékűnek tekintették, és más országoknak is mondták, hogy ajánlottak. Uh-huh. Akkor volt szó, hogy a csehekkel, szlovákokkal kötnek szintén egy hasonló megállapodást.
0: Tehát nyilván egy itthon élő magyar katolikusnak, akinek gyereke iskolába jár, és a katolikus iskola ugyanúgy van finanszírozva, mint egy állami iskola, az ez érzi a saját bőrén. Egy olasz országi magyar, akinek nincsen ilyen lehetőség, hogy érezze a saját bőrén, hogy mit jelent egy ilyen megállapodás, kevésbé foglalkozik ilyen államközi szerződésekkel, de azoknak a híreknek, amiket én mindig elmondok és továbbadok, amit itt kapunk, például a Diaszpora Tanácson, vagy a Magyarország Barátai Alapítványon, hogy a magyar állam mennyire törődik és próbálja segíteni a külföldi magyarokat, és próbálja összefogni a világ magyarságát, ezt mindig pozitívan fogadják a hívek, és örülnek az ilyen információnak.
1: Máskülönben az olasz és a spanyol modellt, ez a személyi jövedelemadó, nálunk 1%, ott azt hiszem 0,50%, ezt onnan idézelve loptuk el, mint ötletet. Aha. És magyarítottuk itt egyre, illetve kétszer egyre, mert a civil szervezetek is kaptak egyet. Tehát amikor az egyházak finanszírozásáról szóló törvényeket alkottunk, akkor ez végül is kapott egy politikai erőt is, hogy ez maradjon. Csak hát az a különbség a két ország között, hogy Magyarországon ez a személyi jövedelem, de 1% az olaszhoz képest hasonló van, de az olasz egyháznak a birtokai megmaradtak.
0: Igen.
1: Tehát amikor arról van szó, hogy szektorsemleges finanszírozás, akkor az iskolák működéséhez van háttérben muníció, amiből tudja hitéleti és oktatás feladatait.
0: Bár ugye a olasz egyházi iskolák, azok sokkal nehezebb helyzetben vannak, mint a magyar egyházi iskolák, mert azért olyan stabil finanszírozásuk, mint idehaza, nincsen, és ezért a katolikus iskolák Olaszországban az úgynevezett gazdagok iskolája, mert fizetni kell a szülőknek az oktatásért, amit mondjuk Magyarországon.
1: Igen, nagyon érdekes, amit mondasz, és Annak idején, amikor ezt az úgynevezett kiegészítő normatívát a szentszéki megállapodásba beletettük, tehát hogy az elgyenlő elbírálás, illetve finanszírozás elvéhez hozzátartozott, akkor az alapítványú iskoláknak a főnökeit is megkérdeztem, mondva, hogy azok is hasonlók, és ők nem akarták a kiegészítő normatívát, mert akkor nem szedhetnek tandíjat. Az egyházak meg nem szedhetnek tandíjat. És ezért kapják meg az állami megegyező. Aranyos Lacikám, nagyon szépen köszönöm, hogy együtt gondolkodtunk, és sok mindent elmondtam magadról, meg ahogy én látom csillogó szemedből, hogy élvezed ezt a munkát. És ehhez kívánok neked sok sikert, erőt, egészséget, a Jóisten éltesse sokáig.
0: Köszönöm szépen, és szeretettel köszöntöm a nézőket. Köszönöm, hogy itt lehettem.
2: Kedves hallgatóink, Párbeszéd az emberért, avagy az egyházak szerepe a mai társadalomban. A beszélgető műsor házigazdája, a téma elkötelezett és kiemelt szakértője Platti Iván volt.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, testvéreim. Örülök, hogy ismét együtt lehetünk. Az ige mindig összecementezi az emberi szíveket, és ez az összecementezett szív mégis hajlékony, mégis rugalmas, hiszen nagyon gyakorlati kérdésekről beszélünk ezen az alkalmon is, az anyagiakról. Fogyasztói társadalom, nem fogyasztói társadalomnak kellene nevezni, hanem én úgy szoktam nevezni, hogy cuckkultúra. Megmondom, miért cuckkultúra. Többet dobunk el, mint amennyit fogyasztunk. Nem tudom, hogy észrevettétek-e. És ugyanakkor a keresztény embernek kellene látni azt, hogy ugye az elmúlt héten is beszéltünk róla, hogy Isten teremtménye minden, és az Isten teremtményeivel se lehet felelőtlenül bánni. Azt nem eldobásra teremtett az Isten semmit. És ebben a leckében egy kicsikét az anyagiakat nézzük meg, méghozzá egy nagyon érdekes dolgot, ami mindenkit kínoz, az adósság kérdését. Hogy egyrészt Istennek adósai vagyunk, de ez egy másféle adósság, mint amit mi szoktunk csinálni az anyagiakkal. Az elpazarolt dolgok, azok mindig adósságként jelentkeznek végső soron, és egy állandó spirálba vagyunk, úgy állandóan becsavarodunk az anyagiak körül. Ez jellemző a fogyasztói társadalom életére. Ezért mondtam, hogy ez egy nagyon-nagyon gyakorlati tanulmány. Szeretném, hogyha ezeket az igéket ilyen szempontból vizsgálnánk meg. Rögtön neki is fogunk ennek a tanulmánynak, hogy a végére is maradjon időnk. És Erzsikét kérem arra, hogy a Zsoltárok könyvéből a 37. fejezet 21. versét olvas el, ami egy ókori, de nagyon bölcs újkorban is, sőt a legújabb korban is nagyon hasznos tanács. Hogy szól ez a 37. Zsoltár 21. verse?
1: Kölcsönt kér a bűnös, és nem adja vissza, de az igaz, könyörületes és adakozó.
0: Igen. Az anyagi életben kell ezt a viszonosságot gyakorolni, hogy én segítek a másikon, de ez nem egyirányú utca. Szóval nincs olyan a bank, amiből csak ki kellene venni mindig pénzeket, és sose kell beletenni. Ez mi nagyon sokszor így gondoljuk a másikat. Nem a másikért élünk, nem a másik mellett élünk, hanem sokszor a másikból akarunk élni, és ez nem helyes. Ezt a gondolatot nézzük meg, és a kölcsön kérni és költeni, ez a leckének a címe, és a megjegyzéseket kérem, Jánost kérem először.
2: Szeretném egy gyakorlati példával indítani. Ha nekem van 120 ezer forint elkölthető pénzem, de abból nem jut cuccra, akkor mit csinálok? Elmegyek és fölveszek kölcsönt. És tegyük fel, hogy ennek a kölcsönnek 25 ezer forint a havi törlesztő része, eddig volt 120 ezer forintom, most már csak 95 ezer lesz havonta, mert a többit, a maradékot akkor oda kell fizetnem, hogy törlesztem a kölcsönömet. De ha ez a cucc mondjuk 140 ezer forintba kerülne egyébként, de a teljes hiteldíj mutató az 25%, akkor azt jelenti, hogy annyival drágában veszem meg a cuccomat, mint amennyire egyébként megkaptam volna, ha van pénzem. Tehát ha kölcsönt veszek fel, akkor drágában veszek, és kevesebb pénzem marad, amiből megélhetek. Ezért mondja a példabeszédek könyve, hogy a szolgája lesz így a kölcsönvevő a kölcsönadónak, és ezt nagyon sokan ki is használják, a kölcsönadók, hogy ezzel visszaéljenek.
0: Igen. Marian?
3: Ahogy elkezdtem a leckét tanulni, elkezdtem nézegetni és keresgélni az adósságról, hogy hány helyen van, írtam a konkordanciát, megnézegettem a szentírást, és nem sokat találtam. Tehát a felolvasott igéken kívül tulajdonképpen kettő helyet találtam még. Az egyik az a példabeszédek 22-26, ami így hangzik, ne légy azok között, akik kézbe csapnak, akik adósságért kezeskednek. A másik pedig a Habakuk 2-6-ban, ami úgy hangzik, hogy jaj annak, aki rakásra gyűjti, ami nem az övé, és aki adóssággal terheli magát. És ugye az első az egy ilyen szolidabb hangú felhívás, a másik pedig gyakorlatilag egy teljesen nyomatékos adósságot feltételező valami, felszólítja, és azt mondja, jaj. És ugye a Máté evangéliumában a 23. fejezetben találjuk a legtöbb jajt, és amikor Jézus beszél, ugye fedi a farizeusokat, és mindenféle visszásságokat és súfságokat, amikkel teszik a dolgokat, akkor Jézus ugye nagyon-nagyon nyomatékosan mondja, hogy jaj azoknak. Tehát amikor már Jézus szájából halljuk azt, hogy jaj, annak már tényleg akkor van jelentősége, és akkor azon nagyon el kell gondolkodni.
0: Köszönöm, István.
4: A kocsinál kapcsolatban nekem az jutott eszembe, hogy nagyon fontos kérdés az, hogy mi a szándéka, mi a célja a kölcsönnek. Hogy valakinek segíteni akarok-e, mert ez egy eset. Vagy a klasszikus értelembe vett kölcsön, hogy a kölcsön adott pénzemért többet szeretnék visszakapni, vagy többet kérek is vissza belőle. És ebből a szempontból tulajdonképpen aki a kölcsönt vesz fel, abban a pillanatban adóssá válik. Mert ugye a kölcsön az egy ideiglenesen átengedett pénzeszköz, és ennek van egy nagyon rossz követelménye is, nevezetesen az, hogy vissza kell ezt adni. És ez a visszaadási kötelezettség, ez egy nagyon-nagyon nyomós teher a kölcsönvevő szempontjából. Ugyanakkor benne van egy bizonyos kockázat is, mert hát ugye előre nem látjuk a jövőt, és váratlan események, kockázatok mindig előre jönnek. Tehát azért tanítja ez az ige is azt, hogy ha rászorulunk ilyen kölcsönre, akkor legyen az a célunk, hogy minél hamarabb, minél előbb visszaadni és megszabadulni ettől, mert ettől a kölcsön és az adósságtól is egyaránt meg tudunk szabadulni.
0: Gyula, parancsolj.
5: Én az eladósodottság hatásait szeretném egy kicsit figyelmetekbe ajánlani. Hát megnézhetjük, hogy most a svájci frank kamatú hiteleke meg mindene, hogy tönkretettek egy komoly népcsoportot. Szegényké még nem látták át az egész helyzetet, és ez tönkre megy, és pláne a hívő és a keresztény embert, ha nézzük, ha ebbe az utcába belesétál, hát az akár a lelki életére, a hitéletére, az idegeire, az egészségére is, a teljes család tönkretételére megy. És hát olyan világot élünk, hogy nem csak családokat, népcsoportokat, hanem államokat adósítanak el, döntenek romba. Tehát csak egy a svájci Davoszi világgazdasági fórumot szoktam nézni, hát a Microsoft vezérigazgatója mondta, hogy a világ összpénzének 8 ember kezében van a világ félvilág pénze, tehát az alsó társadalmi réteg félvilág pénze. Szóval, hogy milyen világban élünk, hát nincs ennél időszerűbb tanulmány, hogy ajánljuk a kedves nézők figyelmében, mint ez, hogy hogyan sáfárkodjunk az erőnkkel, egészségünkkel, energiánkkal, és nyilvánvalóan az anyagi kérdésekkel is.
0: János, még akar?
2: Egy röviden, hogy abban a helyzetben voltam a svájci frankos időben, hogy én írtam alá a jövedelemigazolást a munkatársainknak, amikor mentek fölvenni hitelt. Addig senkinek nem írtam alá, amíg negyed óráig végig nem hallgatott engem, hogy milyen veszélyei vannak a hitel felvételnek. És akkor megkérdeztem, hogy szeretnéd, hogy aláírjam még mindig? Igen. És rohant a bankba. Szóval itt nem mindig a bank hibázott, hanem a maholság sokszor.
0: Igen.
6: Én ehhez szeretnék kapcsolódni nem a svájci frank alapú hitellel, hanem a mohósághoz, mert lelkipásztor családként, hogy mi hány emberrel próbáltunk beszélni, mégpedig meg hány családdal ilyen témában, hogy nem most kell, és minden, és rögtön, és nem egy olyan szinthez kell viszonyítani magatokat, mondjuk fiatal házasként, amit majd úgy szépen az élet során úgy összegyűjtögettek. De valahogy azért nagyon benne van a társadalmunkban a most kell, azonnal kell, rögtön kell, és olyan dolgok a muszáj, és ez a muszáj, ezt idézőjelben mondom, azért, ami még a mi fiatalkorunkban se volt annyira muszáj, hát a nagyszüleink, meg dédszüleink el se tudták képzelni, hogy nem tudom én hány szobás, lakás, kocsi, stb. És minden elsőre, és nyaralások, és hát valamikor fizetni kell. És sajnos sok családi élet, házasság tönkrement. Mert az adósság az adósság. És ott már az egymással való kapcsolatra is ráterheli a viszály, jön, a veszekedés jön, az éjjel-nappal való dolgozás jön. Ez egy olyan spirál, amiből majdhogy nem nincs kiszállás.
0: Lacinak adjátok.
7: Én az adós rabszolgasságra szeretnék utalni. Ezt az intézményt mindegyikünk ismeri, hiszen a történelmi tanulmányok során mindenki hallott róla. Az Ószövetség is ismeri ezt az intézményt, hiszen beszél arról, hogy izraeliták kerülhettek olyan helyzetbe, hogy kénytelenek voltak magukat eladni. Ma is létezik az adósrabszolgasság intézménye, mert akkor, amikor valaki kiszolgáltatja magát akár egy banknak, akár más valakinek, akkor bizony elveszheti a teljes anyagi függetlenségét. És az, aki nem rendelkezik anyagi függetlenséggel, az valójában szabad ember nem lehet. Mi a különbség a régi és az új rabszolgasság között? Ugye az Ószövetség szerint, ha egy izraelita férfi kénytelen volt eladni saját magát, akkor 5-7 év múlva föl kellett szabadítani. Tehát vissza kellett adni a szabadságát. Ugyanez napjainkban nem létezik, sőt, mi több, ha el is veszti történetesen a lakását, mert tudok ilyen példát, akkor még utána is követeli a banka pénzét, tehát nem lehet azt mondani, hogy a lakás elvesztésével egyben az adósság is le lett írva. Tehát amire én szeretnék utalni, az az, hogy nagyon fontos az anyagi függetlenség megőrzése, hogy az ember szabadnak érezhesse magát, de ha ezt lefordítjuk az Istennel kapcsolatos viszonyunkra, akkor azonnal fölmerül a kérdés, hogy ilyen szempontból lehetünk-e az Istennel szemben szabadok. És az én véleményem szerint nem, mert állandóan tudatában kell lennünk annak, hogy mivel mindent Istentől kaptunk, ezért bármit teszünk, az csak abban a keretben tehetjük meg, ami mozgásteret ő biztosította számunkra.
0: Köszönöm szépen. Tibor, és utána megyünk tovább.
8: Engedjétek meg nekem, hogy egy igeverset valami egészen furcsa megvilágításból tegyek elétek. Azt mondta az Úr Jézus, hogy akinek van, annak adatik. Akinek nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. És ez a van és nincs, ez egy attitűd, ez egy lelkület. Ha én azt látom, hogy nekem mi minden van, és ezért engem betölt a hála, ettől még lehetnek céljaim, amit majd még szeretnék, de az egy alapvetően olyan hozzáállás, amiben még meg is állhat Isten, és gyarapodhatok. Ha két szemem helyén csak két nagy lik van, és mindig azt látom, hogy nekem nincs, ez sincs, az sincs, ama sincs, akkor ez engem egy spirálba visz, ami arra kényszerít, hogy bármi áron meg kell szerezni azt, ami nincs. És közben elveszítem még azt is, ami van, hiszen valami rossz irányba indultam.
0: Igen, amit Tibor most mondott, azt folytatja tovább az az ige, ami most ráutal erre a lelki gyökérre, a vágyra. Arról fogunk beszélni, a sáfárság és a vágyak azonnali kielégítése, hogy jön össze. És János első levele, második fejezet 16. versében, Dénes olvassa ezt az ígét, találunk egy nagyon érdekes gondolatot ezzel kapcsolatban.
9: Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és a vagyonnal való kérkedés nem az atyától, hanem a világtól van.
0: Igen, én azt hiszem, hogy itt a kulcs. Szóval mi az, ami motiválja az én cselekedetemet? Mi mindig a cselekedetet nézzük, és elfelejtkezünk arról, hogy a cselekedetet valami mozgatja. Tehát ez éppen olyan, mint hogy ha beteg vagyok, és lázas vagyok, akkor nem elég a lázat lenyomni, hanem a betegség okát kell megszüntetni. Evel is így van. János, parancsolj, látom.
2: A példabeszédek könyvéből szeretnék még egy igét ehhez hozzátenni. Szűkölködő ember lesz, aki szereti az örömet, aki szereti a bort és az olajat. Ma a legtöbb kölcsön, vagy legtöbb pénz az élvezetekre megy el. Ezek a függőségi betegségek, amik vannak. Ugye a legsúlyosabb talán a drog, ami irdatlan sokba kerül, de vannak a szerencsejátékok, vannak a hölgyek szolgáltatásainak az igénybevétele, és nagyon sok olyan, ami az ember teljesen kizsigerelés tényleg a képes a legtörvénytelenebb módon is hozzájutni valamilyen pénzhez, hogy ezeket a vágyait ki tudja elégíteni. Tehát ha nem Isten vezéli a mi vágyainkat, ha nem Isten állunk szoros kapcsolatban, hanem keressük az örömet, amit ez a világ ad, akkor így járhatunk és járunk.
3: Fogyasztói társadalomban élünk, te ugye úgy mondod, hogy cuckkultúrában élünk, és ugye ez valamilyen szinten szinte determinálja azt, hogy vásároljunk is, és vegyünk magunknak, ugye? És ha lehet, akkor lehet a leggyorsabban, amikor már kezdtem mondani. Van is egy ilyen mondásunk, hogy adj Uram teremtő, rögtön. Tehát, hogy az ember még ki se várja, mert abban a másodpercben mihet, ugye, mihet meglátja, vagy meghallja. És azon gondolkodtam, hogy Ellen White idejében például, ami nem is olyan nagyon régen volt, mondjuk egy levél pár héten keresztül utazott, mire ugye Ellen White készhez kapta. De ma ugye a Skype-on, a Facebookon, meg egyebeken, Messengeren keresztül gyakorlatilag perceken belül szinte az ember kapcsolatba léphet, és információkat kaphat bárhonnan, és a tévén, a médián keresztül folyamatosan bombázzák az embert, amivel nem lenne probléma tulajdonképpen, hiszen ugye információkhoz jut az ember, de olyan szinten és olyan méretetlen ütemben kapja ezeket a behatásokat, hogy ráadásul nem csak annyi információ, hanem ez a neked jár, meg hogy ezt neked meg kell venned. Tehát mindegy, az emberbe bele súlykolják szinte, vagy mindegy, ilyen mágikusan vonzóvá teszik azt, hogy ha ezt nem veszed meg, akkor te tulajdonképpen nem is vagy ember. És elkezdtem gondolkodni azon, amit már elő is hangzott, hogy ugye nem is mindig van az embernek arra szükség, amiket az ember megvásárol, hanem sokszor, nagyon sok esetben vagy a kukába köt ki, vagy egyszerűen valakinek az ember elajándékozza, mert egyszerűen felesleges, és azt, ugye minden azt sugallja, hogy ez neked jár, ezt neked meg kell venned, és annyira nagyon észen és résen kell lenni az embernek, hogy ennek a csábításnak tulajdonképpen ellen tudjon állni. Na,
0: tessék, parancsolj István, aztán majd.
4: Nagyon gondolatot szeretném folytatni. Tulajdonképpen ez egy két iskola verseng egymással, hogy finoman fogalmazzuk. Az egyik ez, hogy ez, amiről beszéltünk, az Anikó is említette, ezzel az azonnali fogyasztásnak a kielégítése, vagy az azonnali kielégítés kultúrája, egy is szoktuk nevezni. És ezzel szemben áll, ugye, hát ha minimálisan megfogalmazom, azt kéne mondani erre, hogy csak annyit kéne költenünk, amennyi van. Elv. Azt már nem merem hozzátenni, hogy esetleg a takarékoskodni is kéne a jövőbe való problémák kielégítésére. Tehát ez egy két antagonisztikus ellentmondása. Sajnos a világ ezt a másik azonnali kielégítés kultúráját vonszol. Most takarom, megtalálom a módját, sőt nem is kell a módját keresnem, mert hát bombáznak különféle ajánlatokkal, ingyen most, stb. Tehát ez nagyon fontos a gondolkodásunkban, hogy ezt a két irányzat közül kéne nekünk helyes utat választanunk.
0: Igen, adjátok ide a Anikónak.
6: Én a nevelés fontosságára szeretném felhívni a figyelmet, mert hogy ebben a kérdésben is szerintem nekünk idősebbeknek vagy szülőknek van felelősségünk. Ugyanis egy gyerek, amikor elkezd cseperedni, még nincs neki pénz, meg bevétel, meg kiadás fogalma, de ezt is lehet tanítani, és kell is tanítani. És ha a gyerek azt tanulja meg, hogyha, bocsánat, ügyesen hisztizik, akkor úgy is megkapja, és ez a legapróbb dolgoktól kezdve, aztán utána már a 10 000-es, meg 100 000-es nagyságért is lehet hisztizni. Tehát ha jól csinálja, akkor megkapja, akkor ezt tanulta meg. Megerősítem benne a viselkedést. Egy fiatal asszony mesélte egyszer nekem nagy nevetve, pontosabban nem nekem, hanem egy mamakörön, mert hát ugye mamakörön is hát természetesen szóba jött az anyagi kérdés, hiszen hát na, mindenkinek húsba vágó. És mondta, hogy nekem nem volt olyan megrázó, hogy amikor önálló lábra kellett állnunk, mint fiatal házasok, nem azért, mert ilyen dúsgazdag, nem tudom én, milliómos indulásuk volt, hanem azért, mert az édesapja, aki hozzáteszem, hogy egy nagyon jól kereső vállalatvezető volt, és hát több lányjal áldotta meg a jó atya, és hát a lányok ugye szeretnek költekezni, ha engedik, meg hogy ez kéne, az kéne, hát viszik is egymást a tini lányok a dolgokba. Az édesapjuk mindig nagyon higgadtan végighallgatta őket. Egyrészt azt mondta, hogy ha nagyon-nagyon akarod, akkor találd meg a módját, menjél el dolgozni, stb. ha nem tartotta nagyon szükségesnek, vagy pedig annyit mondott nagyon higgadtan, hogy igen, igen, értem, azt is értem, hogy nagyon szeretnéd, de nem látom szükségesnek. És azt mondja, ők örjöngtek szinte a lányok, hogy de apa, meg tudnád venni? Hát fölmérték azt. És az apuka nem azt mondta, hogy nem, nem tudnám megvenni, hanem igen, jól látod, de Isten ezt nem azért adta, hogy mindenfélére kidobjuk, nem látom szükségesnek. És azt mondja, mindig ezt ismételgette, azt mondja, hogy majd megőrült, mint tinédzser. De azt mondja, most, amikor neki kell beosztania az ő kis keresetüket, meg a gyerekeket ellátni, azért én olyan hálás vagyok az édesapámnak, hogy megtanította azt, hogy nem látom szükségesnek. Azt mondja, ezt a rövid mondatot.
0: Gyula.
5: Két kísértést szeretnék, tehát az Ézsau történetét, a kísértést egy tálencséje odaadni az elsőszülöttségi jogot, és az Úr Jézus kísértését, amikor 40 napi bőjt után megint oda megy a sátán, és hát akkor most. Hogyha megnézzük ezeket a bűnöket, akkor milyen óriási nyomás helyezedik az emberre. A kívánság az egy elképesztően gonosz és rossz bűn, ami a nyomorba és a romba tudja dönteni a lelki világunkat. És hát valahol nekünk az önmegtartóztatás az elsőbbrendű mindeneknél.
0: Köszönöm szépen. Marika még akart valamit, de először olvassuk el az igét, mert most a megoldás felé haladunk, már érzem azt, hogy a megoldás felé haladunk, és a Csepesz Erzsikét kérem szépen, hogy Máté 6.33-ból a hegyi beszédből olvassuk el ezt az igét, mert itt a megoldás Jézus szájából. Tessék!
10: De mielőtt felolvasnám az igét, hadd mondjam erre a témára, van egy nagyon jó magyar közmondás, hogy addig nyújtózkodjunk, amíg a takarónk ér.
0: És az igazság.
10: És az ige Máté 6.36-ba így szól, keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd néktek.
0: Tehát nem a szűkölködésnek a kultúrája a kereszténység, hanem az anyagiak észszerű használása, de ez csak úgy lehet, hogyha először a cél az Isten országa. Most Marika.
11: Hát a bölcs gazdálkodást tanulni kell, mert ugye a világ minden nyomásával erre az esztelenségre sarkal bennünket, és hát a józanságot kell belevinni ilyenkor, hogy mi az, amire szükségünk van. És hát ne felejtsük el, hogy a jó Isten nagyon jól tudja, hogy mire van szükségünk, és azt meg is adja. Na most nekünk az elég? Soha nem elég. Mindig valami, még többet, még mást akarunk. És az a gondolat jutott még eszembe, hogyha nem is pénzintézetektől, de hányszor van az, hogy emberek a másik jóhiszeműségét, jóságát kihasználva kicsikarnak összeget, mert hát neki van, akkor támogassa az én ügyemet, és eszeágába sincs visszafizetni. Mert van sajnos ilyen dolog is, és akkor a bölcsességnek ott kell lenni, hogy mikor engedek, és mikor tagadom meg azt, hogy kölcsön adjak, mert az a saját vesztemet is okozhatja. Tehát nekem azzal is úgy kell gazdálkodni, hogy a jó Isten készlete van nálam.
0: Tibor, és utána Marian.
8: Nem hiszem, hogy én lennék az egyetlen. Itt ahhoz kapcsolatban, amit Marika mondott, akit mondjuk megkeresett pénzintézet felajánlásokkal. És ezt azért mondom el, mert sokan nem tudják azt az alapvető kommunikációs tételt, hogy a reklám micsoda. A reklám nem felajánlás, a reklám szükségletet teremt. Ma már ez a célja, hogy úgy érezd, hogy anélkül, amit most felajánlanak, igazából te nem is vagy ember, vagy nagyon szerencsétlen ember vagy. Az első ilyen, amire emlékszem, ami jött egy banktól, mindegy, hogy melyiktől, és úgy szólt, hogy az eddigi banki előéletem alapján 15 egész valahány 10 millió forintos hitelkeretem van, amit mostantól kezdve azonnal használhatok. Azóta már több kártyát is kaptam névre kiállítva, csak aktiválni kell. Tehát már fél tucatnál több lenne, hogyha aktiváltam volna bármelyiket is. És hát éppen autót kellett volna cserélni. Csak hát hála Istennek rá van írva az, hogy THM, amit hogyha valaki nem tudja, hogy mit jelent, akkor szeretném segíteni, hogy tudatlan, hiszékeny, mazsola. Tehát amikor az ember ezt látja, akkor el szokta felejteni, hogy hát, mi lesz ennek a bőtje. Bele lehet menni, és mondjuk mi van, hogyha 3 nappal azután, hogy én ebből vásároltam autót, elüt egy másik. Mit fog örökölni a feleségem? Nem biztos, hogy nagyon hálás lesz, vagy mit fognak örökölni a gyerekeim? Tehát én ezt azért mondom el, mert ez úgy néz ki, hogy egy ekkora kis kártyácskát kaptam. Nem egy ekkora stócpénzt adtam ki, csak egy ekkora kis kártya. És ez becsaphat engem, vizuálisan is becsaphat, érzelmileg is becsaphat. Spurgeon mondott egy mondatot, és ezzel gyorsan befejezem. Azt mondta, hogy aki kölcsönkért pénztből vásárolt anyagból hitelre csináltat magának nagy kabátot, az ez egyszerűen egy tolvaj. És ez nagyon meredeken hangzik, de ha végig gondoljátok, tulajdonképpen igen.
0: Köszönöm szépen, Marian, és megyünk tovább.
3: Anikó hallgatva eszembe jutott a Timóteusz első levél 6. rész 8. vers, ami így hangzik, hogy de van, ha van élelmünk és ruhánk, elégedjünk meg azzal. És ugye ez mit is takar? Ugye megvannak az alapvető szükségleteink, akkor igaziból örüljünk neki, mert ugye a világban látjuk a hírekben, hogy rendkívül sok olyan hely van még a világon, ahol sem cipővel nem rendelkeznek, sem ruhával, sem élelemmel, de még tiszta ivóvízzel sem. De arról nem beszél, hogy ettől függetlenül boldogok tudnak lenni, mert ugye a boldogság nem azon múlik, hogy mi az, amink megvan. Hiszen a keresztény embernek a boldogsága nem abba gyökerezik az anyagi javakba, amiről már ugye folyamatosan tanultunk, illetve tanulunk is folyamatában, meg már beszéltünk is, hanem igaziból a keresztény embert azok teszik elégedetté és boldoggá, hogyha Krisztusnak tud szolgálni, és az ő nyomdokába tud járni, és a kereteken belül maradni, az még azon gondolkodtam, az jutott eszembe, hogy ha az ember csinál egy költségvetést, és ahhoz a költségvetésben felméri, hogy mi az, amivel rendelkezik, milyen anyagi javakkal, és mennyi az, amiből költekezhet. Hogyha ez ember ezt konzekvensen tartja magát, akkor tulajdonképpen megakadályozható, hogy túlköltekezzem.
0: Köszönöm szépen. Tehát akkor ott tartunk, hogy mindjárt elmondtuk azt, hogy kerülni kell az adóságokat. Vajon hogy mondja ezt a Biblia? És ezt is nézzük meg Gyöngyikét, kérem, hogy olvas a Mózes 5. könyve, Ebből a 28. fejezet 12. versét, és ne felejtsétek el a gondolatotokat, mert most ez ide illik, és tovább folytatjuk ugyanezt a gondolatot, mert nagyon összefüggenek.
12: Megnyitja az Úr előtted gazdag kincses házát, az eget és esőt ad földedre, amikor csak kell, és megáldja kezed minden munkáját. Te kölcsön adsz a többi népnek, de magad nem szorulsz kölcsönre.
0: Köszönöm szépen. Tehát, hogyha úgy gondolkodunk, ahogy most megítéltük itt, akkor lényegében, és ez nem hangzott el, és ez az ige erre figyelmeztet, miről van szó? Egyszerűen nem veszük észre, hogy Isten gondviselő Isten. A 21. századi embernek a legnagyobb problémája az, hogy Isten az nagyon messze van, mindent meg tudna csinálni, csak olyan sok dolga van, hogy éppen rám nem figyel. És éppen ezért magamat kell biztosítani. Ez jelszó volt, az állambiztosítónak volt egy régi reklámszövege, biztosítás, biztonság. Magamat biztosítom, mert hát az Isten úgyse fog biztosítani. És ez tulajdonképpen az alapvető hitetlensége a mi életünknek, és ezt a gondolatot szeretném, hogyha nagyon jól körüljárnánk még egy kicsikét. Tessék, parancsolj János!
2: Egy gondolatot szeretnék arról, amit a tanulmányunk csak egyetlen egy szóval említ, ez a kezesség. A Biblia sokkal több igeversben óv a kezességtől, mint a kölcsöntől. Például, ha kezes lettél másért, szavaid által kerültél csapdába, menj ki magad ebből a helyzetből, még álmod se engedj magadnak, még meg nem szabadulsz, és sok hasonló ige. És gondoltuk bele, hogyha valaki venni akar valamit, és nincs hozzá pénze, és elmegy a bankba, a bank csinál egy alapos jövedelem kimutatást, vagy vizsgálatot, és a bank is azt mondja, hogy ön képtelen lesz arra, hogy kifizesse az adósságát, nem adunk kölcsönt. De szerezzen egy készfizetőkezest. És akkor ez az ember mit fog csinálni? nem a leggazdagabb rokonhoz megy, hanem a legjószívűbbhöz. Józsi bácsi, vagy nagymama, hát itt kéne egy aláírás. És lehet, hogy eltelik 5 év, 10 év, és egyszer csak megjelenik a végrehajtó. Tehát ezeket azért nagyon sok ige van itt, keressétek meg a Bibliából, ami a kezességtől óv, amire nagyon vigyázunk. A másik, amit említettél, hogy valóban így van, hogy nem attól függ, hogy a pénzzel, hogy bánunk, hogy mennyit keresünk, hanem hogy mennyit költünk. És ha az ember bízik abban, hogy a Jóisten mindig megadja azt, amire szükség van, akkor meg is fogjuk kapni. De, ja, így tudjuk nevelni a mi igényszintünket is. Tehát, hogy tudjuk az értékrendünket úgy formálni, hogy az legyen értékes, amit Isten is érnek tart, és azt szerint tudjunk élni, és annak tudjunk örülni, amennyit tőle kapunk. És az már biztosíték arra, nagyon nagy biztosíték arra, hogy ne ugorjunk be olyan esetekbe, amik aztán tönkre tehetik az életünket.
0: Köszönöm szépen. Marian, aztán majd Annikó.
3: Ellen White-tól kezdeném.

0: mert az ember nem látja a kiutat, tehát csügged, depressziósá válik, és tulajdonképpen az egész lelki élete és a végén ugye a testi tünetek is meg fognak jelenni. János már mondta, hogy különböző függőségek vannak, meg különböző a drog használat, meg nem tudom én mi. Egy csomó olyan dolog van tulajdonképpen, amire az emberek költenek, mint szenvedélybetegségként. Ezek tulajdonképpen ilyen viselkedési anomáliák. És az a probléma ebben az egészben, hogy költekeznek, és már ugye arról is szó volt, hogy nem is, nagyon gyakran nem is nincs is a hasznuk ebből, meg nem is nincs is rá szükségük, amit megvásárolnak. És az a baj, hogy ugye ezek az emberek valahol a lelkük mélyén tudják azt, hogy ők betegek, meg hogy függőségben vannak. Tehát, hogy mint egy kényszeresen végzik ezt a tevékenységet, úgy a vásárlást, mint a különböző játékszenvedélyeket, vagy épp az étkezésben vannak problémák. Szóval az a lényeg az egésznek, hogy ezzel, akik így értelmetlenül dobják ki és fecsélik el a pénzt, tulajdonképpen nem gondolkodnak, eszükbe se jut, hogy tulajdonképpen sáfárok, mert hogy a leckénk is arról szól, meg az egész negyedévi tanulmányunk, hogy nem mindegy, hogy herdáljuk el az Istentől kapott javakat, hogy elherdáljuk-e, élünk-e vele, vagy visszaélünk. És nagyon fontos egy gondolat még, hogy azt mondja Ellen White tanácsként, kommentálja nekünk, hogy ne alakítsunk ki magunkban olyan érzésvilágot, amely arra ösztönözhet, hogy a világ szokásait utánozva meglopjuk Isten kincstárát.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
2: Én visszakanyarodnék Mózes könyvéhez, 5. könyvéhez, ide az áldás ígéretekhez, amit felolvastunk, mert ez egy olyan csodálatos ígéret, figyeljetek csak, megáldja kezed munkáját. Mi beszélünk a pénzről, és a pénz az egy relatív fogalom, meg úgy az anyagi javak is relatív fogalom. Tehát egy egységnyi pénzből legyen az 10.000 forint, 100.000 forint, 1 millió, és lehet a végtelenségig folytatni. Nem mindegy, hogy mennyi hasznos dolog jut nekem. És ez már áldás, hogy Isten ad bölcsességet, meg ad olyan lehetőségeket, hogy mondjuk egy nagyon jó minőségű és szükséges dolgot, amire szükségem van, megengedi, hogy éppen hozzájussak mondjuk olcsóban, mert valahol egy darab maradt, és pont olyan, amilyen nekem kellett, és leáraszták, és még sorolhatnám. Az áldás az, amit mi nem tudunk kicsikarni. Ezt nem lehet jó gazdasági érzékkel megtanulni, ez nem takarékosság, ez nem pénzkezelés, és még sorolhatnám. Az áldás az áldás. És Isten azt ígérte, hogyha hűségesek leszünk hozzá, és az ő útján járunk, hiszen ez áldás ígéretek itt sorra erről szólnak, akkor ő megáld minket.
1: Köszönöm szépen. És most eljutottunk oda, hogy megnézzük ennek az egésznek az összefoglalóját lényegében. De mindig arról beszéltünk, és minden kérdésnél ez előkerült, hogy vannak anyagiak, amit Istentől kapunk. Nem látjuk az Istent, és sokszor azt hiszük, hogy mi kapunk. Aztán beszélünk a pénzről, holott az embernek nem pénzre van volna szüksége, hanem olyan munkára, mint az Isten áldása van. És akkor minden meg lenne. Tehát mindig kimarad az Isten, de a Biblia nagyon erős tanácsokat ad, hogyha én elkezdek Isten szemével gondolkodni, akkor rájövök arra, hogy az anyagi világgal felelősségem van, és ezért a takarékosságról és a befektetésről beszél. Két igét olvasunk ezzel kapcsolatban. Szigeti Lacit kérem, hogy olvassa példabeszédek 13-11-et, és kérem rögtön utána Marikát, hogy olvassa a példabeszédekből a 21. fejezet 5. versét. Két nagyon érdekes tanács.
3: A könnyen szerzett vagyon elfogy, de aki keze munkájával gyűjt, az gyarapodik.
1: És akkor most a Lacinak ad vissza, ő pedig olvassa akkor a másik szöveget.
4: A szorgalmasnak a tervei csak hasznot hoznak, de mindenki, aki elsieti a dolgát, csak ínségbe jut.
1: Én úgy gondolom, hogy ezeket fel kellene minden munkahelyen írni is. Mert azt hiszem, hogy ezek nagyon-nagyon időszerűek. Nézzétek meg, hogy miről van szó. Nagyon sokan azt gondolják, hogy pénzre van szükségem. Nem, munkára volna elsősorban szükségünk. Szóval a munkanélkülinek munkára van szüksége, nem pénzre, nem munkanélküli segélyre, hanem munkára. Hogy munkával keresse meg azt, ami az anyagi világgal. Ezt a gondolatot azt hiszem látni kellene. István, és utána Tibor, és utána Marian.
5: Tulajdonképpen ez a példabeszél.

0: Vidéki ige megerősíti Önökónak az öt Mózesből felolvasott igéje. Tehát itt a hangsúly a munkám van. És hát ha elgondolkoztatóan feltesszük magunkra ezt a kérdést, tehát a kölcsön és a munkának az összefüggés, tehát ez nem egy munkával szerzett jövedelem, hanem egy spekuláció, egyéb ilyen nem fizikai munkával szerzett jövedelemben van szó. Tehát az igen mindig előre térbe helyező, hogy aki munkával gyűjt, az gyarapodik.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
2: Én is a munkára szeretném tenni a hangsúlyt, de egy egészen más oldalról. Én most már nagyon régen vagyok lelkipásztor, ha szabad ilyet mondani, ez azt jelenti, hogy most már jóval több, mint 30 éve, és azt vettem észre, hogy minden gyülekezetnek megvannak az ügyeletes rászorulói, és az ügyeletes kölcsönadói, vagy legalábbis akitől elvárják azt, hogy ők legyenek ezek. És én azt gondolom, hogy ez nagyon nem jól van így, hogyha ez berögzül, nem azért, mert nem jó dolog kisegíteni valakit, hanem nagyon rossz dolog, hogyha valakit abban erősítünk meg, hogy visszaélhet azzal, hogy valaki másnál úgy is van. Egy asszony mondta egyszer nekem azt, hogy én azért imádkozom, hogy magukat áldja meg az Isten, mert amíg magukat áldja, addig nekem mindig lesz. De ez nagyon jól hangzik, és mondjunk rá, ment. De ez ettől függetlenül nem biztos, hogy Istennek ez a célja. Mint a gyermekeinket is megtanítjuk arra, hogy gazdálkodjanak a pénzzel, ez a gyülekezetben is nagyon fontos lenne, hogy mindenki tudja azt, hogy erkölcsi feladata addig nyújtózkodni, amíg a takaró ér a legbiblikusabb szellemben.
1: Köszönöm szépen, három hozzászóló van még, és az összefoglalás. János először, aztán Marian, és utána Laci.
3: Volt már olyan az életünkben, hogy elfogyott a pénzünk, és aztán jött valaki, azt mondta, hogy hát tudod, 5 évvel ezelőtt adták kölcsön, most visszahoztam. Tudjátok azt, hogy az Úrnak is lehet kölcsön adni? A gyülekezetünkbe jött egy idős testvér, mindig azt mondta nekem, Jánoskám, az Úr soha nem lehet adóssá tenni. Ő mindig emlékezni fog rá, és mindig megadja abban az időben, amikor szükséged van. Szóval a legjobb befektetés, hogyha az Úrnak adunk kölcsönt.
1: Köszönöm. Marian?
4: Egy történet van a Leckénkben, és ez a kenyérszaporítás története, és az jutott eszembe tulajdonképpen, hogy Jézus ugye azt mondja, amikor mindenki megette a maga részét, hogy megmaradtak, és a maradékot, a morzsákat szedjétek össze. És ez egy nagyon jó példa arra, hogy Isten a kevésből is tud sokat csinálni, sokat tenni, és tulajdonképpen az megelégedettség az ugye azon múlik, hogy mi az, nem az, ami vagyonunk van, meg amivel rendelkezünk, hanem az Isten, ahogy megállt bennünket. Sokszor az elégedetlen lehet az ember akkor is, amikor sok valamilyen van, tehát nagy vagyóra teszed, és amikor kevés van neki, akkor is lehet elégedett, mert az is az Istentől van.
1: Köszönöm szépen. Laci, röviden.
5: Én arról szeretnék beszélni, hogy bibliai szemléletben a munka az az emberi létünknek az egyik alapfeltétele. Nem véletlenül mondja a 10 parancsolatban, hogy 6 napon át munkálkodj el, végezd minden dolgodat. Amit ezzel kapcsolatban szeretnék mondani, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mi minek tekintjük a munkát. Volt egy nagyon híres szociológus, aki a 20. század első harmadában vizsgálatot végzett arról, hogy miért van az, hogy a protestáns országok sokkal gazdagabbak, mint a katolikus országok. Egyébként úgy hívták, hogy Max Weber. És arra a megállapításra jutott, hogy a protestáns teológia egészen másként kezeli a munkát, mint az egyéb vallások, és a számunkra ebből az következik, hogy gondoljuk végig, hogy mi hogyan viszonyulunk hozzá, és minek tartjuk, büntetésnek, vagy áldásnak. Mert mondhatjuk azt, hogy büntetés, hiszen amikor kiüzettek a paradicsomból, ugye akkor úgy szólt a szöveg, hogy orcád verítékével fogod keresni a kenyeret, vagy pedig az emberi létünk megnyilvánulásához szükséges alapfeltételnek.
1: Köszönöm szépen. Egy röviden még Anikó belefér, és az összefoglalót Rózsika majd.
4: Én csak Jánoshoz kapcsolódnék egy igeverssel, amit mondott a kölcsönről, hogy Istennek is lehet kölcsön adni. A Példabeszédek könyvében van, hogy aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, és ő megtéríti jó téteményét.
1: Köszönöm szépen, ez nagyon szép összefoglalása mindannak, és most Rózsikát kérem, hogy olvassa az összefoglalót.
6: Minden természetes képesség, gyakorlat vagy ajándék Istentől származik. Akár genetikailag hordozzuk magunkban, akár tanulás útján, vagy a környezetünk segítségével sajátítottuk el. Lényeges, hogy mit kezdünk a képességeinkkel és a tudásunkkal. Isten elvárja a sáfáraitól, hogy tanulják meg önképzéssel és a gyakorlati tapasztalatokkal mesteri fokra fejleszteni tudásukat és képességeiket. Ahhoz, hogy sikeresek és kiválóak legyünk valamiben, újra és újra ismételnünk kell az adott dolgot. Amikor a Biblia tanítása megvalósul a mindennapi életben, az mély és maradandó hatással van a jellemre.
1: Adja jó Isten, hogy így legyen a mi életünkben. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a Galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould-White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Máté evangéliuma 6. fejezet 22. vers. A becsületes szándékra és az Isten iránti osztatlan odaadásra utalnak megváltónk szavai. Azok, akik őszintén és álhatatosan akarják megismerni az igazságot, hogy azt kövessék bármilyen áldozat árán is, isteni világosság részesévé válnak. Tényleges megszentelődésünk akkor kezdődik, amikor többé már nem engedünk a bűnnek. Akkor a mi szívünk is egy ütemben dobog Pál apostoléval. Azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékig dőlvén, célegyenest igyekszem, az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. Filippi 3:13-14-8. Ahol azonban a szem az önszeretettől elvakult, ott teljes a sötétség. Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ez a rettenetes homály burkolta Krisztus kortársait olyan makacs hitetlenségbe, hogy nem voltak képesek felismerni Krisztus jellemét és küldetését, aki azért jött, hogy bűneikből kiszabadítsa őket. Elbukásunk a kísértésekben úgy kezdődik, hogy bár imádkozunk, de nem bízunk álhatatosan Istenben. Ha nem akarjuk magunkat teljesen átadni az Úrnak, akkor sötétségben vagyunk. Ha valamit feltételhez kötünk, akkor olyan ajtót hagyunk nyitva, amelyen át Sátán hozzánk férkőzhet, hogy kísértéseivel félrevezessen. Jól tudja, hogy ha tekintetünket annyira elvakítja, hogy hitszemünkkel Istent nem látjuk, többé semmi sem óvhat meg bennünket a bűntől. A bűnös vágyak uralma a lélek téveigését mutatja. Minden engedékenység, amely teret enged a vágyaknak, az ember elidegenedését erősíti Istennel szemben. Ha Sátán sötét ösvényén haladunk, a gonosz árnyai borulnak reánk. Minden egyes lépés mélyebb sötétségbe vezet, és csak növeli szívünk elvakultságát. A lelki világot ugyanaz a törvény uralja, mint a természetet. Aki állandóan sötétben lakik, végül elveszíti látóképességét, és az éjfélnél is nagyobb sötétség borul reá. Még a déli napfény mellett sem lát többé. Ez sötétségben jár, és nem tudja, hová megy, mert a sötétség megvakította az ő szemeit. 1 János 2.11 Az állandó tudatos bűn elkövetés miatt, ami a Szentlélek esedező szeretetének megvetése, a bűnös elveszti a jó iránti érzékét, kihal belőle az Isten utáni vágy, sőt az a képesség is, hogy a mennyei világosságot elfogadhassa. A kegyelmi meghívás még most is olyan szeretetteljesen hangzik, a világosság most is olyan fényesen ragyog a lélek felé, mint amikor legelőször derengett fel benne. De a hang süket fülekre talál, a fény elvakult szemekre hull. Isten egyetlen lelket sem hagy el, és egyet sem hagy magára, amíg a legkisebb remény lehet üdvösségére. Az ember elfordulhat Istentől, de Isten nem fordul el tőle. Mennyei atyánk mindaddig követi az embert kérésével, figyelmeztetésével és részvétének bizonyítékával, amíg a további alkalmak és kiváltságok teljesen feleslegessé nem válnak. Csak a bűnöst terheli a felelősség. Azáltal, hogy Isten lelkének ma ellenáll, további ellenállásának nyit utat, amikor a mennyei világosság még nagyobb erővel árad felé. Így halad ellenállása fokról fokra, míg végül a világosság hatástalanná válik számára, s többé figyelemre sem méltatja Isten lelkét. Akkor a benned lévő világosság sötétséggé vált. A már felismert igazság is olyan értelmetlenné válik, hogy csak növeli a lélek vakságát.

kimerültem. Egy héten át utaztam oda-vissza a helyszínek között, lelkészeket, tanárokat, szülőket, segítő foglalkozásúakat oktattam, és most már hazafelé tartottam. Minden sikeres volt, de az energia szintem lemerült, és kezdtem kifogyni az erőből.

megérkeztem a repülőtérre, feladtam a podgyászomat, és elmentem az útlevél ellenőrzésre. Aztán a nevemet hallottam. Visszamentem a biztonsági területre, és kipakoltam a táskámat, hogy megmutassam, nincs nálam semmi illegális. A visszaútra az egyik bőröndöt egy másikba csomagoltam be, mert több tucat ingyen könyvet osztottam szét. Hosszú időbe telt, mire mindent gondosan bepakoltam a dupla bőröndbe, és most újra kellett kezdenem az egészet.

Végre szabad voltam, hogy ebéd után nézzek. De csak néhány olivabogyót ehettem meg nyugodtan, még el kellett volna küldenem pár e-mailt, de nem volt internet. Frusztráltan, éhesen mentem a járatomra várakozó részhez. Morcos és ingerült voltam. Jelen helyzetben nem kaptam jó pontszámot Pál apostol lélek gyümölcséből. Egyszerűen nem volt kedvem kedvesnek, békésnek, türelmesnek, vagy bármi másnak lenni.

Hirtelen meghallottam, hogy a hangos bemondó a nevemet mondja. Pánikba estem. Talán rossz kapunál várakoztam. Oda sétáltam az utas felvételi pulthoz, és nagyon bosszús hangon megkérdeztem. Oké, na most akkor mi a gond? Az utas kísérő rám mosolygott. Mr. Holford, most tették át önt az üzleti osztályra. Micsoda? Értetlenkedtem. Majd így folytattam. Ó, hát nagyon-nagyon köszönöm, és zavarba jöttem a saját ingerültségemtől.

Néhány perccel később már a repülőn ültem, az első, azaz az üzleti osztályon, egy csodálatos ennivalókkal felsorakoztató menüvel és egy pohár friss narancslével. Hálásan süppettem bele a kényelmes ülésbe. Örömkönnyek szöktek a szemembe, ahogy éreztem, hogy Isten szeretete átjár és megnyugtatja a kimerült szívemet. Olyan szegényes volt a lelkem, és mégis úgy éreztem, mintha megtapasztaltam volna a mennyek országát.

Ha végigolvassátok Máté evangéliuma 5. fejezetében található boldog mondásokat, valami nagyon-nagyon szépet fogtok észrevenni. A lelki szegények áldása és az üldöztetés közt mutatott bátorságért járó áldás pontosan ugyanaz. A mennyek országa. Isten egyformán elfogad és megáld minket, bárhol is tartunk a hitünk útján. Akár szegénynek és alkalmatlannak, akár bátornak és merésznek érezzük magunkat. Mert ami a legfontosabb, az az ő hihetetlen, nagy-nagy szeretete mindannyiunk iránt.

Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Máté evangéliuma, 5. fejezet, 3. vers.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm kedves hallgatóinkat! Önök a testi-lelki heti adását hallják. Engem Gondvik Györgynek hívnak. Ennek a műsornak én vagyok a rovatvezetője. Műsorunk egyik célja, hogy Budapest és vonzáskörzetének a főbb kiránduló helyeit be tudjuk mutatni a kedves hallgatóknak, ami lehet akár egy nagyon jó szabadidős program, unokákkal, családdal, gyalogosan, vagy akár gépjárművel is meg lehet közelíteni ezeket a helyszíneket. Legelső helyszínünk Páty, ez Budapesttől ez a településre 22 kilométerre van. Műsorunk meghívott vendége Centár László úr, Páty kiváló ismerője, és átadnám a mikrofont a Centár úrnak, hogy egy pár mondatban saját magáról mutatkozzon be rádió hallgatóknak.
1: Nagy szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és önöket is, itt Pártyon a Közösségi Házban. 70 éve születtem a János Kórházban Budapesten. Édesanyám ide hozott vissza Pártyra a községbe, és itt élünk ugyanúgy 70 éve. A szüleim, nagyszüleim mind-mind pártyiak, azt mondhatnám, hogy törzsgyökeres pártyinak ismernek minket, meg engem is. Nyugdíjasként tevékenykedek a továbbiakban a faluban a Páty Közösségi Alapítvány munkáiban. Ez a helytörténet, a néprajz, népszokások és ezzel kapcsolatos tevékenységek bemutatása. Én valamikor 30 évvel ezelőtt kezdtem ezt a munkát ebben a közösségben. Kutatások, helytörténet és előadások, különböző rendezvények megalkotásával itt a Közösségi Házban, amely az utóbbi időben is nagyon látogatott és színvonalas rendezvényeket tart itt ebben a teremben, ahol most ülünk. Az egyik vármegyei értékünket is láthatjuk, a Csuhéj gyűjteményt. Még további, még három vármegyei értékünk van az értéktárban, de egyébként legalább 60 értéket írtunk össze ebben a faluban, és ezeknek a feldolgozása folyamatosan tart. A másik három nagy értékünk a Csergezán kilátó, amely a túra útvonalak közelébe esik, aztán a Sasfészektó, ahol ugyancsak egy túra útvonalat tudok megemlíteni, és a Pincehegy és a Pince tulajdonosoknak a tevékenysége, a borospincék, a borászat és nagy vonzás körzete, ilyen vonzás területe a falunak az idegenforgalmi szempontjából. Most nagyon röviden, csak három mondatban így. Ebben én is tevékenyen részt veszek, mint közösségépítő egyik tagja ennek az alapítványnak. A helytörténetet kutatom, vagy 30 éve, egyébként a foglalkozásom az egy műszaki végzettséggel kapcsolatos, és azt lehet mondani, 40 éven keresztül ingáztam én Budapestre, de a szabadidőmet, amikor csak tudtam, az mind-mind a lakóhelyem kutatásával, múltjával töltöttem.
0: Az előbb említette, hogy három fő kiránduló hely van a Páty vonzás körzetében. Ezekről valami bővebbet?
1: Igen. Ha Bujatorbágy felől közelítenénk meg a falut, akkor a Bujatorbágy az elérhető vasúton, Kelenföld felől, busszal, személygépkocsival. Bujatorbágy felől talán emlékezetes lehet sok embernek még az a Matuska-féle viadukt, amit a 20-as években felrobbantottak, és ha az alatt áthaladnak és északnak fordulnak járművel, akkor az egyes útról lekanyarodva a Sasfészek tóhoz jutnak az emberek. Ez a Sasfészek tó évtizedekkel ezelőtt, vagy 100 évvel ezelőtt egy nagy kiterjedésű tórendszer volt. A tó és környéke látogatható, nem nagy területről van szó, mert a környéke beépült, különböző üzemek és logisztikai központok létesültek ott a rendszerváltás óta, egy tanösvényt építettek, amely végighaladva jól látható a területnek a múltja, aztán a mostani élővilága, vidrák leskelődnek a bokrok között, hattyúk szállnak le néha, halat nem nagyon tudunk már találni benne, de a gyerekkoromban bizony jártunk oda horgászni. Egy sétaútvonal, egy órás kikapcsolódás, padok, elemmozsiás kosaraknak asztalok vannak elhelyezve, egy szabadidős tevékenységnek kiválóan alkalmas egy délutánra, vagy egy délelőtre.
0: Szalonnasütési lehetőség?
1: Szalonnasütési lehetőség ott nem lehet. Nincs. Nincs.
0: Camping?
1: Nem. Nincs. Ez egy zárt körbeépített már. Nádas és sűrű bokrokkal övezve, inkább ez csak séta. Ha beérünk a faluba, akkor a jobbkész felé egy út kapcsolódik a Pincehegyhez. A Pincehegy az ne egy hatalmas nagy hegynek kellene gondolni, hanem egy lősz domb nagyságnak, amely most legalább olyan 300 pincét rejt magában. A pincék eleje az gyönyörű présházakkal van kirakva, terméskőtől kezdve, amit el lehet itt képzelni. Végig-végig újra reneszánszát éli az a Pincehegy, amelyet ott 150-200 évvel ezelőtt kezdtek fúrni, faragni, építeni az akkori lakosok a szőlészet és a borászattal kapcsolatban. Ez a Pincehegy több olyan pincetulajdonos összefogásával ma újra egy olyan színvonalas rendezvényeket tarthatunk ezen a Pincehegyen, amely az egyik legnagyobb pártjon, ez a Pincenapok, ami legalább 3-4 napon keresztül tartó sokadalom, ahol koncertek, néprajzi illetőségű kirakodóvásár, a gyerekeknek játékok és nívós, kézműves bemutató foglalkozásoktól kezdve, és a pincék nyitva vannak, a pince tulajdonosok invitálják a vendégeket, messze földről jönnek buszokkal, nagyon finom borok találhatók, vagy kaphatók, kóstolhatók itt, és már egy-két ilyen apró vendéglő is nyitott azon a területen, ami akár egy vasárnapi sétára, akár csak egy vasárnap délutáni látogatásra, de a Pincenapok már egy nagy hívű rendezvény nőtte ki magát.
0: A Pincenapra is említette, hogy jó borokat lehet kapni. Hol termelik ezeket a borokat? Még nem láttam szőlészetet ez a környéken.
1: Igen, a borokat termeltek 100 évvel, 150 évvel ezelőtt a Páty környékén, a budai vörös, az a budai piacokon, az ismert bor volt, innen szállították, de hát ugyanúgy, mint a Magyarország jó részén, a 1800-as évek végén a filaxéria kipusztította a szőlőt, Pátyon is. A pincék üresen tátongtak, a szőlő megszűnt, beszántották, gyümölcsösök lettek a helyükre. Később aztán mint egy kvázi éléskamráknak szolgáltak azok a pincék a családok számára. Az utóbbi időben, egy olyan rendszerváltás óta, a rendszerváltás előtt is, tehát olyan 40 évvel ezelőtt kezdődött újra ennek a pincéknek a korszaka, amikor újra felújították őket. A borok jelenleg az ország minden részéről származnak. Hát az ország minden tájékáról hordják a különböző szőlőket, és készítik a jobbnál jobb borokat. Borversenyek vannak, próbálunk felkapaszkodni egyek után, vagy egyek bor kultúrát is meghaladva. A falu közepére érve a főbb épületeket ha a turista itt jár a faluban, amiket esetleg így megemlítenék, amit érdemes megnézni, elsősorban messziről látni a református templom tornyát, amelyet 1823-ban építették, addigra lett készen, 5 éven keresztül építette a gyülekezet, a református gyülekezet. Csak egy pár gondolat elejéig a gyülekezet az 1640-es években már létezik. Pátyon 1640-ben egy Komáromból kapott kehely tartalmazza is ezt dokumentálja, amely egy féltve őrzött kincse a gyülekezetünknek. A későbbiek folyamán templomépítésbe kezdtek, és nagyon nehezen kapott engedélyt az akkori történelmi események és az ellenreformáció kapcsán az udvartól a falu, de végül is kiverekedték maguknak. Szóbeszéd tárgya, hogy egy kalap arannyal mutatták be, hogy a falu összedobta ezt a pénzt, nincsen szükség segítségre, ezt maga föl tudja építeni, és föl is építette. 1783-ban készen volt az épület torony nélkül, és a következő évben már engedély volt toronyépítésre, és azóta áll ez a templom, ez az épület, messziről látni a hatalmas tornyával. Az utóbbi időkben többször felújították, most az elmúlt 10 év alatt különböző pályázatok és segítségek kapcsán gyönyörű a belső tere is, de a külső tere is, érdemes megnézni ezt az épületet. Körülötte ott vannak a minden faluban és városban jellemző első világháborús emlékművek, vagy az országzászló, ugye a trianoni országzászló egy emlékműve, és hát tulajdonképpen az a régi falunak a központja, amely a néhány régi épületet látni még a falu központjában, a paraszti épületek, a parasztporták, a szallagparcellákat, itt nagyon jól látni. Egy séta után elérünk a hagyományok házába, nem ide, hanem a hagyományok házába, amely a különböző kultikus ismereteket mutatja be, Márton napi vigadalmak, vagy a magyar hagyományokkal kapcsolatos olyan rendezvények, amelyeket Pátyon is szoktak tartani. A falu további sétája a Hősök tere, illetve ma már a Széchenyi tér felé kanyarodik, a Kincsem közön keresztül és a Széchenyi tér közelében találkozunk egy régi kúriabeli épülettel, ez a közösségi ház, ahol most mi vagyunk. Ez az épület, érdemes mindenképpen ezt megnézni, mert ebben az épületben látható Páty helytörténeti gyűjteménye, a régi viseletek, a Páty történelme, az ásatások következő termekben, és hónapról hónapra különböző kiállításokat nyitunk a nagy teremben, most egy képzőművészeti kiállítás látható itt, de számos más rendezvények, előadások, hangversenyeket tartunk. Mi, mind a Pátyfalu Közösség Alapítvány rendezésében, mi egy civil egyesület, vagy egy civil alapítvány vagyunk.
0: Ne vágjunk ennyire elébe a dolgoknak, maradjunk az épületnél, mit lehet tudni erről a kúriáról. Ha jól látom, akkor majdnem egy méteres vastag falai vannak. Hát kinek a tulajdona volt, és hogyan történt, hogy ez helytörténeti múzeummal alakult át?
1: Igen, hát a történelemben hátra kéne menni időben. Tulajdonképpen bécsi skót bencéseket.
0: Tehát a skótok Pátyon, tehát ez, én úgy gondolom, hogy itt valami a szentföldi zarándokoknak lehet valami közük ehhez a kapcsolódáshoz?
1: Igen. A bencések még a középkor idején feladatukká vállalták azt, hogy a szentföldi zarándokokat segítik. Ez Bécsben építettek egy rendházat, és ott megpihenhettek a zarándokok oda-vissza. Ez a rendház a török idők után is még működött Bécsben, és a török kiűzése után olyan vagyonra tettek szert, hogy körbenéztek Magyarországon, hogy milyen birtokot tudnának megszerezni, és megszerezték az 1600-as évek végén a budajenei egyházi birtokot. Mert a terület üressé vált, és az egyházi terület volt a budajenei terület, a telki apátsággal együtt. Felfejlesztették ezt a birtokot, és később hozzátartozott ez a birtokhoz, a telki apátsághoz, a páty birtokainak a fele. Ezt 1278-ban a IV. László, a Kun László egy adománylevélben említi is. Itt a történelmi teremben ezt látható. Így kanyarodtunk vissza az egész történethez, hogy miért vagyunk itt, és mi is ez az épület. És onnan Buda Jenőről, illetve Telkiről kezelték itt Pátyon ezt az egyházi birtokot. A páti birtokoknak a fele összes. A másik fele az a világi birtokok, illetve nagyobb jobbágyoknak a birtokai. Lényeg, ami lényeg, hogy nehezen tudták ezt kezelni, ezért úgy döntöttek az 1700-as évek végén, hogy itt egy birtok központot hozzanak létre. 1820-as években fel is építették ezt a provizori lakot, az itteni birtok intézőnek a lakját. Tehát ezt 1820-as években pontosítva, 1823-ban már lakták ezt az épületet. Tehát ha ezt 200 évvel ezelőtt építették, akkor érthető ezek a vastag falak, ezek a nyilászárók. Ma már itt belül a falak nem pontosan úgy néznek ki, mint ahogy annak idején volt, mert ugye nagy termet nyitottunk, meg itt-ott azért modernizáltuk, a fűtésben is például, de végül is mi egy intéző lakban vagyunk, az egyháznak egy intéző lakja.
0: Mondhatnám, hogy Budapest környékén egy gyöngyszemet találnak, hogyha eljönnek ide és megnézik ezt a fantasztikus épületet. Hát a benne lévő kiállítási tárgyakról nem is beszélve, mert hogyha jól látom, akkor itt a hátam mögött egy kukorita csuhéj kiállítás van?
1: Igen, Kolozsvári Antalné Erzsikének az alkotásai. Ő minden évben megörvendeztet minket egy-egy gyönyörű alkotásával. Pár évvel ezelőtt a Vatikánban volt kiállítva a százjászol kiállításon, nagy díjat is nyert ezzel az egyik alkotásával. Amit itt látunk a vitrinekben, az Erzsikének az alkotásai, ami a vidéki, a régi paraszti életet mutatja be, tavasztól egészen őszig és télen a mesemondással, vagy tavasszal a szántással, vetéssel, az állathajtásokkal, a nagymosással, a tanításokkal, a morzsolással, a nagymama, nagypapa megalkotása, az nagyon sok gyerek szájtátva bámulja ezt végig, ugyanis mi ezt, ahogy csak tudjuk, amikor csak tudjuk, lehetőség van rá. Hívjuk a gyerekeket, hívjuk az iskolát, óvodát, de idegenek is jönnek, akik átutazóban vannak faluban, hallottak róla, és mutatjuk ezt a csodát itt. Erzsike pár évvel ezelőtt nekünk adományozta ezt a gyűjteményt, tehát az alapítványunk a helytörténeti gyűjtemény részévé vált, azonnal rögtön a páty értékévé is emeltük, sőt pályáztunk, és a Pest vármegyei értéki rangot is elnyertük ezzel.
0: Egy racionális kérdésem lenne, hogy az a nagymama, aki a kislány unokájának nem barmit szeretne vásárolni, meg legót, hanem csutkababát, akkor jöhet ide magukhoz, vagy hát, egy pátyra?
1: Vásárolni mi ezt nem adjuk el, hát ez nekünk egy kiállítási tárgyunk, illetőleg gyűjteményünk része, de hogyha advent környékén látogatnak ide pátyra, akkor itt látják az Erzsike nénit ülni ennél az asztalnál, körbeveszik az emberek, fiatalok, gyerekek, és mutatja, hogy a kukoricacsuhékból hogyan tudnak gyorsan, szépen, ügyesen ilyen bábukat alkotni, és azt a csutkababát haza is viheti.
0: Ezt a nagyszerű programot az interneten utol tudják kérni? Tehát igen, meg tudják nézni, hogy mit keresenek
1: ezek, az interneten? Ezek Pátyon, a Páty honlapján szoktuk ezt megjelentetni, a különböző rendezvényeinket. Ezt inkább ősz végén, olyan november tájékán már látható a Páty honlapján, közösségi ház adventi rendezvényei, és azok között ezek láthatók. De nem csak ezt látható, a húsvétkor a tojásfestés, és a matricázás, és az irokázás, az szintén ugyanezt, ugyanígy Erzsike néni, és sokan mások is idősek, de beülnek, és...
0: Patkoltojás?
1: Volt már lehetőség rá, volt már ilyenünk is, de nem jellemző az itt ennyire, mi nem tudjuk, mi csak inkább a tojásfestés és az irokázást tudjuk bemutatni.
0: Most a helytörténeti kiállításnak egy helységében vagyunk, és mit látnak szemeim? Szól a rádió, egy valakos századfordulós rádió van a tölgyfa szekrénynek a tetején. Mi az, amivel itt el tudja kápráztatni a rádió hallgatókat, hogyha idejön a Szól a rádió kívül?
1: Maga ez a terem, amely, vagy ez a szoba, ami be van így rendezve, ez egy pátyi szoba az összes berendezési tárgyaival, az öltözetekkel, a viseletekkel, mindenével együtt, és az összes tárgyak, ami eszközök, amik az asztalon és a komódon vannak, ez mind a pátyi helytörténeti gyűjtemény tárgyai. Amiken ilyen címkék lógnak, vagy rá van írva, azok már feldolgozott tételek, azokat már úgy tartjuk nyilván, azok védetté váltak, a többiek várják még a sorukat, vagy nem látni, mert el vannak rejtve. A ágya és alatta ugye látja azt a szerkezetet, például ezt a gyerekek szokták nagyon érdekesen ötös kapaz, vagy valaki egy forintos csokit, ami már nincs, hogy kitalálja, hogy mi is az ott az ágy alatt. Hát az a csizmahúzó.
0: Azt a tiszta például szobában nem igen, szokták betenni.
1: Igen. Az akkor... Nem teljesen tiszta szoba, ez nem tiszta szoba, ez a pátyi szoba.
0: Értem.
1: Itt nem igazán volt az, hogy tiszta szoba, meg hátsó szoba, meg itt tulajdonképpen...
0: Jó, megértettem. Tehát igen. Akkor itt a főzés is ment?
1: Igen. Itt nem ment a főzés, ez a szoba, ez a pátyi szoba.
0: Világos.
1: A konyha az kijebb volt, az a kis kályha, amit betettünk, az csak jellegzetessége az, hogy a szobában volt egy csikó kályha.
0: A bölcső
1: legalább 100 éves. Nem
0: Többek
1: találtunk még.
0: Lenni.
1: Igen. Ezek is mind, amit itt látunk, ezeket tulajdonképpen adományba kapjuk. 30 éve, de már vagy 50 éve kezdődött el Pátyon a helytörténeti körnek a megalakítása, akkor ez egy nagy indulása volt az országban, és később lett aztán ez a alapítvány létrehozva, és aztán így váltunk mi a helytörténeti gyűjtemény gazdájává, és folyamatosan aztán jártuk a padlásokat, a fészereket, és gyűjtöttük nem csak itt a bútorokat, kint is vannak már tárgyaink, mezőgazdasági eszközeink, de most már nem is kell járnunk, mert már hozzák, mert ismernek minket, és tudják, hogy ha meghalt már a Pista bácsi, meg az Erzsi néni, vagy tehát kihaltak az emberek, az idősek abból a házból, ki akarják üríteni, el akarják adni, tudják, hogy hová kell jönni a közösségi házba, keresik a Vilma nénit, Szabó Andrásné, egy idős pedagógusunk, aki vezeti ezt az egyesületet, 30 éve, szíve lelke ez a gyűjtemény, illetve ez a tevékenység, amit mi itt végzünk. Tehát már nem nagyon mászunk padlásra 70 évesen, de jönnek azért a fiatalok és hozzák. Találnak régi fotókat, hatalmas dokumentumgyűjteményünk van, és nagyon-nagyon-nagyon hatalmas fotóink.
0: Falon levő képekről?
1: A falon levő
0: tulajdonosairól lehet valamit tudni?
1: Pátyiak, ősi pátyiak. Amit a képen látunk egyébként, a Bika családnak a egyik házaspárja, Bika Sámuel talán, nem tudom megmondani a... Nem tudom megmondani a nevüket. A Vilma néni való címűleg tudja.
0: Mehetünk tovább?
1: Mehetünk tovább. Beljebb a kis teremben itt a Pátyi falu történelmét látjuk. Ha felkapcsolom a villanyt, egy pillanat, itt. Tulajdonképpen az ősidőktől vannak a kiállítási tárgyaink a vitrinekben. Ősidők, bronzkor, kelták kora, a római kor. A római korban egy nagy település szerkezet létezett a falu mentén, Biatorvágy felől, a Füzes patak mentén. Már-már majdnem, hogy egy városi területű létszámú lakosság élt ott. Tehetősek lehettek, mert az összes cserép és edénymaradványok, azok vörös színű festéke voltak, ez a terra sigillata, ez drága festék volt annak idején, tehát nem mindenki tehette azt meg, hogy ilyen cserépedényekkel rendelkezett. A bronzkorban a Pátyi alsóhegy és a Kutyahegy mentén egy nagy temetőt tártak fel az utóbbi 40-50 évben, és a mondatot rosszul kezdtem, mert akkor onnan egy bronzkori leleteket találtak és szedtek ki, amiket itt urnasírok vonatkozásában, illetve az urnákat látható ebben a vitrinben. Ennek a feltárásait a régi archív fotókon látni. Ha tovább lépünk...
0: Bocsánatot kérek, egy kérdésem lenne, a mini edényről, igen, ez játékszer?
1: Nem, ez hozzátartozott ott, ahol valószínűleg az urna mellett találhatták. Tehát nem játékszer, ezek mind mellette voltak a sírok mellett. A molkutat, mikor építették, illetőleg azt az egész domb területet, meg az autópályát és a vasút építkezése kapcsán egy hatalmas területen feltárások történtek. Ezek a feltárások kapcsán jöttek elő ezek a maradványok, sírmaradványok, és ezek mutatják, hogy ez egy nagy település szerkezet.
0: Itt körülbelül hány éves lehet? Ez a szerencsében is fiú vagy lány?
1: 240-es években, időszámításunk utáni 240-ben ő egy hölgy. Egy 240-es erre tagsálták körülbelül. A sírnak a feltárását itt látjuk a fotókon, a fibulát, illetőleg az ékszereket és a használati tárgyakat.
0: De a nem fibula ő, az tulajdonképpen a köpfejnek az összekötésére alkalmas.
1: Igen,
0: az a tűzről beszélünk.
1: Igen, hagymafejes fibula például. Ami a lényeg, ő egy, a több száz közül, mert a többit az mind a Szentendrei Múzeumok igazgatóságára szállították, raktározva vannak, meg nem is tudjuk hol. Tehát a Nemzeti Múzeum az államnak a tulajdona, és mi onnan kaptuk őt vissza, hogy mikor látták nálunk, hogy ilyen bemutató teremmel rendelkezünk, akkor Pátynak legyen itt egy. Ha tovább lépünk, ez egy nagyon érdekes oltárkő. Ennek ez egy másolat, az eredetije a Magyar Nemzeti Múzeumban van, lent a kőtárban látható, ez a fotó arról tanúskodik. A falu egyik részében, a külterületén van egy gyönyörű sétahely, kiránduló hely, a Fenyves erdő. A Fenyves erdő és a Pátyi forrás, a Főkút forrás. Télen, nyáron az kiválóan alkalmas családoknak, kiránduló hely gyerekekkel, télen szánkozó hely, síelő hely,

0: pár kőbe. Ma már...
1: Tehát akkor ez az örök életű nimfa oltára?
0: Oltára, igen, oltára.
1: Tehát nem egy lehetett, áldozati annak oltáról beszélünk.
0: Nem áldozati oltár, ez egy, és ennek az alapját látjuk csak.
1: Okay.
0: Tehát maga a szobor az megsemmisült, illetve hát nem került elő. Ma azon a területen a őszi mélyszántásokat végeznek, tehát az a hegyalja Dűlőpátyon, egy nagy mezőgazdasági terület. Még néha-néha az eke fordít ki valami jó formájú követ onnan, amit aztán futunk érte és hozzuk ide be. Mindahogy ott látjuk azt a körbe rakott, azaz a kör alakú kő töredékeket, ami azon a területen lett összeszedve, és az jelképez tulajdonképpen egy körtemplomot, egy kerektemplomot. Ezt úgy tessék elképzelni, hogy olyan, mint őskün. Őskün, ha ismerős, az a kerektemplom. Tehát a Pantheonnak a kicsinyített változata. Az Árpád korban a falukban nem igazán mindenhol a négyszögletű építkezés volt a templomokra, amit a Szent István ugye, hogy minden 10 falu építsen egy templomot, kerektemplom, mert már a honfoglalás előtt is ezek az épületek állhattak itt más szempontokból, más feladatokra. Azok a köveket ugyanaz ezen a területen szedtük össze, nem ilyen kicsi volt ez természetesen, és ami nagyon érdekes, hogy onnan tudtuk, és onnan tudjuk, hogy ott egy körtemplom volt, hogy lakik a faluban egy régész professzor, mondhatom a nevét, mindenképpen mondanom kell, ez a Czajlik Zoltán, ő a légi térképészetnek egy légi archeológia, nem tudom, hogy van pontosan, az egyetemen saját kar szakja van ennek a tudománynak, ami azt jelenti, hogy a levegőből, a repülőről meghatározott időszakban, ha a talajt elváltozásait vizsgálják, fotózzák, nagyítják, akkor az a növényzet kirajzolja a talaj alatta lévő elváltozásait, ha 150-200 vagy 2000 évvel előtte is már megbolygatták. Tehát ez egy szántás volt, ez egy vetés volt, egy áprilisi felvételt készítette a Czajlik professzor úr annak idején, ez 20 évvel ezelőtt volt, azon a területen, mert egészen más miatt jártak akkor így a faluban, vagy a falu fölött a repülővel, ami a lényeg, hogy egy sarjadó vetés volt, és az kirajzolta ezt a kört. Az kirajzolja, mert maga a sarjadó vetés, mondjuk, hogyha benne maradt valahol ott egy kőfal volt, akármilyen alakzatú, akkor ott a növény nem olyan magasra nő, mondjuk a kalászok, mint a többi területen, ezért vagy ha mondjuk kiszedték a követ, és benne van a laza föld, akkor sokkal magasabbra nő az a fű, vagy továbbra is, vagy gabona, vagy bármi. Lényeg, ami lényeg, hogy elkülönül egymástól, és ha megfelelő magasságból nézzük, akkor bizony kirajzol egy alakot. Ez ma már a archeológiában, a régészetben egy tudomány. Tehetős lehetett már akkor az Árpád korabeli falu ezzel a templommal, mert utoljára cserép teteje volt, cserép fedése volt. Ott vannak azok a cserép darabok, azt onnan szedtük össze. A következő lelet ott hunkori lábastálnak a kődarabjai, de a következők már, amit mellette vannak, az a törökkori pipákat láttuk. Ahogy haladunk, ugye, a tárlóban, a 16.-17. századi
1: pecsételt írott dokumentációk vannak, pecsétviasszal és különböző fortélyokkal lezárt levelek. Mik ezek, amiket itt?
0: Amiket ebben a vitrínben látunk, dokumentumok, meg az álló vitrínekben végig, ezek mind eredeti dokumentumok. A legrégebbi eredeti dokumentumunk az 1790-es évekből származik. hatalmas mennyiségű ilyen írott dokumentumokkal rendelkezünk, vannak kézzel írottak, vannak már géppel.

0: írottak. Van 1802-ből a Ferenc királynak egy dekrétuma, eredeti Ferenc király aláírással. Nem Ferenc József, Ferenc király 1802-ből. Ezt később esetleg azt megmutathatom, azt elzárt területen van. Amit itt látunk például, 1848-as bélyegzője a falunak, a lenyomata ezen a dokumentumon, vagy haszonbéli szerződések borbély üzletről és bikaistálóról, vagy majd a későbbi, a 20-as években egy szerződés, amikor elkezdődött 1929-ben Pátyon a villamosítás, és a villamosenergia ellátásának egy szerződése egy akkori vállalkozóval. De ha tovább megyünk, akkor 1956-os kidobolások, rendeletek, a dobolásoknak a különböző kiírásai a kis vitrínben, a kisbírónak a dobját látjuk még.
1: Bocsánatot kérek, itt egy szóra álljunk meg, mert a jelen hallgatók nagyon nézte, nem tudja, hogy mit jelent a dobolás. Ha jók az emléképeim, akkor a bíró meghozta a határozatot, igen, és a kisbíró az dobbal a vállán végigjárta a falut, és valahol megállt, dobolt egyet, és felolvasta.
0: Hogy közhívé tétetik, hogy ma ez és ez a döntés született az előjáróságnál, ezt az adót így vagy így kell befizetni, és végigment a faluba, több helyen megállt, akkor még hangos beszélők, meg internet nem volt a faluban, ezért az, hogy a lakosság tudomására hozzanak különböző döntéseket, vagy információkat, ez a kisbírónak a kötelessége.
1: Kidobolta.
0: És kidobolta.
1: Ez a kidobolás.
0: Ez a kidobolás, és a kidobolásnak a dobja, azt ott van eredetiben látjuk, és jegyzőkönyvek, hogy miket kellett kidobolnia, és miket kellett felolvasnia, összekötve jó néhány évtizednek abba a dossziéba látjuk.
1: Hát én erről hallottam, a dobos kidobolja, de még dobot nem láttam. Hát tessék, kedves hallgatóink, akit érdekel egy eredeti kisbírói dob, az egy újabb gyöngyszemet talál itt, igen, Pátyon.
0: Így van, de a többi gyöngyszemek is, amit a vitrénekben látunk, tulajdonképpen dézsmalisták, adósságlisták, a föld bejárásoknak a listái, és ezekből, amelyek mind-mind eredetiek, 100 évesek, 120 éves iratok, ezekből nagyon sok olyan információt nyerünk ma a lakosság számára, aki jön és keresi apját, anyját, dédapját, dédapját, családfa kutatások szempontjából, hisz itt olyan neveket látunk, ami több száz éves családokra visszamenőleg mutatják, hogy mely terület, mely földterület, kié volt, mié volt, jobbágyok, zsellérek népsorát. Ezek mind
1: bocsánatot kérek, itt a felső képsorban, mintha a pecsét viaszt által, igen, készített pecsétek lennének.
0: Tehát az 1688-ból van a legelső, ott nem látni még olyan jól, de a kalász tart már a kezében, aztán 1728-as, a 48-as, amit itt töredezve láttunk, később majd a 1800-as évek végén a 76-os, 1900-as, ugye Pest, Pilis, Solt, Kiskunvár megyében, ugye a Pátynak a bélyegzője, szintén kalász tart, aztán a 48-as bélyegzők, a Nemzeti Bizottság, majd a Budai Járás, Páty Községi Tanács Végrehajtó Bizottsága 1851-ből, aztán az 56-os bélyegző, és az 57-es újra vissza a címereken látni, a Kossuth címert, és újból aztán
1: és
0: a Rákosi
1: címert. Pénzkötegek vannak halomban, mondjuk ilyeneim nekem is voltak annak idején, hogy gyerek
0: ezek
1: voltam.
0: Ezek a millpengők, igen.
1: Mit lehet tudni ezekről a pengőkről?
0: Ezeket egy lakos szedte össze, adományt kaptunk ebből a dobozba. Sok-sok millpengő van benne, különböző címletekben, ez is mutatja, ezek millpengők, az 50-es, meg 100 pengő. Aki van egy két koronásunk is, amit az utcán söpörtek aztán.
1: Az utcán söpörtek össze. Évben. Lehet, hogy abban az időben, amikor ezt kibocsájtották, meg lehetett volna belőle venni fél
0: pártot. Biztosan, igen. Vagy itten egy érdekesség, egy elemi csapás emlékét őrző, egy nagy vihar volt, egy tornádó. 1924-ben Pátyon, és pont 100 éve lesz az idén, júniusban, ennek a tornádónak a pusztításai. A Vihar utca ma is Pátyon megtalálható, annak az emlékét őrzi. De ha megfordulunk, és egy pillanatra még itt áldozunk annyit erre a falon lévő...
1: Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy miért kapott ilyen megkülönböztetett fejet a...
0: Igen, tulajdonképpen az első írásos említésünk, 1286, világvasárnap utáni 5. vasárnapon adta ezt ki Kun László, a IV. László, akkori nagy zűrzavaros időkben, amikor a kunokkal kapcsolatban mindenféle ilyen problémák voltak, ő elvette a Csomósnak nevezett Páltól, a Csák nemzetségből, Csákvár gyermely, ez a rész a Csák nemzetséghez tartozott, elvette, és a Telki apátságnak adományozta. Itt van említve Telki, Telki egyház, és innentől kezdve van nálunk az egyházi birtokoknak a jelentősége, majd később ezért jönnek aztán a bécsi Skót bencések, hogy visszaelevenítsék ezt a történetet, és úgy lesz aztán a Pátynak a egyik fele mindig egyházi birtok, a másik fele világi, és a következő évszázadokban ezek mindig vetélkedtek egymással, pereskedtek, stb. Egyik a másiktól megszerezzen nagyobb részt. De a lényeg, hogy ebben a dokumentumban van először latinul említve a pag. Ugye itt van eredetiben latinban, ez a fotokópia róla, itt pedig ugye lefordítva, az pedig latinul van Páty neve. Tehát Pagnak nevezett faluját.
1: Ez mikor? Ez
0: 1286-ban.
1: 1286-ban.
0: Ez az első olyan dokumentum, amit megtaláltunk. Lehet, hogy van korábbi, csak azt még nem találták meg. Tehát az első említése a falunak, Pátynak mondják, latinul Pagnak, és 1286-ban.
1: Egészen fantasztikus. Műsorírunk lassan lejár, de annyi időnk még van, hogy az utolsó vitrint bemutatná a hallgatóknak. Itt újabb gyöngyszemeket látunk. Igen, ez netán egy ágyugolyó?
0: Ez egy ágyugolyó, amit a patakkotrásnál találtunk és szedtük ki. Ezek tulajdonképpen kések, kaparók, leletek a patakkótrásból. Ez a Kossuth-Lajos utca és a Rákóczi út közötti kertek alatti patakból tudtuk kiszedni. Egy építkezés kapcsán jött elő ez a 19. századi gyalogos kis tizabja, de ez a kastélykerítés Lándzsahegy és a két lándzsa, az tulajdonképpen egy egészen más történethez tartozik, Pátynak, a uradalmának a másik fele, a világi birtokos, ez a Splényi Váradi kastély és annak a története, ami egy külön egész estét megtöltő történet, a családok története, az épület története, és innen egy 10 perces sétával, ha itt befejezi az érdeklődő a közösségi házban ezt a tárlat megtekintését, akkor eljuthat ehhez a kastélyhoz, amely kívülről végignézhető, egy jó része rendben van már rakva, látható, fotózható, a kerítéssel pedig érdekesség szempontjából megmaradt az a legenda, hogy a kerítését 1848-as puskacsövekből.
1: Még egy utolsó térkép, ez másolat vagy eredeti?
0: Ez eredeti, 1865-ben készült, az előjáróság készítette, a jól látható rajta az egy utcás falu, akkor még egy fogadó az egyik végében. A tájolása délről északnak van, akkor még ez volt a tájolás. Pujatorbágy ebbe az irányba lenne, onnan jönnének át. A nagy templom már rajta van, hát 1865-ben természetesen a vizek, a patakok, tele vagyunk vele, mi itt vagyunk, az apátságnak a tisztartó házában, ma már ugye a közösségi ház, és itt van ez a kastély, amiről én beszéltem.
1: Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a fantasztikus bemutatót, és ha visszasétálunk a sétánknak az elején, ahol a kukorica csuhéj figurák voltak a diorámában, ott van 4 tájjellegű ruha, Mit lehet ezekről tudni, azokról a ruházatokról?
0: Azok páty eredeti viseleteit mutatják, nem csak a vitrínben, hanem a falakon is azok a nagy képek, illetve a képek azért vannak így kinagyítva, hogy jól láthatók legyenek a viseletek. Nálunk nem volt az a egyedi megkülönböztető viselet, mint Mezőkövesdi, vagy Somogyi népviselet, vagy tehát ami nagyon elkülönített. A város, Buda és Budapest vonzás körzete, tehát olyan közel állt, hogy a polgári világnak a különböző hatásai a viseletben inkább hatottak, és azok a nagyon megkülönböztető népi viseletek nagyon nálunk nem láthatók.
1: Világos és érthető, ennek ellenére gyönyörű leánykaruhák vannak kirakva, ami egészen egyedi, én még ezt a stílussal nem találkoztam. Kedves hallgatóink, műsoridőnk lejárt, még odaadnám kedves házigazdáknak a mikrofont egy rövid búcsúztatóra, hogy elbúcsúzzon a rádió hallgatóktól.
0: Igen, hát még egyszer köszönöm, hogy benéztek hozzánk, és tisztelettel és nagy szeretettel várunk mindenkit Pátyon, úgy a Pincehegyen, mint a falunak a különböző látványosságban és a közösségi házban a helytörténeti gyűjteményben.

0: Kedves hallgatóim!
1: Utána befejeztük a riportot. Csinálok egy kis körutat, és megnézem ezt a pátyon híres pintesort. Közben kikapcsoltam a mikrofont, mert sétálni kell körülbelül olyan 100-150 méter, de már ide is értem, és van is itt egy boros pinte, belátogatom. Jó napot! Jó napot! Szabad bejönni?
2: Jó napot, tessék, jöjjön!
1: Ó, nagyon-nagyon szépen köszönöm!
2: Üdvözlöm!
1: Bemutatkozna pár mondatba a kedves hallgatóknak?
2: Természetesen jó napot kívánok! Monostori Sándor vagyok, a Hangulat pince tulajdonosa. Ez egy rendezvény pince. Mi vagyunk az első, itt a Máltai irányából az első pince.
1: Mi a érdekesség, amit ő tudna mondani a kedves hallgatóknak? Egyáltalán mit lehet itt kapni önöknél? Mire alkalmas ez a pince?
2: Igazából ezek a pincék, amik érdemes róluk tudni, valaha az 1800-as évek elején épültek, 1805-ös a legrégebbi pince jelenleg, amit még érdemes mindenképp szem előtt tartani, hogy egybefüggő pincesorok vannak fák között, szinte erdőben érzi magát az ember egy mikroklíma-szerű helyen. 284 pince van jelenleg itt a hegyen. A mi pincénk, ez egy rendezvénypince, itt születésnap, esküvő, családi, céges rendezvények szoktak történni, azok kerülnek megrendezésre. Alapvetően saját borokkal rendelkezünk, ötféle bort tudunk kínálni, ezzel lefújjuk a palettát, mellette természetesen kávét, házi szörpöt kínálunk a kedves vendégeinknek.
1: A látogatói kör a Galagonya túrán kívül, mert én Galagonya túrás vagyok, tehát ezen a pincesoron már voltam többször, amikor növénygyűjtésre jöttünk ide a Mézeshegy, ha jól emlékszem,
2: így a tetejére. Van, nagyon jól mondja.
1: Ez a környék nagyon híres a gyógynövényeiről, illetve ezen a környéken, ugye távol van a minden ipari létesítmény, közúti forgalom, tehát abszolút tiszta növények gyűjthetőek, az árva csalántól, utifű nagybojtorján, zsúrló, tehát itt nagyon komoly gyógynövényeket lehet begyűjteni a környéken. Jó magam több ízben járkáltam ezen a pintesoron a Hangulat pintét, Monostori úrnak a pintéjét, ezt még nem ismertem, illetve nem ismertük. Mi az, amit még meg tud osztani Monostori úr a hallgatókkal, páty, illetve páty pince sorával kapcsolatosan? Ugye mindnyáján tudjuk azt, hogy a vörösboroknak milyen gyógyhatása van, polifenol tartalma van magas. A fehér borot pedig egyszerűen finom, ízletes. Monostori úr, mondjon valamit, meséljen valamit a hallgatóknak a páty pince soráról.
2: Igen, köszönöm a kérdést. Először még kicsit visszatérnék a borokra. Alapvetően a vörösbor az, ami élettanilag valóban nagyon hasznos az emberi szervezet számára. Akár még azt nézzük, hogy az öregedést is lassítja, megállítani sajnos nem képes, de lelassítani igen. A vörösbor azonban mostanában kevésbé van divatva, inkább a fehér és könnyed borokat kedveli a közönség. Meg tudnám itt említeni akár a zöld veltelinit, vagy a cserszeki fűszerest, a szürke barát. Ezek abszolút itt a környéken kapható borok. A helyi borászok előszeretettel termesztik és dolgozzák föl.
1: És akkor egy olyan kérdésem lenne, hogy a látogató törzsközönség?
2: A törzsközönséget alapvetően a környékbeli településekről ellátogató kirándulók teszik ki. Itt kiemelném, hát Buda mellett vagyunk, nagyon sokan járnak onnan ki. Itt akár babakocsival lehet sétálni, családok szoktak többnyire itt megjelenni, de az andalgó fiatal párok is elég gyakori vendégek. A mellettünk lévő települések, mint Biatorbágy, Zsámbék, Budajenő, ezekről a településekből tevődik ki a vendégkörünk.
1: Kirándulók, akik gyógynövénygyűjtésre adják a fejüket szabad idejékbe?
2: Igen, igen, van köztük szép számmal, de vannak, akik csak kirándulni jönnek, és például a Csergezán kilátót szeretnék megtekinteni, onnan a környéket magasból meg tudják nézni. Ők is ide ellátogatnak.
1: Tud mondani olyan élményt a hallgatóknak, ami nagy élmény volt idáig, amióta önök itt élnek pátyon?
2: Amit nagyon szeretünk itt, hogyha ide kijárunk, szinte megszűnik a külvileg számunkra. Lónyerítést hallunk, macska jön ide, itt koldul. Szeretjük nézni itt a természetet, madarak egész közel jönnek. Itt egy kicsit más világ van. A vendégeink is azért szeretnek ide járni a jó, jó borokon kívül, mert hogy egy teljes kikapcsolódás és egy hosszú sétát tudnak itt megtenni, akár egy 1 kilométeres séta is, még ez az egyik végéről a másikig eljutnak.
1: Odaadom Monastori úrnak a mikrofont egy búcsúzkodásra, és hogyha én nem emlékszem pontosan, hogy milyennek a pincének a neve, de hogyha elmondanám, hogy hogyan található meg ez a pince a Facebookon, esetleg a Facebookon keresztül lehet rendelni időpontot foglalni társaságnak?
2: Így van, rendelkezünk Facebook oldallal, Hangulat Pince Páty néven szereplünk, egész szép követő táborral rendelkezünk már, és aki szeretne itt rendezvényt tartani, akár céges, akár magánszemély, ott az elérhetőségünket megtalálja. Köszönöm a lehetőséget, üdvözlök mindenkit, és remélem személyesen is fogunk találkozni a kedves hallgatókkal. Viszontlátásra!
1: Kedves hallgatóink, műsoridőnk lejárt, Isten áldja önöket, jövő héten találkozunk.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk, visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük, Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég, ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe egyáltalán nem emlékezik meg. A mai ige Zsidó 10:17. Bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezik meg. Gondolatok az igéről. Kegyelmének szövetsége alapján az Úr úgy bánik népével, mintha a soha nem vétkezett volna. Valóban elfelejti összes bűnünket. Minden bűnt elfelejt, mintha soha nem követtük volna el őket. Mintha teljesen eltűntek volna emlékezetéből. A kegyelem milyen nagy csodája ez. Isten olyat cselekszik ezzel, ami tulajdonképpen számára is lehetetlen. Irgalma csoda, amely messze felülmúlja az összes többi csodát. Isten azóta nem emlékezik meg bűneinkről, amióta Krisztus áldozata szentesítette a szövetséget. Örvendezhetünk benne, és nem kell félnünk attól, hogy bűneink miatt fellángol haragja. Íme, befogadott bennünket gyermekei közé, igaznak tekint, és kedvét leli bennünk, mintha tökéletesen szentek lennénk. Sőt, megkülönböztetett tisztességre is méltat bennünket, dicsőségének őrei, nyája védelmezői, az evangélium szolgái lehetünk. Szolgálatára érdemesít bennünket, ez a legnagyobb és egészen különleges biztosíték arra, hogy ő nem emlékezik meg bűneinkről. Mi, ha meg is bocsájtunk egy ellenségünknek, már nemigen bízunk meg benne újra. Ezt nem tartjuk bölcs dolognak. Az Úr azonban megbocsát, és utána úgy bánik velünk, mintha sohasem vétkeztünk volna. Én lelkem, milyen nagyszerű ígéret ez. Higgy benne, és örvendezzél. Újra megrendezi nyári kántorképzőképzéseit a tiszántúli református egyházkerület. A kántorképző tanfolyam már tegnap, július 22-én indult, és augusztus 8-áig tartják. A szervezők zenei előképzettségtől függetlenül várnak kezdőket és haladókat, az alsó korhatár 12 év az intenzív kurzusra. A nyári tanfolyamhoz 3 alkalomból álló szinten tartó tréning tartozik, amelyet évközben egy-egy hétvégén rendeznek meg. A továbbképző tanfolyam időpontja augusztus 3-ától 8-áig tart. Ezt gyakorló kántoroknak, ének- és zenetanároknak korhatár nélkül hirdeti meg az egyházkerület. A részvételhez zenei előképzettség szükséges. Nyári program lehetőségek a Görögkatolikus Múzeumban. A Görögkatolikus Múzeum a tanév során rendszeresen tartott tematikus foglalkozásokat gyermekek számára, illetve több kiállítást, zenei programot is szervezett. Az intézmény azonban nyáron sem zárja be kapuit. Gyerekek és felnőttek számára is kínálnak program lehetőségeket a szünidőben. Az időjárásról. Változékony nyári idő. Ma csütörtökön a felhős idő mellett növekszik az esőzés esélye. Északnyugatias a szél, és 22-29 fokunk van. Pénteken sok napsütés várható felhőkkel, néhol zápor is kialakulhat. Északias szél, és 23-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondál nékünk Jézus Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

reggeli csendesség. Uram, jó nekünk itt lenni.

Uram, jó nekünk itt lenni. Ha akarod, csinálok itt három sátrat. Neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet.

Az Úr Jézus kiemelte három tanítványát, Pétert, Jakabot és Jánost, a földi élet hétköznapi megszokott eseményeiből, és felvitte őket egy hegy tetejére. Itt megláthatták az Urat dicsőségében, hogy ki is ő valójában, ki ő isteni nagyságában. Jézus messiási hatalmát már korábban is megtapasztalhatták a csodáiban, de ilyennek még nem látták őt sohasem. Az ő mennyei fenségét, dicsőségét csak ez alkalommal láthatták valóságosan. Ennek rájuk gyakorolt hatása kiderült Péter szavaiból,

Ha már találkoztál az Úr Jézussal, mint személyes megváltóddal, bizonyára értett Péternek ezt a mondatát. Mert aki találkozik Jézussal, az legszívesebben megállítaná az időt. Amikor hallgatod az ő szavát, amikor tapasztalod a Szentlélek munkálkodását, átérzed az ő dicsőségének a jelenlétét. Mikor volt utoljára ilyen érzésed, találkozásod, élményed ő vele? Amikor még semmi sem halványította el az ő dicsőségét, mert még nem jutottak eszedbe annak a napnak a teendői, kihívásai. Mikor volt a társaddal együtt ilyen találkozásod Jézussal? Igazi ünnepi pillanatok a házastársaddal együtt, Jézus dicsőségét látva.

Jézus Krisztus most téged is hív a hegyre, hogy meglásd az ő dicsőségét. Vajon mi lesz a te válaszod?

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 23-a. Márk evangélium a 15. fejezet, 33-tól 39. versig. Amikor 12 óra lett, sötétség támadt az egész földön 3 óráig. 3 órakor Jézus hangosan felkiáltott: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ami ezt jelenti: én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, amikor ezt hallották, így szóltak: íme Illést hívja. Valaki elfutott, és ecettel megtöltve egy szivacsot, nátszára tűzte azt, inni adott neki, és így szólt: lássuk csak, eljön-e Illés, hogy levegye őt. Jézus pedig hangosan felkiáltva kilehelte a lelkét. Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. Amikor pedig a százados, aki ott állt vele szemben, látta, hogy így lehelte ki a lelkét, ezt mondta: bizony, ez az ember Isten fia volt. A kereszténység máig nyögi a keresztes háborúk kárait, a megtérsz vagy meghalsz féle erőszakoskodást. Némelyek szeretettel dobálóznak, Istenit emlegetve, de aztán nem egyszer szexuális visszaélés, házasságtörés a vége. Mások kegyelemmel üzletelnek, olcsó motivációval nyerészkednek, elvesztve a drága kegyelmet. Jézushoz ne kényszerítés miatt, ne érdekből, hanem önként járuljunk, felismerve személyét, aki megért és elfogad, felkarol és felemel, értékel és szeret. Akkor is, ha a fentieken elhasalunk, vagy akkor is, ha másban. Nem cserében szeret, nem majd akkor, ha tökéletes leszel. Szeretetünket, kapcsolatunkat ő vele minősíti, hogy bukás, nélkülözés, akár bőség esetén is törekszem a megszentelődésre, akarom érezni a közelségét, és bármire kész vagyok, amire ő indít, kijelentései, igéi,

Szent Szelleme révén. Nem igazán hívjuk szentnek magunkat, pedig kiontott vére által megszentelte életünket, kihívott ebből a világból, és elkülönített a maga számára minket. Sem halál, sem bűn, sem hatalmak, semmi nem választhat el tőle, szabadon jöhetünk hozzá, a szentek szentje nincs többé elzárva. Halleluja! A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Daniel Freylon írta Texasból, az Egyesült Államokból. Újra felkelni. Amikor körülvették a tanítványok, felkelt és visszament a városba. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 14. fejezetének 20. verse. A csípőprotézis műtétem után órákig lábadoztam, de aztán azt mondták, itt az idő, hogy felkeljek és megpróbáljak mozogni. Megdöbbentem ezen. Azt gondoltam, napokba telik majd, mielőtt újra rábra tudok állni, de a nővér elmagyarázta, hogy nagyon fontos azonnal járni, hogy megelőzzük az új ízületbe merevedését és elgyengülését. Két oldalról, nővérekkel támogatva megtettem az első lépéseimet. Hála a támogatásoknak még aznap hazatértem otthonomba, erősebben és kisebb csípőfájdalmakkal, mint azelőtt. A mai ige szakaszban Pált ájulásig verték, majd az ellenséges tömeg kivitte a városból. Bár halottnak tűnt, nem volt egyedül. Pált körülvették a tanítványok, akik segítettek neki talpra állni. Ez a támogatói kör Isten erejéről tett tanúságot, és ezzel az erővel ment vissza Pál a városba, és folytatta az utazását. Fontos volt, hogy újra felkeljen, hogy folytatni tudja az örömhír terjesztését. Mikor az élet kihívásai megsebeznek, könnyű lent maradni. Minél tovább vagyunk lent, annál nehezebb előrelépni az életben. De akkor Isten meglátogat bennünket, és kiárasztja a kegyelmét ránk. Megtapasztalhatjuk ezt a körülöttünk levő támogatásában, akik érzékenyek a sebeinkre, és könyörületesek hozzánk a szükség idején. Segítünk egymásnak felállni, hogy folytassuk azt a munkát, amire Isten elhívott minket. Urunk, segíts felismerni csodálatos kegyelmedet a körülöttünk élő emberekben. Amen. Napi gondolat, mások segítségével Isten kegyelmét adom tovább. Imádkozzunk a műtétből felépülőkért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Antal Szilvia, Isten tudja. Isten tudja, amit én nem tudok, hogy merre tartsak, ha félve indulok. Hogy lesz-e út ott is a lábam alatt, ahol nem jelzik táblák, vonalak. Isten tudja, hol van a helyem, amikor elmém döntésképtelen. Ha nem tudom, hogy menjek, vagy maradjak, tárt karokkal várnak, vagy majd letagadnak. Isten tudja, meddig kell maradjak, mikor higgyek becéző szavaknak, mikor csalfák, és ellopnák a szívem, és mikor szeretnek majd a semmiért egészen. Isten tudja, kinek mit is mondjak, hogy bántó szó nélkül is lássanak igaznak, hogy bölcs lehessek ott is, hol bántanak, hol óráknak tűnik egy fájó pillanat. Isten tudja, miért is születtem, mivel áld meg, és mivel tanít, ha fáj is sokszor elbuknom, és újra talpra állnom, de képessé tesz kibírnom a kint. Isten tudja, amit én nem tudok, hogy merre tartsak, amikor indulok, hogy utam során áldás kiknek leszek. Isten tudja, én meg csak hiszek.

0: Jézus és barátai Betániában.
1: Barátság. Jézus szerette Mártát és annak nőtestvérét és Lázárt. János evangéliuma 11:5. Gondolatok az ígéről. Jézus szívesen kereste föl Lázár, Mária és Márta otthonát, mert hitük és szeretetük légkörében nyugalmat talált. Krisztus tanítványai közül a betániai Lázár volt a legálhatatosabb. Amióta először találkozott Jézussal, hite erős volt, szeretete mély. Megváltónk nagyon szerette Lázárt, s értetette legnagyobb csodáját. Krisztus megáldotta mindazokat, akik a segítségét kérték. Szereti az egész emberi családot, de földi élete során voltak olyan emberek, akikhez különösen gyöngét kapcsolatok fűzték. Szívét a szeretet erős kötelékei kapcsolták a betániai családhoz. Megváltunk, megbecsülte ezt a csöndes otthont és érdeklődő hallgatóit. Vágyódott a kedvesség és a szeretet után. Itt figyelmes hallgatóság előtt nyithatta meg a gondviselés könyvét. Személyes beszélgetésekben tárta föl hallgatói előtt azt, amit nem mondhatott el a tömegeknek. Barátaihoz nem kellett példázatokban szólnia. Mindazok, akik befogadták mennyei tanítását, áldást nyertek. De a többség késedelmes volt a hallásra, s Krisztus a betániai otthonban nyugalmat talált nyilvános szolgálata fárasztó küzdelmei után.

0: megöl a munkát.
1: Amikor pedig késő délután 5 óra tájban is kiment, még mindig talált ott áldogálókat, és megkérdezte tőlük, miért álltok itt egész nap tétlenül. Máté evangéliuma 20. fejezet, 6. vers. A dolgozó embereknek, különösen a középkorúaknak, kockáztatniuk kell az egészségüket a munkahelyükön. Nem olyan veszélyes munkákról beszélünk, mint az állványzaton való munka, vagy a versenyautóvezetés. Mi a szokásos irodai munkákról beszélünk, ahol hosszú ideig kell ülni. A National Institutes of Health által végzett tanulmány kimutatta, hogy a testmozgás csökkenti a rák kialakulásának kockázatát. Az inaktív férfiaknál nagyobb valószínűséggel alakult ki tüdő, vastagbél vagy végbélrák, az inaktív nőknél pedig megnőtt a méhnyak és a mellrák kialakulásának kockázata. Más tanulmányok kimutatták, hogy azok, akik keveset mozogtak, nagyobb valószínűséggel szenvedtek combcsonttörést életük későbbi szakaszában, és nagyobb eséllyel váltak elhízottá. Ezek a tanulmányok eredményei arra a kijelentésre emlékeztettek, a tökéletes egészség a tökéletes keringéstől függ. Érdekes megjegyezni egy tanulmányban, hogy a férfiak hosszú élettartamában a legnagyobb különbséget okozó tényező nem a dohányzás, a testsúly vagy a vegetarianizmus volt, hanem a testmozgás. Azok, akik sportoltak, több évvel tovább éltek, ami 3-szor nagyobb különbség, mint bármelyik más összehasonlítható csoporté. Ha inaktív munkakörben dolgozol, kezdj rendszeres testmozgásba, használd a lépcsőt, sétálj gyorsan a szünetekben, vagy dolgozz az ebédszünetben. Az íróasztalnál végzett lustálkodást alakítsd át testmozgássá. Minden órában szállj néhány percet arra, hogy nyújtózkodj. Kocogj helyben, ugráló kötelezz, vagy ülve tornáztasd meg az izmaidat. Ne hagyd, hogy a munka veszélyeztesse az egészségedet. Gondolom, haza akarod vinni a fizetésedet, de egészségesen akarsz hazamenni, hogy élvezni tudd. A bér önmagában nem éri meg a munkát. Isten mozgásra tervezte a testedet, az izmaidnak, ízületeidnek és csontjaidnak mozgásra van szükségük ahhoz, hogy optimálisan működjenek, különben elsorvadnak. Még ha 11. óra is van, Jézus arra hív, hogy dolgozz, hogy jól működjön a gépezeted. És arra emlékeztet, hogy gyakorold a hitet, hogy rendben tartsd a lelki életedet. A fizetésedért vagy az egészségedért dolgozol. Mit tehetsz azért, hogy a munkahelyed egészséges munkahely legyen.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 23-án csütörtökön következőképpen szól hozzánk Isten igéje. A nap ószövetségi igéjét a 88. Zsoltár 9.-10. verseként olvassuk. Fogoly vagyok, nem szabadulhatok. Szemem elbágyadt a nyomorúságtól. Hívtalak, Uram, minden nap. A nap újszövetségi igéjét az apostolok cselekedeteinek 3. fejezetében a 2. versként találjuk. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit minden nap letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívnak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Az imádságnak hatalmas ereje van. Komoly változást hoz az imádkozóban. Az imádság összekapcsol azzal, akihez imádkozom, és azzal is, akiért imádkozom. Az imádságban elfogadom Istent. Bizalmat szavazok neki. Akkor is, ha nem értem, miért nem ítél, miért nem vet véget a rossznak. Akkor is, amikor felfoghatatlan számomra, miért nem áll látványosan a szenvedők és elnyomottak oldalára? Miért hallgat? Az imádságban készé válok arra, hogy várakozzak és reménykedjek. Mindeközben enyhül a jelen szorongató valósága, és megerősödik a jövőbe vetett hitem. Az imádságban elfogadom a másik embert. Jót kívánok neki. Vállalom, hogy amit Isten a cél elérése érdekében rám bíz, azt megteszem. Az imádságban elfogadom a világot, amely körülvesz. Észreveszem benne a jót és a szépet. Világossá válik a feladatom a művelésében és megőrzésében. Az imádság arra is felnyitja a szememet, hogy ne akarjam Istent megváltoztatni. Ha nem is értem, mit miért tesz, de bízzak benne, hogy jól teszi. Embertársaimat viszont úgy fogadjam el, hogy Isten éppen általam akar segíteni nekik. Én pedig igyekszem belesimulni Isten akaratába. Az imádságban Istennel még alkudozni is lehet a másik ember javára. Akár olyan rámenősen is, ahogyan Ábrahám tette. Aki bízott Istenben és szeretettel volt az emberek iránt. A nap imádsága. Hálát adunk neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy a te nevedben kérhetjük az Atyát. Hálát adunk, hogy te segíted ügyetlen szavainkat, hogy te viszed elé mindazt, amit mi eldadogunk. Kérünk, vezess minket szent lelkeddel, hogy veled imádságban és tetteinkben, örök egységben együtt munkálkodhassunk. Add meg nekünk, hogy közösségedben imádságunk cselekedetté, cselekedetünk imádsággá formálódjon. Amen. Makovicki Gyula áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak. Fogoly vagyok, nem szabadulhatok. Szemem elbágyadt a nyomorúságtól. Hívtalak, Uram, minden nap. És a nap újszövetségi igéje, arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit minden nap letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívnak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menők.

Egy szelíd, borongós délutánon Anna a régi családi padlást rendezgette. A poros doboz mélyéről előkerült egy napló, édesanyja ifjúkori naplója. Ahogy lapozgatni kezdte, a keze megremegett, szíve zakatolt. Egy bejegyzés különösen megragadta. Így szólt. Ma megvallottam az Úrnak a legnagyobb vétkemet. Könnyek között imádkoztam, és hirtelen olyan béke áradt rám, amit szavakkal nem lehet leírni. Tudom, hogy Isten megbocsátott. De vajon én valaha meg tudok bocsátani magamnak? Anna döbbenten olvasta újra és újra édesanyja sorait. Mintha a saját szívéből szóltak volna. Ő is hordozott egy terhet. Évekkel ezelőtt egy döntés, amit elhibázott, és ez darabokra törte valaki más életét. Már százszor térdre borult, bocsánatot kért Istentől, és mégis a bűntudat ott maradt a szívében, a lelkében. De miért? Másnap Anna a könyvtárba látogatott, ahol beszélgetésbe elegyedett egy idős hölggyel, Mária nénivel. Mikor Anna könnyeivel küszködve feltárta a dilemmáját, a néni csak ennyit mondott. Tudod, kedvesem, mikor Sátán emlékeztet bennünket a múlt bűneire, te emlékeztesd őt arra, hogy ezek Krisztus vére által már el vannak törölve. Isten elfelejtette őket. Ne tartsd számon ezeket a bűnöket, te sem. Anna csendben ült és hallgatott. Mária néni előhúzott egy kicsiny kis tükröt, és oda nyújtotta. Nézd bele! Látod magad? Most képzeld el, hogy Krisztus néz rád ezen a tükrön át. Ő nem a bukásodat látja, hanem az ő igazságát szeretné rajtad felismerni. Miért tartanád magad fogva, ha ő már szabadon engedett? Aznap este Anna újra letérdelt, de ezúttal nem kérve, hanem hálát adva imádkozott. Uram, tudom, hogy megbocsátottál. Add, hogy én is úgy nézzek magamra, ahogyan te nézel rám. Segíts, hogy elfogadjam kegyelmedet, és többé ne a múlt rabja, hanem a te szereteted tükre legyek.

Hogyan bocsássak meg magamnak, miután Isten már megbocsátott? Sokan, miután őszintén megbánták bűneiket és elfogadták Isten megbocsátását, mégis tovább hordozzák magukban a bűntudat terhét. Ennek gyakran az az oka, hogy érzelmileg még nem tudjuk elengedni a múlt hibáit, vagy úgy érezzük, nem vagyunk méltók a kegyelemre. Pedig az evangélium lényege éppen az, hogy Isten kegyelme nem az érdemeken, hanem Krisztus áldozatán alapul. Ha megtört szívvel és bűnbánattal jövök hozzá, akkor Jézus megbocsát, és nem emlékszik meg többé a bűneimről. Ez a kijelentés világos. Ha Isten megbocsátott, akkor már nincs többé kárhoztatás. Ahogy Pál a Róma beliekhez írott levél 8. fejezetének elején írja ezt.

A kérdés tehát nem az, hogy Jézus megbocsátott-e, hanem hogy mi hajlandóak vagyunk-e elfogadni ezt a megbocsátást, és utána képesek vagyunk-e úgy tekinteni magunkra, ahogyan Isten lát bennünket. Jézus úgy bánik a bűnbánó lélekkel, mintha sohasem vétkezett volna. Nem csak megbocsát, hanem újjá is formál. Nem bűnösként tart nyilván, hanem gyermekeként, aki Krisztus igazságába van öltöztetve. Aki ezt el tudja fogadni, az lassan meg tud bocsátani önmagának is. A folyamatos önvád nem Istentől származik, hanem Sátán egyik legkifinomultabb eszköze arra, hogy elválasszon bennünket a megváltótól. Arra törekszik Sátán, hogy a lelkeket meggyőzze. A bűneink túlságosan nagyok ahhoz, hogy Isten megbocsássa azokat. De ha mi továbbra is bűnösnek látjuk magunkat, miközben Isten már tisztának nyilvánított, akkor tulajdonképpen mi nem hiszünk Isten szavának, hanem pont a vádlónak adunk igazat. A megbocsátás elfogadása és a hit szorosan összetartozik. Ez kézen fogja a megváltó kezét, és elfogadja az ő igazságát. Az ember nem saját jósága, hanem Krisztus érdeme által fogadható el Isten előtt. A megbocsátás magamnak kérdéskör, tehát nem más, mint hittel elfogadni, hogy Isten igazat mondott. Ha megvallottam, ő megbocsátott. Innentől már nem a bűn határoz meg, hanem a kegyelem. Isten megbocsátása nem fél megoldás, hanem teljes újjászületés. Ha ő elfelejti bűneinket, nekünk sem szabad tovább őrizgetnünk azokat. Ha Isten így lát minket, tisztán megbocsátva, akkor a legnagyobb hitpróba talán az, hogy mi is elfogadjuk Jézusnak ezt a látását.

Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Róma beliekhez írott levél 8. fejezet, 1. vers.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Holnaptól indul a Művészetek Völgye Fesztivál. Holnaptól július 24-e és augusztus 2-a között több mint 3000 programmal várja vendégeit a Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcson, Taljándörögdön és Vigánpetenden. A Balatonfelvidék legrégibb és legnagyobb kulturális eseménysorozata korosztálytól függetlenül mindenkinek elhozza a tökéletes kikapcsolódás élményét. A Művészetek Völgye Fesztivál olyan, mint egy 10 napos kortárs művészeti összejövetel, ahol nem csak a zenei műfajok találkoznak, hanem az irodalom, a színház, a tánc és cirkuszművészetek, a filmek, a fotográfia, vagy éppen a kortárs képzőművészet. A kicsik pedig idén is garantáltan számíthatnak néhány nagyszerű gyerekprogramra. A völgy olyan, mint a béke szigete, ahol mindenki kedvére kikapcsolódhat. Szeressen akár hajnalig bulizni, a kedvenc zenekaraira, kézműveskedni, vagy éppen jógával, vagy túrával indítani a napot. Krisztus lelkületével megtartották idén Nagykállóban az országos cigánypásztorációs lelki gyakorlatot július 18-án és 19-én Nagykállóban. A Korányi Frigyes görög-katolikus általános iskola, gimnázium és kollégium épületében megtartották a 8. országos cigánypásztorációs lelki gyakorlatot. A 2 napos találkozó a lelki megújulás, a kiengesztelődés és a közösség építés jegyében hívta egybe a különböző településekről érkezett résztvevőket. A rendezvényre mintegy 20 településről több mint 60 résztvevő érkezett. A jelenlévőket Bángi Magyar Anna, a szervező Boldog Ceferino Intézet szakmai munkatársa köszöntötte, kiemelve, hogy az esemény fontos célja a helyi közösségek és egyházmegyék együttműködésének erősítése. Mint mondotta, a lelki gyakorlat nem csak lelki alkalom, hanem találkozó is. Találkozás egymással, az egyházzal és mindenek előtt Krisztussal. Felhívás parókusi alkalmassági vizsgálatra. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala parókusi alkalmassági vizsgálatot hirdet. Várják mindazon lelkészek jelentkezését, akik az Evangélikus Egyház 2005. évi 3. törvényének 12.-14. paragrafusában meghatározott feltételeknek megfelelnek. A szóbeli vizsga időpontja és a helyszín november 10-én, kedden, Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala, Budapest, 8. kerület, Puskin utca 12. A vizsgálatra augusztus 31-éig lehet jelentkezni. A deli.kerület@luteran.hu e-mail címen. Az időjárásról. Változékony nyári idő. Ma csütörtökön a felhős idő mellett növekszik az esőzés esélye. Északnyugatias a szél, és 22-29 fokunk van. Pénteken sok napsütés várható felhőkkel, néhol zápor is kialakulhat. Északias szél és 23-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket is.

Amikor Gedeon meghallotta az elmesélt álmot és annak a megfejtését, leborult imádkozni. Azután visszatért Izrael táborába, és azt mondta: keljetek föl, mert kezetekbe adta az Úr Midján táborát. A 300 embert 3 csapatra osztotta, mindenkinek a kezébe egy-egy kürtöt adott, meg egy üres cserépfazekat, és egy fáklyát a fazékba. Majd ezt mondta nekik: rám figyeljetek, és aszerint cselekedjetek. Amikor én elérem a tábor szélét, ugyanazt tegyétek, amit én teszek. Ha megfújom a kürtöt én, meg a velem lévők mind, akkor ti is fújjátok meg a kürtöt az egész tábor körül, és kiáltsátok: az Úrért és Gedeonért. Amikor Gedeon és 100 embere a tábor széléhez érkezett, a középső őrségváltás idején, mert éppen akkor állították fel az őröket, megfújták a kürtöket, és összetörték a kezükben lévő cserépfazekakat. Ekkor belefújt a kürtbe mind a 3 csapat, és összetörték a cserépfazekakat, bal kezükben fogták a fáklyákat, jobb kezükben pedig a kürtök voltak, amelyekkel kürtöltek, és kiáltoztak: fegyverre az Úrért és Gedeonért! Mindenki megállt a helyén a tábor körül. Az egész tábor viszont futásnak eredt, ordítozva menekültek, mert amikor megfújták a 300 kürtöt, az Úr egymás ellen fordította az emberek fegyvereit az egész táborban. Menekült a tábor egészen Bétsittáig, Cerérá felé, az Ábél-Meholái partig, Tabbat fölött. Bírák könyve, 7. fejezet, 15.

0: zavart keltve győzni.
1: Gedeon az ellenség álmán felbátorodva cselekszik. Először is Istennek adja a dicsőséget mindazért, amit már eddig is tett, és amit még tenni fog. Imádkozik, és csak azután veszi a gyeplőt a kezébe. Gedeon úgy tűnik, tudja, mit csinál. Minden esetre kicsit fura dolgot tesz, hiszen a fáklyákról, korsókról és tülkökről nem épp a harci fegyverzet jut eszünkbe. Hogy honnan vette Gedeon ezt az ötletet, arról nem olvasunk. Ám ezek a tárgyak nem is csatában kerülnek bevetésre, hanem arra szolgálnak, hogy összezavarják az ellenséget. Hatalmas lármával a 300 izraeli harcos bekeríti az ellenséget. Ez annyira meghökkenti őket, hogy zavarukban egymásra támadnak és legyilkolják egymást. Mi válik itt nyilvánvalóvá? Nem a nép, hanem Isten az, aki az ellenséget legyőzi. Napjainkban más természetű ellenségek ellen harcolunk. A csatateret gyakran a gondolataink adják. A legnagyobb ellenség maga az ördög, a nagy szétdobáló. Fegyverei a félelem, az elbátortalanítás, a kísértés, a büszkeség, a haragtartás, hogy csak egy néhány dolgot említsünk. De mi is átélhetjük, hogy zavart keltve győzünk. Semmi sem küldi padlóra annyira ellenségünket, mint amikor egy látszólag kilátástalan helyzetben a Biblia igazságait hozzuk fel. Amikor Isten dicsérjük akkor is, ha nehéz, vagy amikor az imádságba tudunk menekülni. Hasznos lehet, ha szavainkat nyomatékosítjuk azáltal, hogy hangosan mondunk igéket, és Istent hallható szóval dicsérjük. Akkor is, ha szavaink nem tükrözik érzéseinket. Ha hülyek maradunk, és ellenállunk az ellenség támadásainak, végül el fog futni tőlünk.

Tárjuk ki most a szívünket, tegyük le Isten elé terhünket, kéréseinket, tiszta szándékkal imádkozva. Imádkozzunk.

Ó, Uram, ha nem is láttalak, hiszek és bízom benned. Tudom, itt vagy velem, kegyelmes Istenem, és vigyázod, életem. Kérlek, vezess engem a helyes irányba. Nyitott szívvel köszönöm mindazt, amit adtál, az éjszakát

a pihenést, az újraébredést. Kérlek, adj a mai naphoz elegendő türelmet. Kérlek, adj erőt is, hogy elbírjam a terheket, amiket a vállamra raktál. Hadd lássam a kiutat, ha úgy érezném, eltévedtem, vagy már nem tudok megbirkózni mindazzal, ami az életemre nehezül. Mutasd meg a tisztulás lehetőségét, a könnyebbülés alkalmát. Add a kegyelmedet, hogy fölismerjem, ki tesz velem jót, és én kivel tehetek jót a te áldásoddal. Amen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 23-a. Hunyadi Szabó Ferenc 1743-tól 1795-ig élt református lelkész. Debrecenben végezte a teológiát és Diószegen lett rektor. Ezután Bázelben tanult, majd Debrecenbe lelkésznek hívták. Mint jeles szónok nagy tiszteletben állt messze vidéken is. 1791. júliusában a tiszántúli kerület püspökének választották. Részt vett a budai zsinatban. Műve a keresztjén Archivarius, vagy olyan historiai gyűjtemény, melyben összeszedegettetve feltaláltatnak a Bibliában előforduló dolgoknak a régi külső íróknál megmaradt nyomai, és több kötetben jelentek meg prédikációi, ige magyarázatai.
2: Mert az utókor kik voltunk, tettünkből ítéli. Milyen volt a lakunk, születésünk, hol, mikor éltünk, akkor kérdezi csak, ha figyelmét nyertük eredménnyel. Írta magyarósi Szőke József, aki 2 évet a Marburgi Egyetemen töltött bölcseleti és teológiai tanulmányokkal, azután gróf Bethlen Sándornál házi nevelő, majd a református eklézsia prédikátora lett. 1832-ben hívták meg tanárnak Székelyudvarhelyre, a református kollégiumba. Itt azután 34 éven át tanította a bölcseletet, anatómiát, lélektant, régészetet, valamint a latin és görög nyelvet. Közel 2 évtizedig a tanintézet rektora is volt. Vagyonát az intézményre hagyta, könyveit pedig a marosvásárhelyi református főiskolára. Néhány munkája, ódák, magyarok, lantos históriai énekek, költői levelek.
1: Bródy Sándor 1863-ban született író, drámaíró és publicista. A 80-as évektől újságíróként dolgozott a Magyar Hírlapnál. Ezután Kolozsvárot, az erdélyi képes újságot szerkesztette, később a kolozsvári életet, majd a Magyarországot. Rendszeresen közölte írásait a Pesti Hírlap, a Nap, az Újság, az Est. Sikeres a polgári morált bíráló színművei. A Dada, a Tanítónő és a Medikus. Jelentős alkotásai közé tartozik többek között a Hófehérke című regénye, mely a jókai típusú romantikát idézi, valamint az Ezüst Kecske és a Naplovagja című realista regények is. Utolsó nagy műve egy novella ciklus, az öregedő, magányos Rembrandtról. Vallotta, az ember előbb dolgozik és vergődik másért, azután él a maga gyönyörűségének.
2: A sokoldalú földrajztudós, az 1870-es születésű Colnaki Jenő először a műegyetemet végezte el, majd kapott egy 2 éves ösztöndíjat Kínába. Itt a Sárga és a Jangce folyók mederváltozásait és a delta vidéket kutatta. Közben felfedezett egy lávamezőt Mandzsúriában, és értékes néprajzi gyűjtőmunkát is folytatott. 1905-ben a Kolozsvári Egyetem földrajz tanszékének vezetésével bízták meg. Részletesen tanulmányozta és leírta Erdély természeti viszonyait. 1920-ban a Budapesti Tudományegyetemen lett tanszékvezető, maradandót alkotott a hidrológiában és a klimatológiában is. Mintegy 50 könyvet és 700-nál több cikket írt. Talán leghíresebb tudományos ismeretterjesztő könyve a Csillagoktól a tengerfenékig címmel 1941-ben jelent meg 4 kötetben.
1: Tavaszi Sándor 1888 és 1951 között élt. A berlini és a jénai egyetemeket látogatta. A kolozsvári református teológián, ahol tanult is, 1910-től tanár, később igazgató. Püspöki titkárként is dolgozott, 1935-től püspök helyettesként. Szerkesztett több folyóiratot, a református szemlét, a pásztor tüzet, az útat, az erdélyi helikonnak pedig főmunkatársa volt. 1923-tól ő szerkesztette az Út könyvtára című sorozatot. A Szegedi Szellem és Élet című tudományos folyóiratban is jelentek meg tanulmányai. Főbb művei az ismeretelmélet és a megismerés pszichológiája, Calvin János élete, Kierkegaard személyisége és gondolkodása, a lét és valóság, az egzisztencializmus filozófiájának alapproblémái, erdélyi személyiségek, valamint a szenvedés titka.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Aki hízeleg embertársának, hálót vet annak lába elé. Példabeszédek könyve 29. fejezet 5. vers.

Az egyik fordításban az ige férfit említ, mégis egy hízelkedő nőt szeretnék neked példának hozni, mert ez a tulajdonság inkább nőkre jellemző. Isten Sámsont választotta ki, hogy megszabadítsa Izrael népét a filiszteusok kezéből. Abban volt az ő ereje, hogy az Úr parancsának engedelmeskedve élt, és a haját nem volt szabad soha levágni. Mivel a filiszteusok féltek tőle, és bosszút akartak állni rajta, felbéreltek egy szép nőt, Delilát, hogy tudja meg Sámson erejének a titkát. Delila minden női praktikát bevetett, hízelgett, duzzogott, állandóan duruzsolt neki, míg végül a férfi beadta a derekát és elárulta a titkát. Ezzel pedig a halálos ítéletét írta alá. Delila kényeztette, majd alvás közben levágta a haját. Ekkor elfogták, de nem volt ereje ellenállni nekik. Így kiszúrták a szemét, szórakoztak rajta és rabszolgamunkára fogták. Végül miután újra kinőtt a haja, megfogta a ház két tartó oszlopát, ahová megint azért hozatták ki, hogy szórakoztassa őket, megrándította, ami rádőlt a több ezres tömegre, és ő is ott lelte halálát, a többiekkel együtt.

0: Ismersz olyat, aki hízelgő? Aki mézes-mázos, az ujja köré csavarja a másikat, behálózza, megpróbálja levenni a lábáról, nem becsületes úton jár. Erőszakmentesebb, de nem kevésbé helytelen módon próbálja meg elérni, amit akar. Te soha ne alkalmazd ezt a csúnya álnok módszert.
1: Az útravalót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Álljunk szilárdan a gúny és a megvetés dacára.
1: A mai ige, első Zsoltár első verse. Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsa szerint, nem áll meg a bűnösök útján, és nem ül a csúfolódók székébe. Gondolatok az igéről. Istentelenek azok, akik nem szeretik Isten parancsolatait, és nem engedelmeskednek azoknak, hanem szembe mennek velük. Ez az a tanácsadói csoport, amelyre figyelmeztetnek bennünket, hogy kerüljük el. Az a csoport, amelyet Sátán használ a fiatalok tévútra vezetéséhez. Tanácsuk, javaslataik olyan jellegűek, hogy könnyelműen kezelik a bűnt, kigúnyolják az igazságot. Úgy ábrázolják őket, mint akik a bűnösök útján állnak, és állandóan elvezetik őket az Isten parancsolatainak való engedelmesség és szolgálat egyenes ösvényéről, az engedetlenség ösvényére. Ha nem lennének olyan személyek, akik rosszat cselekszenek, és másokat is rosszra kísértenek, sok bűn választotta volna a szolgálat útját, a tisztaság és a kegyesség életét. A nevetségessé válás félelme sok ifjút indít arra, hogy engedjen a kísértésnek, és az istentelenek útján járjon. Jézus nem volt hajlandó veszélynek kitenni magát, hogy az ördög kedvében járjon. Viszont hányan tudnának ma kiállni egy hasonló próbát? Ne engedjétek, hogy bármiféle kötekedő, fenyegető, gúnyos megjegyzések rávegyenek benneteket a lelkiismeretek legkisebb mértékű megsértésére is, ezáltal ajtót nyitva Sátánnak, ahol bejöhet és irányíthatja az elmét. Legyetek lelkes bibliakutatók. Isten szava biztos útmutató. Ha gondosan tanulmányozzátok, nem vagytok abban a veszélyben, hogy az ifjúságot körülvevő és rájuk zúdoló kísértések hatalma alá kerültök. Néhányan kigúnyolhatnak, hogy ilyen szigorú vagy, hívhatnak önelégültnek, de figyelj arra, hogy a jót kezd el cselekedni, majd csendesen tarts ki abban. Ha Dániel teljes történetét leírták volna, olyan fejezetek nyílnának meg előtted, amelyek megmutatnák neked a gúnyt, az irigység és a gyűlölet kísértéseit, amelyekkel Dánielnek találkoznia kellett. De ő felülemelkedett a gúnyolódáson, és ez történik mindenkivel, aki győzni tud.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Én vagyok a világ világossága. Az emberek az életüket a sötétséget átkozva vánszorogják végig, pedig én mindvégig fényesen ragyogok. Az a vágyam, hogy mindegyik követőm világossághordozó legyen. A Szentlélek, aki benned él, tud az orcádról sugározni, engem láthatóvá téve a körülötted lévők számára. Kérd meg lelkemet, hogy nyilvánuljon meg rajtad keresztül, ahogy áthaladsz ezen a napon. Tartsd a kezem örömteli bizalommal, mert én soha nem távozok el mellőled. Jelenlétem fénye ragyog rád. Ragyogtasd fel azt a világot azáltal, hogy visszatükrözöd azt, aki én vagyok.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: János evangélium a 8. fejezet, 12. vers. Máté evangélium a 5. fejezet, 14-től a 16-ig terjedő versek. Korintusbeliekhez írott 2. levél, 3. fejezet, 18. vers. Mózes 2. könyve, 3. fejezet, 14. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Jeremiás könyve, 45. rész. A próféta vígasztalja Bárúkot. Ezt az igét mondta Jeremiás próféta Báruknak, Nériá fiának, amikor leírta egy könyvbe Jeremiás beszédeit az ő diktálása nyomán, Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának a 4. esztendejében. Az Úr, Izrael Istene ezt mondja rólad, Báruk. Te így beszélsz. Jaj nekem, mert az Úr kinnal tetézi fájdalmamat. Belefáradtam a sóhajtozásba, nem találok nyugalmat. Ezt feleld neki. Így szól az Úr. Nézd csak, amit építettem, azt most romba döntöm, és amit ültettem, most kigyomlálom az egész országban. És neked nagy kívánságaid vannak? Ne legyenek, mert most veszedelmet hozok minden emberre, így szól az Úr. De te ajándékul kapod az életedet, bárhová is mégy.

0: Mai szakasz, Jeremiás 45. rész. Az előző fejezet a Jeruzsálem lerombolása után 10 esztendővel történtekkel foglalkozott. A babiloniak időszámításunk előtt 586-tól 76-ig pusztították el a várost. A 45. fejezet nem illeszkedik a sorba, hanem a 36. fejezethez tartozik, ami Isten Júda királyának, Jójákimnak évekkel korábban, Krisztus előtt 604-ben Jeremiással küldött üzenetéről szól. Jeremiás nem mehetett közvetlenül a királyhoz, ezért Bárukot küldte el, hogy olvassa föl Isten üzenetét a megtéretlen királynak és főembereinek. A 45. fejezet 3. verséből egyértelműen kiderül, Báruk rettenetesen félt a feladat végrehajtásától, hiszen így szólt. Jaj nekem, mert az Úr kinnal tetézi fájdalmamat. Belefáradtam a sóhajtozásba, nem találok nyugalmat. Báruk bizonyára biztosítékot szeretett volna Istentől, hogy megvédi őt az istentelen Jójákim királytól. Legalább 4 kérdés tisztázódott itt. Először, Isten megengedi Jeruzsálem elpusztítását. Másodszor, Isten maga is szomorú, hogy el kell pusztítania, amit maga épített, gyökerestül kitépnie, amit ültetett. Harmadszor, Báruk ne várjon jó eredményeket feladata elvégzésétől. Végül pedig, Isten megvédi Báruk életét az üzenet átadása után. Mit tanulhatunk ebből a fejezetből? Ellen White így fogalmazta meg a Nagy orvos lábnyomán című kötetében. Az Úr művében nincs helyük azoknak, akik jobban szeretnék elnyerni a koronát, mint hordozni a keresztet. Istennek olyan emberekre van szüksége, akik jobban törekszenek feladatuk elvégzésére, mint a jutalom elnyerésére. Olyan emberekre, akik inkább az elveket szorgalmazzák, mint az előléptetésüket. Azért kell imádkoznunk, hogy olyanná legyünk, mint Báruk és Jeremiás, hogy a jutalom elvárása nélkül tegyük a dolgunkat.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Tudd meg, mi módon kell forgolódni az Isten házában, amely az élő Istennek egyháza, az igazságnak oszlopa és erőssége. Timóteushoz írott első levél, 3. fejezet, 15. vers. Az egyház Isten erősvára és menedékvárosa, melyet fenntart ebben a hűtlen világban. Az egyház minden hitszegése árulás az ellen, aki megvásárolta az emberiséget egyszülött fiának vére által. A földön már ősidőktől kezdve a hűséges lelkek alkották az egyházat. A lelki sötétség hosszú korszakain át Isten gyülekezete hegyen épült városhoz hasonlított, amelyben tiszta, mennyei tanok tárultak fel az egymást követő nemzedékek alatt, évszázadról évszázadra. Bármi gyöngének és gyarlónak látszik is a gyülekezet, Isten mégis a legnagyobb figyelmében részesíti, mert kegyelmének színhelye, ahol készségesen nyilvánítja ki az ő emberi szíveket átalakító hatalmát. Mihez hasonlítjuk az Isten országát? Kérdezte Jézus. Vagy milyen példával példázzuk? Nem talált az emberi társadalomban semmi hozzá hasonlót, amivel összemérhette volna. A földi országok helyzetük és erőviszonyaik felsőbbségénél fogva uralkodnak. Krisztus azonban minden nemük kényszert vagy erőszakot száműz az ő országából. Emelje és nemesbítse az emberiséget ez az ország. Isten gyülekezete a szent élet színhelye. Különböző adományokat kapott, és fegyverzete a Szentlélek. Az egyház tagjai abba lejjék boldogságukat, hogy mások jólétéért fáradoznak, és áldást árasztanak másokra. Csodálatos munka az, amit az Úr végeztetni akar gyülekezetével.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Vedd észre! Ne csak élni hagyjuk egymást. Segítsük élni a másikat, hogy a maga útját járhassa, még akkor is, ha ez az út éppen tőlünk elvezet. Tanuljunk meg lemondani arról, hogy minden úgy történjék, ahogyan elgondoljuk, és ahogyan szeretnénk. Amíg ezekre nem vagyunk képesek, nem tudunk bensőségesen ünnepelni, mert állandó csalódottságot élünk meg amiatt, hogy a világ nem olyan tökéletes, mint amilyennek mi megálmodtuk. Simon András.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Ne félj a kudarctól. Első rész. Amíg az urat kereste, sikert adott neki az Isten. Krónikák második könyve, 26. fejezet, 5. vers. Íme néhány bibliai stratégia a kudarctól való félelem leküzdéséhez. Elsőként, legyen összhangban a látásod és az értékrended. A következő versek Uzziá király felemelkedéséről és bukásáról számolnak be. 16 éves volt Uzziá, amikor uralkodni kezdett, és 52 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Jekoljá volt, Jeruzsálemből származott. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan apja Amaciá tette. Az Istent kereste Zekarjá idejében, aki Isten félelemre tanította, és amíg az Urat kereste, sikert adott neki az Isten. Amikor azonban megerősödött, vesztére felfuvalkodott, és vétkezett Istene az Úr ellen. Krónikák második könyve, 26. fejezet, 3-tól az 5. versig, és a 16. vers. Nyilvánvaló a tanulság, a siker megrészegíthet, és a részeg ember nem gondolkodik világosan, végül pedig mindenféle baj éri. Ezért vigyázz, hogy a látásod mindig összhangban legyen az értékrendeddel. Őrizd meg az egyensúlyodat, és Isten igéje alapján definiáld a sikert, ne pedig a világ önző törvényszerűségei alapján. Az például nem siker, ha nyilvános elismerésben és dicséretben részesülsz a teljesítményeidért, miközben a családi életed romokban hever. A becsületességet feláldozni a nyereség és az előléptetés oltárán pedig a lehető legrosszabb üzlet. Második. Tanulj a hibáidból és kudarcaidból. A kudarc nem halálos, és nem az határozza meg, hogy ki vagy. A kudarc a tetteid eredménye, nem pedig az értékességed fokmérője. Thomas Edison egyszer így fogalmazott: nem vallottam kudarcot, hanem csak találtam 10 000 módot, amely nem működik. Tekints alázattal az elkövetett hibákra, mint egyfajta tanulópénzre, és lépj tovább immár bölcsebben.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk, visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük, atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég, ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Ismét megnyitja kapuit, holnap a Művészetek Völgye lélegzett református udvara. Lélegzetvételt, megnyugvást és közösséget kínál ebben az évben is a Taliándörögdi lélegzett református udvar a Művészetek Völgye forgatagában holnaptól július 24-e és augusztus 2-a között. Több mint két évtizedet tárja ki kapuit a Taliándörögdi református templom és kertje a Művészetek Völgye ideje alatt, hogy a fesztiváloknak értékes lelki és művészeti tartalmakkal elcsendesedési lehetőséget kínáljon. A református közéleti és kulturális alapítvány által működtetett udvarban egyszerre adnak frissítő üdítőket, nyugágyat a betérőknek, és lehetőséget arra, hogy mélyebben megismerjék küldetésüket. 10 nap alatt mintegy 55 programot kínál a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivál. Mivel június 15-én már lejárt a jelentkezés ideje az idei Ars Sacra Fesztiválra, ezért most már közzéteszik a megtervezett műsorokat. Először most Miskolcról. A Miskolci Éltető Lélek Alapítvány, Miskolc önkormányzata, civil szervezetek, valamint intézmények, művészek, egyházi felekezetek és iskolák együttműködésével rendezik meg idén a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivált szeptember 11-e és 20-a között. A programsorozat több mint 600 szereplőt vonultat fel, 10 nap alatt pedig mintegy 55 programot kínál az érdeklődők számára. A fesztiválról szóló sajtótájékoztatón Várhelyi Krisztina, a fesztivál főszervezője, elmondta, a fesztivál 10 napja alatt képzőművészeti kiállításokkal, lelkiségi programokkal, koncertekkel, beszélgetésekkel, szentmisével, valamint egy konferenciával is várják az érdeklődőket. Hozzátette, hogy több mint 600 szereplőt felvonultató eseménysorozatra reményeik szerint legalább 10 000-en fognak ellátogatni. Liturgikus munkatársak képzése indul ősszel a Veszprémi Főegyházmegyében. A Veszprémi Főegyházmegye október 9-től ismét elindítja a liturgikus munkatársak képzését a plébániákon szolgálatot teljesítő 30 és 55 év közötti laikus férfiak számára. A jelentkezési határidő augusztus 15-e. A képzés célja, melyre várják a plébániai munkatársak önkéntes szolgálattevők jelentkezését is, hogy a résztvevők jobban megismerjék a Szentírást, a liturgiát, az egyház működését, a Veszprémi Főegyházmegye sajátosságait és a közösség liturgikus szolgálatának lehetőségeit. A program segítséget nyújt a résztvevők számára ima életük elmélyítéséhez és ahhoz, hogy hatékonyabban tudjanak kommunikálni mind a lelkipásztorokkal, mind a többi plébánián szolgálatot végző társukkal. Az időjárásról. Változékony nyári idő. Ma csütörtökön a felhős idő mellett növekszik az esőzés esélye. Északnyugatias a szél, és 22-29 fokunk van. Pénteken sok napsütés várható felhőkkel, néhol zápor is kialakulhat. Északias szél és 23-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket is.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Uram, jó nekünk itt lenni. Ha akarod, csinálok itt három sátrat. Neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet.

Az Úr Jézus kiemelte három tanítványát, Pétert, Jakabot és Jánost, a földi élet hétköznapi megszokott eseményeiből, és felvitte őket egy hegy tetejére. Itt megláthatták az Urat dicsőségében, hogy ki is ő valójában, ki ő isteni nagyságában. Jézus messiási hatalmát már korábban is megtapasztalhatták a csodáiban, de ilyennek még nem látták őt sohasem. Az ő mennyei fenségét, dicsőségét csak ez alkalommal láthatták valóságosan. Ennek rájuk gyakorolt hatása kiderült Péter szavaiból. Uram, jó nekünk itt lenni. Péter, amikor meglátta Jézust a maga dicsőségében, nem akart lemenni a hegyről. Hogyha itt a mennyország

Ha már találkoztál az Úr Jézussal, mint személyes megváltóddal, bizonyára értett Péternek ezt a mondatát. Mert aki találkozik Jézussal, az legszívesebben megállítaná az időt. Amikor hallgatod az ő szavát, amikor tapasztalod a Szentlélek munkálkodását, átérzed az ő dicsőségének a jelenlétét. Mikor volt utoljára ilyen érzésed, találkozásod, élményed ő vele? Amikor még semmi sem halványította el az ő dicsőségét, mert még nem jutottak eszedbe annak a napnak a teendői, kihívásai. Mikor volt a társaddal együtt ilyen találkozásod Jézussal? Igazi ünnepi pillanatok a házastársaddal együtt, Jézus dicsőségét látva.

Jézus Krisztus most téged is hív a hegyre, hogy meglásd az ő dicsőségét. Vajon mi lesz a te válaszod?

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 23-a. Márk evangélium a 15. fejezet, 33-tól 39. versig. Amikor 12 óra lett, sötétség támadt az egész földön 3 óráig. 3 órakor Jézus hangosan felkiáltott: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ami ezt jelenti: én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, amikor ezt hallották, így szóltak: íme Illést hívja. Valaki elfutott, és ecettel megtöltve egy szivacsot, nátszára tűzte azt, inni adott neki, és így szólt: lássuk csak, eljön-e Illés, hogy levegye őt. Jézus pedig hangosan felkiáltva kilehelte a lelkét. Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. Amikor pedig a százados, aki ott állt vele szemben, látta, hogy így lehelte ki a lelkét, ezt mondta: bizony, ez az ember Isten fia volt. A kereszténység máig nyögi a keresztes háborúk kárait, a megtérsz vagy meghalsz féle erőszakoskodást. Némelyek szeretettel dobálóznak, Istenit emlegetve, de aztán nem egyszer szexuális visszaélés, házasságtörés a vége. Mások kegyelemmel üzletelnek, olcsó motivációval nyerészkednek, elvesztve a drága kegyelmet. Jézushoz ne kényszerítés miatt, ne érdekből, hanem önként járuljunk, felismerve személyét, aki megért és elfogad, felkarol és felemel, értékel és szeret. Akkor is, ha a fentieken elhasalunk, vagy akkor is, ha másban. Nem cserében szeret, nem majd akkor, ha tökéletes leszel. Szeretetünket, kapcsolatunkat ő vele minősíti, hogy bukás, nélkülözés, akár bőség esetén is törekszem a megszentelődésre, akarom érezni a közelségét, és bármire kész vagyok, amire ő indít, kijelentései, igéi, Szent Szelleme révén. Nem igazán hívjuk szentnek magunkat, pedig kiontott vére által megszentelte életünket, kihívott ebből a világból, és elkülönített a maga számára minket.

minket. Sem halál, sem bűn, sem hatalmak, semmi nem választhat el tőle, szabadon jöhetünk hozzá, a szentek szentje nincs többé elzárva. Halleluja! A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Daniel Freylon írta Texasból, az Egyesült Államokból. Újra felkelni. Amikor körülvették a tanítványok, felkelt és visszament a városba. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 14. fejezetének 20. verse. A csípőprotézis műtétem után órákig lábadoztam, de aztán azt mondták, itt az idő, hogy felkeljek és megpróbáljak mozogni. Megdöbbentem ezen. Azt gondoltam, napokba telik majd, mielőtt újra rábra tudok állni, de a nővér elmagyarázta, hogy nagyon fontos azonnal járni, hogy megelőzzük az új ízület bemerevedését és elgyengülését. Két oldalról, nővérekkel támogatva megtettem az első lépéseimet. Hála a támogatásoknak még aznap hazatértem otthonomba, erősebben és kisebb csípőfájdalmakkal, mint azelőtt. A mai igeszakaszban Pált ájulásig verték, majd az ellenséges tömeg kivitte a városból. Bár halottnak tűnt, nem volt egyedül. Pált körülvették a tanítványok, akik segítettek neki talpra állni. Ez a támogatói kör Isten erejéről tett tanúságot, és ezzel az erővel ment vissza Pál a városba, és folytatta az utazását. Fontos volt, hogy újra felkeljen, hogy folytatni tudja az örömhír terjesztését. Mikor az élet kihívásai megsebeznek, könnyű lent maradni. Minél tovább vagyunk lent, annál nehezebb előrelépni az életben. De akkor Isten meglátogat bennünket, és kiárasztja a kegyelmét ránk. Megtapasztalhatjuk ezt a körülöttünk levő támogatásában, akik érzékenyek a sebeinkre, és könyörületesek hozzánk a szükség idején. Segítünk egymásnak felállni, hogy folytassuk azt a munkát, amire Isten elhívott minket. Urunk, segíts felismerni csodálatos kegyelmedet a körülöttünk élő emberekben. Amen. Napi gondolat, mások segítségével Isten kegyelmét adom tovább. Imádkozunk a műtétből felépülőkért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Antal Szilvia, Isten tudja. Isten tudja, amit én nem tudok, hogy merre tartsak, ha félve indulok. Hogy lesz-e út ott is a lábam alatt, ahol nem jelzik táblák, vonalak. Isten tudja, hol van a helyem, amikor elmém döntésképtelen. Ha nem tudom, hogy menjek, vagy maradjak, tárt karokkal várnak, vagy majd letagadnak. Isten tudja, meddig kell maradjak, mikor higgyek becéző szavaknak, mikor csalfák, és ellopnák a szívem, és mikor szeretnek majd a semmiért egészen. Isten tudja, kinek mit is mondjak, hogy bántó szó nélkül is lássanak igaznak, hogy bölcs lehessek ott is, hol bántanak, hol óráknak tűnik egy fájó pillanat. Isten tudja, miért is születtem, mivel áld meg, és mivel tanít, ha fáj is sokszor elbuknom, és újra talpra állnom, de képessé tesz kibírnom a kint. Isten tudja, amit én nem tudok, hogy merre tartsak, amikor indulok, hogy utam során áldás kiknek leszek. Isten tudja, én meg csak hiszek.

0: az én életem ma. Jézus és barátai Betániában.
1: Barátság. Jézus szerette Mártát és annak nőtestvérét és Lázárt. János evangéliuma 11:5. Gondolatok az ígéről. Jézus szívesen kereste föl Lázár, Mária és Márta otthonát, mert hitük és szeretetük légkörében nyugalmat talált. Krisztus tanítványai közül a betániai Lázár volt a legálhatatosabb. Amióta először találkozott Jézussal, hite erős volt, szeretete mély. Megváltónk nagyon szerette Lázárt, s értetette legnagyobb csodáját. Krisztus megáldotta mindazokat, akik a segítségét kérték. Szereti az egész emberi családot, de földi élete során voltak olyan emberek, akikhez különösen gyöngét kapcsolatok fűzték. Szívét a szeretet erős kötelékei kapcsolták a betániai családhoz. Megváltunk, megbecsülte ezt a csöndes otthont és érdeklődő hallgatóit. Vágyódott a kedvesség és a szeretet után. Itt figyelmes hallgatóság előtt nyithatta meg a gondviselés könyvét. Személyes beszélgetésekben tárta föl hallgatói előtt azt, amit nem mondhatott el a tömegeknek. Barátaihoz nem kellett példázatokban szólnia. Mindazok, akik befogadták mennyei tanítását, áldást nyertek. De a többség késedelmes volt a hallásra, s Krisztus a betániai otthonban nyugalmat talált nyilvános szolgálata fárasztó küzdelmei után.

0: megöl a munkát.
1: Amikor pedig késő délután 5 óratájban is kiment, még mindig talált ott áldogálókat, és megkérdezte tőlük, miért álltok itt egész nap tétlenül. Máté evangéliuma 20. fejezet, 6. vers. A dolgozó embereknek, különösen a középkorúaknak, kockáztatniuk kell az egészségüket a munkahelyükön. Nem olyan veszélyes munkákról beszélünk, mint az állványzaton való munka, vagy a versenyautó vezetés. Mi a szokásos irodai munkákról beszélünk, ahol hosszú ideig kell ülni. A National Institutes of Health által végzett tanulmány kimutatta, hogy a testmozgás csökkenti a rák kialakulásának kockázatát. Az inaktív férfiaknál nagyobb valószínűséggel alakult ki tüdő, vastagbél vagy végbélrák, az inaktív nőknél pedig megnőtt a méhnyak és a mellrák kialakulásának kockázata. Más tanulmányok kimutatták, hogy azok, akik keveset mozogtak, nagyobb valószínűséggel szenvedtek combcsonttörést életük későbbi szakaszában, és nagyobb eséllyel váltak elhízottá. Ezek a tanulmányok eredményei arra a kijelentésre emlékeztettek, a tökéletes egészség a tökéletes keringéstől függ. Érdekes megjegyezni egy tanulmányban, hogy a férfiak hosszú élettartamában a legnagyobb különbséget okozó tényező nem a dohányzás, a testsúly vagy a vegetarianizmus volt, hanem a testmozgás. Azok, akik sportoltak, több évvel tovább éltek, ami 3-szor nagyobb különbség, mint bármelyik más összehasonlítható csoporté. Ha inaktív munkakörben dolgozol, kezdj rendszeres testmozgásba, használd a lépcsőt, sétálj gyorsan a szünetekben, vagy dolgozz az ebédszünetben. Az íróasztalnál végzett lustálkodást alakítsd át testmozgássá. Minden órában szállj néhány percet arra, hogy nyújtózkodj. Kocogj helyben, ugráló kötelezz, vagy ülve tornáztasd meg az izmaidat. Ne hagyd, hogy a munka veszélyeztesse az egészségedet. Gondolom, haza akarod vinni a fizetésedet, de egészségesen akarsz hazamenni, hogy élvezni tudd. A bér önmagában nem éri meg a munkát. Isten mozgásra tervezte a testedet, az izmaidnak, ízületeidnek és csontjaidnak mozgásra van szükségük ahhoz, hogy optimálisan működjenek, különben elsorvadnak. Még ha 11. óra is van, Jézus arra hív, hogy dolgozz, hogy jól működjön a gépezeted. És arra emlékeztet, hogy gyakorold a hitet, hogy rendben tartsd a lelki életedet. A fizetésedért vagy az egészségedért dolgozol. Mit tehetsz azért, hogy a munkahelyed egészséges munkahely legyen.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

július 23-án csütörtökön következőképpen szól hozzánk Isten igéje. A napószövetségi igéjét a 88. Zsoltár 9.-10. verseként olvassuk. Fogoly vagyok, nem szabadulhatok. Szemem elbágyadt a nyomorúságtól. Hívtalak, Uram, minden nap. A napújszövetségi igéjét az apostolok cselekedeteinek 3. fejezetében a 2. versként találjuk. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit minden nap letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívnak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Az imádságnak hatalmas ereje van. Komoly változást hoz az imádkozóban. Az imádság összekapcsol azzal, akihez imádkozom, és azzal is, akiért imádkozom. Az imádságban elfogadom Istent, bizalmat szavazok neki. Akkor is, ha nem értem, miért nem ítél, miért nem vett véget a rossznak. Akkor is, amikor felfoghatatlan számomra, miért nem áll látványosan a szenvedők és elnyomottak oldalára, miért hallgat. Az imádságban készé válok arra, hogy várakozzak és reménykedjek. Mindeközben enyhül a jelen szorongató valósága, és megerősödik a jövőbe vetett hitem. Az imádságban elfogadom a másik embert. Jót kívánok neki. Vállalom, hogy amit Isten a cél elérése érdekében rám bíz, azt megteszem. Az imádságban elfogadom a világot, amely körülvesz. Észreveszem benne a jót és a szépet. Világossá válik a feladatom a művelésében és megőrzésében. Az imádság arra is felnyitja a szememet, hogy ne akarjam Istent megváltoztatni. Ha nem is értem, mit miért tesz, de bízzak benne, hogy jól teszi. Embertársaimat viszont úgy fogadjam el, hogy Isten éppen általam akar segíteni nekik. Én pedig igyekszem belesimulni Isten akaratába. Az imádságban Istennel még alkudozni is lehet a másik ember javára. Akár olyan rámenősen is, ahogyan Ábrahám tette, aki bízott Istenben és szeretettel volt az emberek iránt. A nap imádsága. Hálát adunk neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy a te nevedben kérhetjük az Atyát. Hálát adunk, hogy te segíted ügyetlen szavainkat, hogy te viszed elé mindazt, amit mi eldadogunk. Kérünk, vezess minket szent lelkeddel, hogy veled imádságban és tetteinkben, örök egységben együtt munkálkodhassunk. Add meg nekünk, hogy közösségedben imádságunk cselekedetté, cselekedetünk imádsággá formálódjon. Amen. Makovicki Gyula áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak. Fogoly vagyok, nem szabadulhatok. Szemem elbágyadt a nyomorúságtól. Hívtalak, Uram, minden nap. És a nap újszövetségi igéje, arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit minden nap letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívnak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menő.

Egy szelíd, borongós délutánon Anna a régi családi padlást rendezgette. A poros doboz mélyéről előkerült egy napló, édesanyja ifjúkori naplója. Ahogy lapozgatni kezdte, a keze megremegett, szíve zakatolt. Egy bejegyzés különösen megragadta. Így szólt. Ma megvallottam az Úrnak a legnagyobb vétkemet. Könnyek között imádkoztam, és hirtelen olyan béke áradt rám, amit szavakkal nem lehet leírni. Tudom, hogy Isten megbocsátott, de vajon én valaha meg tudok bocsátani magamnak? Anna döbbenten olvasta újra és újra édesanyja sorait, mintha a saját szívéből szóltak volna. Ő is hordozott egy terhet, évekkel ezelőtt egy döntés, amit elhibázott, és ez darabokra törte valaki más életét. Már százszor térdre borult, bocsánatot kért Istentől, és mégis a bűntudat ott maradt a szívében, a lelkében. De miért? Másnap Anna a könyvtárba látogatott, ahol beszélgetésbe elegyedett egy idős hölggyel, Mária nénivel. Mikor Anna könnyeivel küszködve feltárta a dilemmáját, a néni csak ennyit mondott. Tudod, kedvesem, mikor Sátán emlékeztet bennünket a múlt bűneire, te emlékeztesd őt arra, hogy ezek Krisztus vére által már el vannak törölve. Isten elfelejtette őket. Ne tartsd számon ezeket a bűnöket, te sem. Anna csendben ült és hallgatott. Mária néni előhúzott egy kicsiny kis tükröt, és oda nyújtotta. Nézd bele! Látod magad? Most képzeld el, hogy Krisztus néz rád ezen a tükrön át. Ő nem a bukásodat látja, hanem az ő igazságát szeretné rajtad felismerni. Miért tartanád magad fogva, ha ő már szabadon engedett? Aznap este Anna újra letérdelt, de ezúttal nem kérve, hanem hálát adva imádkozott. Uram, tudom, hogy megbocsátottál. Add, hogy én is úgy nézzek magamra, ahogyan te nézel rám. Segíts, hogy elfogadjam kegyelmedet, és többé ne a múlt rabja, hanem a te szereteted tükre legyek.

hogyan bocsássak meg magamnak, miután Isten már megbocsátott. Sokan, miután őszintén megbánták bűneiket és elfogadták Isten megbocsátását, mégis tovább hordozzák magukban a bűntudat terhét. Ennek gyakran az az oka, hogy érzelmileg még nem tudjuk elengedni a múlt hibáit, vagy úgy érezzük, nem vagyunk méltók a kegyelemre. Pedig az evangélium lényege éppen az, hogy Isten kegyelme nem az érdemeken, hanem Krisztus áldozatán alapul. Ha megtört szívvel és bűnbánattal jövök hozzá, akkor Jézus megbocsát, és nem emlékszik meg többé a bűneimről. Ez a kijelentés világos. Ha Isten megbocsátott, akkor már nincs többé kárhoztatás. Ahogy Pál a Róma beliekhez írott levél 8. fejezetének elején írja ezt.

A kérdés tehát nem az, hogy Jézus megbocsátott-e, hanem hogy mi hajlandóak vagyunk-e elfogadni ezt a megbocsátást, és utána képesek vagyunk-e úgy tekinteni magunkra, ahogyan Isten lát bennünket. Jézus úgy bánik a bűnbánó lélekkel, mintha sohasem vétkezett volna. Nem csak megbocsát, hanem újjá is formál. Nem bűnösként tart nyilván, hanem gyermekeként, aki Krisztus igazságába van öltöztetve. Aki ezt el tudja fogadni, az lassan meg tud bocsátani önmagának is. A folyamatos önvád nem Istentől származik, hanem Sátán egyik legkifinomultabb eszköze arra, hogy elválasszon bennünket a megváltótól. Arra törekszik Sátán, hogy a lelkeket meggyőzze. A bűneink túlságosan nagyok ahhoz, hogy Isten megbocsássa azokat. De ha mi továbbra is bűnösnek látjuk magunkat, miközben Isten már tisztának nyilvánított, akkor tulajdonképpen mi nem hiszünk Isten szavának, hanem pont a vádlónak adunk igazat. A megbocsátás elfogadása és a hit szorosan összetartozik. Ez kézen fogja a megváltó kezét, és elfogadja az ő igazságát. Az ember nem saját jósága, hanem Krisztus érdeme által fogadható el Isten előtt. A megbocsátás magamnak kérdéskör tehát nem más, mint hittel elfogadni, hogy Isten igazat mondott. Ha megvallottam, ő megbocsátott. Innentől már nem a bűn határoz meg, hanem a kegyelem. Isten megbocsátása nem fél megoldás, hanem teljes újjászületés. Ha ő elfelejti bűneinket, nekünk sem szabad tovább őrizgetnünk azokat. Ha Isten így lát minket, tisztán megbocsátva, akkor a legnagyobb hitpróba talán az, hogy mi is elfogadjuk Jézusnak ezt a látását.

Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Róma beliekhez írott levél 8. fejezet, 1. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Megszületett a döntés, kötelező lesz a Biblia az állami iskolákban, Texasban. Az oktatási tanács döntése értelmében a jövőben számos klasszikus irodalmi művet bibliai szövegekkel együtt kell majd tanítani a diákoknak. A kultúrharc nem most érte el az amerikai oktatást, de a texasi döntés eddig nem látott méretű központi beavatkozást jelent. Az állami oktatási tanács által elfogadott kötelező olvasmány lista több mint 5 millió diák mindennapjait határozza meg. A javaslat kritikusai szerint a döntés összeegyeztethetetlen az egyház és az állam alkotmányos szétválasztásával, és háttérbe szorítja a más vallású, illetve vallástalan családok gyermekeit. Ezzel szemben a támogatók azzal érvelnek, hogy az Egyesült Államok alapításakor a zsidó-keresztény értékek jelentették az ország alapját. Így ezek megjelenítése az állami iskolák tantervében indokolt. Radírozzuk ki a különbségeket. Fennállásának 20. nyarán újra meghirdeti az egyik legrégibb és legfontosabb kezdeményezését, a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót, a Református Szeretetszolgálat. Az elmúlt 2 tapasztalata azt mutatja, hogy az iskolakezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra, különösen azokra, amelyek már a mindennapokban is számos nehézséggel küzdenek. A felmérések szerint ma egy gyermek tanév kezdése átlagosan 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak, de az első osztályba készülők esetében akár ezt az összeget is meghaladhatja, az iskolatáska, a tolltartó, a füzetek, az írószerek, a sportfelszerelés és a többi szükséges eszköz megvásárlása, különösen több gyermek nevelése esetén, vagy ahol egyetlen keresetből gazdálkodnak. A Református Szeretetszolgálat elsősorban nekik szeretne segítséget nyújtani. Bölcsődétől idős otthonig tart fenn intézményhálózatot a debreceni Bánki Református Egyházközség. Az egyházaknak a gyakorlatban 2 téren van társadalmi tennivalójuk, a gyermekek, illetve az idősek körében. Így fogalmazta meg Búzás Dénes lelkipásztor a gyülekezet tevékenységének árszpoétikáját. Ez év márciusában adták át az idős otthont, amelyre azonnal óriási igény mutatkozott. A Debrecen Bánki Református Egyházközségben az elmúlt évek során létrejött egy bölcsöde, óvoda, általános iskola és középiskolát is indítottak, illetve az idősek napközi otthona mellett a közelmúltban átadták a 461 millió forintból megvalósított 48 férőhelyes, 1200 négyzetméteres, bentlakásos idős otthont is. Az időjárásról. Változékony nyári idő. Ma csütörtökön a felhős idő mellett növekszik az esőzés esélye. Északnyugatias a szél, és 22-29 fokunk van. Pénteken sok napsütés várható felhőkkel, néhol zápor is kialakulhat. Északias szél, és 23-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket is.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, mennek Kulcsár Tibort hallják. Van-e joga bárkinek is, hogy arra kárhoztasson embereket, hogy a szenvedés után egy újabb szenvedés jön? Mostanában ez a kérdés nagyon sokaknál így vetődik föl, bár szeretném mondani, hogy már maga a hangsúlya is, ahogy elmondtam, meg maga a kérdés felvetés is nyilvánvalóan utal arra, hogy nagyon sokan szívesen számon kérnék az Istentől, hogy mit tesz, és miért akkor teszi, amikor teszi, és hogy jön ahhoz, hogy tegye, miközben sokszor nem látjuk át az élő Istennek a dolgait, de a magunk érdekeit azt elég jól átlátjuk, vagy a magunk vágyait, és természetesen senkitől nem lehet azt kívánni, hogy vágyjon és óhajtozzon valami újabb szenvedésre, de a mai igény pontosan arról beszél, hogy amikor Isten megenged valamit, azt nagyon ritkán szokta úgy tenni, hogy annak ne lenne valami célja. De ezt nyugodtan mondhattam volna úgy is, hogy soha nem szokta úgy tenni. Együtt van a hajón hónapokig egy csapat. Az utolsó két hét se napot nem látnak, se holdat nem látnak, igazából azt se tudják, éjszaka van, nappal van, óriási vihar, szakad az eső, tomboló vihar. Pál apostol ebben a helyzetben mondja el a hajó minden jelenlevőjének, hogy reménykedjenek, bizakodjanak, mert ott állt az Úr angyala, nem fog senki elpusztulni ebben a katasztrófában, egyedül a hajóvész oda, tehát nagyon tisztességesen elmondja Pál apostol, hogy az angyal nem azt mondta, hogy úgy menekülünk, hogy semmiféle probléma nem lesz, a hajó oda lesz, és aztán kimenekülnek az emberek Málta szigetére, és tessék csak hallgatni, mi történik. Apostolok cselekedetei 28. fejezet az első verstől így számol be erről. Miután megmenekültünk, akkor tudtuk meg, hogy Máltának hívják ezt a szigetet.

eljutották, vagy eladták rabszolgának azokat, akik kikeveredtek a partra. És itt mindjárt azzal a beszámolóval találkozunk Lukácstól, hogy a barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak, mert tüzet raktak a ránk zúduló eső miatt. Azért szeretném mondani, hogy a mértéket, a mércét érdemes megfigyelni, hogy Lukács hova állítja. Nem harsonaszó fogadta őket, nem egy olyan segítő csapat, aki beúszott volna bárkiért a tengerbe, a viharzó tengerbe, és kimenekítette volna őket. Utána nem fehér asztalhoz hívták őket, nem ruháztak föl mindenkit vadonatúj öltözékekkel, nem volt díszvacsora, és még nem tudom micsoda. Egyszerűen annyi, hogy tüzet raktak, hogy megszáradhassunk. Hogy is tanít bennünket Isten igéje? Mindenért hálát adjatok. Vajon egy ilyen helyzetben a tűz az megoldás? Én emlékszem, még ifjú koromban egyszer külföldön túráztunk egy ifjúsági csapattal, és a túrának egy pillanata nagyon emlékezetes marad, mert ez NDK területén volt, szörnyen eláztunk. A sátraink, a ruháink, minden csupa víz volt, a csomagjaink is zömmel, teljesen szétáztak. És egyszer csak előttünk volt egy táborkapu, ahova bezörgettünk, és segítséget kértünk, hogy legalább bemehetnénk, mert a vihar egyre erősödött. És azt kaptuk segítségképpen, hogy hatalmas szárító berendezéseik voltak, aminél mindenünket, még a sátrainkat is csonttá száríthattuk. Ha jól emlékszem, a végén kaptunk valami kakaót, meg kiflit is, ami külön jól esett, de mikor tovább mentünk, úgyhogy kisütött a nap, és gyalogolva kellett folytatnunk a túrát, egészen felvillanyozva mentünk tovább, mert azt a segítséget kaptuk, ami akkora legszükségesebb volt. Egyébként nagyon szeretném mindenkinek a szívére tenni, hogy ezt nevezik irgalmasságnak. Az irgalom az, amikor valaki abban a helyzetben, amiben embertársa segítségre szorul, éppen azt a segítséget adja, ami kell. És ezek a barbárok, akik nem ismerték az élő Istent, nem ismerték az Úr Jézus Krisztust, az Istentől beléjük épített késztetések alapján ezt az irgalmasságot megtették. Nem vonogatták a vállukat, és nem mondták, hogy esik az eső. Majd valaki más. Igen ám, de itt történik valami. Amikor Pál összegyűjtött egy csomó rőzsét, és tűzre tette, a meleg miatt egy vipera bújt ki belőle, és a kezébe mart. Amikor barbárok meglátták a kezéről lecsüngő mérges kígyót, így szóltak egymáshoz, bizonyára gyilkos ez az ember, aki a tengerből ugyan kimenekült, de az isteni bosszúállást nem engedi, hogy életben maradjon. Tessék csak ezt hallgatni! Ugye nem fognak rám megharagudni, legyenek kérem tekintettel arra, hogy ez a nehéz esetek a Bibliában sorozat, de ez a mondat elhangozott ott volna akármelyik keresztény gyülekezetben is, nem? Hát mi szoktuk tudni, hogy az, ami a szemünk előtt történik valakivel, az valamiért Istennek a büntetése. Sokszor el is szoktuk magyarázni, hogy lám-lám utolérte az Isten keze, és mi ugyan nem tudjuk, hogy miért, de amit látunk, az azt bizonyítja, hogy. Egyébként nagyon megdöbbentő látvány lehet, és tessék csak megnézni, úgy lelki szemeinkkel ezt a jelenetet, kimenekül valaki, nyilván Pál is csuromvíz, egyébként még mindig esik az eső, tehát, hogy honnan gyűjtötték a rőzsét, ez egy külön kérdés, hogy mennyit kellett azután menni, hogy viszonylag száraz tüzelőanyagot lehessen hozni a tűzre, de meg kell száradni, és akkor jön Pál egy köteg rőzsével, akiről senki nem tudja, hogy ő a Tarzuszi Pál, nem tudja róla senki, hogy a pogányok apostola, a barbárok számára nem az a tekintély, aki a hosszú hajóút alatt, az egész hajó előtt Isten különleges követévé növi ki magát, mert annak lenni bizonyul, nekik ő csak egy ember a menekültek közül. És éppen ennek az embernek a kezébe egy vipera mar bele. Ezt mindegyikünk tudja, hogy a vipera marás az pillanatokon belül vezethet halálhoz. Néhány évvel ezelőtt egy ifjúsági csoporttal voltunk a Hargitán, és bibliatanulmányozó

0: közösségben voltunk együtt, de hát napközben azért volt arra lehetőség, hogy ott a környéken az ifjak játszanak, sétáljanak, kiránduljanak. Aztán egyszer csak elkapott egy helyi, olyan szép, székely magyarsággal beszélő ember, aki ott lakott fönn a hegyen, és azt mondta nekem, hogy mondja meg apujáknak, ne mászkáljanak csórélábbal, mert sok itt a vipera, az előbb verte magyon kettőt. Hát igyekeztem elmondani a apujáknak, hogy ne mászkáljanak csórélábbal, bár nem nagyon értették eredetileg, hogy ez mit akar jelenteni, mármint, hogy mondjam meg a gyerekeknek, hogy mezítelen lábbal, mert hogy rövid nadrágban voltak fiúk, lányok is a melegre való tekintettel, ne mászkáljanak, mert itt nem illik, meg a szandál sem elég jó vipera ellen, de mindenki tudja, hogy a vipera nem játék. És nézik a szigetlakók. És mit látnak? Hogy van valaki, akivel ez a tragédia, egy tragédia sorozat után megtörténik. Plusz egy. A többieket ez elkerüli. Ő azonban lerázta a kígyót a tűzbe, és semmi baja se esett. Azok pedig azt várták, hogy feldagad, vagy hirtelen holtan esik össze. Mikor azonban hosszas várakozás után azt látták, hogy nem történik semmi baja, megváltozott a véleményük, és azt mondták róla, hogy egy Isten. Sokat lehetne beszélni az emberi hangulat szélsőséges váltásairól. Honnan tudhatták volna ezek a barbár szigetlakók, hogy a Szentírásban egyszer majd Márk evangéliuma legvégén mindenki azt olvashatja a 16. fejezetnek a záró soraiban, azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik majd, az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegekre teszik a kezüket, és azok meggyógyulnak. Pál nem akarta bizonyítani, hogy ez működik, de mivel Pál hűséges volt az Úrhoz, ebben a helyzetben ez működött. Ezt azért szeretném nagyon különösen hangsúlyozni, mert nem eshetett még csak véletlenül se szó arról, hogy a következő mondata Pálnak úgy hangozzék, hogy nincs valakinél még néhány vipera, mert szívesen megmutatom még egyszer. Ne vegyék kérem gúnyolódásnak, de én magam saját szememmel láttam, hogy léteznek olyan közösségek, ahol annak bizonyítására, hogy ez működik, a lelkipásztor a szószéken kígyókat fogdos és játszik velük, mert azt gondolja, hogy ezzel bizonyítja a hitét. Ez körülbelül olyan, mint amit a múltkor egy kedves ige hirdetőtől hallottam, hogy Dániel az oroszlán veremben valószínűleg sétált körbe-körbe, és talán még egyik-másik oroszlánnak a farkát meg a bajszát is megrángatta. Hát kötve hiszem, hogy ez így történt volna. Először is az egész Szentírás bizonyítja, hogy Dániel normális volt, másrészt pedig Isten angyalának a jelenlétében egészen biztosan Dániel imádkozott Istenhez, és mélyen megrendülve várta, hogy Isten milyen kimenekedést ad, de oroszlán bajszot nem rángatott. Mi hívő emberek nem játszunk rá a bajra. Nem játszunk rá arra, hogy valami történjen. De Isten baj vagy nehéz esetek idején kiszabadít bennünket, és kiszabadíthat bennünket. Pál apostol soha korábban ezt a viperás ügyet nem élte át. De ebben az esetben tetszett az Istennek, hogy a szigetlakókat egy látható ige hirdetéssel meglepje. Honnan indultunk? Ez egy gonosztevő, akit utolért az Isten igazságszolgáltatás. Pál apostolnak nem kellett magyarázkodni. Egyébként a helyzet az, hogy nem is lehet ilyenkor magyarázkodni. Az emberi feltételezésekkel szembe menni elég nehéz, ha valaki már próbálta bizonygatni, hogy nem az vagyok, akinek engem néztek, vagy amit mondtok rólam, gondoltok rólam, pontosan tudhatja, hogy általában ez kudarcra van ítélve, mert a legtöbben még inkább megerősödnek abban, hogy a rossz véleményt tovább is mondják. De ahogy ott áll Pál, lerázza a viperát, és utána nem történik semmi, ez Pál apostolt ige hirdetési helyzetbe hozza. Nyilvánvaló, nem először hangzik el vele kapcsolatban, hogy egy Isten. Ha emlékszünk rá, az első misszióúton ezt már Ikóniumban elmondták. Azt hitték, hogy Barnabás a földre szállt Jupiter, Pál mint a szószóló meg Hermész. De akkor is, és most is tudni kellett Pálnak, hogy erre mi a helyes válasz. Nem a mi nagyságunk, nem a mi kiválóságunk az, ami miatt ilyen dolgok történnek, hanem Krisztus, aki azt ígérte, hogy velünk lesz a világ végezetéig. Pál hűséges volt? Igen. Kitartott az Úr mellett? Igen. Bármilyen nehéz körülmények között is tartotta magát ahhoz, amit Isten mondott a 2 hetes vihar közben. Egyébként zárójelben megjegyzem, Pál apostolt se az angyal vitte partra. Valahogy ő is kiúszott. Lehet, hogy a hajó egy darabjának a segítségével. És ha valaki úszott már erősen hullámzó vízben, az nem biztos, hogy vissza kívánkozik oda, és itt viharzó tengerből kellett kimenekülni. Pál apostolnak is ezt végig kellett küzdeni. Ott volt vele az Úr, megadta hozzá az erőt, és most ebben a helyzetben azt akarta Isten, hogy úgy induljon Pál apostolnak a máltai tartózkodása, hogy az embereket érdekelje, hogy ki az az Úr, akit ő szolgál. Ez egy bizonyságtétele lehetőség. Emlékszünk rá? Annak idején Péter és János mennek fel a templomba, és meggyógyítanak egy születése óta sánta embert. És amikor jön a tömeg, és elkezdene kirobbanni valamiféle magasztaló, dicsőítő szózatot, akkor hogy is kezdi ez a 2 tanítvány? Mit néztek úgy ránk, minthogyha ez a mi erőnkből, vagy a mi hatalmunk által gyógyult volna meg? A názáreti Jézus neve szabadította meg. És innentől kezdve Péter önmagáról egy szót nem szól, kizárólag Jézusról, meg arról, hogy megvan a lehetőség a Jézushoz való csatlakozásra. Pál is ezt tette. Tessék csak hallgatni. Azon a környéken volt a sziget előjárójának, Publiusnak a birtoka, aki befogadott minket, és 3 napon át nagyon barátságosan megvendégelt. Történt pedig, hogy Publius apja lázrohamoktól és vérhastól gyötörve ágynak esett. Pál bement hozzá, és miután imádkozott, rátette a kezét, és meggyógyította. Itt most álljunk meg egy pillanatra. Először is egy újabb lehetőség a Krisztusról szóló bizonyságtételre. Valaki azt mondhatja, lám-lám, normális esetben a hívőket ilyen jelek követik. Nem szeretnék vitatkozni ezen senkivel. De tetszenek emlékezni, hogy mit ír ez a Pál, aki Publius apját meggyógyítja Timóteusnak? Gyomrod gyakori gyengesége miatt élj egy kevés borral. Ami azt jelenti, hogy a gyomorsav túltengést valamilyen módon javasolta kezelni Pál apostol. A kevés bor nyilván nem napi liter számra történt, hanem ennek megfelelően valóban gyógyszerként. Pál apostol saját magával kapcsolatban azt írja, már 3-szor is könyörögtem egy tövissel kapcsolatban, ami adatott az én testembe, és azt mondta nekem Isten, hogy elég néked az én kegyelmem. Ezzel nem cáfolni akarom, hogy Istennek van hatalma gyógyítani. Már csak azért is, mert én magam is átéltem Isten rendkívüli szabadítását halál közeli helyzetben. A családomban is több olyat föl tudok sorolni, amikor Isten különös módon avatkozott be. Lelkipásztori szolgálatom során is tapasztaltam rendkívüli szabadulásokat és gyógyulásokat, de azt kell mondanom, hogy mint ahogy a kígyó emelgetés nem tartozik a hívő embernek a módszereihez, ez sem a tesztünk, hogy vajon nálunk hány ember gyógyul meg, vajon nálunk hányan nyernek különleges adományokat. Az egyetlen, ami bizonyítja a Krisztus követést, az ige szerinti életünk, ahogy megtermi a lélek gyümölcseit. Az összes többi az másodlagos kérdés. De minden esetre ebben a helyzetben kapott Pál egy különleges felhatalmazást. Ez a felhatalmazás megint csak a bizonyságtétel előre segítésére volt. Kinek az apukája betegszik meg? A sziget kormányzójának az apukája. Magyarul egy elég kiemelt helyen vannak, és ebben az elég kiemelt helyzetben a vendégszeretetre válaszképpen, minthogyha Isten azt mondaná, hogy ez a pogány származású ember befogadta a hajótörötteket, köztük az én szolgáimat is, hiszen nem egyedül van Pál, és én most Válaszolok, és gyógyulást adok. Miután ez megtörtént, folytatja Lukács a beszámolót, a többi beteg szigetlakó is odament hozzá, és ő meggyógyította őket. Emlékszünk ilyenre? Igen. Az Úr Jézusnak a szolgálata során is többször megtörtént ez. Péter apostol szolgálata nyomán is többször megtörtént ez. Pál apostolnak az efézusi szolgálata során is Isten fölhasználta egy időben a gyógyítás különleges kegyelmi ajándékát az evangélium hirdetésének az előkészítésére, az út nyitásra. És itt Málta szigetén is. Azok az emberek, lévén, hogy pogány származásúak, egészen pontosan értették, hogy itt velük valami különleges csoda történik. Az előbb mondtam egy furcsa beszúrást, hogy lévén, hogy pogány származásúak. Tetszik tudni, miért mondom? Mert annak idején az Úr Jézus meggyógyított 10 leprást. És a 10 leprás közül hálát adni egy ment vissza, az is samáriai volt. Érdekes módon, akik pogány származásúak, alkalomattán sokkal mélyebben átélik, hogy ők hálával tartoznak az érdemtelenül kapott isteni adományért. Valahogy jobban átélik a befogadást. És hadd mondjam el, hogy én ugyanezt tapasztaltam a hála szempontjából, amikor cigány gyülekezeteket látogatunk meg, akár rádiós feladataink kapcsán. Valami rendkívüli mértékben képesek kifejezni a reakciójukkal azt, hogy ők örülnek az elfogadásnak, a befogadásnak, a szeretetnek. Valami olyan módon, ami sokszor a más típusú gyülekezetekből hiányzik. Minden esetre ezek az emberek rendkívüli módon hálásak voltak. Ezt onnan lehet tudni, amit a 10. versben így ír Lukács, ezek nagy megbecsülésben részesítettek minket, és amikor elhajóztunk, elláttak bennünket minden szükséges dologgal. Ott töltöttek egy hosszú időt, 3 hónapot biztos. Addig, amíg a hajózás nem vált biztonságossá, Pál apostolnak ott kellett lenni Málta szigetén. De ez alatt az evangélium az gyökeret vert. És Pál apostol úgy megy tovább, mint aki egészen biztos lehet abban, hogy nem a meggyógyítottaknak a sokasága gondol rá pusztán, hanem Krisztus dicsőítik. És nem a nagy Pál apostolról szól a himnusz, hanem Krisztusról énekelnek. Az előbb említettem a hálát. Tetszik tűnő, hogy mi pénzbe kerül egy hajó teljes fölkészítése egy tengeri útra? És tetszik tudni, hogy több mint 270 ember szenvedett ott hajótörést. És azt olvassuk itt, hogy amikor elindultunk, elláttak bennünket minden szükséges dologgal. Ez nem Pálnak és Lukácsnak szólt pusztán, meg a tesszalonikai munkatársnak, akik velük voltak, hanem ez a teljes személyzetnek. Csak egy zárójeles megjegyzés. Az, amit Isten Pál apostolon keresztül tett, az az egész hajó személyzetére árad ki hatalmas áldásként. Hogy érkeztek? Eredetileg egy gabonaszállító nagyon értékes rakományával indultak útnak, és amikor hajótörésen vettek, oda lett minden. Most úgy indulnak tovább, hogy bár a szállítmány elveszett, az életük megmaradt, és minden szükséges dologgal rendelkeznek, hogy legalább hazatérhessenek, meg folytathassák az életüket, úgy, ahogy az kell. Isten különös kegyelme kiáradhat a hívőkön keresztül a környezetre is. Hányan számoltak be szabadulásról azért, mert hívőkkel bujdostak együtt világháború idején? Hányan számoltak be különös megmenekülésről, mert valahogy hívő gazdákkal együtt estek fogságba, vagy együtt éltek át földrengést, vagy együtt voltak egy nagy árvíz, egy pusztító árvíz után. Én azt hiszem, nekünk nagyon komolyan kell venni, hogy Isten nem csak Ábrahámnak ígérte azt, hogy miatta megáldatik a környezete, hanem azt akarja Isten, hogy mi hívők áldást jelentsünk a közvetlen környezetünknek, és rajtunk keresztül az evangélium eljusson az emberekhez, akik ezáltal is áldást nyernek. Amen.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

Aranyosi Ervin, békére vágyva. Sose küzdj meg senkivel sem, s nem fognak legyőzni. Ne versenyezz, és senki sem fog majd megelőzni. Nem attól vagy te értékes, hogy külön vagy másnál, megérthetnéd az életet, ha mélyebbre ásnál. Jobb lenne a nagyvilágot szeretettel nézni, a jó tündért a meséből gyakran megidézni. Elmondani vágyaidat, három kívánságod, várni, ahogy beteljesül, amit álmod látott. Álmodozni, hinni benne, így teremtve békét. Előbb csak a sajátodat, majd az összes népét. Harag nélkül, megértően nézve a világra, az életnek csodafája hadd szökkenjen szárba. Sohasem kell háborúzni, ott valaki sérül. Ha győzöl is egy csatában, vesztes lehetsz végül, mert a lelked egy darabja a csatában elvész, s nem tudsz számot adni róla, ha majd egyszer elmész. Keresd inkább önmagadban, mit is tudnál adni. Hogyan tudnál boldogulni, s jóként megmaradni. Hogyan tudnál tiszta szívvel másoknak szolgálni? A jóságnak örömétől boldogabbá válni. Ne háborúzz, inkább szeress. Ez lenne a dolgod, hogy az élet a lelkeden ne ejthessen foltot, hogy a bánat elkerüljön, gyakran öröm érjen, a lelked ne haldokoljon, inkább vígan éljen.

0: Egészségpercek.
1: A ma ismert narancssárga színű sárgarépa a 18. században Hollandiában jelent meg először. A répa színét a benne lévő karotin adja. A 19. században az A-vitamin felfedezése után a sárgarépa tekintélye igencsak megnőtt és nagy jelentőségűvé vált a farkasvakság egyszerű és hatékony kezelésében. A mai orvostudomány szintén javasolja a répa bőséges napi fogyasztását, hiszen gyógyhatásairól egyre több bizonyíték lát napvilágot. Igen magas az A-vitamin tartalma, amelynek azonban csak körülbelül a fele hasznosul a szervezetben, de ez is bőségesen elegendő ahhoz, hogy a szükségletet fedezze. A répa fogyasztásának rák megelőző hatása is van. Nőkben kimutatták, hogy azok, akik hetente kettőnél többször esznek répát, kisebb eséllyel kapnak mellrákot, mint akik csak ritkán vagy egyáltalán nem fogyasztják ezt a zöldségfélét. Egy közel 500 000 ember bevonásával készült vizsgálat eredménye szerint a sárgarépa csökkenti a feji és nyaki rosszindulatú daganatok kialakulásának valószínűségét. Hasonló következtetésre jutottak a hasnyálmirigyrákkal kapcsolatban is. Úgy tűnik, hogy a méhnyakrák megelőzésében és kezelésében is fontos szerepet kaphatnak a sárgarépa hatóanyagai, mivel az úgynevezett retinoid receptorokon keresztül tumorellenes hatással bírnak. A répában levő karotinoidok képesek fokozni az immunrendszer aktivitását, és ezáltal a betegségekkel szembeni védelmet. Kimutatták, a répali fogyasztása gyorsan növeli a karotinoidok mennyiségét a vérben, míg az immunválasz fokozása majdnem 2 hetet kell várni. Így a répa immunerősítő hatását csak akkor tudjuk élvezni, ha rendszeresen fogyasztjuk. Közismert, hogy a répát hányás, hasmenés, illetve székrekedés ellen is lehet alkalmazni. Ebben az esetben a répa rostanyagái a főszerep. A napi székletmennyiség akár 50%-kal is növelhető rendszeres répaevéssel. Sárga répa segíthet a cukorbetegek gondjain is. Kimutatták, hogy minél több répát eszünk, annál inkább csökken a vércukor mennyisége. Ráadásul a jóllakottsági érzésük is növekedni fog. Ehhez körülbelül 200 g nyers, vagy esetleg főtt sárga répára van szükségünk. A sárgarépa véd a fogszúvasodás ellen is. A betegség kialakulásához a hiányos fogmosáson kívül az is hozzájárul, hogy az ételek egyszerre több finomított alapanyagból készülnek, és hiányoznak belőlük a rostanyagok, amelyek komolyabb rágásra késztetnének. A sárgarépa egy ilyen rágásra késztető zöldségféle. Kimutatták, hogy azok, akiknek kevesebb, mint 28 foga van, nagyon kevés sárgarépát és más zöldségfélét esznek.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: A Zsoltárok könyve 138. rész. Hálaadás Isten hűséges szeretetéért. Dávidé. Magasztallak, Uram, teljes szívemből, Istenekkel szemben is csak rólad énekelek. Leborulok szent templomodban, és magasztalom nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél. Téged magasztal, Uram, a föld minden királya, amikor meghallják szád mondásait. Énekelni fognak az Úr útjairól, mert nagy az Úr dicsősége. Bár fenséges az Úr, meglátja a megalázottat, és messziről megismeri a fennhéjázót. Ha szorult helyzetben vagyok, és megtartod életemet, haragos ellenségeim ellen kinyújtott kezedet, jobbold megsegít engem. Az Úr javamra dönti el ügyemet. Uram, örökké tart szereteted, ne hagyd cserben most sem kezed alkotásait.

0: Mai szakasz 138. Zsoltár. Az Úr javamra dönti el ügyemet. Uram, örökké tart szereteted, ne hagyd el kezed alkotásait. Ez a 138. Zsoltár fontos bizonyossága. Ez a szakasz sok mindent megvilágíthat az előttünk álló napról, a feladatainkról, a családunkról és életünk irányáról. Isten ismeri életünk minden történését és minden körülményét. Ahhoz, hogy az ügyemet javamra döntse el, mindent nagyon alaposan tudnia kell rólam. Ez a szakasz meghitt, időszerű, átfogó és bátorító. Isten jól ismeri emberi kapcsolataink legapróbb részleteit is. Látja csalódottságainkat az élet apró dolgaiban, és megpróbál türelemre tanítani. Lát akkor, amikor elrontunk dolgokat, és kegyelmesen újabb esélyeket ad. Ismeri a kis és nagy feladatainkat, és mindent, ami e kettő között van, és azon munkálkodik, hogy mindet jobbá tegye. Minden nap, és a napnak minden pillanatában a gondolataiban vagyunk. Mindent fölhasznál, a jót és a rosszat, a győzelmeket és a bukásokat, a legkisebb részletet, és a nagy egészet, hogy alakítson és formáljon, hogy egyre jobban hasonlítsunk rá. Ahogy Pál apostol is mondja, akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Ma, amikor elkezdjük ezt a napot, gondoljunk arra, hogy mennyire szeret Isten, és hogyan gondoskodik rólunk, és mindarról, ami velünk kapcsolatos. Az ő kezének alkotásai vagyunk, és ő soha nem hagy el minket. Köszönjük meg ma az ő kegyelmét, szeretetét és irgalmát. Köszönjük meg azt, hogy minden dolgunkat a javunkra dönti el.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Álmot látott. Íme egy lajtórja volt a földön felállítva, melynek teteje az eget érte, és íme Isten angyalai fel és alájárnak azon. Ebben a látomásban Jákob előtt feltárult a megváltás terve. Jó lehet nem teljesen, csupán annyira, amennyire akkor szüksége volt. Az álmában megjelent titokzatos létra ugyanaz volt, amelyre Jézus Krisztus a Nátánaellel folytatott beszélgetésében utalt. Meglátjátok a megnyílt eget, és Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. A teremtő uralma elleni lázadás előtt Isten és az ember között közvetlen volt a kapcsolat. Ádám és Éva bűne azonban elválasztotta a földet a mennytől, és az ember többé nem találkozhatott alkotójával. A világ mégsem maradt reménytelenül magára hagyatva. A létra Jézust ábrázolja, aki összekapcsolja a földet a mennnyel. Ha saját érdemeivel nem hidalta volna át a bűn okozta szakadékot, a szolgáló angyalok nem tudtak volna érintkezni az elbukott emberrel. Krisztus kapcsolja össze a gyenge és tehetetlen embert a végtelen erőforrásával. Isten mindezt megmutatta Jákobnak, aki a kinyilatkoztatás egy részét azonnal megértette, de nagy és titokzatos igazságait egész életén át kutatta, s a kijelentés egyre jobban megvilágosodott számára. Minden isteni áldás Krisztuson keresztül mennyei követeinek szolgálata által árad ránk. Üdvözítőnk emberi természetet öltött magára, így képvisel bennünket a mennyei trón előtt. Krisztus közbenjáróvá vált Isten és ember között.

0: Jézus és barátai Betániában.
1: Barátság. Jézus szerette Mártát és annak nőtestvérét és Lázárt. János evangéliuma 11:5. Gondolatok az ígéről. Jézus szívesen kereste föl Lázár, Mária és Márta otthonát, mert hitük és szeretetük légkörében nyugalmat talált. Krisztus tanítványai közül a betániai Lázár volt a legálhatatosabb. Amióta először találkozott Jézussal, hite erős volt, szeretete mély. Megváltónk nagyon szerette Lázárt, s értetette legnagyobb csodáját. Krisztus megáldotta mindazokat, akik a segítségét kérték. Szereti az egész emberi családot, de földi élete során voltak olyan emberek, akikhez különösen gyöngét kapcsolatok fűzték. Szívét a szeretet erős kötelékei kapcsolták a betániai családhoz. Megváltunk, megbecsülte ezt a csöndes otthont és érdeklődő hallgatóit. Vágyódott a kedvesség és a szeretet után. Itt figyelmes hallgatóság előtt nyithatta meg a gondviselés könyvét. Személyes beszélgetésekben tárta föl hallgatói előtt azt, amit nem mondhatott el a tömegeknek. Barátaihoz nem kellett példázatokban szólnia. Mindazok, akik befogadták mennyei tanítását, áldást nyertek. De a többség késedelmes volt a hallásra, s Krisztus a betániai otthonban nyugalmat talált nyilvános szolgálata fárasztó küzdelmei után.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Ne félj a kudarctól. Első rész. Amíg az urat kereste, sikert adott neki az Isten. Krónikák második könyve, 26. fejezet, 5. vers. Íme néhány bibliai stratégia a kudarctól való félelem leküzdéséhez. Elsőként, legyen összhangban a látásod és az értékrended. A következő versek Uzziá király felemelkedéséről és bukásáról számolnak be. 16 éves volt Uzziá, amikor uralkodni kezdett, és 52 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Jekoljá volt, Jeruzsálemből származott. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan apja, Amaciá tette. Az Istent kereste Zekarjá idejében, aki Isten félelemre tanította, és amíg az Urat kereste, sikert adott neki az Isten. Amikor azonban megerősödött, vesztére felfuvalkodott, és vétkezett Istene az Úr ellen. Krónikák második könyve, 26. fejezet, 3-tól az 5. versig, és a 16. vers. Nyilvánvaló a tanulság, a siker megrészegíthet, és a részeg ember nem gondolkodik világosan, végül pedig mindenféle baj éri. Ezért vigyázz, hogy a látásod mindig összhangban legyen az értékrendeddel. Őrizd meg az egyensúlyodat, és Isten igéje alapján definiáld a sikert, ne pedig a világ önző törvényszerűségei alapján. Az például nem siker, ha nyilvános elismerésben és dicséretben részesülsz a teljesítményeidért, miközben a családi életed romokban hever. A becsületességet feláldozni a nyereség és az előléptetés oltárán pedig a lehető legrosszabb üzlet. Második. Tanulj a hibáidból és kudarcaidból. A kudarc nem halálos, és nem az határozza meg, hogy ki vagy. A kudarc a tetteid eredménye, nem pedig az értékességed fokmérője. Thomas Edison egyszer így fogalmazott: nem vallottam kudarcot, hanem csak találtam 10 000 módot, amely nem működik. Tekints alázattal az elkövetett hibákra, mint egyfajta tanulópénzre, és lép tovább immár bölcsebben.

A reformáció története. A mélyen vallásos Luther Márton életrajzának 14. szakasza. Egyik kérelmében, amelyet a kereszténység reformációja érdekében Németország császárához és nemességéhez intézett Luther, az egyetemekről ezt írta. Attól tartok, hogy az egyetemek a pokol széles kapuinak fognak bizonyulni, ha csak nem fáradoznak szorgalmasan azért, hogy a Szentírást magyarázzák, és nem vésik be tanításait a fiatalok szívébe. Senkinek sem tanácsolom, hogy gyermekét olyan helyre vigye, ahol nem a Szentírás a legfőbb úr. Minden olyan intézmény, ahol az emberek nem foglalkoznak szüntelen Isten igéjével, minden bizonnyal romlott lesz. Ez a felhívás szélsebesen bejárta az egész Németországot, és nagy hatással volt a népre. Az egész nemzet felbojdult, és tömegek sereglettek a reformáció zászlaja alá. Luther ellenfelei bosszú vágytól égve unszolták a pápát, hogy lépjen fel határozottan ellene. Megszületett egy rendelet, amely kimondta, hogy Luther tanításait haladék nélkül el kell vetni, ha pedig a reformátor és hívei 60 napon belül nem adják fel álláspontjukat, az egyház mindnyájukat kiátkozza. A reformáció súlyos válságba jutott. Századokon át Róma hatalmas uralkodókat rémisztett egyházi átokkal. Erős birodalmakat gyászba és nyomorba döntött. Akikre ez az ítélet lesújtott, azokra világszerte rémülettel és borzadással tekintettek. Nem érintkezhettek társaikkal, és törvényen kívül helyezték őket. Szabad volt őket üldözni és kiírtani. Luther jól látta a közelgő vihart, de nem ingadozott. Bízott abban, hogy Krisztus pártfogolja és megoltalmazza. A mártír hittel és bátran írta, hogy mi fog történni, nem tudom, és nem is igyekszem megtudni. Sújtson a csapás bárhova, nem félek. Egyetlen levél sem hull le a fáról atyánk akarata nélkül. Mennyivel inkább van gondja ránk. Az ígért meghalni könnyű, mivel maga a testélet ige is meghalt. Ha vele halunk meg, élni is fogunk vele, s ha azt az utat járjuk, amelyen ő már áthaladt, akkor ott leszünk, ahol ő van, és mindörökre vele maradunk. Luther így szólt, amikor a pápai bulla eljutott hozzá. A bullát megvetem és támadom, mint szentségtelent és hamisat. Krisztus az, akit elítélnek benne. Örülök, hogy a legjobb ügyért ér engem ilyen baj. De már felszabadultabb vagyok, mert végre tudom, hogy a pápa trónja a sátán trónja. Róma parancsának azonban megvolt a következménye. A börtön, a kínzás és a kard hatásos fegyver volt az engedelmesség kikényszerítésére. A gyengéket és babonásokat megremegtette a pápai rendelet, és ha általános is volt a Luther iránti rokonszenv, sokan drágábbnak tartották az életet annál, mintsem, hogy kockáztassanak a reformáció ügyéért. Minden azt mutatta, hogy a reformátor munkája nem sokára lezárul.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe egyáltalán nem emlékezik meg. A mai ige Zsidó 10:17. Bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezik meg. Gondolatok az igéről. Kegyelmének szövetsége alapján az Úr úgy bánik népével, mintha az soha nem vétkezett volna. Valóban elfelejti összes bűnünket. Minden bűnt elfelejt, mintha soha nem követtük volna el őket. Mintha teljesen eltűntek volna emlékezetéből. A kegyelem milyen nagy csodája ez. Isten olyat cselekszik ezzel, ami tulajdonképpen számára is lehetetlen. Irgalma csoda, amely messze felülmúlja az összes többi csodát. Isten azóta nem emlékezik meg bűneinkről, amióta Krisztus áldozata szentesítette a szövetséget. Örvendezhetünk benne, és nem kell félnünk attól, hogy bűneink miatt fellángol haragja. Íme, befogadott bennünket gyermekei közé, igaznak tekint, és kedvét leli bennünk, mintha tökéletesen szentek lennénk. Sőt, megkülönböztetett tisztességre is méltat bennünket, dicsőségének őrei, nyája védelmezői, az evangélium szolgái lehetünk. Szolgálatára érdemesít bennünket, ez a legnagyobb és egészen különleges biztosíték arra, hogy ő nem emlékezik meg bűneinkről. Mi, ha meg is bocsájtunk egy ellenségünknek, már nemigen bízunk meg benne újra. Ezt nem tartjuk bölcs dolognak. Az Úr azonban megbocsát, és utána úgy bánik velünk, mintha sohasem vétkeztünk volna. Én lelkem, milyen nagyszerű ígéret ez. Higgy benne, és örvendezzél. Újra megrendezi nyári kántorképző képzéseit a tiszántúli református egyházkerület. A kántorképző tanfolyam már tegnap, július 22-én indult, és augusztus 8-áig tartják. A szervezők zenei előképzettségtől függetlenül várnak kezdőket és haladókat az alsó korhatár 12 év az intenzív kurzusra. A nyári tanfolyamhoz 3 alkalomból álló szinten tartó tréning tartozik, amelyet évközben egy-egy hétvégén rendeznek meg. A továbbképző tanfolyam időpontja augusztus 3-ától 8-áig tart. Ezt gyakorló kántoroknak, ének- és zenetanároknak korhatár nélkül hirdeti meg az egyházkerület. A részvételhez zenei előképzettség szükséges. Nyári program lehetőségek a Görögkatolikus Múzeumban. A Görögkatolikus Múzeum a tanév során rendszeresen tartott tematikus foglalkozásokat gyermekek számára, illetve több kiállítást, zenei programot is szervezett. Az intézmény azonban nyáron sem zárja be kapuit. Gyerekek és felnőttek számára is kínálnak program lehetőségeket a szünidőben. Az időjárásról. Változékony nyári idő. Ma csütörtökön a felhős idő mellett növekszik az esőzés esélye. Északnyugatias a szél, és 22-29 fokunk van. Pénteken sok napsütés várható felhőkkel, néhol zápor is kialakulhat. Északias szél, és 23-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: A jelenések könyve. A Biblia utolsó könyve nem titkos, megfejthetetlen írás, hanem Isten rendkívül fontos kinyilatkoztatása. Kereszténységünk sors kérdése az, hogy élünk-e ezzel a különös üzenettel, hogy az ítélet félelme, vagy a remény forrása lesz-e számunkra. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, melyet Isten azért adott, hogy megmutassa mindazt, aminek csak hamar meg kell történnie. Jelenések könyve, 22. rész.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit közös Biblia tanulmányunkon. Elérkeztünk Jelenések könyvének a 22. fejezetéhez, a Jelenések végéhez, a záradékot beszéljük meg. A múlt alkalommal a 22. fejezetnek az első 5 versét elkezdtük vizsgálni, most érkeztünk el a Jelenések könyvének a záró részéhez. A Jelenések könyve egy nagyon érdekes könyv. Sokkal könnyebben értelmezhető, mint ahogyan gondolják nagyon sokszor az emberek, mert a Jelenések könyve egy olyan, mint egy gyönyörűen megszerkesztett vagy megírt szimfónia. Jó zenemű is mindig valahonnan elkezdődik, és ugyanoda kell, hogy visszatérjen. És egy ívet jár végig. Ez a muzsikában is így van, de mindenben így van. Egy festő egy képet fest, akkor ezt úgy kell megfesteni, hogy annak legyen közepe, eleje, széle, vége, stb. Minden művészi alkotásnál ez így igaz, egy versnél épp úgy, egy regénynél épp úgy, mint bármi másnál. Ez azért van úgy, mert a gondolkodásunkban vannak ezek a formák. Nagyon sokan megkérdezték, hogy én többször elmondtam ezt a csúnya szót, hogy kiasztikus szerkezet, de én jobban szeretem ez a piramis szerkezetet, vagy van kollégám, amelyik azt mondja, olyan, mint a menóra, ilyen 7 ágú menóra, mert 7 nagy egységből áll a Jelenések könyve. Mindegy, hogy mondom, ez a szerkezet nem úgy van, hogy János leült valahol a Pátmos szigetén, lógatva a lábát a tengerbe, és elkezdett gondolkodni, hogy milyen szerkezetet kellene adni. Bármilyen idegen nyelvet tanulunk, az egyik nehézség az idegen nyelvek tanulásánál az, hogy az idegen nyelvnek a szerkezetét kell elsősorban megtanulni, hogy a magyar nyelvnek is megvan a megfelelő szerkezete. Ez a szerkezet a gondolkodásunkba van beépítve. És hogyha én valamit meg akarok érteni, akkor szerkezetében kell megérteni akár egy házat, vagy akár egy gépet, egy autót, vagy egy bármilyen más műszaki tárgyat, szerkezetébe kell megérteni, mert a szerkezet ezért fontos. Kódolt könyv, ezt is el szoktam sokszor mondani, és azért kódolt könyv a Jelenések könyve, egy börtönszigetről kiírt könyv, méghozzá 7 gyülekezetnek, akik a címzetjei, akkor nyilvánvalóan kell tudni azt a kódot, amire ez íródott, és ez a kód nem titkos. Titkos volt a cenzor előtt, mert nem ismerte az Ószövetséget. Számunkra nem titkos, mert ismerjük a Biblia egészét, az Ószövetségi részt is. És ez az Ószövetség felől kódolt könyv, ami tulajdonképpen nem azt mondja el, hogy mi lesz a történelem, és ezt megint szeretném hangsúlyozni, végig azt mondtam, hanem a történelemnek a tanulságát mondja el, tehát ezek a proféciák nagyon sokszor többször beteljesedő proféciák. Mert van egy szabály, egy megoldó képlet, így mondtam egy matematikai példával, és ezt a megoldó képletet újra és újra be kell helyettesíteni a mi életünkbe is, mert különben nem lenne más számunkra, mint a múltnak egy bizonyos szemléletű dolga, hogy hát ez ekkor így történt, mert már Isten előre megmondta, meg úgy történt, úgy kellett történni, mert Isten így mondta, úgy mondta, amúgy mondta. Ez félig igaz, mert Isten mondta, és úgy is történt, és talán jól kódoljuk, hogy ez illik arra a korszakra. Ez így van, ebben semmi baj nincsen. Csak hogy ez a megoldó képlet ma is érvényes. Tehát nem egyszeri eseményeket, hanem szabályszerűségeket közöl. A megváltási terv szabályszerűségeit közli a Jelenések könyve. Ez egy nagyon fontos, alapvető tanulság, és én ezt az egész sorozatot azért is vállaltam, hogy ezt nagyon jól jegyezzük meg. Jelenések könyve az nem múlt időbe értendő, és nem jövő időbe értendő, hanem jelen időbe értendő, ezt így szoktam mondani. Tehát azokat a tanulságokat, amik a múltban lejátszódtak, vagy azokat a tanulságokat, amit Isten kinyilatkoztatott különböző jelképes formában, azt magunkra alkalmazni kell.

harcias, vagy valami nagyon olyan könyv, ami a küzdelemnek azokat a részeit mondja el, amire sokszor kíváncsiak vagyunk, hogy egy háborúban milyen nagyszerű csaták folytak. De ha jól megnézzük ezt a könyvet, akkor nem csatákról szól ez a könyv, hanem megint az ókori logika szerint, az ókori keleti logika szerint, ahova János is tartozott, ennek a könyvnek a kulcsszava az örökkévaló evangélium. Tudni, a küzdelem folyik bennem is. Mi is benne vagyunk ebben a küzdelemben. De ez a könyv azt ígéri, és azt üzeni meg, hogy az örökkévaló evangélium győz. Az evangélium, Jézus Krisztus jó híre, a megváltás jó híre, győzedelmeskedik minden bajon és minden problémán. Még akkor is, hogyha ez kozmikus távlata, és akkor is, hogyha individuális vagy egyéni távlata, egy ember életében is valóság ez. A csatatér bennünk van. Hogy mondtam, a 12. fejezetnél, ahol kezdődik a csúcsa tulajdonképpen ennek a könyvnek, ugye jön a sárkány, a ma régi kígyó, és el akarja nyelni bennem a megszülető Krisztust. Ez igaz volt a betlehemi gyermekgyilkosságnál épp úgy, de igaz ma is bennem. Mert meg akar születni bennem a Krisztus, hogy igaz legyen az, amit Pál úgy mond, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És a sátán arra törekszik, hogy ezt a Krisztust, aki megszületik bennem, az elnyelje. Úgy éljek, úgy járjak, hogy ez a Krisztus ne győzedelmeskedjen bennem. Na most, ha megnézzük ezt a könyvet, ezek valós személyeknek írt könyvek, és a valós személyek azok ott élnek abban a 7 gyülekezetben, akik tulajdonképpen a címzetjei. Ha az elejére fordítunk, akkor minden kétséget kizáróan elmondja a Jelenések könyve első fejezetében az, hogy kiknek szól ez a könyv. Azt mondja a 4. vers, a címirat után, hogy János az Ázsiában lévő 7 gyülekezetnek, kegyelem néktek és békesség, stb. És felsorolja a 7 gyülekezetet, kicsit később, amikor még egy angyal mondja neki a 11. versben, amely ezt mondja, amit látsz, írd meg egy könyvben, és küld el a 7 gyülekezetnek Efézusba, Szmirnába, Pergámonba, Tiatírába, Sárdiszba, Filadelfiába és Laodiceába. Ez 7 valós gyülekezet volt. Mindenki tudta. Ezek voltak a címzettek. De a címzettek vagyunk mi is. Mert az érdekesség az, hogy ez a 7 valós gyülekezetnek valós problémáit írja le ez a könyv. Csak egy példát szeretnék erre mondani, hogy mennyire valós problémákat ír le ez a könyv. Mondjuk vegyük a laodiceai gyülekezetet, erről szoktunk a legtöbbet beszélni, mert a mai korunknak talán az egyik legszebb profétai, vagy legcsúnyább profétai képen, mind a kettőt mondhatom, az a laodiceai gyülekezet. Azt mondja a laodiceai gyülekezetnek, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy. Nagyon jellemző a mi korunkra. Laodiceára is jellemző volt. Laodicea azt mondja magáról, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire sincs szüksége. Mert mi korunk is mondja magáról ezt, hogy gazdag vagyok, még mi hív emberek is szoktuk mondani, hogy teljes igazság nálunk, mindent tudunk már. De nézzük például ilyen képeket, hogy mennyire valóságos ez. Laodicea langymeleg víz, amit kiköp a szájából az, aki issza. És ezt nem értjük, hogy miért. Hát ha Laodiceát ismerjük, a korabeli Laodiceát, akkor tudjuk, hogy miért. Laodicea mai napig is megvan, egy rom, egy tell, úgy mondják ezt a régészek, egy romhalom. Egy dombocska, ami a jó nagy dombocska, Gellért-hegynél nagyobb dombocska, ami alatt ott van Laodicea. Jártam Laodiceába, fenn is voltam, az épület romokból van, ami kiáll, a középületek, gyönyörű szép márványdarabokat lehet találni még a földön, egy irtó gazdag város volt. Csak amikor megérkeztünk egy busszal, a történész tanároknak a túrája volt ez, és hát mindenki ismert, mindenkit ott hagytunk mindent a buszba, és az egyik svéd kollega, palacból ittuk a vizet, ugye idegen helyen, keleten ez előírás, és volt benne körülbelül ennyi víz. Eldobta, mert már poshat volt, régi volt új.

akkor megmozdult a föld. Laodicea mellett van egy kis falu, Esarsirigárnak hívják, ami törökül azt jelenti, hogy a menny kapuja, a világ legszegényebb faluja, amit valaha látta. Miért szegény a falu? Megmondom miért. Nincs víz. Laodiceában nem volt víz. Hát akkor hogy élt egy város? Most felmegyünk erre a laodiceai dombra, akkor látjuk az akvéduktuszokat, azokat a vízvezető nagy íveket, amin régen vezették a vizet, honnan? Pamukkáléból. Pamukkálé mai napig is a világ egyik leghíresebb látványossága. Ez a világ legmézgazdagabb forrása, ami valaha lett. Maga építi a medrét, gyönyörű szép hófehér márványból talpunk alatt születik a márvány, és 37,2 fokon budjan fel a víz a hegy oldalból legalább 80-100 forrásból. Egyik kollégám akart egy kortyot inni ebből a laodiceai vízből, amikor Pamukkáléba értünk. A török gyerek kicsapta a kezéből a vizet, hogy halál, halál, mindenféle nyelven mondta, hogy halál, halál, meg ne így a véletlenül. És jött az idegenvezető is, odarohant, és azt mondja, hogy tényleg ne tessék inni, mert halálos a víz. Mondjuk mérgező? Nem. Ez kiváló víz. Csak, ahogy kijön a forrásból a víz, és van egy fűszál, vagy egy falevél, hoztam ilyen falevelet, meg fűszálat is, rögtön ráül a mész. És olyan lesz, mintha egy márványból kifaragott, nagyon finom levelecske lenne, a levélnek minden erezete látszik, a ágacskának minden része látszik. De ha lenyelem, akkor a nyelőcsövemen csapódik ki a mész. És akkor nem lehet mit csinálni. Halálos. Figyeljük meg, hogy mennyire aktuális ez a lelki tartalmat. Egy valós városi helyzettel jelez az Úr, avagy volnál hideg, vagy hév. Mivel sem nem hideg, sem nem hév, vagy kiköplek az én számból. Tudnilik, ez a víz nagyszerűen iható, ebből ivott Laodicea, csak le kellett hűteni, hogy kicsapódjon a mész, vagy fel kellett melegíteni, hogy kicsapódjon a mész. Avagy volnál hideg, vagy hév, de így langyosan, 27,2 fokon nem iható a víz. Egy lelki dologra egy valós természeti képet használt, amit nagyon jól értett a laodiceai gyülekezet. És mi most kezdjük mi is érteni. De ugyanígy a szemgyógyítóiról is, tűzben megpróbált aranyról és a fehér ruháról is el tudnék mondani sok mindent, ami mind a laodiceai gyülekezetbe zajlik. Tehát ebből az a tanulság, hogy 7 valós gyülekezetnek szól ez a levél úgy, hogy rajtuk keresztül mi is tanuljunk.

Ezért szoktam mondani azt, hogy ezt a megoldó képletet be kell helyettesíteni a mi életünkben is, mert ha nem helyettesítjük be, akkor mi csak úgy nézünk, hogy igen, hát ilyeneket mondott Laodiceának, biztos megérdemelte, stb. Vagy elkezdjük mondani, ez csak a történelem egy korszakára vonatkozik, és nem leszünk jelen az igében. Tudnék, az egész Bibliának az a lényege, az egész Biblia egy prófétai könyv. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes, hogy ezt a zsidók nagyon jól tudták. Rendszerezték a Bibliát. A Biblia rendszerezésének a következő volt a rendje. A Tóra az Mózes öt könyve. De kik a proféták? Figyeljük meg, hogy kit tartanak profétának a zsidók. Józsué, Bírák, Sámuel két könyve, Királyok két könyve. Azután Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel és a 12 kis proféta. Miért? Azért, mert a proféta az, aki az Istennel beszél, látó, aki átlát a történelem nagy törvényszerűségein. Mert a történelem nem csak úgy van, a történelemben törvényszerűségek vannak. Hogy autó nem csak úgy van, hanem egy autóban rengeteg törvényszerűség van. Ugyanígy van a történelem is. És a proféta azért kapja Istentől a kinyilatkoztatást, hogy ezt a történelmet, ami üdvösség történet, ezt értsük. Nem történelmet nyilatkoztat ki az Isten, annál sokkal többet. Üdvtörténetet. Az, hogy ez a folyamat hogy zajlik, nem csak az, hogy mi történt, hanem ami történik, az miért van úgy. Ami történik, annak mi a lényege. És ezért van az, hogy ennek a könyvnek a befejezése, amit most egy kicsikét megnézünk, pontosan erre utal. Nézzük csak a 6. verstől, hogy kezdődik az első 5 verset, ugye elmondtuk az új ég, új földnél, az életvizéről, életfájáról beszéltünk, és így folytatja a 6. vers. És ezt mondja nekem, ezek azok az ígék megbízhatók és igazak, mert az Úr profétáik lelkének Istennek küldte el angyalát, hogy közölje szolgáival mindazt, aminek hamarosan meg kell történni. Szinte szóra az van, ugyanez van a bevezetésben, ez beígéri a bevezetésben. Most azt mondja, íme itt van az, amit az Úr profétai módon megígért. A proféta az nem jós, a proféta az az, akinek az Isten kinyilatkoztatja a mindennapi élet szabályszerűségeit. Hogy mi az, amit tenni kell. Ezért mondja a Héber azt, hogy Józsué könyve az profétai könyv, mert benne olyan történetek vannak, amelyek azt mondják el, hogy mi miért történt úgy. Benne meg lehet tudni a szabályszerűségeket. Ezért profétai könyvnek tartotta. Nagyon érdekes módon a zsidóságnak nem volt történetírása. Görögök azok történetíró népek voltak, Herodotosz óta ugye történetírás van. A zsidóságnál az első zsidó, aki történetet írt, ez egy Grész nevezető a 18. század végén, nem jutott eszébe senkinek történelmet írni, mert azt mondták, ezeket a szabályszerűségeket kell a mindenkori jelenre alkalmazni, tehát profétailag kell látni a történelmet. És mi nagyon sokszor a történelmet eseménytörténetnek tartjuk. A mai történészek, hadd mondjam most a saját szakmám nevében, a történész szakma nevében, egyre jobban rájövünk arra, hogy a történelem az nem az eseményeken függ, az események azok a következmények. Olyan az eseménytörténet, mint hogyha a betegnél, ha elmegyek az orvoshoz, csak a tünetet gyógyítaná az orvos, és nem pedig az okot, ami a tünetet okozza. A proféta az pontosan arra tanít meg, hogy az okot, a mély okot, amiért van, azt tárja fel az ember előtt. És ennek kell a változást alapjának lenni. Nem az a lényeges, hogy a lázat megszüntessem, hanem a lázam akkor szűnik meg, hogyha a láz oka szűnik meg. És ezért az okot kell gyógyítani, nem pedig a tünetet kell gyógyítani, ezt minden orvos tudja.

Na nézzük, mit mond tovább? A fő témát. Hogy fog megoldódni a világnak a sorsa? Azt mondja a 7. vers, ímé eljövök hamar, boldog, aki megtartja egy könyv proféta igéit. Ha ez történelem lenne, akkor ez egy értelmetlen mondat lenne. Hát ha nekem vissza kellene néznem, hogy hát tényleg a herulok, vandálok, meg az osztrogótok mit csináltak, vagy hogy volt, akkor nem mondaná ilyet az Úr, hogy ímé eljövök hamar, ez egy nagyszerű ígéret, és boldog, aki megtartja egy könyv profitálásának a beszédét, hát én akkor leszek boldog, hogyha a történelmet ismerem. Nem. Akkor leszek boldog, hogyha a történelem szabályszerűségeit megismerem, és be tudom helyettesíteni a saját életembe. Nagyon érdekes lenne egyszer, ez egy szép téma, mert a jelenések könyv az kimeríthetetlen. Sok mindenről lehetne még beszélni. Például a boldogmondások. Van 8 boldogmondás a jelenések könyvében. Jézus egy beszédében is van 8 boldogmondás. A boldog az egyszerűen, az nem azt jelenti, hogy jó kedvem van. Boldog az többet jelent. Gondoljunk az első Zsoltára. Boldog ember az, aki nem jár bűnösök tanácsán, csúfolódók székében, stb., hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége. Tehát egy boldogság az egy olyan állapot, amikor az ember közös nevezőn van önmaga igazi érdekeivel. A boldogság az azt jelenti, hogy én közös nevezőn vagyok magammal. Nézzük meg, nagyon sok nevető ember van és síró ember van, de nagyon kevés boldog ember van. Miért? Mert nem vagyunk közös nevezőn önmagunkkal, nem? Vannak céljaim, és van ezzel szemben a valóság. Vannak elgondolásaim, és a másiknak más elgondolása van velem, vagy rólam. Hát nem vagyunk közös nevezőn önmagunkkal. A boldogság az akkor áll be, amikor én Istennel közös nevezőre kerülök, és ezért nagyon híres teológus Karl Barth azt mondja, hogy a boldogság az nem más, mint arra valóság, amire az Isten teremtett engem. Akkor vagyok boldog, ha az vagyok, amire teremtett az Isten. Az ember is akkor boldog, hogyha arra, amire az Isten teremtette, azt csinálja. És azt mondja, hogy boldog, aki megtartja a könyv profétálásának igét. Hát nem a történelmet tartom meg, hanem a történelem tanulságait, a megoldó képletet tartom meg, hogy igazán ember legyek. Azt, amire Isten teremtett, nem? A jelenések könyvét akkor értem jól, hogyha azt teszem, amire az Isten teremtett engem. Közös nevezőn vagyok, az Istennel és önmagammal. Ez tulajdonképpen a boldogságnak az alapja.

0: De nézzük tovább, hogy mit mond. Ezután egy új egység kezdődik ebben az egészben. Én, János, hallottam és láttam ezeket, amikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lába előtt, hogy imádjam őt, aki megmutatta nékem ezeket. Ugye János érzi azt, hogy itt most találkozott a végtelennel. Találkozott a megoldó képlettel, az élet igazi értelmével. És leborul előtte. Ez a hódolat kifejezése. Na most, mi történik ezután? De ő így szólt hozzám, ez az angyal. Vigyázz, ne tedd, mert szolgatársad vagyok. Ez nem csak az angyal alázatosságát jelenti, hanem egy jó hírt is jelent mindnyájunknak. Isten az nem olyan, mint ahogy el szoktuk képzelni. Minden embernek van valami Isten képe, mert a maga fölött mindenki valakit elgondol. Nagyon sok ember úgy gondolja el az Istent, mint egy szuperfőnököt. Kezében van két csukor villám, és hogyha nem azt csinálja, amit kell, akkor puff, egy csukor villámmal hókon vágja úgy, hogy arukódol. Így gondolják el az Istent az emberek. Isten nem ilyen. Isten a maga képére teremtett engem, és társam akar lenni. Ez a könyv arról szól, hogy társad vagyok. Ez a könyv arról szól, hogy megváltottalak. Ez a könyv, emlékezünk a negyedik fejezetre, a nagy mennyei jelenetre? Ki méltó arra, hogy feltörje a pecsétet? Ki az az axiosz, a méltó, aki arra jogosult, hogy feltörje az élet nagy titkainak pecsétjét? Egyedül a megöletett bárány. De miért öletett meg ez a bárány? Mert életét adta értem. És ez a megöletett bárány Jézus Krisztus. És az egész könyv arról szól, hogy most bárány vagy sárkány. Figyeljük meg, ez megint jellemző a könyvre. Állandóan Babilon vagy Jeruzsálem, bárány vagy sárkány, paráznanő vagy tiszta asszony. Isten pecsétje, fenevad bélyege. És itt tovább legalább 42 ilyen párhuzamos kép van a Jelenések könyvében. Ezzel mind-mind a könyv azt akarja hangsúlyozni, hogy vagy-vagy. Itt most nem a főnök jelentkezik, hanem a szolgatárs jelentkezik. Az angyal rögtön azt mondja, hogy vigyázz, ne tedd, mert szolgatársad vagyok neked és testvéreidnek, a profétáknak és azoknak, akik megtartják a könyv igéjét, Istent imád. Nagyon érdekes, hogy azt mondja, neked és testvéreidnek, nekünk is szól, hogyha elfogadjuk őt, a profétáknak, vagyis azoknak, akik átlátnak a szitán, hiszen mindnyáján proféták lehetünk, hogyha az Isten megoldó képlete szerint gondolkodunk az életről, nem? A proféta, a profétaság lelke az nem azt jelenti, hogy valaki valami soha nem hallottat mond, hanem azt jelenti a proféta, profétaság lelke, hogy Isten kinyilatkoztatott igéjének a fényében érti meg az életet. Tehát a megoldó képletet nem kitalálni kell, ezt Isten megadta. Nem is a proféták találták ki. Ők voltak azok, akik leírták ezt, megfogalmazták ezt. Másfokú egyenlet képletét nem tudom ki, de biztos valaki kitalálta, kiszámolta, megtanultuk, és nekem nem kellett feltalálni a másodfokú egyenlet megoldó képletét, csak be kellett helyettesíteni az egyenleteket ebbe a képletbe. Ugyanígy vagyunk mi is. De a profitaság lelke akkor uralkodik bennem, hogyha én ezt a műveletet elvégzem. Az életemet behelyettesítem ezekbe a képletekbe. És ezért mondja, hogy a profétáknak és azoknak, akik megtartják a könyv igét és Istent imádják. Lényegében a könyv csúcsán ugyanezt mondja el az ige, amikor a hármas angyali üzenetet mondja, hogy itt van a szentek békességes tűrése, akik megtartják Isten parancsolatát és Jézus hitét. Ezek azok, akik átlátnak a szitán, hogy így mondjam. Ezek azok, akik a megoldó képletet az életükre alkalmazzák. Ezek a boldogok. Tehát nem valami misztikus, mágikus istenképet kell kialakítani, hogy az Isten az valami borzalmas lény, és ezért titkolni kell előtte valamit, vagy el kell bújni előle, vagy be kell zárni egy templomba, mert ez is szokott lenni, hanem meg kell látni az értünk munkálkodó Istent, aki rávezet bennünket arra, hogy a megoldó képletet, a profétai megoldó képletet használjuk.
1: Az előadás hamarosan folytatódik.

tovább így szól ez az angyal. Nézzük, hogy mit mond. Ne pecsételd le a könyv proféta igét, mert az idő közel van. Ez egy nagyon érdekes ige. Az Ószövetségben is van egy ilyen hasonló apokaliptikus profétai könyv, meg a végidőkről szóló könyv, ez Dániel könyve. Dánielnél azt mondja, ez pecsételt be. És majd nagyobb lesz a tudás, a végidőkben megnyílik ez a könyv is. Itt azt mondja, hogy ne pecsételt be ezt a könyvet. Miért? Mert ezt a könyvet a korszakokon át, az egész kereszténység korszakain át újra és újra meg kellett érteni. A megoldó képletet újra és újra be kellett helyettesíteni az életbe. És az az érdekes, hogyha megnézzük, a Jelenések könyvének ez a magyarázati története, ez az egyház történelme egyik legizgalmasabb dolga. Van egy könyv, ami kéziratban megvan magyar fordításban, Frum nevezető nagyon híres teológusnak a könyve, 4 kötetes, Atyáink prófétai hite, ami lényegében arról szól, hogy a keresztény korszakokon át az ókortól napjainkig, 20. század közepéig, hogy értették a Jelenések könyvét. Nagyon sok tanulság van benne. De éppen azt mondja le ez a könyv, hogy minden időben a Jelenések könyvének ezeket a tanulságait újra és újra megértették az emberek. Nem a történelmet, hanem a történelem okát értették meg. Nem azt tudták megjósolni, hogy ezután ez a hatalom lesz meg az, amire a Jelenések könyvét sokszor használni szokták, hogy most hogy Kínával mi lesz, meg Vietnámmal mi lesz, meg mi lesz most Közel-Keleten, meg most az arabok mit csinálnak, meg Mohamedán lesz a világ, vagy nem, vagy jönnek-e a migránsok, meg hogy lesz. Nem erről beszél a Jelenések könyve. Arról a nagy küzdelemből, ami bennem is folyik, meg a világban is folyik, meg az egész történelemben folyik. És ebben a nagy küzdelemben akar eligazítani, hogy én jó helyen álljak, mert hogyha ezt a, mit ér, hogyha az egész világot megnyerem, hogyha a lelkemben kárt vallok, mondja Jézus. De nézzük tovább. Mert eljön az az idő, amikor az lesz, amit a 11. vers mond. Nézzük meg, hogy mit mondott. Ne pecsételd be a könyvet, mert az idő közel, de ez az idő micsoda? Az az idő, amikor elhangzik ez, aki gonosz, legyen gonosz ezután is, és aki bűntől szennyes, legyen szennyes ezután is, aki pedig igaz, cselekedjék igazságot ezután is, és aki szent, legyen szent ezután is. Vagyis, történelem nem egy örök álló háború, nem sárdagasztás. Ennek a könyvnek az a mondani valója, ami az egész megváltási terv mondani valója. Éden óta egy célja felé sértő folyamat a megváltás terve. Tehát nem úgy van, hogy örökké így volt, mert mindig így volt, és mi így is lesz, mert nem. Jézus Krisztus bűntörlő vére minden bűre elegendő, amit elkövetett valaha is, és el fog követni ezután is az emberiség. De nem minden emberért hullik ez a vér. Mert az ember emberségének az az alapvető tulajdonsága, hogy nekünk szabad döntési lehetőségünk van. Nem szeretem a szabad akaratot, ezt mindig el szoktam mondani, mert liberálisak kisajátították, és szabad akarat az, hogy azt csinálok, amit akarok. Hát ilyen nincsen. De mindig az van, amit az Ószövetség úgymond előtökbe adtam, ugye a Garizim és Ebál hegyén volt ez a nagy jelenet, a Mózes 4. könyvében el lehet olvasni. Azt mondja, előtökbe adtam áldást és átkot. Életet és halált. Válaszd az életet. Ez a döntési lehetőség ma van, de nem örök. Ez egy sürgető valami. Nagyon sokszor szokták mondani, hogy sürgettetni kell Jézus eljövetelét. Hát Jézus eljövetelét így nem lehet sürgetni. A sürgetés, ez Péter 2. levele 3. fejezete alapján van, akik sürgetik Krisztus eljövetelét. Ez a sürgetés velünk van, bennünket sürget az idő. Nem én sürgetem az időt, hanem engem sürget az idő, hogy döntsek mellette. Isten nem késik el az ígérettel, mint némelyek késedelemnek mondják, mondja ugyancsak itt a Péter levelében. A sürgetés az
nálam van, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, hogy Jézus mondta, meg ne keményítsétek a szíveteket. Ma fogadd el a lehetőséget. Mert eljön az az idő, amikor vége lesz ennek a lehetőségnek. Isten kegyelme minden bűnre elegendő, végtelenül nagy, de időben nem végtelen. Értünk nem végtelen. Mert hogyha a bűnnel végtelenül türelmes lenne az Úr, akkor a bűn megsemmisíti az embert. Hiszen a bűn az mindig önmegsemmisítő folyamat, és ezt az önmegsemmisítő folyamatot nem hagyja az Úr. Nézzük csak tovább, hogy mondja. Jön az ígéret, mert az ígéret könyve a Jelenések könyve. Ímé, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedetei szerint. És ebben van egy nagyon érdekes mozzanat. A megtérés az nem azt jelenti, hogy én itt valamit érzek csupán, hanem amikor itt érzek valamit, annak cselekedetekben kell megnyilvánulni. Nem úgy van, hogy én addig cselekszem, míg nem érzem, hanem fordítva van. Ha én elfogadom Jézus Krisztust, és Jézus szerint kezdek cselekedni, akkor nem a ne uralkodik rajtam. Mondok egy egyszerű példát. Tíz parancsolatban azt mondja, mindenki elfogadja ezt a parancsolatot, hogy ne ölj. Na most, hogyha én ezt a parancsolatot kényszerzubbonynak tekintem, ez azt jelenti, ez a kényszerzubbonynak tekintem, hogy megölném egy fél kanál vízbe, de sajnos nem lehet, mert üdvözülni akarok. Olyan kényszerzubbony, ugye? Tenném, csak nem lehet, mert nem enged a kényszerzubbony. Akkor nem érti ezt a parancsolatot. Jézus mit tanított? Törvénybetöltés az micsoda? Az a szeretet. Most, hogyha innen nézem ezt a parancsolatot, ha én szeretem a másik embert, akkor nem jössz eszembe, hogy megöljem, nem? És ha megnézzük az összes törvényt, 10 parancsolatban mindegyiknek van egy ellentétes erénye. Akkor nekem nem jut eszembe, hogy lopok, én nem látom, hogy paráználkodok, ölök, vagy hamis tanúbizonyságot teszek, bármelyiket mondhatom, vagy idegen isteneim vannak, az első parancsolatról is mondjak, vagy bálványaim lesznek, mert akit szeretek, azért mindent megteszek. Ezért beszél így a Szentírás. És akkor azt mondja, figyeljük meg, jutalmat megfizetek mindenkinek, és megismétli azt, ami az elején a könyvben található volt. Én vagyok az alfa és az omega. Az első és az utolsó. Kezdet és a vég. Nagyon érdekes, hogy Isten így mutatkozik be. Nagyon érdekes, Istennek nincs neve. De erre azt mondják, hogy Erik Jehova tanúi barátaim, azt mondják, hogy hát igen, a Jahve név. Vagy ő Jehovának mondják, de Jahve név nincs, hanem Jahve, ezt így kell ejteni. Most ezt nem mondom el, hogy miért. Messze vezetne. A Jahve az a lenni hájó, lenni igének egy alapja, a levő azt jelenti. Ez nem név. Isten nagyszerűen kifejezi. G.T. Robinson nevezett nagyon híres anglikán teológus, ezt így határozta meg, Isten a lét mélye. Pál, aki megírja még teológus, ez meg így határozta meg a Aténben a görög bölcseknek, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk.

Nézzük csak tovább, hogy mit mond ez a nagyon mély dolog. Megint jön az utolsó boldog. Boldog, aki megmossa a ruhájukat, mert joguk lesz az életpályához. Figyeljük meg, hogy mennyire etikai Krisztus várás ez. Nem az, hogy boldog az, aki majd mindent előre megtud, meg az egész történelmet meg tudja magyarázni. Nem. Cselekedetek szerint ítél meg az Úr, és erre a cselekedetek még nem vagyok képes, de akkor vagyok boldog, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az életpályához, és bemettek a kapukon a városba. Ugye a ruháról olvastuk, hogy a szentek igazságos cselekedete ez a fehér ruha, olvastuk korábban a jelenések könyvében. De elmondja a másik oldalt is. És ez nagyon fontos a szabad döntéshez. Szabad döntéshez mindig kell egy A és egy B variáció, de ez nem elég. Kell egy harmadik elem is. A következmények pontos ismerete, nem? Tessék elképzelni, a manipulációnak pontosan ez a dolga. Manipulálnak mondjuk a reklámok bennünket. Mondják, hogy ez a világ legjobb gyógyszere ezért, meg ezért, meg ezért, vagy a világ legjobb mosópora, mindegy, hogy mit mondok, ezért, meg ezért. De a gyógyszereknél legalább azt mondják, kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el, stb. Tudjuk. De ezt sokszor nem szoktuk elolvasni, nem? Vagy sokszor mindent odaírnak, de nem pontos ez a mellékhatások, stb. A felsorolása. Most Isten nem így csinál. Tessék megnézni, a legelső törvény az azt mondja, parancsol az Úristen az embernek mondván, ez az Édenkertben, kert minden fáról bátran egyél, tehát egy törvényel ad valamit, de a jó és gonosz tudásának fáról ne egyél, visszakér valamit az Isten, tehát van A, B variáció, de elmondja a következményt, amely napon eszel, bizony meghalsz, ugye? Áldás és átkot, de válaszd az életet. Itt is most elmondja, hogy boldogok, akik megmossák ruhájukat a bárány vérébe, hogy joguk legyen az életfájhoz, és bemennek a kapukon a városba, de kívül maradnak az ebek, majd elmondom rögtön, hogy mik ezek, varázslók, paráznák, a gyilkosok, a bálványimádók, mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot. Az ebek, ugye ne azokra a kutyákra tessék gondolni, amit most itt szeretgetünk, mert társul választottunk. Az ókori keleten a kutyák azok a szemetesek voltak. Tehát a görög városokban, ugye elzavarták a kis-ázsiai görög városokban a kutyákat, nem volt háziasítva a kutya, hanem a kutya abból élt, hogy a kidobált szemetet, ami szerves hulladék volt, és a legveszélyesebb az, a bomlik, azt megették a kutyák. Na, az ebeknek azokat mondták az ókorban, sok irodalmi példánk van, akik mindenféle pletykát felszedtek, hogy így mondjam magyarul. Tehát azok, akik mindenféle rosszra, hogy így mondjam, haraptak. Azután a varázslók, akik azt hirdették, hogy ők majd a természet feletti módon még az Istennek is parancsolnak. A varázsló ezt jelentette. És a paráznák, itt nem csak a testi paráznaságról, a lelki paráznaságról is van, aki egy kicsit ide, kicsit oda, ez is az is, kicsit a pénzt is imádom, meg Istent is imádom, de akkor, hogyha pénzt ad, ha nem ad pénzt, akkor nincs is Isten. Szóval nem ez a paráznaság. A gyilkosok, hát ezt nem kell mondani, de van karaktergyilkosság is. Pletykával is lehet gyilkolni. Azután a bálványimádók, ugye, akinek hamis istenük van, mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot. És ez egy nagyon fontos dolog. Tudnélik, a sátánnak az eszköze végig a jelenések könyvében olyan hazugság atya. A hazugsággal szemben áll az igazság. Mit szeretsz? Igazságot vagy hazugságot? Hazugság atyának a gyermeke, vagy a fenevad bélyegét, vagy az Isten pecsétjét helyezze Isten a homlokodra. És azt mondja, én Jézus küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyenek neked és a gyülekezet előtt. Én vagyok Dávid gyökere, és a új hajtása a fényes hajnalcsillag. Ez egy nagyon szép kép. Dávid gyökere, ugye Jézus
földi származása, és új hajtása, gondoljunk el a pogány misszióra, az első század végén vagyunk, 95 táján, és ő hajnalcsillag. A hajnalcsillag az az irányt mutatja meg. Jézus a hajnalcsillag.

És akkor János egy csodálatos részbe kezd. És ez a csúcsa ennek a fejezetnek. Azt mondja, a lélek és a mennyasszony így szól, jöjj. Aki akar hallja, ezt mondja, jöjj. Aki szomjazik, jöjjön. Aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Ez a hívás végig a korszakokon át szól. Nekem is szól. A Jelenések könyve azért írja le a megváltási tervnek a, hogy így mondjam, a vázát, vagy tervrajzát, hogy biztosan engem arra, hogy jöjj, nézd így, láss így, helyettesítsd be az életedbe, cselekedeteidbe azokat az alapelveket, amiket én mondom. És akkor megszólal János, én bizonyságot teszek mindenkinek, aki a Profécia eme könyvének beszédeit hallja, tehát ez a lenni vagy nem lenni kérdése. Ígéret, élet vagy halál. És még egyszer megszólal a Jelenések könyvének igazi írója, hiszen így kezdődik, ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet az Isten adott neki, hogy közölje szolgáival minden, ami ebben a könyvben megvan írva. Isten szólal meg az elején a Jelenések könyve, és a vége micsoda? Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Ezt nem János mondja. Ez az, aki a könyvnek az igazi szerzője. És erre János csak azt mondja, ámen, jöjj Uram Jézus, az ámen az úgy legyen, vagy ez legyen, ezt jelenti, jöjj Uram Jézus, és egy rövid apostoli köszöntéssel zárul a könyv, az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal, ámen. Én sem tudom másra lezárni ezt a könyvet. Ezt a könyvet, hogyha nem evangéliumi hívásnak értjük, akkor a könyvből nem értünk semmit. Végig gondolni újra egy nagyon fontos részt, és módszeresen lépésről lépésre, az egy nagyszerű munka volt. Isten áldja meg önöket, és köszönjük meg ezt a lehetőséget az Istennek. Istenünk, köszönjük te néked, hogy te adtad a kinyilatkoztatás könyvét, mert ez a Jelenések könyve. Istenünk, nagyon szépen köszönjük te néked, hogy újra és újra az élet titkába be akarsz avatni bennünket. Profétai látást akarsz adni. Attól, hogy a profécia megoldó képlet legyen a mindennapi problémáinkban, és értsük azt, hogy mi miért történik. Nem eseményeket, hanem törvényszerűségeket kell felfedeznünk ebben a könyvben. És attól, hogy ez a törvényszerűség sor, ami ebben a könyvben rejlik, a mi életünk zsinórmértéke legyen. Te vagy a ma fényes hajnali csillag, ahogy mondja az ige, aki utat mutatsz. És tudjuk azt, hogy te hamar jössz. Azért jössz hamar, mert nem akarod, hogy a bűnünk tönkre tegye az egész életet benne, a mindennapjainkat. Istenünk, téged kérünk. Te világítsd meg ezt az igét, és amit nem értünk, te légy annak a kulcsa. És kérünk téged, vezess bennünket, hogy a mindennapi életben veled járjunk, mert nem prédikáló keresztényekre van ma szükség, hanem azokra, akik úgy élnek, hogy te tanítottál. Add, hogy mi követőid legyünk, tanítványok legyünk. Jézusért kérünk, fiadért, hallgass meg imánkat azokért, akik a szívünkön vannak. Kérünk, add a te áldásodat, békességedet, szeretetedet mindnyájunkra. És attól, hogy úgy tudjunk élni és járni, hogy amikor hamar jössz, akkor miénk legyen az ország, amit értünk készítettél. Erre kérünk, fiadért, Jézusért, hallgass meg imánkat. Amen.

így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Amen. Jöjj, Uram Jézus! A Biblia jelenések könyvéről Szigeti Jenő előadását hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Holnaptól indul a Művészetek Völgye Fesztivál. Holnaptól július 24-e és augusztus 2-a között több mint 3000 programmal várja vendégeit a Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcson, Taliándörögdön és Vigánpetenden. A Balatonfelvidék legrégibb és legnagyobb kulturális eseménysorozata korosztálytól függetlenül mindenkinek elhozza a tökéletes kikapcsolódás élményét. A Művészetek Völgye Fesztivál olyan, mint egy 10 napos kortárs művészeti összejövetel, ahol nem csak a zenei műfajok találkoznak, hanem az irodalom, a színház, a tánc és cirkusz művészetek, a filmek, a fotográfia, vagy éppen a kortárs képzőművészet. A kicsik pedig idén is garantáltan számíthatnak néhány nagyszerű gyerekprogramra. A völgy olyan, mint a béke szigete, ahol mindenki kedvére kikapcsolódhat. Szeressen akár hajnalig bulizni, a kedvenc zenekaraira, kézműveskedni, vagy éppen jógával, vagy túrával indítani a napot. Krisztus lelkületével megtartották idén Nagykállóban az országos cigánypásztorációs lelki gyakorlatot július 18-án és 19-én Nagykállóban. A Korányi Frigyes görög-katolikus általános iskola, gimnázium és kollégium épületében megtartották a 8. országos cigánypásztorációs lelki gyakorlatot. A 2 napos találkozó a lelki megújulás, a kiengesztelődés és a közösség építés jegyében hívta egybe a különböző településekről érkezett résztvevőket. A rendezvényre mintegy 20 településről több mint 60 résztvevő érkezett. A jelenlévőket Bángi Magyar Anna, a szervező Boldog Ceferino Intézet szakmai munkatársa köszöntötte, kiemelve, hogy az esemény fontos célja a helyi közösségek és egyházmegyék együttműködésének erősítése. Mint mondotta, a lelki gyakorlat nem csak lelki alkalom, hanem találkozó is. Találkozás egymással, az egyházzal és mindenek előtt Krisztussal. Felhívás parókusi alkalmassági vizsgálatra. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala parókusi alkalmassági vizsgálatot hirdet. Várják mindazon lelkészek jelentkezését, akik az Evangélikus Egyház 2005. évi 3. törvényének 12. 14. paragrafusában meghatározott feltételeknek megfelelnek. A szóbeli vizsga időpontja és a helyszín november 10-én, kedden, Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala, Budapest, 8. kerület, Puskin utca, 12. A vizsgálatra augusztus 31-éig lehet jelentkezni. A deli.kerület@luteran.hu e-mail címen. Az időjárásról. Változékony nyári idő. Ma csütörtökön a felhős idő mellett növekszik az esőzés esélye. Északnyugatias a szél, és 22-29 fokunk van. Pénteken sok napsütés várható felhőkkel, néhol zápor is kialakulhat. Északias szél, és 23-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Vedd észre! Ne csak élni hagyjuk egymást. Segítsük élni a másikat, hogy a maga útját járhassa, még akkor is, ha ez az út éppen tőlünk elvezet. Tanuljunk meg lemondani arról, hogy minden úgy történjék, ahogyan elgondoljuk, és ahogyan szeretnénk. Amíg ezekre nem vagyunk képesek, nem tudunk bensőségesen ünnepelni, mert állandó csalódottságot élünk meg amiatt, hogy a világ nem olyan tökéletes, mint amilyennek mi megálmodtuk. Simon András.

0: Kisasszony.
1: Szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. János apostol első levele, 4. fejezet, 19. vers.

Kisasszony, szólalt meg hosszú hallgatás után a tehetségkutató verseny zsűriének egyik tagja. Szeretnénk megbizonyosodni afelől, hogy érted a feladatot. Azért jöttél a meghallgatásra ezzel a csapattal, mert a tagjai tehetségtelenek? Pontosan, kuncogott Edith. Igazából az én tehetségem abban áll, hogy tehetségtelen embereket gyűjtök magam köré. Nos, itt áll az eddigi legtehetségtelenebb csapat, amit valaha sikerült összehoznom. Vegyük például Melindát, aki kifejezetten csúnya. Ebben mindannyian egyetérthetünk. Karcsi pedig sejpít. Karcsi, mondj már valamit. Szejvusztok. Kajcsi vagyok. Christopher a közelmúltban költözött ide külföldről, folytatta lelkesen Edith. Egyetlen barátja sincs. Majd itt van köztünk Robi. Hetedikes, és tudni kell róla, hogy még sosem volt barátnője. Hát, ritka példány. Majd megtartom magamnak. És végül velünk van Bence is, aki matekból bukásra áll.

honnan nyerhetünk erőt szeretni azokat az embereket, akik nem kedvelnek bennünket. Isten bánhat úgy is velünk, mintha lezüllött emberek gyűjteménye lennénk. Végeredményben bűnösen és megbocsátás nélkül meglehetősen visszataszítóak vagyunk. És ha Pál apostol szavaival élve az ember jó cselekedete is csupán szemét, akkor a gonosz cselekedeteink igazából igazi szeméthegyet képeznek. Ennek eltakarításához óriási lapátra lenne szükség. Minden hiányosságok ellenére Isten sem téged, sem embertársaidat nem helyez el az állatkertben. Látja benned a különlegességet, hiszen ő teremtett. Semmi sem szakíthat el az ő szeretetétől, amely olyan hatalmas, hogy az égig ér. Továbbá pedig ne feledd, hogy Isten határtalan szeretete irántad, és a földi emberek iránt késztette őt arra, hogy elküldje fiát, Jézust a halálra.

ha Isten a kevésbé kellemes magatartású emberekre háziállatként tekintett volna, biztosan pórázzal a nyakukon teremtette volna meg őket. De

0: irántad.
1: Közreműködött Balázs László.

Turmezei Erzsébet, utolsó idők. Utolsó idő, történelmi kor. Néha, mint gyermekek, színes kockájuk-e súlyos szavakat játszva dobáljuk, pedig egy is mi mindent eltipor. Hiszen elbíbelődni még lehet kicsit magunkkal, mi fontosabb nálunk, ha szalmaszál az útban, már megállunk, s évek suhannak el fejünk felett. Nem érjük fel az óriás napok titkát, kisgyerek a korán kapott kincsét, csak vesztegetjük, tékozolva. Nem halljuk, hogy ezekben a napokban az eljövendő súlyos lépte dobban, pedig még annyi megbízása volna.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Hallották már, kedves hallgatóink, hogy a mai ember elmagányosodását néma járványnak nevezik? De emellett hallunk különböző félelmek, szorongások okairól, mert a félelem az úrrá lett az embereken. Persze van is mitől félni. De remélem, hogy Péterfi György lelkipásztor most következő áhítata segíthet rátalálni az igazi megoldásra.
2: 112. Zsoltár 7. versében ez van megírva: nem fél a rossz hírtől, szíve erős, az Úrban bizakodik. Szeretett testvéreim, a keresztény hívőnek olyan forrás áll a rendelkezésére, amelyből állandóan békességet, erőt, türelmet, szeretetet meríthet. Ha a föld valamennyi kutya hirtelen kiszáradna, a keresztény forrása nem szárad ki sohasem, mert a keresztény ember lelki életének forrása Jézus Krisztus. Jézus Krisztus, aki tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz. Ezért minden igaz hívőre igaz az, amit itt a 112. Zsoltárba olvasunk, minden hívőre igaz kell, hogy legyen, akinek tele van a hittel a szíve. Nem fél a rossz hírtől, szíve erős, az Úrban bizakodik. Három dolgot mond: nem fél a rossz hírtől, szíve erős, az Úrban bizakodik. Kedves testvérek, négy egyszerű rövid gondolatot szeretnék elmondani ennek az igének a kapcsán. Az első gondolat az, hogy a rossz hírek Isten gyermekét sem kerülik el. A keresztény hívőnek is számolnia kell a rossz hírekkel. Nem válogat a rossz hír. Te hívő vagy, akkor hozzád nem megyek. Mindenkit elérnek a rossz hírek. Gondoljunk bele abba, hogy milyen törékeny az emberi élet, és milyen hamar jöhetnek a rossz hírek. Valaki váratlanul elveszíti a házastársát. Egyik pillanatra a másikra. Van ilyen? Hát van ilyen.

0: Valaki elveszíti a gyermekét. Elveszíti a legközelebbi szerettét, barátját. Micsoda csapás és fájdalom. Valaki elveszíti az egzisztenciáját, mint Jób a Bibliában. Leég a háza. Kirabolják rablók. Vagy egyszerűen a vállalkozás, amiben belefogott, az nem úgy alakult, ahogy ő eltervezte. Csődbe ment. Fel kell készülnünk, testvérek, bizony arra is, hogy váratlanul kiderülhet, hogy megromlik a mi egészségünk, vagy már megromlott régóta. És jönnek a sötét napok, nem tudjuk a feladatainkat úgy végezni, hogy korábban. Fel kell készülnünk a sötétség napjaira. Egy szó mint száz nem kerülheti el egyetlen ember sem, akár hívő, akár nem hívő, hogy a rossz hírek megtalálják őt. Ki gondolhatná át magába közülünk, hogy ő védettséget élvez az emberiség általános bajaival szemben? Mert ő nem tudom én kicsoda. Ki gondolhatná át, hogy az, amit Mózes ír a 90. Zsoltárban, nem igaz? Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több 80 esztendő, és nagyobb részük fáradtság és keserűség, amely gyorsan elszáll, mintha repülnénk. 70-80 év, nagy része fáradtság és keserűség. Az első gondolat tehát, amit igénk kijelent, az, hogy a rossz hírek Isten gyermekeit sem kerülik el. Szembesülniük kell a megpróbáltatásokkal és a nehézségekkel, Isten gyermekeinek is. Egyetlen szent sem jut a mennybe anélkül, hogy a sátán ne támadná meg őt. Azt mondja a Szentírás, hogy sok nyomorúságon keresztül kell bejutnunk az Isten országába. Sok nyomorúságon keresztül. A második gondolat, ez egy kicsit vidámabb gondolat. Isten gyermekének semmilyen körülmények között nem kellene félnie. Nem kellene félnie annak, aki Jézus Krisztusnak a követője. Gyakran megijed, elkeseredik és fél a hívő ember, de mégse kellene félnie, mert az ő élete az Úr kezében van, ahonnan senki soha nem ragadhatja ki. Az istentelen, amikor rossz hírek érik őket, akkor fellázadnak Isten ellen, zugolódnak. Milyen szigorú az Isten, milyen kegyetlen az Isten. Hát ezt érdemeljük mi. És testvérek, a zugolódás az bűn. Isten elleni lázadás, az bűn. A keresztény embernek ezzel szemben meg kell tanulnia türelmesnek lennie a saját helyzetét illetően. Meg kell tanulnia türelmesnek lennie várni az Úr szabadítására. Mielőtt átkelnének a vörös tengeren, Mózes mondja az ő népének, ne féljetek, álljatok helyt és meglátjátok az Úr szabadítását. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Ezt kell a keresztény embernek is elsajátítania. Ezt kell a keresztény embernek magáévá tennie, megszívlelnie, megfogadnia. Maradj veszteg, az Úr harcol érted, és meg fog szabadítani. Amíg Isten él, testvérek, addig az ő népe biztonságban van. Amíg Isten él, hát ő örökké él. Hát ő maga az élet. Kedves testvérek, jó lenne ezt tudatosítani nekünk magunkban is, hogy nekünk élő Jézusunk van. Élő Istenünk van. Jézus meghalt a kereszten a bűneinkért, de harmadnap feltámadt. Aztán visszament a mennybe, ott ül az Atya jobbján, ő él és uralkodik. Jézus uralma alatt élünk, nincs okunk a félelemre, az aggodalomra. Isten gyermekének semmilyen körülmények között nem kellene félnie. Harmadik gondolat így szól, a keresztény hívő szíve erős az Úrban. Fontos, hogy a keresztény hívő szíve erős legyen az Úrban. Ne félig legyen erős. Ne legyen erőtelen, hanem erős legyen az Úrban. Másképp mondom, a keresztény hívő szíve szilárd és felkészült. Egy bizonyos fajta tudás határozza meg. Tudja például, hogy Jézus ott ül a hajó farában, akkor is, amikor a hajót az élet legnagyobb hullámai hányák vetik. Hisz abban, hogy egy láthatatlan kéz mindig ott van a kormány rudján, és bármerre sodródik a hajó, Jézus a kormányos. Kézben tartja az eseményeket. Kézben tart mindent. Ez a megnyugtató tudás mindenre felkészíti a hívő embert. Az erős szívű keresztény, látva az élet nehézségeinek a hullámcsapásait, azt tudja mondani, hogy ez az én atyám akarata. Ez az én atyám akarata. Tudja az erős szívű keresztény, hogy nem történnek véletlenül a dolgok. Nincs olyan, hogy az atya nem néz oda. Ő mindent kézben tart. Minden az ő terve. Hadd mondjam így, hogy az ő rendelése szerint történik. Az erős szívű keresztény a nehezek, próbák között is azonban mindvégig hallja Jézus biztató szavát. Ne félj, te ne félj, mert megváltottalak. Te az enyém vagy, téged senki nem ragadhat ki az én kezemből. Az erős szívű keresztény számára nem elmélet, frázisként hangzó vallásos kijelentés, hanem megélt tapasztalati valóság, amit az ige így mond, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra van. Azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra van. Amikor átadjuk magunkat Krisztusnak, nekiadjuk a szívünket, lényünk leglényegét, nekiadtuk vagyonunkat és mindenünket, amink van, teljesen átadtuk magunkat. Ezt a teljes átadást akkor is meg kell újítanunk, amikor az élet hullámai összecsapnak fölöttünk. Akkor is újra meg újra el kell köteleződnünk az Úr mellett. Jó dolog minden reggel mindent átadni ő neki. A hálaadás az egyik módja annak, hogy megerősítsük a szívünket, a lelkünket. A hálás ember számba veszi mindazt a jót, amit Istentől kapott. Fontos, hogy számba vegyük mi is a saját életünket, illetve mi minden jót kaptunk az Istentől. Gondoljunk csak arra, hogy mit tett értünk, ami Istenünk, hogyan mentett meg minket attól, hogy a gödörbe kerüljünk, és hogyan talált váltságdíjat drága fiában, Krisztusban. Ha eszünkbe jut ez, és végig gondoljuk, hogyan húzott ki minket a szörnyű gödörből, hogyan mentett meg bennünket a kárhozatból, az örök pusztulástól, akkor már elmondhatjuk azt, hogy Uram, legyen meg a Te akaratod. Legyen úgy, ahogy Te akarod. Tégy velem úgy, ahogy neked tetszik. Az erős szívű keresztény érezze magát mindig hálásnak, lekötelezettnek, hogy bármi történjék vele, legyen kész odaadni magát Istennek. És végül a negyedik gondolat, a szív megerősítésének eszköze, ugye mondtuk a hála, de a Krisztusba vetett hit. Jöhetnek rossz hírek az Isten gyermeke számára, nem kell félnie tőlük. A szívét meg kell erősítenie, és a megerősítés módszere az Úrba vetett bizalom. A keresztény ember nem azáltal készül föl a próbatételre, hogy bizalmas társakat keres emberek között magának, vagy az élet tapasztalatára ráhagyatkozik, megéltem már több évtizedet, én már tudom, mi az élet, hanem az, hogy Krisztusra bízza magát. A keresztény csak az ő Istenére támaszkodik. Egyedül Isten szeretetétől teszi függővé a saját életét és sorsát. Az Úr erejében reménykedik. A keresztény érzi, hogy Isten minden hatóságában sokkal jobban kell bíznia, mint az ördög hatalmától rettegnie. Érzékeli persze a keresztény ember az ellenséget is maga körül, de szemét az Úr mennyei kenőccsel megérintette, és látja, hogy a nehézség a próbatétel fölött ott van valaki, aki sokkal nagyobb, aki megoldást kínál a számomra is. Legyetek biztosak abban, hogy Isten szeret titeket, meg engem is, én is legyek ebbe biztos. Isten szeret minket. Az ő szeretetét leghatalmasabban abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk a kereszten. Nézz a keresztre, és lásd meg benne, hogy érted, történt. Isten szeret téged, Isten szeret engem. Aztán legyetek biztosak abban is, hogy az Úr együtt érez velünk. Együtt érez veled is, meg velem is. Bármilyen mélységben vagy. Bármilyen nyomorúságban vagy. Ne gondold azt, hogy ő közömbös a te bánatod iránt, ami ott van a te szívedben. Isten soha nincs távol egyetlen gyermekétől sem. De a legközelebb azokhoz van, akik a legnyomorultabb, legelesettebb állapotban vannak. Olyan, mint egy jó szülő. Forduljatok testvéreink bizalommal Jézushoz. Ő meghalt, hogy megmentse az elveszettet. A lázadóknak kegyelmet szerzett. Add neki a lelkedet, hogy megmentsen. Bízd benne, mert ő jó munkát végez érted, és jó munkát végezte benned. És ezért van az, hogy az Úr gyermeke nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, és csak Jézusban bízik.
1: Mi sem hívő emberek nem kerülhetjük el a próbákat, a szenvedést, de Jézus uralma alatt élünk, ő a kormányos, aki kézben tartja az eseményeket, és bízhatunk az erejében, szabadító kegyelmében. Ezzel a jó hírrel búcsúzunk most sok szeretettel, Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: hit megadatik, hogy én ezt elhittem, hogy Uram, te nagyobb vagy, mint a szívemnek minden vágya, sebe, függése, te tényleg leszakítod a láncokat.
1: Sok szeretettel köszöntjük az Evangélikus Rádió Misszió műsorának hallgatóit. Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Vendégünk Fülöp József, a kecskeméti Ciróka Báb Színház színésze. Joci, ahogy a legtöbben ismerik, gyerek és fiatalkora, szép és fájdalmas tapasztalatai, útkeresése után tette le végül Jézus kezébe az életét. Drogos fiatalból már a Isten akaratát kereső családapává vált, és bábszínészként örömmel szolgálja a kicsiket és a nagyokat. Hallgassák őt szeretettel! Vendégem Fülöp Joci, akit így ismernek a környezetében. Ő a Kecskeméti Ciróka Bábszínház társulatának tagja, a bábszínész. Téged beajánlott számunkra egy korábbi interjú alanyunk, akivel egy nem könnyű élethelyzet kapcsán ismerkedtél össze, ha jól tudom. Mi is szeretnénk, hogy elmondd nekünk, hogy honnan indultál, és hogy miért is kötöttél ki vajon itt egy evangélikus rádiomissziós műsorban.
0: Köszöntök mindenkit, és örülök, hogy itt lehetek. És igazából folyamatosan hálás vagyok, hogy honnan jöttem és hova emelt ki az Úr. És mostanában valahogy még többet gondolok a gyermekkoromra. Nem volt könnyű, mert eleve a szüleimnek, mielőtt megszülettem volna, úgy ismerkedtek össze, hogy anyukám tudta apukámról, hogy nem sokáig fog élni, mert örökölte egy betegséget. Ez egy vesebetegség volt, és anyukám azért, hogy művese kezelést kapjon apám, direkt elment oda a kórházba nővérnek, és hát is folyamatosan látta, hogy mi lesz a sors ezeknek a művesek kezelt embereknek, tehát folyamatosan viselte ez meg, és borította ki. Addig, amíg tényleg felmondta apukám szervezet a szolgálatot, és amikor 5 éves voltam, akkor meg is halt, és akkor anyukám alkoholhoz nyúlt egy gyengeségében. Ebből fakadóan volt, hogy nem tudott értem jönni az óvodába, és akkor valaki hazavitt, vagy hazamentem, és akkor ott feküdt a földön, és akkor szóval megoldottam gyerekként, küzdöttem vele, hogy kiöntsem a piáit, meg a gyógyszerét eldugjam. Közben nagyon-nagyon szerettem, és egy csodálatos teremtmény volt, egy olyan világító, nyitott szívű ember volt, akit általában szerettek az emberek, még melegszívű volt, gyönyörködtem benne, meg ő belül is az jött felém, hogy egy nekem nagyon jó önértékelésem volt már gyerekként, mert ezt a szeretetet éreztem, ezt, ami teljesen átjött.
1: Valamennyire édesapád hiányát is tudta pótolni édesanyád akkor, vagy mennyire emlékszel édesapádra?
0: Hát nem, nagyon egy-két ilyen élményem van, csak hogy futunk a villamos után, és akkor elesik, és akkor vérzett, meg nagyon sírtam. Tehát ilyen pici képek vannak, de igazából nem emlékszem rá. Így magamban néha felfedezek dolgot, és akkor következtetek arról, hogy lehet, hogy ilyesmi volt apukám. Hát próbálta pótolni, de így szegénykém, hogy sokszor nem volt magánál, így még nehezebb volt azt is nyújtani, ami mondjuk egy anyukának kell.
1: Mégis tudtad őt úgy tisztelni is, és szeretni, ahogy mondod, hogy gyönyörködni benne. Ez nagyon erős tényleg így.
0: Igen, mert közben a lénye az egy melegszívű, szerető ember volt, aki küzd az alkoholra. Tehát ez nagyon fontos, múltkor egy igehirdetésben hallgattam ezt, hogy leprás, nem leprás, hanem egy ember, aki leprával küzd. Egy gyönyörű asszony volt belül kívül, aki alkohollal küzdött, akit szenved emiatt és lelkismert furdalása van, megtett a maga módján. Dolgokat elment elvonó kúrára, meg megtett mindent, csak legyőzte őt ez a szenvedély, ez az erő. Amikor 12 éves voltam, akkor az ő szervezet is felmondta a szolgálatot, már nem bírta a gyógyszer és a alkohol kombót, és így a szíve megállt, és akkor az anyukám húgához kerültem, keresztanyámhoz, aki együtt élt a férjével és a gyermekükkel, és az volt a nehéz, hogy a 2 éven belül anyukám már a harmadik testvére volt, akit elveszített, és idegösszeomlása volt, infúzióra járt, meg lefogyott ilyen 40 kilóra, így fogadtak be. Tehát, hogy nehéz volt a családi életük. Én egy neveletlen gyerek voltam, inkább egy utca gyerek, akivel extra nehéz, de befogadtak, és elkezdődött a küzdelem, az összeszokás, és akkor szeretet lett a vége, de hát ez egy hosszú folyamat volt.
1: Mit mondanál, hogy mit kaptál leginkább tőlük, vagy mi az, amiért a leghálásabb vagy, és tőlük kaptad meg?
0: A gondoskodást, hogy erejükön felül akarták velem a jót, küzdöttek a mit tudom, azért az ingatlanért, amiben laktunk anyukám, vagy ne vegyék el, azt félretették nekem, tanítattak, és mindent megtettek, ami tőlük telt. Mondta anyukám, most már anyukámnak hívom, hogy szeretni nem tudott az elején, hanem sajnált, de eljutottunk a szeretetig. És most a büszkeségig is, meg egy jó kapcsolatunk van, már úgy olyan értelem a büszkeségig, hogy tökre büszke végül is arra, ahová jutott az életem, és ennek örül is, hogy ennek ő része volt. Nagyon köszönöm ezt neki, hogy nem kallódtam el, nem kerültem intézetbe, nem kerültem olyan helyekre, ami egy más út lett volna. Biztos Isten abból is kihozott volna, amit akart, de így ebbe a verzióba én nagyon hálás vagyok nekik. Elküldtek Sárospatakra református gimnáziumba, és ez jónak tűnt. Ott hallottam az Úrról sokat. Jó lehet, lázadtam ellene, ugye a múltam miatt. Úgy gondoltam, hogy vagy rossz ő, vagy nincs, hogyha ilyen sok szenvedés volt a részem. De aztán csak értek olyan impulzusok a vallástanáron keresztül, a teológusokon keresztül, akik ott laktak velünk egy kollégiumban, akikhez bebetértem és beszélgettünk, hogy így maga Krisztus szólt másokszor, vagy hát őt láttam meg, akkor még nem tudtam, de az a szeretet, az a odafigyelés, hogy múlt héten vagy két hete beszélgettünk, és még mindig emlékeznek arra, mit mondtam, és visszakérdeznek. A tűrés a vallástanáromnak, hogy tűrt a mi huncutkodásainkat, és mégis szeretettel. Tehát az jött át, a szeretet és az alázat sok esetben. Ez már a Szentléleknek a szent robbanó anyaga volt szerintem, amit így szépen így elhelyezett az én lelkembe, amit egyszer be is gyújtott, és aztán lett abból a megtérés. Ez volt Sárospatak, tehát ott sok minden hatás ért engem, és ott egy nagy hullámvasút volt lelkileg.
1: Kik között voltál sokat, mennyire hatottak rád a fiatalok, vagy milyen közeg volt ez?
0: Hát egy vegyes közeg volt, egy szenvedős része, főleg az elején, a beilleszkedés. Meg így visszaemlékezve sokat bántottuk egymás, meg, de ez mindegy, hol lettem volna, ezek a kamasz fiúk, és az Istentől elidegenedett léleknek a piszkálása, versengése. Volt zülés is, én így próbáltam lavírozni a jó fiú és a rossz fiú között, kocsmáztunk, érdekeltek a lányok, de közben a tanulás is, próbáltam a tanárok felé is megfelelni, meg a saját igény alapján, meg a szüleimnek. De aztán jött egy pont, ahol egy kortársam megkínált kábítószerrel, akkor marihuánával, és akkor az bejött, és valami olyasmi szabadságot éltem meg, vagy annak szabadságnak tűnő valamit, amit úgy éreztem, hogy leomlott egy fal, amit már úgy építettem anyám halála óta szívem köré, és egy nagy szabadság fuvallatát éreztem, de az nagyon gyorsan az ellenkezőjére változott. Tehát ott bukott le, hogy honnan is jön ez, hogy megismerkedtem például a depresszióval, ami addig ismeretlen volt számomra, tanulmányi eredményem tényleg, mint a mesékben, hogy ezek a drogot történetek vannak, úgy romlott, már bukásra álltam több tantárból, egyre inkább féltem az emberektől, miközben addig inkább az imponálás, meg az emberek szeretete és a szeretet keresése volt a lényem része. Szóval eléggé hamar beadta a csekket a kábítószer, hogyha így lehet fogalmazni.
1: Mit jelent ez, hogy hamar?
0: Az a hamar, ez szerintem pár hónap. Viszonylag tényleg hamar. Biztos az is hozzájárult, hogy milyen volt az én gyerekkorom. Tehát egy instabil belső szerkezetben nagyobb pusztítást tud egy kábítószer, mint egy mondjuk egy olyan gyermeknél, ahol nincsenek ilyen lelki sebek, meg összevisszaság. De nálam nagyon nagyot szakított, meg sokat pusztított, és akkor erre jött egy színjátszókör, amit az igazgató szervezett, az Ószövetségi József és a testvérei történetét vittük színpadra. Ott bizonyságtételekkel kezdtük a próbákat, a velem egykorúak beszámoltak az istenhitükről, ami egyre inkább hatással lett rám, és amire már bemutattuk a darabot, meg jártuk vele az országot, addigra én már hittem ebben az Istenben, ebben a megbocsátó Istenben, az Isten szeretetében. Megszerelmes lettem egy lánykába ott a színjátszókörben, és ez egy ilyen vegyes élmény volt a szerelem, a színpadi élmény, Isten szeretete, de Jézus Krisztus nem volt még fontos számomra. Így nem volt egy átadás, csak egy ilyen egy hangulat, vagy egy érzet, vagy egy közelség, ami aztán el is hussant, egy idő után, ahogy vége lett a színjátszásnak, és megint visszajött a depresszió elég komolyan, de akkor már nem mertem így kábítószerhez nyúlni, meg alkoholhoz, mert már elkezdtem félni Istentől, hogy ezekhez biztos nem, de ő meg távol volt már, így kerestem főleg a teológusok társaságát, úgy éreztem, hogy más nem nagyon tudja elviselni ezt a beteg lelket, aki akkorra lettem, ez az állandóan panaszkodó, félő, és akkor nagy nehezen leérettségiztem, felvettek fizika szakra, mert akkor érdekelt a fizika egyetemre, és azon a nyáron volt egy ilyen veszélyes dolog, szinte egy párbeszéd az ördöggel, hogy én most már bármibe belemegyek, csak ne legyek ilyen távol az emberektől, mert nagyon, nagyon szenvedtem a magánytól és ettől a elszigeteltségtől, és azt mondtam, hogy bármi áron belemegyek ebbe, hogy ez megszűnjön. És ennek az lett a következménye, hogy tényleg keményen elkezdtem züllenni az egyetemen, még szinte mindennapos volt a kábítószerezés, a italozás, minden nap ott voltam a buliba, nem tudtam egy vizsgát sem megcsinálni, megöregettem pikpak, pedig 19 éves voltam, és úgy éreztem, hogy így belül egy idősebbök sokkal, már egyre kevésbé láttam ilyen lehetőségeket, hogy nekem családom legyen, vagy munkahelyem. Addig, amíg egyszer csak így jött egy est, hogy kiáltsak Jézushoz, hogy nem tudom honnan jött. Érdekes, hogy egy ilyen élethelyzetből egyszer csak így jön egy ilyen, hogy kiáltsak. Igen, ez olyan jó, hogy az Úr ott van mindenütt, és mindenhova utána tud nyúlni, akiért akar. És olyan jó volt ezt így megfogalmazni, hogy te Jézus, ha vagy, és tényleg tudsz segíteni, akkor segíts.
1: Tehát megpróbálkoztál visszatérni az életbe, amit úgy gondoltál, hogy élet lesz, és ahol ott vannak az emberek, a társak, de ez megint nem adott neked megoldást, és még lejjebb süllyedtél, és akkor ez kellett ahhoz, hogy ott találhasson meg téged Jézus.
0: Hát igen, mégis a tékozló fiú disznóvájújánál voltam ott, talán ezt beazonosítottam, hogy ahol már jó lett volna, ha adnak a disznók ételéből valaki, ez a legalja.
1: És mi történt akkor ezután a kiáltás után, Istenhez fordulás után?
0: Először jött egy lány, ott hagytam az egyetemet, halasztottam, Budapestre költöztem ő miatt, mert ő itt tanult, és akkor ilyen alkalmi munkákat kerestem, és egy színjátszókört, mert ott volt az első Isten élményem, meg az érdeket egyedül. Oda mentünk, és egyre inkább vonzott ez a színjátszókör vezetője, egy fiatal színész, aki különös szeretettel foglalkozott velünk, és akkor kiderült, hogy ő hisz Istenbe. Tehát, hogy végül is kiáltottam Jézus, hogy Jézus segíts, és szembe jött velem egy pont egy olyan ember lényében, aki nekem akkor a lehető legvonzóbb volt, és akkor elhívott egy református gyülekezetbe, ahova ő járt, és ott az az élmény ért, hogy a szószékről, aki beszél, az engem vonz. Mert ugyan sokat voltam templomban még patakon, sokszor untam, ott volt egy fal a szívemen, de most ez megszűnt, és azt mondtam, hogy én szeretnék ezzel az Istennel még közelebb megismerkedni, meg hát elkezdtem hinni ebbe a szeretetbe, meg az ő létezésében. Kerestem egy ifit, hatások értek ismét, az Úr megszólított, és addig, amíg egy evangélikus professzor könyve a kezembe került, hogy hát azt megvettem, tudtam, hogy miért veszem meg, hogyan lettem hívő keresztény, ez volt a címe is, és az ő vívódása a világ és Isten között, ahogy ezt így nagyon részletesen leírta, abban ráismertem magam vívódására, és arra nagyon fontos lehetőségre, hogy átadhatom az életemet. És én azt hittem, hogy az itt megtörtént már, mert ugye sok igéletést hallgattam, tetszett, és ezzel már mind együtt dobbant a szívem, de mégis ő ezt direkt bemondja, hogy Jézusnak átadhatjuk, és ő értünk halt, őt elfogadhatjuk. Akkor ott álltam Jézus előtt, és ő előttem, és akkor az ott megtörtént, hogy átadtam az életemet. Régebben a német csatornákon láttam ilyen sziklaugrókat, akik nagyon magasból belevetik magukat a vízbe, és kicsit így éreztem, hogy most valahova ugrok, egy ismeretlenbe, tehát most már ugranom kell. És jó volt, kaptam bátorságot hozzá az ugráshoz, és ami ott hirtelen változott, ami nagyon tapasztalható volt, az a magány megszűnése. Az addig mindig kísért, akárhogy szerettem anyukámat, meg akárhogy voltam esetleg népszerű.
2: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Ismét megnyitja kapuit, holnap a Művészetek Völgye lélegzett református udvara. Lélegzetvételt, megnyugvást és közösséget kínál ebben az évben is a Talján Dörögdi lélegzett református udvar a Művészetek Völgye forgatagában holnaptól július 24-e és augusztus 2-a között. Több mint két évtizedet tárja ki kapuit a Talján Dörögdi református templom és kertje a Művészetek Völgye ideje alatt, hogy a fesztiváloknak értékes lelki és művészeti tartalmakkal elcsendesedési lehetőséget kínáljon. A református közéleti és kulturális alapítvány által működtetett udvarban egyszerre adnak frissítő üdítőket, nyugányat a betérőknek, és lehetőséget arra, hogy mélyebben megismerjék küldetésüket. 10 nap alatt mintegy 55 programot kínál a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivál. Mivel június 15-én már lejárt a jelentkezés ideje az idei Ars Sacra Fesztiválra, ezért most már közzéteszik a megtervezett műsorokat. Először most Miskolcról. A Miskolci Éltető Lélek Alapítvány, Miskolc önkormányzata, civil szervezetek, valamint intézmények, művészek, egyházi felekezetek és iskolák együttműködésével

0: rendezik meg idén a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivált szeptember 11-e és 20-a között. A programsorozat több mint 600 szereplőt vonultat fel, 10 nap alatt pedig mintegy 55 programot kínál az érdeklődők számára. A fesztiválról szóló sajtótájékoztatón Várhelyi Krisztina, a fesztivál főszervezője, elmondta, a fesztivál 10 napja alatt képzőművészeti kiállításokkal, lelkiségi programokkal, koncertekkel, beszélgetésekkel, szentmisével, valamint egy konferenciával is várják az érdeklődőket. Hozzátette, hogy több mint 600 szereplőt felvonultató eseménysorozatra reményeik szerint legalább 10 000-en fognak ellátogatni. Liturgikus munkatársak képzése indul ősszel a Veszprémi Főegyházmegyében. A Veszprémi Főegyházmegye október 9-től ismét elindítja a liturgikus munkatársak képzését a plébániákon szolgálatot teljesítő 30 és 55 év közötti laikus férfiak számára. A jelentkezési határidő augusztus 15-e. A képzés célja, melyre várják a plébániai munkatársak önkéntes szolgálattevők jelentkezését is, hogy a résztvevők jobban megismerjék a Szentírást, a liturgiát, az egyház működését, a Veszprémi Főegyházmegye sajátosságait és a közösség liturgikus szolgálatának lehetőségeit. A program segítséget nyújt a résztvevők számára ima életük elmélyítéséhez és ahhoz, hogy hatékonyabban tudjanak kommunikálni mind a lelkipásztorokkal, mind a többi plébánián szolgálatot végző társukkal. Az időjárásról. Változékony nyári idő. Ma csütörtökön a felhős idő mellett növekszik az esőzés esélye. Északnyugatias a szél, és 22-29 fokunk van. Pénteken sok napsütés várható felhőkkel, néhol zápor is kialakulhat. Északias szél és 23-28 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

Testi-lelki jólétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jólétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm kedves hallgatóinkat! Önök a testi-lelki jólétünk rovatát hallják. A heti meghívott vendégünk Imre Nóra, pedagógus, és hát elsősorban keresztény alapokon nevelő gyermekeit. De kedves Nóra, egy pár mondatban bemutatkoznak kedves hallgatóknak?
1: Igen, üdvözlöm a hallgatókat! Imre Nóra vagyok, hadgyermek édesanyja vagyok, 21 éves a legidősebb, és 3 éves a legkisebb. Jelenleg otthon vagyok, az ő nevelésükkel foglalkozom, szeptembertől fogok újra munkába állni, építészmérnök vagyok, és pedagógus is egyben. Szeptembertől még az építész pályára megyek vissza, addig viszont még sok dolgom van. Jelenleg érettségizik a második számú gyermekem, és őket segítem.
0: Elfelejtettem elmondani a kedves hallgatóknak, hogy a kereszténység lesz a mostani műsorunknak a témája, illetve a kereszténység megélése a hétköznapokban, és a kereszténység megélése a családon belül. A gazdagréti templomnak a bejáratán egy plakáton találkoztam vele, kedves Nóra. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan kerültél erre a plakátra? Mi volt a feladatod?
1: Nyáron voltam egy lelki gyakorlaton, Margarita nővérnek a lelki gyakorlatán, és ott találkoztam egy házaspárral, akiknek szintén egy lelki gyakorlatot szerveznek, már többször megszervezték ugyanezt, és miután nekünk is van több házas csoportunk, arra gondoltam, hogy én is szervezek egy ilyen lelki gyakorlatot, és meghívom őket oda előadónak. Mi 3 házas közösségbe járunk, és ezt konkrétan az egyik IHH nevezetű házas közösségnek szántam. Annyit kell tudni erről a házas csoportról, hogy mi körülbelül 22 éve jövünk össze hónapról hónapra. Dr. Kránic Mihály atya indított el minket annak idején Farkasrétről. Most már ő ritkán csatlakozik a csapathoz, de mi nagyon szépen összejárunk hónapról hónapra, sőt, már a gyerekeink is összejárogatnak, meg ismerik egymást, szóval egy nagyon jó kis baráti társaság alakult ki. Ennek a csapatnak szerettem volna ezt a lelki gyakorlatot szervezni, de úgy gondoltam, hogy miután 4 napos, picit nagyobb volumenű, ezért kiterjesztem több helyre is. Egyik helyszín volt a gazdagréti plébánia, ahol kiplakátoltuk, Farkasréten is, és a Felső Krisztinai plébánián is. Jó magunk, Albertfalvára járunk templomba, ott sajnos nem lehetett hirdetni, így az albertfalviak nem jöttek erre a lelki gyakorlatra, de nagyon jól sikerült, nagyon örülök, hogy megszerveztem. Nem én voltam az előadó, hanem ez a házaspár, Gregor, Gábor és Ági, illetve Norbi atya jött velük. 4 napon keresztül segítették a mi házas életünket, hogy úgy mondjam, mert ez kimondottan házaspároknak szólt ez a lelki gyakorlat.
0: Tulajdonképpen lelki gyakorlatról beszéltél. Ez mit akar, milyen szellemi, fizikai erőnlétet, illetve milyen támpontokat ad egy családon belüli életvitelhez?
1: Gyakorlatilag a házaspároknak mutat utat, hogy hogyan tudják Jézust még jobban a családjuk középpontjába illeszteni. Volt elméleti rész is, meg gyakorlati támpontok is voltak, illetve az előadók a saját életükből vett példákkal mutatták be az ő ívüket, a házasságuknak az ívét. Tehát, hogy honnan indultak, elég mélyről indultak, nem volt teljesen jó a házasságuk eleinte, és volt egy nagyobb megtérésük, nem egyszerre volt a házaspárnak, a feleségnek előbb, aztán a férjnek, de végül is a megtérésük után hogyan változott meg az életük, hogyan engedték be az életükbe Jézust, és azóta hogyan alakították át a mindennapjaikat úgy, hogy Jézus is középpontban legyen, nem csak ők, nem csak a gyerekeik, hanem Jézus legyen a középpontban. Erre mutattak nekünk példát a házaspároknak.
0: Az előbb említetted, hogy ez a lelki gyakorlat kizárólag házaspároknak, illetve van létezik lelki gyakorlat nem házaspároknak. Mi a különbség a két lelki gyakorlat között? Mi a közös bennük, és mi az, ami úgy érezted, hogy fontos házaspároknak külön egy ilyen kurzus szervezése?
1: Én úgy gondolom, hogy ha mindenkinek szüksége van Jézusra, tehát az közös bennük, hogy mindenkinek Jézus kell, hogy az életének a középpontjában álljon. Gyakorlatilag minden, amit teszünk ebben az életben, azért kell, hogy történjen, hogy az a mi üdvösségünket szolgálja. Áttételesen vagy közvetlenül, de az üdvösségünket szolgálja. A házaspároknak annyi a nehezítés, hogy ketten vannak. Tehát egymáshoz is kell csiszolódniuk, és Jézust is be kell fogadniuk. Ebben, miután két teljesen különböző ember kerül össze, már csak abból adódóan is, hogy férfi és nő, ezért nekik a kommunikáció által

0: életbe, illetve ebbe a lelki gyakorlatokba. Történik-e odahaza családon belül külön valami oktatás, amit tartott a gyerekeknek?
1: Hát én úgy gondolom, hogy a legjobb oktatás a példamutatás, mert mondjuk a nagyobb gyerekeknek már mondhatok bármit, az biztos, hogy nem fog nekik tetszeni. Nyilván alapvetően hozzászoktattuk őket ahhoz, hogy rendszeresen járunk misére, családi imák vannak esténként, a nagybőjtben bőjtölünk, meg fogadalmakat teszünk, azokat helyel közel próbáljuk betartani, meg őket is erre buzdítjuk, tehát a kisebbeket lehet még így vezetni. Nagyon sokat éneklünk otthon, mi mind a ketten gitározunk és éneklünk, és így is ismerkedtünk meg annak idején a Felső Krisztina Városi Gitáros Együttesben, és otthon is sokat szoktunk velük énekelni, a kisebbek ezt nagyon szeretik. A nagyobbakkal már picit nehezebb a helyzet, mert ott a példamutatáson kívül sok mindent nem tudunk tenni, tehát már őket nem lehet kényszeríteni. Ugye van egy 18 éves, meg egy 21 éves gyerekem, ők vagy elmennek a misére, vagy nem. Szerencsére azért az, hogy ilyen közegben nőttek föl, hogy folyton jártunk, hogy a húsvét az nekünk nem a tojáskeresésről szólt, hanem annak volt egy íve, ami a nagybőjt után kvázi egy katarzis, a feltámadás, azért az beléig ivódott, és nem tudnak kibújni a bőrükből, tehát ők is ezt viszik tovább, én úgy látom. Persze próbálnak lázadni, meg próbálnak időnként ellentmondani, de én azt látom, hogy végül is az életüket úgy vezetik, hogy szempont nekik az, hogy közösségeik legyenek. Tehát látják ők is, hogy nekünk vannak közösségeink, három közösségbe járunk, mindegyiket évek óta, több mint 20 éve, és hogy nekünk fontosak ezek az emberek, fontosak ezek a közösségek, és látják azt, hogy onnan kerülnek ki a barátaink is. Ezért ők is választanak maguknak közösséget, ők is szeretik ezeket a közösségeket, ragaszkodnak hozzájuk, és egymást segítik ezen az úton, mert egyedül sokkal nehezebb eljutni Jézushoz, mint közösségben.
0: Nóra, ti nagy családos család vagytok. A karácsony megélése, az hogyan történik egy ilyen nagy családban?
1: Hát, akinek nagy családja van, az tudja, hogy a nagy család az időnként tud káoszos lenni. Hát ez nálunk is így van, tehát próbálunk figyelni a lelki tartalomra, de azért miután 6 gyerek van, ezért az a fajta lecsendesedés, ami karácsonykor mondjuk szenteste kívánatos volna, azért az sok kis gyerekkel nem teljesen így alakul. Próbálunk egyébként arra figyelni, hogy az egész adventben Istenre figyelünk, Jézusra, sokat éneklünk, többet járunk templomba, gyertyagyújtásokat szervezünk otthon nálunk, akkor meghívunk innen-onnan barátokat, akik részt vesznek ebben a gyertyagyújtásban, közös éneklésben, és aztán ilyen szeretetlakomákat szoktunk tartani, tehát ezzel mind-mind apró lépéseket teszünk a karácsonyhoz. A karácsonykor pedig nem arról szól elsősorban, hogy szétbontjuk az ajándékokat, és mindenki azt ott föltépi. Persze ilyen is van, mert hát gyerekek, és nekik ez fontos, de először van egy közös vacsora, aztán imádkozunk, és van erre egy forgatókönyvünk, hogy szoktunk imádkozni. Ezt minden évben ugyanúgy csináljuk, meg éneklünk, és utána van az ajándékozás. Sokak szerint ajándékozni nem is kéne, mert hogy Jézusnak van a születésnapja, és nem egymásnak, de én azt gondolom, hogy a gyerekeknek ez fontos, így szocializálódtak már régről. Nem hiszem, hogy ez elvinné az ünnepnek a súlyát, meg az ünnepnek a lényegét. Nagyon sokat szoktunk nekik erről mesélni, a kisebbeknek nyilván másképp, mint a nagyobbaknak, ők már azért jobban értik, de sokat foglalkozunk ezzel a témával, hogy is született Jézus, milyen körülmények között, és hogy élt az a család. Nyilván egy szem gyerekkel azért picit más, mint 6 gyerekkel, de azért ők rosszabb körülmények között voltak. Szóval a karácsony az így telik nekünk, és természetesen

0: természetesen azért vannak feszültségek is a karácsonyban, mert van, aki álmos, már aludni akar, közben meg dolog van, mert főzni is kell, mert vacsora legyen meg. Szóval ezek a földi dolgok, amik másnál vannak, ezek azért nálunk is megvannak, csak próbáljuk a hangsúlyt elterelni a lényegre.
1: Szövődnek-e barátságok a gyerekek között, illetve említetted, hogy lelki gyakorlat 4 vagy 6 házas párral jártok össze havonta. Én feltételezem, hogy a 4 vagy 6 házas pár is több gyermekes, vagy legalábbis vannak gyermekei. Tehát gyerekek között kötődnek-e barátságok?
0: A már említett IHH nevezetű közösségünkkel nagyon jó a kapcsolat, és ott sok gyerek van mindenhol, szinte mindenhol. Jóban vannak a gyerekek. Ha nem, nincs is nagy barátság köztük, de tudnak egymásról, de egyik-másik között barátságok is vannak. Szóval ők azt látják, hogy nekünk ez a közösség fontos, és sok mindent háttérbe szorítunk azért, hogy velük lehessünk, és ezt látván ők is fontosnak tartják ezeket a kapcsolatokat. Az én második számú gyermekem, a Zsófi, ő például a legjobb barátnője onnan a csapatból egy másik anyukának a gyereke, a Regina. Tehát ők egy életre szóró barátság kb. 1 éves koruk óta tart, és most 18 évesek. Úgyhogy vannak, igen, vannak barátságok innen is, meg a többi csoportból is azért. Ahhoz vannak szocializálva, hogy elfogadják a többi gyereket, és elfogadják a sok vendéget, aki nálunk folyton megfordul, elég sokszor van vendégeskedés, sok gyerek van nálunk, és elfogadják, igen.
1: Milyen támogatást kapsz szülőktől, illetve a férjedtől?
0: Hát az édesapukám, ő dolgozik még, tud segíteni, amiben csak akarom, de őt azért ritkábban szoktam megkérni, mert hogy ő elég sűrűn dolgozik. Az anyukám, ő már nem dolgozik, ő szokott nekünk segíteni, van úgy, hogy főz, azzal segít, van úgy, hogy gyerekre vigyáz, amikor mi elmegyünk valahová, tehát például ezzel az IHH-val mi szoktunk időnként külföldre is menni néhány évente, és akkor a gyerekekre vigyázni kell, meg terelgetni iskolába, tanulni, ilyesmi. Az anyukám nagyon sokat segít ebben. A férjem pedig teljes mértékben támogat, mert hogy ő neki is a közössége, tehát ő épp úgy szereti ezt a közösséget, kötődik hozzájuk, úgyhogy mindent megteszünk azért, hogy a lelkünket ezáltal is tápláljuk.
1: A riportban, hogyha jól emlékszem, most említetted harmadszor, hogy IHH, egy pár mondatban ismertetnéd a hallgatókkal, hogy ez mit jelent?
0: Ez egy rövidítés. Annak idején ezt találtuk ki, hogy ifjúházas hittan nosok leszünk mi. Ez úgy alakult ki, hogy Farkasréten jártunk hittanra Kránic Mihály atyához, és az volt a hittan. És a hittan csoporton belül nagyon sokan összeházasodtak 2-3 éven belül, és ezekből alakultunk mi az IHH-sok, akik már házas hittan néven futottunk, kiváltunk abból a csoportból, és mi külön csoportot alakítottunk, aminek más a struktúrája, mert nyilván, hogyha az ember családos, akkor már nem tud hetente összejönni, akkor már csak havonta, meg kisgyerekek, meg picit családiasabbá tettük, és így abba állapodtunk meg, hogy minden alkalommal más család lesz a befogadó, és az a család, akinél összejövünk, ő tartja az előadást, vagy ő hív meg hívott előadót. Így alakul már 22 éve ez a csoport. Hát közben már nem vagyunk annyira ifjak, de a nevünk az ez maradt, hogy ifjú házasítam.
1: Egészen fantasztikus, gratulálok. Mit tudsz javasolni a rádió hallgatóknak, akik magányosan élnek odahaza, hogy hol tudnak csatlakozni valamilyen hasonló hittan csoporthoz? Hogyan kezdjék el az életüket jobbá tenni? Mik a tapasztalatait ezzel a témakörrel kapcsolatban?
0: Én azt gondolom, hogy a közösség a kulcsa mindennek. Tehát közösségben az ember megmarad a hitében, megerősödik a hitében. Tehát mi azért olyan tanúságtételeket is tudunk egymásnak adni, akár meghívott előadókon keresztül, akár a saját magunk életéből is, hogy az erősíti a többi házaspárt, ad abszurdum, segíteni tudunk egymásnak. Tehát én azt gondolom, hogy a közösség a kulcsa mindennek, akár házaspárként, akár egyéniként mindenféle csoportok vannak, és szerintem mindenki a saját plébániáján próbáljon keresni, mert ott kell élni a saját plébániáján. Most nekünk ez ugye nem plébániához kötött, mert Farkasrétről már szinte mindenki elment, tehát mi a Budapest minden részéről, vagy az agglomerációból jövünk össze, de ez ritka, tehát általában véve plébániához szokott lenni kötve a csoportok. Úgyhogy én azt tudom ajánlani mindenkinek, hogy csoportot keressen magának, mert sokak, és nem csak magának, hanem a gyerekének is. Tehát szerintem nagyon fontos egész kiskortól az, hogy közössége legyen a gyereknek. Minket is a közösség tartotta a templomban, mert például az én szüleim nem voltak vallásosak, amikor én már templomba jártam, a nagymamám oda vitt egyszer-kétszer, és annyira jó volt a közösség, hogy megtartott. Tehát a közösségnek óriási ereje van, akkor is, ha ott kell maradni, meg akkor is, hogyha problémát kell megoldani, meg segíteni kell, tehát minden szempontból a közösség a kulcsa, szerintem.
1: Az, hogy ti ilyen szinten tudjátok megélni a kereszténységet, és ezt át tudtátok adni a gyermekeknek, de ha volt-e valami hátrányos megkülönböztetés, vagy volt-e valami negatív élmény a hitetek megélésével kapcsolatban a környezetetekből?
0: Így felnőttként nem, de szerencsések vagyunk, mert gyakorlatilag olyan emberekkel vagyunk körülvéve, akik szintén gyakorló keresztények, így mondhatom, el vagyunk kényeztetve, de így gyerekkoromból azért tudnék példákat mondani. Tehát ott az, hogy én templomba jártam, az hát még az a kommunista rendszerben volt, vagy kezdődött, de később is azért ez még megmaradt, úgyhogy ott azért volt hátrányos megkülönböztetés, igen.
1: Hogyan tudtátok ezt megélni, és hogyan tudtátok kiküszöbölni ezeket a negatív élményeket? Trauma nélkül, mondjuk.
0: Én nekem ez iskolában volt így a legtöbb ilyen rossz élményem, és engem átsegített az a közösség, ami a templomban várt. Tehát nekem nem az osztálytársaim voltak általános iskolában a barátaim, illetve hát egy barátnőm volt ott is, de ő is templomba járt velem együtt, hanem nekem a közösségem az a templomba volt, és ők át tudtak ezen segíteni, sőt, időnként még én büszke is voltam arra, hogy én más vagyok, mint a többiek.
1: Egy nagyon izgalmas kérdést szeretnék feltenni, itt lassan befordultunk egy olyan területre, hogy hallgatói kérdések, illetve hallgatói kívánságlista talán. Minden műsor előtt azért csinálok egy közvéleménykutatást a hallgatók között, és hogy mi az a témakör, és mik azok a témakörök, amiket szeretnénk megbeszélni. Hát az egyes számú témakör az az anyák napja. Tegnap hazafelé jövet a kocsiba, hallgattam a rádiót, és egy anyuka felháborodva telefonált be a rádióban, hogy ő náluk az iskolában nem tartották meg az anyák napját, és hogy ez micsoda dolog. Mi a véleményed ezzel kapcsolatban az anyák napi iskolai, illetve óvodai megtartással?
0: A 6 gyerekemnél már sok minden előfordult. Eleinte mi is olyan óvodába jártunk, ahol tartották az anyák napját, meg aztán az iskolában is, és mostanában már ez úgy látom, hogy kevésbé divat. Én örültem annak, hogy anyák napjára felkészültek a gyerekek, szépeket mondtak, énekeltek, dagadtam én is a büszkeségtől, de láttam ennek a hátrányát is, hogy van, amelyik szülőnek a gyereke nem szerepelt annyit, vagy pont, hogy túl sokat szerepelt, és akkor belesült, akkor az ciki volt neki. Szóval volt ebből feszültség a szülők között is, hogy kinek a gyereke mennyit szerepel, és milyen szerepeket osztanak rá. És azt látom, hogy igaz az a tézis, hogy az anyák napja az egy belső családi ünnep. Tehát azt mindenkinek otthon kell megülnie. Ebben persze fontos szerepe van az édesapáknak, mert nyilván amíg a gyerek kicsi, addig nem az anyuka fogja mondani, hogy figyelj hozzá már nekem virágot, vagy énekeljél már nekem egy éneket, hanem az apukának kell egy picit tolni a gyereket, de ez valóban egy családi ünnep, egy belsőséges családi ünnep. És nem biztos, hogy itt a kirakatba kéne a gyerekeket ültetni, hogy szerepelnek. Annak megvan esetleg évvégén egy műsor keretében is lehet ilyeneket csinálni, de az anyák napja az családi ünnep. És a mi óvodánk, a jelenlegi óvodánk az azt mondja, hogy minden családi ünnepet először otthon üljenek meg. Tehát ha a gyereknek születésnapja van, akkor ne az óvoda legyen az első hely, ahol megünneplik, hanem családi körben ünnepeljék meg, és utána lehet az óvodával megünnepelni, hogy a prioritást a gyerek megtanulja, hogy első a család. És én sose felejtem el, hogy 2 évvel ezelőtt az én egyik gyerekem önállóan megtanult egy éneket, ő kiválasztotta, megtanulta, és az apjának megtanította gitáron, hogy kísérje őt gitáron, és elénekelte nekem. Valahányszor megnézem azt a felvételt, én mindig sírok. És nagyon örülök, hogy ezt nem a többi szülő előtt énekelte el, mert akkor visszafogom magam, akkor nem bőgök, hanem akkor úgy tartom magam. És nagyon örülök, hogy ezt otthon énekelte el nekem a 4 fal között, és nagyon megható volt.
1: Hát ez így van, és köszönöm, hogy ezt megosztottad a kedves hallgatókkal, de egy olyan óvodába, ahol a vagy olyan közösségbe, iskolai vagy óvodai közösségbe, ahol a gyerekeknek egy jelentős hányada nem tudja megélni oda-haza a kereszténységet, talán ez egy előre segítő dolog lenne, hogy az iskolából vagy az óvodából viszi haza a női szeretetet, illetve az anya szeretetet a gyerek, mert oda-haza esetleg ezzel nem él a kedves család, illetve a családfő. Nem tartják fontosnak a templomba járást, nem tartják fontosnak Jézus szeretetét. Tehát én úgy képzelem, vagy úgy gondolom, hogy ez működhet, ez az információ erről arra, de arról erre is kell, hogy működjön. Mert hogyha az óvodából viszi haza az információt, a anya szeretetet a gyerek egy olyan családba, akik nem úgy élnek, és nem úgy élik meg a kereszténységet, ahogyan ti, lehet esetleg egy útra való talán, vagy egy mag, amit elhintenek az óvodába, a nem keresztény szülők irányába?
0: Szerintem lehet, igen. Azt gondolom, hogy az óvoda ezt meg is teszi. Tehát a gyerekek készítenek ajándékokat nem egyszer egy évben, anyák napjára is készítenek, csak azt otthon vasárnap adják oda a gyerekek. Vagy vasárnap mondják el azt a verset, amit megtanítottak nekik az óvodában. Nem egy óvodai műsor keretében zajlik. Nyilván ezt rábízzák a gyerekre, hogy akkor ő ezt elfelejti, vagy nem felejti el. A nagycsoportos már biztos nem felejti el. Meg szerintem alapvetően az édesanyja szeretete az benne van egy gyerekben. Tehát azt gondolom, hogy nem kell kereszténynek lenni ahhoz, hogy mindenki az anyukáját nagyon-nagyon szeresse, és ezt ki is fejezze. Ebben azért nyilván segít egy édesapa is, ha szerencsés esetben jelen van a család életében, de az óvoda is segít ebben. Tehát én azt gondolom, hogy azért az óvodák nagy része még mindig keresztény értékrendeken alapszik, annak ellenére, hogy esetleg nem keresztény egy óvoda. A mi óvodánk se keresztény, de tudom, hogy a vezetője keresztény, és keresztény értékrendeket közvetít a gyerekeknek.

0: Nagyon szépen köszönöm. Akkor rátérnék egy-két kérdést, lenne hallgatói kérdés. A vétkezés házasságon belül, illetve a gyónás, ezt hogyan élitek meg? Történt-e ilyen? És a gyónás az tulajdonképpen mit jelent? Tehát egymásnak is elmondjátok hogy úgy mondjam, abban az esetben, ha létezik olyan bűnös gondolat, létezik-e bűnös gondolat házasságon belül?
1: Hát házasságon belül és kívül is létezik bűnös gondolat, meg ugye az ember gyarló, tehát folyamatosan vétkezünk, most nem feltétlen kell nagy dolgokra gondolni, a kisebb bűnök is bűnök, tehát én azt gondolom, hogy mi nagyjából tisztában vagyunk, én a férjemmel most erről tudok beszélni, hogy egymásnak mik a gyengeségei. És nem feltétlen dörgöljük ezt egymás orra alá, hogy ugye meggyontad, ugye elmész, és, hanem ezt mindenkinek a saját magára bízzuk. És a gyónás is nálunk így eléggé egyéni. Tehát sátoros ünnepekkor, húsvétkor, meg karácsonykor esetleg együtt megyünk gyónni, akár a gyerekekkel is, de úgy egyébként az évközbeni gyónás az mindenkinek abszolút a magánügye, hogy úgy mondjam. Nem szoktunk arról beszélni, hogy kinek mi a bűne, mert inkább csak a kisgyerekekkel, amikor még tanítjuk nekik, hogy ez rossz, ezt nem szabad, akkor mondjuk, de a nagyobbaknak már nem szabad ilyeneket mondani, meg szerintem a felnőtteknek se. Nyilván, hogyha olyan bűnt követ el, amiről esetleg nem tudja, hogy az bűn, akkor az ember négy szem közt elmondhatja neki, de alapvetően szerintem tisztában vagyunk, meg jó irányba visz a lelki ismeretünk, és meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól, tudjuk, hogy miben vétkezünk, és azt letesszük, amikor
0: megbocsátás.
1: Fontos.
0: Családon belül, családon kívül, az életben.
1: Megbocsátás. Hát ez egy nehéz téma, meg kell, hogy mondjam, mert sokaknak ez nagyon nehéz. Nekem szerencsére nem, mert én alszom rá egyet, és aztán általában elfelejtem a dolgokat, de látom, hogy vannak emberek, akik hordozzák sokáig a terhüket, a sértettségüket, ez is valahol érthető, de például a lelki gyakorlaton erről is szó volt, hogy ezeket le kell tenni. Egyszerűen a saját magunk érdekében is, meg a másik érdekében, meg a egymáshoz való jó viszony érdekében. Tehát az egy keresztény ember számára szerintem megengedhetetlen, hogy hetekig, hónapokig, vagy akár évekig haragudjon egy másik emberre, akkor is, hogyha nem ő volt a vétkes, vagy szerinte nem ő volt a vétkes, akkor is meg kell tudni bocsátani, vagy meg kell próbálni esetleg megbeszélni, ha valakiben ez olyan tüske. Nálunk azért úgy szokott történni általában, hogyha mondjuk a férjemmel veszünk össze, akkor vagy azonnal egymás fejéhez vágjuk a dolgokat, hogy mit rontott el a másik, vagy pedig napokig olyan, hát egy ismerősöm azt szoktam mondani, hogy hideg napokat élnek meg. Ez azt jelenti, hogy olyan minimálisra szorítkozik a beszélgetés, és akkor egy idő után, egy pár nap után azért valahogy ez feloldódik. Beszélgetünk róla, vagy valahogyan ez meg szokott oldódni.
0: Tulajdonképpen ez akkor a lelki lélek befogadás és elfogadásáról beszélünk?
1: Hát azt már ugye a házasságban elfogadtuk, tehát ezt a lelki elfogadást, ezt ott erre esküdtettünk, hogy elfogadjuk egymást a hibájával, a gyengeségeivel, a mindennel együtt, úgyhogy tulajdonképpen csak a fogadalmunkat kell megtartani. Ez nem mindig könnyű persze, mert teljesen különbözőek vagyunk, rengeteg sok írás meg paródia született a férfi-nő különbségéről, időnként tényleg nagyon viccesek, de időnként pedig nehézséget jelent ez a különbség, de ezt ígértük egymásnak, hogy elfogadjuk egymást, úgyhogy elfogadjuk.
0: A gyónás, hogy említetted, hetente jártok templomba, mennyire kötitek egymás órára, bocsánat a szóhasználatért, hogy aki vétkes kettőtök közül, az megnyúlta a bűneit, illetve van-e tudomása arról, vagy lehet-e tudomása arról, hogy mik voltak azok a bűnök, amiket a partnerodnak, házastársadnak meg kellett gyónia?
1: Hát, miután együtt élünk és ismerjük egymást, ezért szerintem nagyjából sejtjük, hogy melyikünk körülbelül mit gyón meg. De nem szoktunk erről beszélni. Tehát ez gyónási titok, mindenkinek a magánélete, úgyhogy nem szoktuk arról beszélgetni, hogy ki mit gyón meg, mennyire bánja meg. Szóval ez ilyen magánügy inkább, ezt nem szoktuk.
0: Hát egy hallgatói kérdést szeretnék feltenni, egy kétségbeesett rádió hallgató tette nekem fel a műsor előtt, hogy ismeretség körében létezik egy, nem mondom tovább a nevét, csak annyit, hogy Erika nevezetű keresztény lány, vagy asszony, nem tudom pontosan, naponta kétszer jár templomba, hetente egyszer gyón, és az jött ki belőle, hogy hát anyu, azért nem megyek hozzátok el karácsonykor és húsvétkor, mert ti nem vagytok keresztények, és nem tudok neked megbocsájtani, és ez a Erika nevezetű lány nem bocsájt meg az édesanyjának. Mi a reflexió, hogyan lehet reflektálni egy ilyen viselkedési módot?
1: Én úgy gondolom, hogy ha ilyen sokat jár templomba, akkor biztos ő is hallotta, hogy akkor lehet jó áldozatot bemutatni a misén, hogyha a szívében nincsen harag senki iránt. Tehát ez a Bibliában is benne van, hogy előbb tedd le az áldozatodat, menjél, bocsássál meg a fele barátodnak, és utána menjél vissza, és mutass be az áldozatodat. Hát én ezt tudom neki javasolni, hogy ha ameddig ő nem bocsát meg az édesanyjának, vagy nem békül ki vele, akkor addig nem sok értelme van annak, hogy ő ennyit a templomba jár. Nem biztos, hogy az édesanyjának most jött el az ideje a megtérésre. Én szerintem imádkozzon érte sokat, és előbb-utóbb el fog jönni. Van egy pap ismerősöm, kurzion vettem egyszer részt, és ott volt ez a pap, most direkt nem mondom a nevét, de az ő testvére pedig hát elég, tehát magasabb rangú pap, az ő testvére nem járt templomba, vagy 30 évig, és hiába a testvére pap volt, az egész család keresztény, ő megtagadta, felnőtt korára megtagadta. És annyira tetszett nekem az, hogy az egész család imádkozott érte, de nem kényszerítették. Tehát még az asztali áldást sem mondták el, étkezés előtt sem imádkoztak, azért, hogy őt ne hozzák kellemetlen helyzetbe, ő rá ne kényszerítsék ezt a magatartást, hanem kivárták, amíg megtér. És megtért. És 30 évig nem hitt, de utána mégis megtért. Úgyhogy ezt tudom neki is ajánlani, hogy imádkozzon az édesanyjáért, és bocsásson meg neki. Tartsa vele a kapcsolatot, szeresse úgy, mint az édesanyját, fogadja el ilyennek, de magát a bűnt azt ne fogadja el, csak az édesanyját.
0: Igen, hát ez egy kiváló gondolatmenet volt, nagyon-nagyon szépen köszönöm, tehát összegezve, először meg kell bocsájtani, és nem tagadhatja meg a szüleit, illetve az édesanyját.
1: Nem, hát a parancsolat, és benne van, tiszteld apádat és anyádat, tehát ez semmi esetre sem tagadhatja meg.
0: Nagyon szépen köszönöm, műsoridőnk sajnos lassan lejár, de van még egy nagyon fontos kérdésre, az pedig, hogy ilyen szép nagy családotok van, ilyen egészen fantasztikus közösséget építettetek fel, meg tudsz-e osztani olyan tudást a kedves hallgatókkal, ami ezen a közösségen kívüli pozitív élmény történt, illetve egy pár mondatot, hogyha tudnál mondani a lelki gyakorlati közösségen belüli olyan pozitív történetet, ami erősíti a hitet a kedves hallgatókban.
1: Én nagyon egyszerű ember vagyok, egyszerűnek gondolom magamat, és velem nem történt egy olyan esemény, egy olyan megtérési pont, amitől esetleg egy új időszámítás kezdődik az én életemben. Engem a közösség vonzott be, és elsősorban a nagymamám vitt a közösségbe be. Az ő attitűdje és az ő nevelése nagyon sok hatást gyakorolt rám, mert ő neki mindenkihez keresztényi volt a hozzáállása. Ezt próbálom én is egyébként közvetíteni, akár keresztény közösséggel állok szembe, akár világival, mindenféle emberrel találkozik az ember, ha csak az utcán megy, és beszólogat neki egy autós, vagy akármilyen egyszerű esetre gondolok, én azért igyekszem mindig keresztényi módon reagálni ezekre a helyzetekre, és ezzel kvázi végzem a pasztorációt, mert nem tudom úgy hirdetni az igét, ahogyan egy papnak erre lehetősége van, hogy kiáll és szépeket mond, nem is tudok szépeket mondani, de azzal, hogy keresztényi a hozzáállásom, és ezt nem rejtem véka alá, ezzel talán tudok segíteni másoknak. Tehát akár hibát elkövetek, akkor én általában bocsánatot kérek, hogyha valaki valami problémával fordul felém, akkor mondom neki, hogy imádkozom érte. Ezek biztos, hogy számítanak, és azt vettem észre, hogy a nem hívő vagy picit távolabb a kereszténységtől álló embereknek is fontos az, amikor én azt mondom, hogy imádkozom érte, akkor annak örülnek, akkor is, ha ők maguk esetleg nem imádkoznak az adott ügyért. Úgyhogy én ilyen apró cseprő lépésekkel próbálom, vagy segítek az embereknek. Tehát akár mondjuk egy hajléktalan jön és kér pénzt, akkor általában véve nem szoktam neki pénzt adni, hanem akkor elmegyünk és veszek neki enni, bevásárolok neki élelmiszert. Szóval próbálok egy picit úgy hozzájuk állni, hogy ne az legyen, hogy csak odadobok egy százast, hanem meg is szólítom, és egy picit többet adok annál, mint hogy egy százast odadobok neki. És persze közben titkon arra is figyelek, hogy ő azt ne olyanra költse, ami nem lakat jól, hanem értelmes dolgokra menjen. Úgyhogy én csak ilyen kicsi ember vagyok, és ilyen apró módon próbálok a világban Jézust hirdetni. Sokszor észre se veszik, de az is lehet, hogy valaki egyszer észreveszi, nem tudom.
0: Erről most az jutott eszembe, hogy ez kis lépés egy embernek, de nagy lépés a hitben. Kicsit valamelyik űrhajós említette, amikor a
1: Igen.
0: Holdra szállt. Hát ez legalább akkora. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és egy pár mondatot, pár gondolatot tudnám mondani még a hallgatóknak. Közösségen belüli, tehát akár a gyermekeitek, most itt említeném a többes számot a közösségnek egyéb gyermekei, ami nem közvetlen fizikailag a te, illetve a ti gyermekeitek, illetve a közösségen belül lévő felnőtteknek a kapcsolatotokban. Hát hogyan tudott megtestesülni? Van-e olyan, amit szívesen elmondanál?
1: A házas közösségeinkkel havonta egyszer találkozunk mindegyikkel, és különböző témákat dolgozunk fel. Ezt mindig az adott család dönti el a témát, aki készül. És általában ezek interaktívak, tehát beszélgetünk róla, elmondjuk egymás véleményét, és persze az a pár, aki készül, aznak van egy exakt véleménye is a dolgokról, amit alátámaszt esetleg könyv segítségével, vagy bármilyen hiteles atyára való hivatkozással. Ilyen módon tudunk egymásnak segíteni, mert sokszor kerül előtérbe gyerekneveléses, meg párkapcsolati kommunikáció, vagy párkapcsolati problémák előtérbe ezeken a beszélgetéseken, és persze sokszor megosztjuk egymással a saját magunk problémáit is egészen konkrétan, és akkor többen tudunk segíteni. Tehát most nem azt mondom, hogy én, mint egy pszichológus, akkor megmondom a tutit, hanem okoskodunk, megpróbáljuk kitalálni, megpróbálunk segíteni az adott párnak. De van úgy, hogy nem is ez a feladatunk, hogy segítsünk, hanem csak annyi, hogy meghallgassuk őket, és az már segítség, mert vannak olyan helyzetek, amikben egyszerűen nem tudunk mi se segíteni, vagy azért, mert nincs ötletünk, vagy azért, mert egyszerűen nem ér odáig a kompetenciánk.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Még egy rövid búcsúkodóra van lehetőség. Mit tanácsolnál a kedves hallgatóknak? Mondjuk az egész műsor erről szólt, egy tanácsadás végül is, hogy hogyan lehet ezt megélni, és hogyan lehet ezt csinálni a bibliai útmutatás szerint. De ezen kívül van-e olyan jó tanácsod, amit a kedves hallgatóknak ajánlott, hogy fogadjanak meg?
1: Hát ugye korábban már említettem a közösségeket, hogy a közösséghez tartozás az borzasztó nagy húzóerő, azt mindenkinek ajánlom, és azt, hogy tegyék le azokat a terheket, amik gátolják abban, hogy megéljék a hitüket. Tehát gondolok arra, hogy mondjuk nem bocsátottak meg valakinek, vagy van valami harag a szívükben mással kapcsolatban. Tehát ezeket a terheket mindenképpen érdemes letenni. Sokkal könnyebb 10 centivel a föld felett járni ezáltal.
0: Itt most tulajdonképpen a hallgatói kérdésre válaszoltál, ahol ez a ominózus Erika?
1: Hát akár is, de az a helyzet, hogy nagyon sokan vannak ebben a megszorításban, hogy valamiért a családok haragudtak egymásra, tehát akár őseik, és akkor ők is tovább viszik ezt a nem beszélést, ezt az egymással való rossz vagy elhidegülést. Tehát minden, szerintem majdnem minden családban van erre példa, hogy rosszban vannak, vagy tovább rosszban vannak. Ugye a Bibliában is az van, hogy ne nyugodjék le a nap a haragotok alatt. Hát ez sokszor nehéz megvalósítani, de az, hogy hetekig, hónapokig, vagy évekig nem állnak egy emberek egymással szóba, ez a sátánnak a műve, és az ő erejét tápláljuk ezzel. Tehát ezt mindenképpen azt gondolom, hogy...
0: Igen, ez egy kedves gondolat volt, amit mondtál a hallgatók számára, hogy akkor ez a sátánnak a műve, hogy egy lassú, rövid, de biztos elhidegülés két ember között, ez annak köszönhető esetleg, hogy nem ülnek le megbeszélni a problémát? Itt a kedves gondolatot nem arra gondoltam, hogy nem kell kiforgatni senkinek sem, itt mint egy pozitív megállapításként gondoltam a kedves gondolat és a sátán között, tehát senki ne jutja félre a gondolatmenetemet. Tehát egy ilyen elhidegülés az elsősorban a beszélgetés hiánya?
1: Hát lehet a beszélgetés hiánya, de nem biztos, hogy feltétlen azzal tudják megoldani a problémát, hogy megbeszélik, mert különbözők a vélemények, egyiknek ez, másiknak az. Nem biztos, hogy ezeket az álláspontokat fogják tudni közelíteni egymáshoz. De akkor is el kell fogadni a másiknak a véleményét, már úgy elfogadni, hogy ő neki ez a véleménye, tiszteletben tartani, és a jó viszonyt azért valamilyen szinten fenntartani.
0: Nagyon szépen köszönöm. Még egy stúlra átadom a mikrofont. Remélem, hogy találkozunk még.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, és mindenkinek derűs napot kívánok.
0: Kedves hallgatóink, Isten áldja önöket, jövő héten találkozunk. Szép napokat!

Testi-lelki jólétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jólétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe egyáltalán nem emlékezik meg. A mai ige Zsidó 10:17. Bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezik meg. Gondolatok az igéről. Kegyelmének szövetsége alapján az Úr úgy bánik népével, mintha az soha nem vétkezett volna. Valóban elfelejti összes bűnünket. Minden bűnt elfelejt, mintha soha nem követtük volna el őket. Mintha teljesen eltűntek volna emlékezetéből. A kegyelem milyen nagy csodája ez. Isten olyat cselekszik ezzel, ami tulajdonképpen számára is lehetetlen. Irgalma csoda, amely messze felülmúlja az összes többi csodát. Isten azóta nem emlékezik meg bűneinkről, amióta Krisztus áldozata szentesítette a szövetséget. Örvendezhetünk benne, és nem kell félnünk attól, hogy bűneink miatt fellángol haragja. Íme, befogadott bennünket gyermekei közé, igaznak tekint, és kedvét leli bennünk, mintha tökéletesen szentek lennénk. Sőt, megkülönböztetett tisztességre is méltat bennünket, dicsőségének őrei, nyája védelmezői, az evangélium szolgái lehetünk. Szolgálatára érdemesít bennünket, ez a legnagyobb és egészen különleges biztosíték arra, hogy ő nem emlékezik meg bűneinkről. Mi, ha meg is bocsájtunk egy ellenségünknek, már nemigen bízunk meg benne újra. Ezt nem tartjuk bölcs dolognak. Az Úr azonban megbocsát, és utána úgy bánik velünk, mintha sohasem vétkeztünk volna. Én lelkem, milyen nagyszerű ígéret ez. Higgy benne, és örvendezzél. Krisztus lelkületével megtartották idén Nagykállóban az országos cigánypásztorációs lelki gyakorlatot július 18-án és 19-én Nagykállóban a Korányi Frigyes görög-katolikus általános iskola, gimnázium és kollégium épületében megtartották a 8. országos cigánypásztorációs lelki gyakorlatot. A kétnapos találkozó a lelki megújulás, a kiengesztelődés és a közösség építés jegyében hívta egybe a különböző településekről érkezett résztvevőket. A rendezvényre mintegy 20 településről több mint 60 résztvevő érkezett. A jelenlévőket Bángi Magyar Anna, a szervező Boldog Ceferino Intézet szakmai munkatársa köszöntötte, kiemelve, hogy az esemény fontos célja a helyi közösségek és egyházmegyék együttműködésének erősítése. Mint mondotta, a lelki gyakorlat nem csak lelki alkalom, hanem találkozó is, találkozás egymással, az egyházzal és mindenek előtt Krisztussal. Megszületett a döntés, kötelező lesz a Biblia az állami iskolákban, Texasban. Texasban kötelezővé teszik a Biblia történeteinek oktatását az állami iskolákban. Az oktatási tanács döntése értelmében a jövőben számos klasszikus irodalmi művet bibliai szövegekkel együtt kell majd tanítani a diákoknak. A kultúrharc nem most érte el az amerikai oktatást, de a texasi döntés eddig nem látott méretű központi beavatkozást jelent. Az Állami Oktatási Tanács által elfogadott kötelező olvasmány lista több mint 5 millió diák mindennapjait határozza meg. A javaslat kritikusai szerint a döntés összeegyeztethetetlen az egyház és az állam alkotmányos szétválasztásával, és háttérbe szorítja a más vallású, illetve vallástalan családok gyermekeit. Ezzel szemben a támogatók azzal érvelnek, hogy az Egyesült Államok alapításakor a zsidó-keresztény értékek jelentették az ország alapját. Így ezek megjelenítése az állami iskolák tantervében indokolt.
1: Kulturális programajánló.
2: Holnaptól indul a Művészetek Völgye Fesztivál. Holnaptól július 24-e és augusztus 2-a között több mint 3000 programmal várja vendégeit a Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcson, Taljándörögdön és Vigánpetenden. A Balatonfelvidék legrégibb és legnagyobb kulturális eseménysorozata korosztálytól függetlenül mindenkinek elhozza a tökéletes kikapcsolódás élményét. A Művészetek Völgye Fesztivál olyan, mint egy 10 napos kortárs művészeti összejövetel, ahol nem csak a zenei műfajok találkoznak, hanem az irodalom, a színház, a tánc és cirkuszművészetek, a filmek, a fotográfia, vagy éppen a kortárs képzőművészet. A kicsik pedig idén is garantáltan számíthatnak néhány nagyszerű gyerekprogramra. A völgy olyan, mint a béke szigete, ahol mindenki kedvére kikapcsolódhat. Szeressen akár hajnalig bulizni, a kedvenc zenekaraira, kézműveskedni, vagy éppen jógával, vagy túrával indítani a napot. Leó pápa nyitja meg a Vatikáni Apostoli Könyvtár új kiállítását szeptemberben. Leó pápa szeptember 14-én, hétfőn ellátogat a Vatikáni Apostoli Könyvtárba, és felavatja a Katasztrófa és Csoda című kiállítássorozat első részét, adta hírül a Vatikáni Gyűjtemény július 12-én. A tárlat szeptember 25-től 2027. május 14-ig várja a látogatókat. A kiállítás 3 kortárs személyiség, francia művész, amerikai tipográfus és olasz mesterszakács munkáit készteti párbeszédre a pápai biblioteka gyűjteményével és terveivel lehetőséget kínálva arra, hogy elgondolkodjunk a vízről, mint veszélyről és előforrásról. Mindhárom közreműködő a saját művészeti ágában értelmezi újra a könyvtár történelmi gyűjteményeit. A Vatikáni Apostoli Könyvtár ősi intézmény. A Szentszék hatalmas gyűjteményei, amelyek kéziratokat, levéltári anyagokat, régi és modern nyomtatott köteteket, érmeket és medálokat, lenyomatokat és rajzokat, valamint térképészeti és fényképészeti anyagokat tartalmaznak, régóta hozzáférhetők a világ minden tájáról érkező tudósok számára, vallási, származási vagy kulturális hovatartozástól függetlenül. Nyári program lehetőségek a Görögkatolikus Múzeumban. A Görögkatolikus Múzeum a tanév során rendszeresen tartott tematikus foglalkozásokat gyermekek számára, illetve több kiállítást, zenei programot is szervezett. Az intézmény azonban nyáron sem zárja be kapuit. Gyerekek és felnőttek számára is kínálnak program lehetőségeket a szünidőben.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Radírozzuk ki a különbségeket. Fennállásának 20. nyarán újra meghirdeti az egyik legrégibb és legfontosabb kezdeményezését, a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót, a Református Szeretetszolgálat. Az elmúlt 2 tapasztalata azt mutatja, hogy az iskola kezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra, különösen azokra, amelyek már a mindennapokban is számos nehézséggel küzdenek. A felmérések szerint ma egy gyermek tanév kezdése átlagosan 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak, de az első osztályba készülők esetében akár ezt az összeget is meghaladhatja, az iskolatáska, a tolltartó, a füzetek, az írószerek, a sportfelszerelés és a többi szükséges eszköz megvásárlása, különösen több gyermek nevelése esetén, vagy ahol egyetlen keresetből gazdálkodnak. A Református Szeretetszolgálat elsősorban nekik szeretne segítséget nyújtani. Bölcsődétől idős otthonig tart fenn intézményhálózatot a debreceni Bánki Református Egyházközség. Az egyházaknak a gyakorlatban 2 téren van társadalmi tennivalójuk, a gyermekek, illetve az idősek körében. Így fogalmazta meg Búzás Dénes lelkipásztor a gyülekezet

0: iskolát is indítottak, illetve az idősek napközi otthona mellett a közelmúltban átadták a 461 millió forintból megvalósított 48 férőhelyes, 1200 négyzetméteres, bentlakásos idős otthont is. Az itt élők élete összefonódik a gyülekezet mindennapjaival. Az időjárásról. Változékony nyári idő. Változóan felhős, szeles, mérsékelten meleg az idő. Ma csütörtökön a felhős idő mellett növekszik az esőzés esélye. Északnyugatias a szél, és 22-29 fokunk van. Pénteken sok napsütés várható felhőkkel, néhol zápor is kialakulhat. Északias szél és 23-28 fok valószínű. A következő napokban nagyrészt továbbra is északnyugati áramlás alakítja Közép-Európa időjárását, ezért ma és szombaton hűvösek lesznek az éjszakák.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Megszületett a döntés, kötelező lesz a Biblia az állami iskolákban, Texasban. Az oktatási tanács döntése értelmében a jövőben számos klasszikus irodalmi művet bibliai szövegekkel együtt kell majd tanítani a diákoknak. A kultúrharc nem most érte el az amerikai oktatást, de a texasi döntés eddig nem látott méretű központi beavatkozást jelent. Az állami oktatási tanács által elfogadott kötelező olvasmány lista több mint 5 millió diák mindennapjait határozza meg. A javaslat kritikusai szerint a döntés összeegyeztethetetlen az egyház és az állam alkotmányos szétválasztásával, és háttérbe szorítja a más vallású, illetve vallástalan családok gyermekeit. Ezzel szemben a támogatók azzal érvelnek, hogy az Egyesült Államok alapításakor a zsidó-keresztény értékek jelentették az ország alapját. Így ezek megjelenítése az állami iskolák tantervében indokolt. Radírozzuk ki a különbségeket. Fennállásának 20. nyarán újra meghirdeti az egyik legrégibb és legfontosabb kezdeményezését, a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót, a Református Szeretett Szolgálat. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskolakezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra, különösen azokra, amelyek már a mindennapokban is számos nehézséggel küzdenek. A felmérések szerint ma egy gyermek tanévkezdése átlagosan 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak, de az első osztályba készülők esetében akár ezt az összeget is meghaladhatja, az iskolatáska, a toltartó, a füzetek, az írószerek, a sportfelszerelés és a többi szükséges eszköz megvásárlása, különösen több gyermek nevelése esetén, vagy ahol egyetlen keresetből gazdálkodnak. A Református Szeretett Szolgálat elsősorban nekik szeretne segítséget nyújtani. Bölcsődétől idős otthonig tart fenn intézményhálózatot a debreceni Bánki Református Egyházközség. Az egyházaknak a gyakorlatban 2 téren van társadalmi tennivalójuk, a gyermekek, illetve az idősek körében. Így fogalmazta meg Búzás Dénes lelkipásztor a gyülekezet tevékenységének árszpoétikáját. Ez év márciusában adták át az idős otthont, amelyre azonnal óriási igény mutatkozott. A Debrecen Bánki Református Egyházközségben az elmúlt évek során létrejött egy bölcsöde, óvoda, általános iskola és középiskolát is indítottak, illetve az idősek napközi otthona mellett a közelmúltban átadták a 461 millió forintból megvalósított 48 férőhelyes, 1200 négyzetméteres, bentlakásos idős otthont is. Az időjárásról. Változékony nyári idő. Ma csütörtökön a felhős idő mellett növekszik az esőzés esélye. Északnyugatias a szél, és 22-29 fokunk van. Pénteken sok napsütés várható felhőkkel, néhol zápor is kialakulhat. Északias szél, és 23-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk Mózes 5. könyvének 6. fejezetében, az első 9 versben a következőképpen. Ezek azok a parancsolatok, rendelkezések és törvények, amelyekről azt parancsolta Istenetek az Úr, hogy tanítsa meg nektek, ezeket teljesítsétek azon a földön, ahova átkeltek, hogy birtokba vegyétek. Féld Istenedet, az Urat, és tartsd meg minden rendelkezését és parancsolatát, amelyeket én parancsolok neked, te magad, a fiaid és unokáid életed minden napján, hogy hosszú ideig élhess. Hallgass meg Izraelt, tartsd meg és teljesítsd ezeket, hogy jó dolgod legyen, és igen megsokasodjék a tejjel és mézzel folyó földön, ahogyan megígérte néked atyáid Isten az Úr. Halld meg Izrael, az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedbe azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról akár a házadban, vagy akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Küzd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd fel azokat a házad ajtófélfájára és kapuidra.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, jelenlévőket. Én még itt új vagyok ebben a körben, hadd mondjak magamról pár szót. Köszönöm a meghívást Imrének is. Adventista Teológiai Főiskola új szövetségi tanszék vezetője vagyok, és gondolom, hogy közel lesz majd a témánkhoz ennek, hiszen 8 évig foglalkozhattam a Galata levélvel, annak a fordításával, a magyarázásával. És ugye ennek a mostani tanulmányunknak a címe a Törvény, mint tanító mester, ami kimondottan a Galata levélből lett nagyon fontos fordulat, ahol tulajdonképpen a törvény pozitív fogalommá válik. És ugye, hogy bevezessük egy kicsit ezt a gondolatot, a mai ember, ha azt a szót hallja, hogy törvény, valami hihetetlenül nagy ellenszem támad benne, már megint valamit be kell tartani, már megint történik valami, és ha nem úgy csinálom, akkor jaj nekem. Valószínűleg azért az emberben ezek a görcsök nem most keletkeztek, hanem hosszú-hosszú év, századok alatt alakultak ki. A tanulmánynak a nagyon fontos tanúsága lesz majd szerintem, hogy ezt a görcsöt fel lehet oldani. Lehet valami pozitív, amiről negatív módon gondolkodunk, lehet, hogy valami hozzátesz az életünkhöz, amiről úgy gondoljuk, hogy elvesz.

0: az Úr szövetség ládáját hordozzák, meg Izrael összes véneinek. Ezt parancsolta nekik Mózes. Minden hetedik esztendő végén, az adósság elengedés évének megszabott idejében, a lombsátrak ünnepén, amikor eljön egész Izrael, hogy megjelenjék az Úrnak, a te Istenednek színe előtt azon a helyen, amelyet kiválaszt. Fel kell olvasni ezt a törvényt egész Izrael előtt, fülük hallatára. Gyűjtsd össze a népet, férfiakat, nőket és gyermekeket, meg a lakóhelyeiden élő jövevényeket, hogy hallgassák és tanulják meg, és féljék isteneteket, az Urat, megtartván és teljesítvén ennek a törvénynek valamennyi igéjét. Fiaik is, akik még nem ismerik, hallgassák és tanulják meg, hogy féljék isteneteket, az Urat mindenkor, amíg csak éltek azon a földön, ahová most átkeltek a Jordánon, hogy azt birtokba vegyétek.
1: Igen, hát úgy tűnik, hogy egy nagyon komplex törvény leírást olvashatunk onnantól kezdve, hogy hogyan íratott le, hogyan került az izraeliták közé, kik azok, akik vigyáztak rá. Az a nagy kérdés, hogy ebben a felsorolásban mit tekintünk pozitívnak. Tehát mi az, amit próbáltam az elején sugalmazni, hogy ad az embernek, és nem elvesz tőle valamit.
2: Tulajdonképpen itt, amikor felolvasták a törvényeket, akkor azt mindenkinek hallani kellett. Nem csak a zsidóságnak, hanem még akik ott voltak és jövevények voltak. És mindenkinek ez adott alapot. Mai világunkban nagyon szeretünk úgy összeszedegetni dolgokat, és kimazsolázni, hogy mi az, ami nekem tetszik, ezt igen, ezt jónak találom, ezt megtartom, a másik talán nem annyira hozzám közeli, tehát a törvény így egybe kell, hogy megtartassék. Nem lehet szemezgetni, hogy nekem mi tetszik, mit hagyok ki belőle, és az is fontos, hogy mindenki megismerje. Na most, ha a törvényt tanulják, akkor pusztán amiatt, hogy megismerik, abból nem fakad az Úr félelme. Ezt el kell sajátítani, és ez egy folyamat. Amikor a megismerés és az Isten félelem is folyamatos, nem közvetlen okozati összefüggésben van ez a kettő.
1: Igen, közben lesznek itt mindjárt, akik fognak hozzászólni. Én közben szeretném így a köz számára azt a kérdést föltenni, amit még Szigeti tanár úrtól tanultam 20-valahány évvel ezelőtt, és akkor kezdtem én is gondolkodni ezen, hogy vajon a törvényt én tartom meg, vagy a törvény tart meg engem. Tehát itt van az, hogy ad valamit, vagy elvesz tőlem valamit. Gondolkodjunk ezen, hogy hogy van, és azt hiszem Kormos testvér, aki jelentkezett előbb.
3: Hát én nem pont erre a kérdésre akartam válaszolni, hanem inkább arra szeretnék utalni, amit az igében olvastunk. Többször elhangzott a felolvasott igében, hogy féljék az ő nevét. És ugyanez, amit az előszóban is elmondtál, hogy most itt egy félelmet jelent ez? Tehát, hogy félnünk kell az Istentől? Vagy mit jelent ez, hogy félni az ő nevét? Én azt gondolom, hogy semmiképpen nem arra a félelemre utal, mert nyilvánvaló, hogy ha valakitől félek, akkor nem szeretem. Akkor egy olyan tekintély lesz előttem, akit meghallgatok, vagy megteszem, amit mond, de nem szeretetből teszem meg, hanem azért, mert a következménytől félek. De Isten nem úgy kell félni, hogy féljek tőle, hanem inkább ez a félelem szó a tiszteletet jelenti, azt jelenti, hogy megbecsülöm őt, odafigyelek rá, tehát egy személyes, egy közvetlen kapcsolatra utal.
1: Igen,

0: azt hiszem Drábik testvér jelenkezett.
1: Én a Marikának abból a gondolatából szeretnék kiindulni, hogy a mai életünkben szeretnek az emberek mazsolázni, akár magunk is. Na most figyelemmel arra, hogy az életünket három nagy normarendszer szabályozza, a szokás és az erkölcs meg a jog, a Marika által mondottak, azok valójában csak a szokásra meg az erkölcsre vonatkozik, mert napjainkban gyakorlatilag annyiféle szokásrendszer él egymás mellett, ahány ház, ugye a közmondás is azt mondja, hogy ahány ház, annyi szokás, és az erkölcsi rendszerek közül is minimum kettő, most a részletekről nem beszélve, van egy nagy vallási erkölcsi rendszer, meg van a világi erkölcsi rendszer, mindegyiknek vannak alfajai, de most az én mondandóm szempontjából nem ez a lényeg. Tehát még a szokás és az erkölcs szabályai között válogathatnak az emberek, addig a jognál ezt nem lehet megtenni, mert van egy jogi normarendszer, és az mindenkire kötelező. És most mondom a lényeget, amiért szót kértem. A Bibliát tanulmányozva ugyanezt a hármas normarendszert megtaláljuk. Mert vannak bibliai szokások, nagyon jól ki lehet mutatni, a Biblia erkölcsiségéről meg azt hiszem nem kell különösebben beszélni, a törvények, rendeletek meg parancsolatok egyértelműen le vannak írva. Na most mi a különbség a Bibliában található normarendszerek között, meg a világi normarendszerek között? Mert ezt kell világosan látni, hogy míg a világi normarendszernél van kettő, ahol van válogatási lehetőség. A bibliai normarendszereknél nincs ilyen lehetőség, mert nem mondhatom azt, hogy a Biblia erkölcsisége az kevésbé súlyos, mint a Bibliában foglalt törvények, mert egyaránt kötelező, aki magát hívőnek tartja és kereszténynek vallja magát, annak ugyanolyan fontos megtartani a Biblia erkölcsi rendszereit, mint magát a konkrét normarendszereket. És azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a bibliai törvények azok mindig objektíve léteznek a mi számunkra. Tehát nem azért léteznek, mert én elolvastam és tetszik nekem, mert ha én nem akarom, és figyelmen kívül hagyom, az akkor is él, és akkor is fog hatni az életemre, amikor nem szeretném. Én hiába akarom figyelmen kívül hagyni, mert a negatív hozzáállás is hozzáállás, és annak is van hatása az ember életére. Elnézést, hogy egy kicsit hosszabb voltam.
0: Uh-huh. Imre, nem tudom, hogy akarsz reagálni erre.
2: Gyakorlatilag, ha megnézzük, akkor azt látom, hogy a 21. század valószínűleg úgy fog bevonulni az emberiség életébe, legalábbis Európában, mint a joggyártás és a törvénygyártásnak az évszázada. Soha ennyi törvényt, mint a 21. században nem gyártottunk. Utána néztem, mondjuk 65-ben a magyar parlament körülbelül egy oldalnyi törvényt hozott. Ma gyakorlatilag, hát ilyen könyvekből egy néhány tucatot fel lehetne egymásra rakni. Gyakorlatilag annyi törvényt gyártunk, hogy már maguk, azok, akik használják, már azok sem tudják, hogy melyik van hatályban, melyik van hatályon kívül, külön csapatot hoznak létre, hogyha kollízióban vannak a törvények, ellentmondásban, melyiket kell visszavonni, stb. És itt mi arról beszélünk, hogy a törvény, mint tanítómester. És hogyha a Galata levélre nézünk, akkor a leghíresebb Galata kommentárok, azok mind azt a javaslatot adják, hogy a törvény helyett használjuk a Tóra kifejezést. Tehát a Galácia levélben, Galáciaikhoz írt levélben a törvény helyett nyugodtan használhatjuk a Tóra kifejezést. Mert amikor mi ilyenkor gondolunk, hogy törvény, mindig azt hiszük a 10 parancsolat. Nem, a Tóráról van szó, annak a nagy törvénygyűjteménynek a foglalatáról van szó, ami a 10 parancsolatot is magában foglalja. És én azt hiszem, hogy így És még sok helyen, ahol a törvényt találunk fordítva, akár a bizonyos római beliekhez írt levél, vagy az Új Szövetség más leveleiben, nyugodtan gondolhatunk magára a Tórára, mint egy óriási nagy törvénygyűjteményre. A különbség az a mai törvények és a Tóra között, hogy a mai törvények azok a törvény ridegségével és szigorával csap le arra, aki nem tartja be, a mózesi törvények pedig emberközpontúak voltak, családközpontúak. Azt mondja, hogy minden hetedik évben engedd el a rabszolgáidat, terheld meg őket, hogy az új életet el tudják kezdeni. Akkor egy olyan törvény, nem szoktunk róla beszélni, zsidó zsidótól az Ószövetségben nem kérhetett kamatot. Miért, ha valaki olyan nehézségbe süllyed, hogy kölcsön kellett kérni, azt mondja, adj neki kölcsön a te fele barátodnak, de ne kérj tőle kamatot. Nagyon érdekes, héberül a kamat, az harapás. Így fordhatjuk le, mint a kutya harapással tesz. Tehát ezzel azt akartam mondani, hogy a maga a Tóra olyan emberközpontú.
0: Igen, és talán ugye kiegészíteni, mielőtt tovább megyünk, hogy egész pontosan 32-szer van a törvény szó Galata levélben, amiből 18-szor biztos, hogy Tórát jelent, és James Dunn, egy nagyon híres írás magyarázó, mondja egy helyen, hogy Jézus Krisztus Tórája. Tehát nem a Mózesé, mert Jézus a hegyi beszédben tulajdonképpen kiegészíti, értelmezi, magyarázza a Tórát, ezt viszi tovább aztán ugye Pál apostol. És ugye, hogy haladjunk is tovább, a következő nagyon szép bibliai helyet olvassuk el, a Mózes 5. könyve, 31. részéből, a 22-től a 27. versekig.
3: Mózes leírta azon a napon ezt az éneket, és megtanította rá Izrael fiait. Majd megbízást adott Isten Józsuénak, Nun fiának, és ezt mondta. Légy erős és bátor, mert te viszed be Izrael fiait arra a földre, amelyet esküvel ígértem meg nekik. Én veled leszek. Amikor Mózes leírta egy könyvbe ennek a törvénynek az igéit, elejétől végig, ezt parancsolta Mózes a levitáknak, akik az Úr szövetségládáját hordozták. Fogjátok ezt a törvénykönyvet, és tegyétek isteneteknek az Úrnak a szövetségládája mellé, hogy ott tanúskodjék ellened. Mert én tudom, milyen lázadó és kemény nyakú vagy, hiszen már most folytonosan lázadtok az Úr ellen, amikor még köztetek élek. Mi lesz akkor a halálom után?
0: Ja, nagyon jó felvetés, hiszen van egy ilyen dolog, hogy Mózes 5 könyvét ugye Pentateukhosznak, tehát 5 könyvnek hívják, és van, aki még Józsué könyvét hozzá szokta tenni, és Hexateukhoszról beszél, ugye tulajdonképpen átmegy a történet, és a törvény története működik tovább abban, ami ezután következik. Ez a szakasz ezt vezeti be, és azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatosan szeretnél.
4: Nagyon érdekes volt számomra, hogy felolvastuk az igében, ahogy Mózes mondja, hogy hát most is, amíg itt vagyok köztetek, akkor is áthágjátok a törvényt, mi lesz, hogyha nem leszek köztetek? Tehát hogy egy érdekes kérdés, mert hogy a törvény az tulajdonképpen egy vezérvonal, tehát megmutatja, hogy miként kell tennünk. És figyeljük meg, hogy a mai társadalomban mennyire nem szeretik az emberek a határokat, tehát hogyha be van határolva. Na de hogyha egy nagyon egyszerű példát mondok, hogyha mondjuk egy folyó nincs szabályozva, tehát nincs meg a meder, akkor gyakorlatilag az a folyó mivé válhat? Ugye mocsárra elönti az egész területet. De hogyha szépen mederbe van, és a törvény tulajdonképpen ez a meder, ami biztosítja mindenki számára a helyes útvonalat, és azt mondja Mózes, hogy ne feledkezzetek el erről, amit tanítottam, mert ez Istentől jött, és ez tovább kell, hogy menjen.
0: Én azt hiszem, Drábik testvér jelentkezett.
1: Csak annyit szeretnék mondani, hogy most teljesen mindegy, hogy világi vagy bibliai törvényről beszélünk, a törvény az mindig véd, és soha nem gátol. Persze nézőpont kérdése, hogy magamra nézze, melyiket tartom fontosabbnak, az mindig attól függ, hogy a kerítésnek melyik oldalán vagyok. Ha kívül vagyok, és jönnek a farkasok, akkor bizony nem fog megvédeni a törvény, mint kerítés. Ha a kerítésen belül vagyok, akkor pedig vígan integetni fogok a farkasoknak, mert nem fognak hozzám férni. Tehát a mi feladatunk az lenne, hogy igyekezzünk mindig a bibliai törvények keretein belül maradni. Azért mondom így, hogy igyekezzünk, csak a magam nevében beszélek, sokszor rajta kapom magam, hogy bizony, bár az eszem tudja, hogy a bibliai előírások szerint mit kellene tenni, és valahogy az egyéb körülmények meg szempontokra tekintettel, mégis más teszek, és hogyha nem az következik be, mint amit szerettem volna, akkor csak magamnak tehetek szemrehányást, mert az a törvény ellenem fog bizonyságot tenni, és bizony azt fogják rajtam számon kérni. Nagyon fontos dolog, sose szoktunk beszélni róla, hogy amikor eljön az a bizonyos számadási idő, Isten mindig csak azt fogja számon kérni, amit tudtunk. Soha nem ismeretlen dolgokat fogsz számon kérni. Ezért nem elég az, hogy tudjuk a törvényt. Cselekedni is kell, mert önmagában a törvény tudása az nem vezet sehová. A törvény csak akkor fog érni ő valamit a számunkra, ha azt meg is tartjuk.
0: Mielőtt tovább mennénk, van egy nagyon érdekes mondat itt ebben a felolvasott igében, egy nagyon erős parancsolat. Én nem tudom, hogy ki hogy van vele, hogy Isten azt mondja, hogy légy erős és bátor. Hát vagy gyenge vagyok és gyáva, nem? Vagy erős és bátor alapból, de hogy nekem megparancsolja Isten, hogy milyen legyek. De számomra ez mindig nagyon érdekes volt, és ezen kezdtem el gondolkodni, hogy hogyan lehetséges, hogy Isten olyan dolgokat is meg tud parancsolni, amire lehet, hogy én alapból nem vagyok képes. És akkor közben átadom a szót, mert gondolom, hogy szeretnéd.
5: Az az érdekes, hogy Isten mindig megtartja azt, amit ő ígér. Ugye látta előre, hogy mi fog történni, és hogy milyen az izraeli zsidóságnak a hozzáállása, és hogy ugye Mózes is mondja, hogy még élek, és már is lázadtok. És eszembe jutott az, hogy a hegynél az összes zsidó fogadalmat tett, hogy megtartja az Úr parancsolatait, és úgy tesz, ahogy kedves neki. És felnőtt egy új generáció, mert a régiek nem mehettek be az új földre, és az új generáció tele van lázadással, és hiába tudnak ők is mindent, mégis ez a lázadás az alapja, hogy mi megtartjuk azokat a fogadalmakat, amiket az Úrnak teszünk, mert mi is teszünk fogadalmakat az Úrnak. És az a nehézsége még a törvényeknek, hogy nem csak a cselekedetet ítéli meg az Úr, hanem a szándékot is. És ezt sokan elfelejtik, hogy nem az a közvetlen cselekedet az, amit majd számon kér tőlünk az Úr, hanem hogy mi volt a te indokod, a te okod, hogy azt tedd. Vagy még meg se tetted, de ott volt a fejedbe.
0: Igen, tehát ugye én még mindig ennél a gondolatnál tartok, hogy Isten megparancsolja, hogy légy erős és bátor. És eszembe jut úgyis a nevelésről és az oktatásról van szó, Ellen White-nak a Nevelés című könyve, azt mondja, hogy tedd magasra a mércét. Azért, mert úgy se éred el, nem? Tehát ez is egy ilyen dolog, hogy kapaszkodunk fölfelé, és a kapaszkodás addig lehetséges, míg fölöttem van valami, ha már azon a szinten van, ahol én vagyok, vagy alul, akkor már nem sikerül fölfelé kapaszkodni. Tehát ez is ilyen dolog, hogy az Isten kijelentésében látni kell egy ilyen abszolút dolgot. Tehát nem lehet alkudni, hogy hát Istenem, nem lehetne csak 8 parancsolat, nem? Vagy valami kevesebb, tehát nem így működik. Az abszolútot kell látni, és aztán az értelmezése az nyilván nagyon sokrétű lehet, de attól eltérni nem lehet, hogy ki a kijelentő és mit jelent ki. És akkor én gondolom, hogy...
6: Így van, ehhez kötődik a mondandóm. Tehát ahogy a kormos testvér is mondta, a helyes meder, a Jóisten is azt mondta Józsénak, se jobbra, se balra. Ki van hat, meg van szabva, meg van határozva. És ha nézzük a kortörténeti hátteret, akkor két hitősről is beszélhetünk, Józsiről és Kálebről. Emlékezzünk vissza, ők is a 12 kém között voltak, és ők hittek abban, hogy igaz, hogy emberileg kilátástalan a honfoglalás, de az hatalmas Isten képes arra, hogy sikerre vigye az életünket. És visszatérve a törvényre egy picit, ez egy mennyei alkotmány, hisz a Jelenések könyvénél is az van megírva, hogy megnyitatának a könyvek, és ezekből lesz a világ, és mi is egyen-egyenként megítélve. Ez a mennyei alkotmány az Isten jellem tulajdonsága, nem akármilyen törvényekről beszélünk. És egy picit az Ószövetségi Tanáromra nézek, ha a környező népeknek a szokásait, vagy a törvény gyakorlatát nézzük, akkor az izraelit elmondhassuk, hogy egyedi.
0: Maga sem emelik a törvényt a... életvitelükkel, igen.
7: Én csak annyit szeretnék mondani, nagyon halkan, mert itt a két professzor mellett ülök, és nem szeretnék vitába keveredni, hogy az én véleményem szerint, vagy én meglátásom szerint, ez a légy elős és légy bátor, ez, vagy igen bátor, vagy kitartó, ez tulajdonképpen egy magatartási formát mond Józsőnek. És utána elmondja, hogy ez a magatartási forma milyen feladatot ród rád, az, hogy teljesíts mindenben azt a törvényt, amelyet Mózes az én szolgám parancsolt neked, ne térjél attól se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Tehát itt jön vissza ahhoz, hogy tulajdonképpen megmondja azt, hogy tulajdonképpen az, hogy a törvényt én megismerem, és betartom, ennek az a következménye, ahogy az ige mondja, hogy jó szerencsés leszel mindenbe. Tehát itt rávezet arra, hogy tulajdonképpen ez a magatartási forma, ez a feladat arra jó, hogy minden úton sikeresen jársz, más fordítás szerint, vagy egy harmadik azt mondja, hogy minden sikerülni fog, amihez hozzáfogsz.
0: Hallgassuk meg az Ószövetség tanárt
2: is. Csak ha tovább olvassuk, ugye, hiszen azt mondta, hogy légy erős és bátor, mert te viszed be Izrael féjeit arra a földre, amelyet esküvel ígértem meg nékik. Tehát a honfoglalás azért az nem volt egy kis dolog. Most gondoljátok el, hogy ott azért hatalmas népek voltak, hatalmas várak voltak. Gondoljátok, ott van Jerikó, nem tudták elfoglalni, és azt mondja, légy erős és bátor, mert én veled vagyok. És én azt hiszem, hogy a történelemben voltak nemzetek, akik Izraelhez hasonlóan átélték, hogy ha az Isten velük van, akkor erősek és bátrak tudtak lenni. És ez így van a mi életünkben is, testvérek. Ha erősek és bátrak vagyunk, akkor az Isten velünk van. Most nem a saját makacságunkról beszélek, meg a saját hirtelenségünkről, de ha Istennel vagyunk, akkor erősnek és bátraknak kell lennünk. A családnevelésben, az ifjúságnevelésben, határozottságban, az erkölcsnek a bemutatásában, mert körülbelül erőtelenné válunk.
0: És akkor azt gondolom, hogy olvassuk el a következő nagyszerű igénket, ezúttal az Új Szövetségben a Római Levél 3. része, 19-től a 22. versekig.
5: Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény hatálya alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világ vétkessé legyen Isten előtt. Mert a törvény cselekedeteiből senki sem fog megigazulni ő előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Isten igazsága minden emberi kegyelemből hitáltal. Most pedig törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is neztek a törvény és a próféták, mégpedig Isten igazsága a Jézus Krisztusban való hit által minden hívőnek, mert nincs különbség.
0: Bizonyos értelmezés szerint azt mondhatjuk, a törvény bizonyság az ember ellen. Tehát ez nem egy túlzottan jó dolog, mert majdnem olyan, mintha tükör elé állni, és azt mondanám, hogy na most itt vagyok, megnézem magam. Hogy működik ez a gyakorlatban, ha Isten törvényére gondolunk? Kormos testvért kérjük.
4: Hát ahogy mondtad is, a törvény egy tükör, és gyakorlatilag visszatükrözi azt, amilyenek vagyunk. Nem azért adta Isten a törvényt, hogy ezzel rosszat tegyen velünk, vagy rossz kedvünk legyen, vagy elítéljen bennünket, hanem azért, hogy meglássuk a magunk valóságát. De ahogy a tükör sem tud rajtunk segíteni, tehát az, hogy most meglátom magamat, hogy milyen vagyok, attól még nem leszek szebb, akármennyit nézegetem magamat, az mutatja a valóságot. De hát a tükör az nem tud engem jobbá tenni, vagy szebbé tenni. De itt van az Isten kegyelme. Tehát itt kapcsolódik össze a törvény és a kegyelem, hogy Isten az, aki segítségül van nekünk abban, hogy jobb emberekké legyünk. A törvény megmutatja, hogy mi a szabály, tehát mihez kell ragaszkodnunk, de Isten kegyelme az, ami segít, hogy elérjük ezt.
0: Igen. És hogyha tovább fejtjük ezt a szálat, minden bizonnyal mehetünk még tovább a gondolkodásban, Imre?
2: Csak eszembe jutott, hogy amikor a jogi egyetemre jártam, akkor a büntető eljárás jogot tanító tanár, aki mellesleg alkotmánybíró volt, bejött, és hosszú ideig, percekig némán megállt a katedrán, és akkor a büntető eljárást kezdte tanítani, és azt mondta, hogy hát én körülbelül 150 évet kellene, hogy kapjak a jog alapján. Azt mondja, néhány hete kiszámítottam. És akkor mindenki mosolygott, azt mondja, rámutatott egy fiatal emberre. Azt mondja, hát maga is azért szerintem már 50-en fölül van, mármint az esztendőket. És akkor nagyon egyszerűen elmondta, hogy írtunk már-e alá úgy, hogy úgy biankóba. Ahányszor aláírtunk ilyet, az mind másfél év okirathamisítás miatt, mert az csak bizonyos együttlét esetén, tehát adó, eladó, és akkor ott lehet tanú. Tehát előre tanú nem írhat alá. És akkor ő még itt tárgyalta. És azon gondolkoztam, ha gyakorlatilag az állami törvény ilyen kemény, és utána mindenki átgondolhatja, hogy írte alá, mit mondott, mit csinált, mit nem csinált. És azt mondta, nincs olyan ember, aki 50 évet ne kaphatna, ha nagyítóval végignézzük az életét. Akkor milyen az erkölcsi törvény, az Isten törvénye? Hát testvéreim, esélyünk nincs az Isten országára, ha a törvény alapján nézzük, még ha a világi törvény alapján nézzük, akkor sem. És milyen jó, hogy van egy Krisztusunk, aki helyettünk a büntetést elhordozta, és már nekünk mentességet adott a büntető eljárás alól, és felmentenek bennünket. Drábik testvér akar.
0: Igen.
1: A törvény az nagyon magas mércét állít mindenki elé, és én hallottam egyszer egy fejtegetést, aminek az volt a lényege, hogy Isten nem is azt várja, hogy betartsuk, hiszen ő is tudja, hogy lehetetlen, teljesíthetetlen követelményeket állít velünk szemben, hanem az a fontos számára, és ez egy kicsit szíven ütött engem, hogy mekkora erőfeszítést vagyunk hajlandók kifejteni annak érdekében, hogy betartjuk. Lehet, hogy nem fogjuk maximális eredményt elérni, de az erőkifejtésünknek a szintjén fog megítélni bennünket. És ha hajlandók voltunk tenni érte, akkor bizony megkapjuk azt a kegyelmet, amiről az előbb a Tivadar beszélt.
0: Itt feltétlenül jónak tartanám, ha elolvasnánk a következő nagyon szép igehelyet, Józsué könyve első része, 7.-8. verséből, és utána pedig Szigeti Jenő tanárúrnak a nagyszerű könyvéből, a 10 parancsolat című könyvéből való idézetet mindjárt utána is olvasnánk, mert a kettő kiválóan egészíti ki egymást.
8: Csak légy erős és igen bátor, tartsd meg és teljesíts mindenben azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el attól se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, arról elmékedj éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz.
5: Idézet Szigeti Jenő a Tíz Parancsolat című könyvéből. A törvény sokoldalúan függ össze emberi létünk valóságával. Mindnyájunkat megítél, és ezért lázadunk ellene. Mégis mindnyájan futottunk már hozzá segítségért, amikor bizonytalanok voltunk döntéseinkben. Sokszor alkalmazták ránk, és ezért bizalmatlanok vagyunk iránta. Ugyanakkor mi is sokszor alkalmazzuk fele barátainkra, bízva abban, hogy az igazat, a mi igazunkat fellebbezhetetlen érvénnyel bizonyítja. Élünk vele, és élünk ellenében. A törvény a Biblia egyik sokat vitatott alapfogalma. Nem üdvözít, nem vált meg, de nélküle soha nem találunk oda a megváltóhoz. A törvénynek ez a jó, rossz, kettős arca a Bibliában is jelen van, sőt Jézus élete is ezt példázza. De a megváltás terve előbb volt, mint az ember. Isten teremtési szándéka jutott benne kifejezésre. Ahogy a rendje van a csillagok járásának, az évszakok változásának, az állatvilág életének, ugyanúgy rendje van embervilágunknak, erkölcsi életünknek is, ez a rend a kerítés, és itt sem mindegy, hol vagyunk. Ezen a renden kívül-e, vagy belül?
0: Úgy ítélem meg, hogy itt nagyon sok mindenre választ kaphattunk, mint abból, amit ugye az eddigiekben fejtegettünk, és csak tényleg nagyon rövid válaszként, hiszen van még számomra egy izgalmas kérdés, a Bibliában ez a szó, hogy szerencse. Legyél szerencsés. Ezt még feltétlenül szeretném, hogyha megbeszélnénk.
1: Én tulajdonképpen csak egy mondattal szeretném kiegészíteni azt, amit az előbb mondtam, hogy a törvény megtartására vonatkozó igyekezetünk a soha nem vezethet törvényeskedéshez. Tehát soha nem keltheti azt az érzetet bennünk, hogyha egy nagy erőfeszítést végzek, akkor annak köteles jutalma az üdvösség. Mert bármekkora is az erőfeszítés, az nem fogja pótolni Isten kegyelmét.
0: Igen, és akkor Kormos testvér.
4: Így reagálva arra, amit mondtál a szerencsével kapcsolatban, hogyha meghalljuk ezt a szót, akkor valami véletlenre gondolunk, hogy na véletlenül szerencsém volt, ugye? De amikor a Biblia azt mondja, hogy jó szerencsés lesz az az ember, aki betartja a törvényt, akkor itt nem erről van szó, hogy véletlenül valami történik vele, és úgymond szerencsés lett, hanem arról van szó, hogy Isten ezt az engedelmességhez köti. Tehát, hogyha engedelmeskedek Isten törvényének, akkor ő megáld engem. Tulajdonképpen lehetne inkább ezt mondani, hogy áldást kapok.
0: Nem tudom, kedves Imre, hogy itt egy pillanatra segítesz-e nekünk, vagy nekem. Én jól tudom, itt a cála héber szóval, az biztos, hogy a legjobb fordítása a szerencse?
2: Abszolút nem, de amikor Károli fordított, akkor lehet, hogy ez 100 évvel ezelőtt még elcsúszott. Ma már tényleg különösen szerencsejáték, meg a hétköznapi életben szerencsém volt, ahogy már említést tettünk erről. Én azt hiszem, hogy valahogy azt jelenti, hogy az Isten velem van. És kereshetünk más szót, de nem biztos, hogy fogunk Károlitól jobb szót találni. Nem tudom most a rúf, az mivel fordítja hirtelen. Sok helyen ott maradt a jó szerencséssel, de úgy tudom, hogy egy-két helyen talán más megoldással nem nagyon tudunk valami jobb megoldást, de itt rögtön a nem vallásos ember is érzi, hogy ez nem a vak véletlen, hanem az a szerencse, hogy Isten velem van. És ha Isten velem van, annak következménye van. Valahogy ez van ebben a héber kifejezésben.
0: Van, és szerintem olvassuk el a Jakab leveléből a második rész 10-től 12-ig terjedő verseit, hiszen itt található a tanulmányunkban ez a gondolat.
9: Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezik. Mert aki ezt mondta, ne paráználkodj, ezt is mondta, ne ölj. Ha pedig nem paráználkodsz, de ölsz, megszegted a törvényt. Úgy beszéljetek és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg.
0: Tehát úgy gondolom, hogy ezzel a szerencsével kapcsolatos kérdés bizonyos értelemben rövidre lehet zárni, addig még nem találunk egy olyan fordítást erre a szóra, ami félreértést nem hagy az emberekben, hogy nem valamilyen szerencse éri azt, aki lottózóba megy, és most hirtelen 5 számot meg fog tenni, mert oda megy vele az Úr, tehát nem erről szól, hanem valami egészen másról, és ugye a törvényről nem árt tudni, hogy az ember fáradtságos módon teljesíti egyfelől, másfelől pedig áldásos lesz. Ehhez olvassuk el a Jób könyvéből a második rész, 3-tól 10-ig eső verseit.
10: Erre ezt mondta az Úr a sátánnak, észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Nincs hozzá fogható a földön, fedhetetlen és becsületes ember, féli az Istent és kerüli a rosszat. Még most is kitartóan fedhetetlen, bár felingereltél ellene, hogy ok nélkül tönkre tegyem. A sátán azonban így válaszolt az Úrnak. Bőrért bőrt ad az ember, de az életéért mindent odaad. Nyújts csak ki a kezed, és tedd rá csontjaira meg a húsára, majd káromol meg még téged. Az Úr ezt felelte a sátánnak. A kezedbe adom, csak az életét kíméld meg. A sátán eltávozott az Úr színe elől, és megverte Jóbot rossz indalatú fekélyekkel, tetőbtől talpig. Jób fogott egy cserépdarabot, azzal vakargatta magát, és hamuba ült. A felesége ezt mondta neki, még most is ragaszkodsz ahhoz, hogy fedhetetlen maradj. Átkozd meg az Istent, és hallj meg. De ő így felelt neki, úgy beszélsz te is, ahogyan a bolondok szoktak beszélni. Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. Még ebben a helyzetben sem mondott Jób olyat, amivel vétkezett volna.
0: A Jób története nagyon sokakat megindított, és hogy ott van benne egyfajta belső emberi tényező, amiről ír Szigeti Jenő a Bizonyság és Kétely című füzetében egy nagyon jó idézetet. Megkérném, hogy olvassuk el ezt is.
11: Az ember és a gép között az a különbség, hogy a gép nem ismeri sem a bizonytalanságot, sem pedig a kételyt. A gép az elromlik, nem működik, de ha végzi a munkáját, akkor a beépített törvényszerűség szerint teszi, amit tesz. Mi emberek sokszor bizonytalanok vagyunk, mert tudásunk hiányos. és kételkedünk is, mert nem tudjuk hittel elfogadni Isten valóságát, amiben élünk. Isten parancsolatait csak a hit koldus kezével tudjuk elfogadni. A hit nem meggyőzéssel születik, hanem bizalomból virágzik ki. Mi, keresztények, bizonytalanságunkat csak élő hittel, valakiben és nem valamiben való bizalommal győzhetjük le. Mert a hit a remélt dolgok való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ez az egyetlen erő, ami győzni tud a bizonytalanság és a kételj felett.
0: Az egész törvény kérdésében a legtökéletesebb példakép maga Jézus Krisztus. Két olyan igehelyet is találunk itt a tanulmányban, ami erről szól. Egyik közvetlenül Jézusról, a Lukács evangélium a második rész 51-52. Vers, azt olvassuk el, majd Pál apostoltól azt, ahogyan a Filippi levélben ezt tulajdonképpen összegzi. Aztán már a összefoglaló marad, és azt is olvassuk el majd.
5: Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja mindezeket a szavakat megőrizte szívében. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. A Filippiekhez írt fejezetből pedig megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig.
0: Az összefoglalót is most már olvassuk el.
11: A szeretet az igazi nevelés alapja. Ez a teremtés és megváltás alapja is. Ez világosan kitűnik abból a törvényből, amit Isten az élet vezér elveként nekünk adott. Az első és nagy parancsolat ez. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből. A végtelen mindenhatót teljes szívünkből, teljes elménkből és minden erőnkből szeretni. Minden erőnk, képességünk teljes kifejlesztését jelenti. Azt jelenti, hogy egész lényünkben, testünkben, lelkünkben és elménkben helyre kell állítanunk Isten képmását. A második parancsolat hasonló az elsőhöz. Szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet törvénye arra kötelez bennünket, hogy testünket, lelkünket és elménket szenteljük Istennek és embertársainknak. Miközben szolgálatunk áldás mások számára, a legnagyobb áldás a magunk számára. Az önzetlenség minden igazi nevelés alapja. Az önzetlen szolgálattal tudjuk képességeinket a legtökéletesebben kifejleszteni. Alkalmassá válunk a mennyre, mivel mennyet szívünkbe fogadjuk.
0: Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe egyáltalán nem emlékezik meg. A mai ige Zsidó 10:17. Bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezik meg. Gondolatok az igéről. Kegyelmének szövetsége alapján az Úr úgy bánik népével, mintha az soha nem vétkezett volna. Valóban elfelejti összes bűnünket. Minden bűnt elfelejt, mintha soha nem követtük volna el őket. Mintha teljesen eltűntek volna emlékezetéből. A kegyelem milyen nagy csodája ez. Isten olyat cselekszik ezzel, ami tulajdonképpen számára is lehetetlen. Irgalma csoda, amely messze felülmúlja az összes többi csodát. Isten azóta nem emlékezik meg bűneinkről, amióta Krisztus áldozata szentesítette a szövetséget. Örvendezhetünk benne, és nem kell félnünk attól, hogy bűneink miatt fellángol haragja. Íme, befogadott bennünket gyermekei közé, igaznak tekint, és kedvét leli bennünk, mintha tökéletesen szentek lennénk. Sőt, megkülönböztetett tisztességre is méltat bennünket, dicsőségének őrei, nyája védelmezői, az evangélium szolgái lehetünk. Szolgálatára érdemesít bennünket, ez a legnagyobb és egészen különleges biztosíték arra, hogy ő nem emlékezik meg bűneinkről. Mi, ha meg is bocsájtunk egy ellenségünknek, már nemigen bízunk meg benne újra. Ezt nem tartjuk bölcs dolognak. Az Úr azonban megbocsát, és utána úgy bánik velünk, mintha sohasem vétkeztünk volna. Én lelkem, milyen nagyszerű ígéret ez. Higgy benne, és örvendezzél. Újra megrendezi nyári kántorképzőképzéseit a tiszántúli református egyházkerület. A kántorképző tanfolyam már tegnap, július 22-én indult, és augusztus 8-áig tartják. A szervezők zenei előképzettségtől függetlenül várnak kezdőket és haladókat az alsó korhatár 12 év az intenzív kurzusra. A nyári tanfolyamhoz 3 alkalomból álló szinten tartó tréning tartozik, amelyet évközben egy-egy hétvégén rendeznek meg. A továbbképző tanfolyam időpontja augusztus 3-ától 8-áig tart. Ezt gyakorló kántoroknak, ének- és zenetanároknak korhatár nélkül hirdeti meg az egyházkerület. A részvételhez zenei előképzettség szükséges. Nyári program lehetőségek a Görögkatolikus Múzeumban. A Görögkatolikus Múzeum a tanév során rendszeresen tartott tematikus foglalkozásokat gyermekek számára, illetve több kiállítást, zenei programot is szervezett. Az intézmény azonban nyáron sem zárja be kapuit. Gyerekek és felnőttek számára is kínálnak program lehetőségeket a szünidőben. Az időjárásról. Változékony nyári idő. Ma csütörtökön a felhős idő mellett növekszik az esőzés esélye. Északnyugatias a szél, és 22-29 fokunk van. Pénteken sok napsütés várható felhőkkel, néhol zápor is kialakulhat. Északias szél és 23-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Hidak heti magazin adását hallják, a mikrofonnál Bleier Gábor. Mai vendégem Galambos Tibor úr, a Fészek Művészklub igazgatója. Régi ismeretségünkre való tekintettel a riport során tegeződni fogunk. Még mielőtt a klubról beszélnénk, pár dolgot rólad is érdemes lenne megtudni. Ha jól tudom, az alapszakmát táncos, hogy indult a pályád?
4: Hú, honnan kezdjük ezt a mai beszélgetést? Hát a fiatalságomból indult, nagyon fiatalon. Legős cserkész voltam, és ott találkoztam először a néptánccal. És annyira megtetszett, hogy ugyanabban az időben az Állami Balettintézet hirdetett egy felvételt, ahol balettosokat és néptáncosokat egyaránt képeztek egy osztályon belül. Úgyhogy mindkét szakmát tanultuk, és én aztán később néptáncos lettem, ami 20 évre meghatározta az életemet. Vezető néptáncos voltam a Állami Budapest Táncegyüttesnek. Sokat jártunk vidékre, mert ez egy, meg az országba, mert ez egy kamara együttes volt, úgyhogy abban az időben bejártuk jelentős részben Európa, majd minden országát, sőt, jó, Afrikát is. De a táncos pálya az nagyon-nagyon rövid lehetőség egy életen, egy emberi életen belül, úgyhogy akinek egy kicsit is aki egy kicsit is előre gondolkodik, annak kell, hogy gondoljon arra is, hogy ezt egyszer abba kell hagyni. Én 20 év után hagytam abba,
3: de addigra... Egy táncos életében az nagyon-nagyon sok, ha jól gondolom.
4: Hát igen, abban elhasználódik legalább mi a duplája a testnek, úgyhogy ezt 20 év után, 18 éves, 19 éves voltam, amikor hivatásos pályára kerültem, 20 év után, aki egy kicsit ad arra, hogy mi lesz a jövője, annak erre föl kell készülni. Én eddigre már ugye elvégeztem egy balettintézetet, ami az egy főiskola. Egyébként elindultam én építésznek is, egy évet ott is végeztem, csak akkor a két iskolát már nem lehetett egyeztetni, úgyhogy az építészetet abba hagytam. Meg pláne akkor már a hivatásos is lettem. Elkezdtem, én sokfelé érdeklődő vagyok. Zene, a tánc az természetes, irodalom, képzőművészet is. És jelentkeztem egy könyvtár népművelés szakra. Valahogy hát valahol folytatnom kell, de közben arra is képeztem magam, hogy koreográfusként is dolgozzak. Így aztán, mire abba hagytam, addigra már többé-kevésbé ismert koreográfus voltam, és jártam a főiskolára, a könyvtár népművelés szakra. 5 évig utána könyvtáros voltam egy országos nagy cégnél, volt 20 letéti könyvtáram, meg egy központi könyvtáram, úgyhogy az irodalom, ennyit nem olvastam az életben, mint akkor, sajnos. Az irodalmat napra készen ismertem akkor, hát ezt ma már nem tudom elmondani. A főiskoláról kérte a Fészek Klubból akkoriban egy embert, aki több mindenben jártas, és hát az én tanáraimnak én jutottam eszébe, így kerültem aztán a Fészekbe.
3: Még egy picit ugorjon vissza a koreográfusi múltad, hogy kikkel dolgoztál abban az időben együtt?
4: Hát én tanítottam az Állami Népi Együttesnél és a Dunai Együttesnél, a Honvéd Együttesnél is, a Honvéd Együttesnél meg táncos is voltam katonakoromban, mert elvittek az engem katonának, akkor mindenkit elvittek. De aztán nagyon rövid időn belül fölkerültem a Honvéd Együtteshez. Ma, hogy mondjak már valami vidámságot is, hát ugye ott én slappaj voltam, szóval vigyázni kellett arra, hogy előre ne léptessenek, mert akkoriban, ha előléptetnek, akkor egy évvel meghosszabbodik a katonai élet. Hát szóval fölkerültem a Honvéd Együttesbe, kapcsolataim már akkor voltak hozzá, és akkoriban tiszti egyenruhát kaptunk a Honvéd Együttesben. És akkor visszamentem leszerelni, hát az egy nem akármilyen játszma volt, mikor a tizedes szakaszvezető addig, aki engem eddig meg minden kezdőt katonátat ugráltatott, azokat le kellett tisztelegniük, meg ilyenek voltak. Hát ez egy jó pofa része volt a dolognak. Én közben jegyzett koreográfusra lettem az országnak, három nagy amatőr együttesnél is tanítottam ezek mellett, amit elmondtam. Vasas együttest vezettem egy jó darabig, Vasas központi együttest, Vadrózsák központi együttesét, és ma is koreográfus vagyok. Emellett, amit csinálom, az Erkelperc néptánc együttest vezetem hosszú idő óta.
3: Tehát akkor a táncos pályafutása bizonyos szempontból nem szakadt meg.
4: Sőt, most lesz az Erkel együttessel, amelyik a volt Okis központi együttes, 65 éves évfordulós műsorunk a Táncszínházba. A táncos pályám annyira nem szakadt meg, hogy amikor a fészekbe kerültem, akkoriban én már a Táncművész Szövetségnek voltam a főtitkára, vezetője választottak, és én nagyon küzdöttem azért, hogy a táncnak legyen valami fóruma, olyan színháza, ami mint ahogy vannak szín minden más művészeti ágnak, és kiküzdöttem azt, hogy létrejött egy úgynevezett táncfórum. Ez lett az első kezdeményezés arra, hogy legyen egy állandó táncszínház is. Ennek is 20 évig vezetője voltam, és ennek a folytatása lett a ma létező Nemzeti Táncszínház.
3: Ha jól tudom, még most is kapcsolatban vagy ebben a szövetséggel?
4: Hogyne. A szövetségnek most már fiatalok legyenek a legfőbb vezetői, de megválasztottak annak, hogy a szövetség felügyelőbizottságának vagyok az elnöke. Segítem a szövetséget ma is, és szeretném segíteni az egész tánc.
3: Akkor egy kicsit térjünk vissza, hogy is avanzsáltál táncosból rendezvényszervezővé. Hogy alakult a kapcsolatod a fészekkel? Tehát bekerültél oda, ahogy elmondtad, mert kellett egy olyan ember, aki mindenhez ért egy picit, vagy nagyon, és ehhez képest hogy tendált át az egyik dolog egy másikba?
4: A fészekben én nem igazgatónak kerültem, hanem beosztott vezetőnek, de a tartalmi munka tartozott hozzám, tehát éppen az a programok szervezése, a programok létrehozása, és borzasztó nagy kapcsolatokat sikerült teremtenem. Hamarabb is elfogadtak, mivel már én akkor, amint mondtam, a tánc területén már ismert valaki voltam, hamarabb is elfogadtak, és részese lehettem annak a nagy generációval, a találkozóknak, meg rendezvényeknek, ami akkor hát nagyon nagy szellemi központ volt. Ilyen volt a Királyhegyi Asztaltársaság például, amelyik hát olyan humora volt, és hát ott volt a Latinó vagy Srutkai, mindenki ott ült körülötte esténként, és nekem mellettem lévő asztal volt. Mindegyikünknek, nekik is meg volt egy asztaluk, nekem is volt ott egy olyan asztal, amelyik...
3: Csak a hallgatóink kedvéért hanyat írunk? Tehát amiről most beszélsz...
4: Most?
3: Hanyat írunk? Nem most, akkor, hát természetesen most tudom, mennyit írunk, csak hogy mondtad, amikor ezek a híres asztaltársaságokban voltál.
4: Hát nézd, ezek az emberek

0: az akkori kulturális politika, hogy azt érzékeltük, hogy itt több mindent szabad, olyat, amit máshol nem szabad, mert az úgynevezett gőzöket engedjék ki a házon belül, és ne vigyék az utcára. Na, ezekben éltünk is. Azt, hogy mondjam egy párat, de a kiállítási programjaink olyanok voltak, hogy itt lehetett non-figuratív kiállításokat rendezni, akkor, amikor csak szociál volt az egyébként.
1: Tehát tulajdonképpen
0: kötelező.
1: A korlátok között egy szabad szellemi műhelyt ki tudtatok alakítani, igen, ahol egy csomó irányzat megfért egymás mellett, ha jól értelmezem.
0: Így, nagyon jót mondod. Elmondok egy másik területet. A filmek. Hatalmas filmes életet sikerült teremteni, de akkoriban nagy volt a filmes cenzúra. Behoztak ide nyugatról filmeket nagyon sokat. Délelőttönként vetítették le a bizottság előtt, és én nekem kapcsolatok révén, tehát mindig mindenkor szükségesek a jó kapcsolatok. A személyes kapcsolatok. A barát, majdnem úgy mondhatnám, hogy baráti kapcsolatok. Sikerült elintéznem azt, hogy a vetítés után a minden filmet, amit kikértünk, azokat délután 6 órakor, este 8 órakor és este 10 órakor vetítettük a fészekben, mégpedig azért ebbe, hogy délután jöttek a nyugdíjasok, este a nem játszó színések, és 10 órakor pedig azok, akik addig játszottak színházakba, zenekarokba, és visszajöttek tolmácsolással, és majdnem minden filmet megnézhettünk. Szóval ez egy
1: picit hatalmas. Világítsuk meg, mert szerintem olyan generációk hallgatják ezt a műsort, akik még nem értik, hogy mi az, hogy egy filmhez nem juthattál hozzá. Tehát miért volt ennek akkora jelentősége?
0: A szociál az mindenhol érvényesült. A filmvetítések területén is csak azokat a filmeket lehet. Szovjet filmek veszett mennyiségben, és veszett tartalommal is. Azért voltak jók is közöttük is, de hát az nagy ritkaság. Azt tudom mondani, hogy amit most szabadon meg lehet nézni, ami bejön az országba, azt mi ugyanúgy levetíthettük, amit csak ott lehetett látni az országban nálunk, meg a bizottság nézhette meg, és engedélyezte azt, amit engedélyezett, vagy nem. De folytassam mással is. A könyvtárunk. Én, hogy oda kerültem, mivel akkor éppen még gyakorló könyvtárosként is, már 5 év múlt mögöttem, egyrészt gyűjtöttünk, azonnal elkezdtem a helytörténeti anyagot gyűjteni. Hát, mivel ez 1901-ben alakult a Fészek Művészklub, ebből majd még talán később egy pár mondatot mondanénk. Hát, jóformán ebből az időből semmi nem volt. És valamennyit sikerült még a rokonságból, hozzátartozókból, barátságból ismerős szerezni, és közel 80 szakfolyóirat járt a világ minden tájáról. Tehát mexikói, amerikai, olasz, olyan olasz divatlapokat, ami hát itt milyen divat lehetséges volt akkor ahhoz képest, de minden művészeti ágból, fotó, szobrászat, festészet, iparművészet, szóval minden képzőművészet minden ágában, sőt építészetet is, folyóiratokat.
1: Tulajdonképpen egy csomó olyan dologhoz itt lehetett hozzájutni, akár a bármilyen szakmába, hogy a legfrissebb információkhoz hozzá lehetett jutni, ami nagy kincs volt a 70-es, 80-as évek fordulójában.
0: Igen, hát ez egyébként ma is feladatunk, hogy olyan információkat nyújtsunk a fészekben, de akkor ez különösen nagy dolog volt, amelyek vagy csak itt, vagy elsődlegesen itt lehetett amikhez itt lehetett hozzájutni.
1: Azt hiszem, hogy jó, hogy ezt a hallgatóink is tudják, mert lehet, hogy egy kicsit más szemszögből tudnak hozzátok közelíteni. Akkor egy kicsit, ha már nosztalgiáztunk, beszéljünk a művészklubról.

0: múltjára, ami igen patinás és igen régi, és szinte összefonódik egész Budapest kulturális életéről, valamint a kezdetektől, tehát a jóval előtted időszaktól, hogy hogy alakult ez ki?
1: A művészek a századforduló táján különböző kávéházakba jöttek össze, voltak az írók külön, a képzőművészek máshol, filmesek máshol, és így tovább. Az az igény merült föl, hogy kellene egy olyan hely, ahol ezek a művészeti ágak képviselői, akik jóformán nem is ismerték egymást, vagy nagy részt nem ismerték egymást, találkozhassanak, és legyen egy olyan ház, ahol az ő korosztályuk, meg az ő művészeti problémájukat egymással kicserélhessék, találkozhassanak. Ezt 1901-ben össze is hoztak az akkor élő vezető művészek egy olyan összejövetelt, hogy ezt a szándékot valahogy valósággá váltsák, és ebből az igényből született a festők, építészek, szobrászok, zenészek, énekesek és egyéb komédiások, ha ezeknek a szavaknak az első betűit összeadjuk, ebből lett a fészek. Tehát ez egy mozaik szó ezeknek a szakterületeknek az első betűiből. Ott megalakították, egy éves tagdíjat kifizettek azonnal, hogy meg lehessen valósítani ezt az álmot, és nagyon rövid időn belül megnézték, kinézték azt a helyet, ahol most is van a fészek, a 7. kerület Dob utca és Kertész utca sarkán az akkor egy lánynevelő intézet volt. Kiöregedvén a lányok, eladásra került az épület, és ezt megvették az akkori művészek közadakozásból. Tehát ez akkor egy kicsit több fizetésük volt a színészeknek, több keresetük volt. Az
0: talán nagyobb volt egy fokkal a társadalmi presztízsük, mint manapság.
1: Hát, úgy, ahogy mondod. És adományokból összegyűjtötték azt, hogy megvették a házat. Április 6-án alakuló ülés, és szeptemberben már megnyílt a Fészek Művészklub. Nagyon rövid időn belül, azután a belső átépítések történtek, de akkor volt ehhez pénzügyi fedezet. Nem mindig a tagdíjakból, mert ugye attól kezdve mindenki tagdíjat fizetett, hanem
0: mecenatúra volt.
1: Lehetett, elmondom, hogy miből, de a fő bevétel az a szerencsejáték volt. Ott egy bakara asztal volt, és ott éjjelente olyan csaták gyúltak, hogy ahol földek, házak is gazdát váltottak, és a fészek úgynevezett pinkapénzt szedett, ami azt jelentette, hogy minden nyerésből le kellett adni 10%-ot a fészek javára. Na ez egy jelentős összeg lett, ebből tartotta föl magát nagy részt a fészek, és abból, hogy az ország vezető értelmiségének egyre inkább a találkozási helye lett. Ez így a bankvilágnak is, a diplomata testületnek is, a kulturális tárcának is, és a vezető értelmiségnek is. Ide egy nagyon jelentős procedúrával, de be lehetett jutni, ahol a művészek jelenléte, és a művészeknek nem mindenkit vettek föl azok közé is, hogy döntően a nagy egyéniségeket, a vezető művészeket, és azok a nagy ígéreteket is. Azt is el kell mondanom, hogy nagyon szigorú fölvétel volt. Ott két művésznek kellett ajánlania az illetőt, aki jelentkezni akart. Az illetőnek két hétig be kellett járni meghatározott időben a fészekbe. Ott a fészek tagjainak meg kellett ismerni őt, meg a fészek akkori választmány tagjaival is kontaktálniuk kellett, és utána döntött a fészek választmány, hogy fölveszi-e vagy sem.
0: Nagyon szigorú feltételek voltak.
1: Igen, és sőt, azt is hozzáteszem, hogy csak ők jöhettek be avval az igazolvánnyal, amelyeket aztán megkaptak. Egy hosszú ideig a nők be se jöhettek. Azután később lett külön, ahol a hölgyek is bejöhettek, de külön szobájuk volt. Az úgynevezett kék szoba. Hát szóval azután ez lazult ez az egész helyzet. Most, ha ezt most közelebb akarunk kerülni, jöhetünk közelebb a mai időszakhoz?
0: Hát szerintem igen, de egy picit még nevesítsük azokat az alapító tagokat, meg nagy színészeket, meg művészeket, hogy képbe legyen az, hogy kikről volt szó.
1: Hát elkezdtem mondani, hogy Királyhegyi Asztalt. Aztán ott van, az volt az egyik rendszerű nagy társaság. Ott egyfajta a komoly színészek közül jártak oda nagyon sokan ez az asztaltársaság. Aztán volt a Fényes Szabolcs asztal. Ott az operettesek, operettszínészek, de mindegy. Akit csak ma már csak olvasmányokban olvashatnak,
0: azokat megtalálhatóak voltak.
1: És meg kell mondanom, hogy volt egy operaasztal is. Az délután 4-kor, mert oda jártak ebédelni, és utána kávézni, fölültek az első emeletet úgynevezett marasztalhoz. Az a marasztal egy olyan 10-12 személyes nagy bőrfotelekből álló terület, és akkor délután 2 vagy 4 óra körül ott jött össze, az Udvardi Tibor vezette, ő egy nagy tenorista volt vezetésével, ott jött össze az operások. Szóval ilyen nagy társaságoknak a színhelye volt, nagy társasági élet volt. Az is igaz, hogy akkor még kezdetben a tévé csak egy-egy tévé volt, amit egy tévé adás volt, amit nézni lehetett, és egy-egy tévé volt azoknál, akik jobb módúak voltak. Tehát más volt az információs lehetőség.
0: Más volt az információra. Javaslom, hogy tartsunk egy kis szünetet, hallgassunk egy kis zenét, a szünet után visszatérünk, és egy kicsit akkor már az aktuális dolgokról is beszélünk.
1: Nagyszerű.

0: se keres új hazát.
1: Most, hogy így visszajöttünk a szünet után, mondtad arról, hogy mekkora élet volt akár már a te idődben is, meg micsoda egyéniségek fordultak meg. Hogy látod a mai helyzetet? A rendszerváltás után mi változott?
2: Közben volt, azt, hogy még el kell mondanom a fészek múltjára, hogy államosították az épületét az 50-es évek elején, ami úgy történt, hogy beállított két, ezt elmesélték nekem, én is onnan tudom, beállított két fegyveres munkásőr, és most pedig az ajtót bezárjuk, és tessék után fölkészülni, hogy kiköltöznek. És valóban ki kellett költözni a házból a fészeknek, oda betelepítettek sok mindenkit. Az egyesületi önállóságunkat is elvesztettük, akkor az egyesületek megszűntek. Ezt azért most ma már ez egy olyan történelem, amit jó volna tudniuk a mai generációnak, hogy mi minden történt akkoriban. Ezt abban, hogy ez egy borzsoát találkozó hely, abban a felkiáltással államosították.
1: Igen, tehát például nagyon kevesen tudják, hogy például, ha jól tudom, Várkonyi Zoltán a saját tulajdonos színházát kellett, hogy államosítsa, ahol ő lett az első igazgató. Például ilyen történetek voltak.
2: Igen, köszönöm, hogy kiegészítgetsz, mivel ezek a egész korra jellemző.
1: Tehát egy nagyon furcsa faramúci helyzet volt, de utána az államosítások után is rájöttek, hogy a funkciónak meg kéne maradni, ha jól tudom.
2: Igen. Egy idő után, hát az a művészek nem hagyták magukat, nem az a fajta társaság, aki olyan, és azért mindig is volt és van is szavuk, ma kevésbé, mint amennyire kellene sajnos. Székely Mihály volt akkoriban a vezéregyénisége a művészeknek. Az ő vezetésével visszaküzdötték azért a fészket legalább egy szobába, ami aztán egyre inkább, ha már betették a lábukat oda a művészek után, egyre többen jelentkeztek abban az igénnyel, hogy ez azért mégiscsak a mi házunk kéne legyen. És ki is küzdötték egy idő után, hogy kitelepítették az ott lévő szervezeteket, átadták a államosított kezelési jogot a művész szakszervezeteknek. Ebből az is következett, hogy két helyről kapott azután már támogatást a fészek, mert ugye meg kellett szüntetni a szerencsejátékot is, amelyik akkoriban azt megelőzőleg ez egy komoly bevételi lehetőség volt, és két helyről kapott támogatást, egyrészt a kulturális tárcától, másrészt a kulturális tárca átadott a szakszervezeteknek pénzeszközöket a saját kulturális tevékenységük finanszírozásához, tehát tulajdonképpen az is állami pénz volt. De így a kezelési jogot átadva a szakszervezeteknek, mi a művész szakszervezethez kerültünk. Ennek az aktusnak az lett a negatív következménye, hogy a háznak a egyébként szép közadakozásból, meg egyéb beszerzési lehetőségből megszerzett gyönyörű stílbútorai kikerültek a házból, kikerült nagyon sok festmény, szobor, minden egyéb, mert átépítés következett. Ez a rendkívül stílszerű épületet egy ilyen, még Jugendstilnak sem nevezhető, szociális fazont kapott.
1: Majdnem, hogy megkapta azt a szociál köntöst, ami abban az időben, nem azt mondom, hogy divatos, szinte kötelező volt. Akkor igen. Egy picit azért ugorjunk, mert sajnos az idő rövidsége az köt minket, hogy a rendszerváltás után vagyunk, illetve napjainkban hogyan látod, mennyiben változott a helyzetetek, milyen mozgási térben tudtok létezni?
2: Aztán, ahogy enyhült a helyzet, egyre többet. Arról már szóltam, hogy mennyi mindent sikerült behozni. A fészekbe. 89-ben, amint meg az egyesülési törvény kijött, rögtön meg visszaszereztük a saját egyesült önálló formánkat. Így az is bekövetkezett, hogy tulajdonképpen nem igazán szóltak bele attól kezdve, hogy mi történik a fészekben, és amint lehetőség volt, a tulajdonjogot is visszaszereztük. Tehát van egy ma az Egyesületnek, tehát az Egyesület tagjainak a köztulajdonában van egy 3730 négyzetméteres épület, és egy gyönyörű udvar. Az épület sajnos azután, mivel ettől kezdve az állami támogatás is így megszűnik, mindenfajta fenntartó állami támogatás megszűnt, az a feladat vált ránk, hogy saját erőből kell megélnünk, illetve pályázunk. Pályázunk állami támogatásokra is, az állami pályázati lehetőségektől, de fix ilyen fenntartó támogatásunk nincsen. Tehát amikor például elkészítjük az éves pénzügyi terveket, az olyan, hogy bizony a kívánságaink vannak benne, és nem a realitásoknak, mert nem tudhatjuk, hogy az év folyamán milyen pályázatot adhatunk be, és mit nyerhetünk. Ha már itt tartunk egy mondattal csak, időnként ez az értékes épületre azért vannak pályázók, akik az épületet magát meg akarják szerezni. 3 évvel ezelőtt meghirdették, hogy leváltsák az egész vezetést, és még az én állásomat is, és semmi közük nem lehetett hozzá, mert ez egy önálló egyesület, önálló jogi személy, kivétel a választmányunk. Most pedig egy kiéheztetéssel próbálkoztak, az állami támogatástól úgy tiltottak le, mégpedig nem akármilyen helyről, mert a kormányzati ellenőrzési hivatalba a följelentettek szerintem bennünket, de ez azért hozzátartozik a jelenlegi életünkhöz, hogy azt mondták, hogy ez a művészvilág, ez egy szűk terület, nem a lakosságnak szolgáltat. Most erre mondok egy tavalyi eredményt. 1088 rendezvényünk volt tavaly, 127 ezer látogatóval. Ennyi művész nem hogy Budapesten, de Magyarországon, sőt Európában sem valószínű, hogy van.
1: Tehát egy pestből életről beszélünk.
2: Igen. Mire ezt visszavertük, azután addigra már minden állami támogatás, pályázati lehetőség megszűnt. Szóval borzasztó nehezen élünk, de túl fogjuk élni ezt is. Azt kell mondanom, a programjaink nem szűkültek.
1: Erről most pont ennek dacára, amit mondta, érdemes beszélni, hogy milyen programjátok vannak, milyen szolgáltatást nyújtatok Budapest, illetve Magyarország kulturális életében. Ha jól láttam, nagyon-nagyon széles a repertoáratok, tehát akár színház, akár operett, akár tánc, akár kabaré, akár képzőművészet, érdemes lenne be részleteibe belemenni.
2: Azt kell mondanom, hogy a képzőművészet területén van egy nagyszerű galériánk, és annak van egy kamaraterme is. 3 hetenként tart egy-egy kiállítás, tehát a rendezés is új kortárs, magyar képzőművészettel foglalkozunk csak. Nem csak az ország egyik vezető kiállító helye, hanem Amerikában is a szaklapok írtak róla. Tehát a képzőművészeti életünk ilyen, a hangverseny életünk. Ez a háború előtt is nagyon nagy volt, meg az azután is. Ma is nagyon jelentős hangverseny életünk.
1: Szerintem nyugodtan lehet nevesíteni itt, hogy tudják, hogy kikkel találkoznak.
2: Azt kell mondanom, hogy például a kortárs zenei irodalomnak most már az egyetlen bemutató fesztivál helye a fészek, amit kortárs magyar zenét és a legújabbakat mutatjuk be. Most is lesz novemberben, ez egy fesztivál sorozat, novemberben és decemberben zajlik minden évben. Ezek rövid művek, kamaraművek lehetnek csak, de kórus, zene, és az opera és komoly zene területén minden területen.
1: Nagyon fontos tevékenység.
2: És hát amit még sikerült viszont elérnünk, hogy hozzánk jár még azóta is, mióta korábban is, itt azért sok mindent közvetített a rádió, a televízió innen. A Bartók Rádió ezt fölveszi, és mi ezt ugye november-decemberre tartjuk, tehát nyári úgynevezett hot szezonban leadják az egész műsort a Bartók Rádióba, tehát nem csak az a közönség hallja, látja, akik nálunk megfordulnak, hanem ország határon belül és kívül is. Azt kell tovább mondanom, hogy történjek el a más műfajokban is.
1: Igen, itt kifejezetten egyet kiemelnék kapásból, mert hogy a magyar kabaré az nagy hagyományok köszönhető, főleg Budapesten, és nagyon szűk, és ti még adtok egy olyan teret, ahol a felszabadult, minden kritikai érzékkel megáldott, mégis nagy humorral prezentált kabaré megtalálható. Erről is, hogyha...
2: Igen, ez a legújabb törekvésünk, hogy befogadjuk a kőszínházakkal nem rendelkező színházi társulatokat, és itt rendszeresen játszanak nálunk. Színházak is, meg modern táncegyüttesek is. Erre eddig a korábbi években ez egy közművelődési központ volt, összművészeti közművelődési központ. Ezt tavaly óta megszereztük a befogadó színházi tevékenységünket, összművészeti befogadó színház, tehát itt zene színház, zenés színház, prózai színház, verses, felolvasó színház, minden területet befogadunk, és így a kabarénak is.
1: Én azt mondom, hogy nyugodtan neves is, hogy milyen társulatok vannak nálatok, csak hogy ahogy valaki nem tudja, hogy hova menjen, és különböző műfajokat szeretne megtudni, akkor mivel kereshet meg titeket, mint közönség?
2: Nálunk játszik, nem annyira rendszeresen, de ezt meg kell említenem, mert hogy a Hajléktalan Színház, az AH-sok. Uh-huh. Most volt éppen egy nagyszerű előadásuk. Ezeknél azt is megpróbáljuk elérni, hogy televízió jöjjön és ingyen vegye fel az előadásokat, és későbbiekben sugározza. A Medical Art Társulat, ez egy improvizációs tánc operásokból alakult modern tánc együttes, az itt játszik rendszeresen. Hadd említsem sorba most, akkor
1: egymás után a rendezvény.
2: Van egy szellemi vetélkedőnk is. Az betűről betűre, szóról szóra, ide ilyen szellemi betélkedő, ez is rendszeres asztaltársaság. A Gellért-hegyi Álmokat játsza egy kamaratársulat, ez a Kriszt László a dramaturg rendezője, és a Pulóvergyűjtőket, ez pedig egy amerikai kamaradarab. Ezekből például ebben a hónapban mind a kettőből 4-4 előadás van. A következő ilyen nagyobb tevékenység a házunkban az a Vas Zoltán Iván rendezőnek a társulata. Ez a Rátkai Márton színházi műhely. Ennek például most szombaton lesz a Miss America Operett Színház operett bemutatója, és ezt fogjuk játszani évad során többször is. De hozzáteszem mindjárt egy nagyon nagy vállalkozások szintén, hogy a Kandelebb-féle kabaré most újítják föl, és december 8-án lesz a premierjük, és ettől kezdve rendszeresen ezt is játsszák. A Medve Társulatra hadd térjek rá, akik hát egy irodalmi missziót teljesítenek. Az Adi versekből dramatizált három előadás formájuk is van, amelyeket úgy szintén rendszeresen itt játszanak a fészekben.
1: Ha jól tudom, nekik most lesz egy külön nagy missziójuk, ami nagyon közel van már, arról hallhatnánk.
2: Igen, hát akkor mindjárt mondom azt is, hogy 25-én, e hónap 25-én lesz egy szinte összefoglaló az Adi művek hatásáról és a darabjaiból, Virrasztás Adiért és a magyar kultúráért. Ez a Medve Társulat előadása, ahol olyan előadók vannak, mint Csúlya Imre, Györfi Anna, Legerdi Krisztina, Kecskés Karina, Kocsik Tekla, és hadd nem mondom tovább.
1: Tehát igen, egy nagyon egy széles műsor lesz, széles. Ami azért emeltem ki ezt a többi közül, mert ez egy 6 órás monster vállalkozás, ami elég ritkaság manapság.
2: Igen. Ebben hadd mondjam el, hogy meghívásukra, meg megtudták, hogy nekem van egy Adi versre készített koreográfiám, ez a Felszállott a páva, az Adi kórus műre. Erről nem szóltam még, de én az utóbbi 10 évben filmezek is. Elég komolyan dokumentumfilmet és portréfilmeket csinálok. És ezt a filmemet a Adi kórus műre készített, Felszállott a páva című filmemet bemutatjuk itt.
1: Ó, ez is biztos nagyon érdekes. Ez. Mi van még?
2: A Medvetársulat itt játssza a köznapiról és a látomásról. Ez a Márai füves könyvnek, ezt például 24-én játssza itt. De most, ha már szóltam, akkor még egy Márai vállalkozás lesz, ez most pedig a Szalóczi Pálé, ez a rádióbemondó. Újabban most már elkerülve a rádiótól, irodalommal nagyon komolyan foglalkozik, és hallgatni akartam, egy hangos könyv színpadot létesített nálunk, és egy Márai könyvekből összeállításra lesz 29-én e hónapban, és zongorán közreműködik Gyarmati István, aki egy nagyon jó nevű.
1: Egy nagyon-nagyon nagy nevű.
2: És akkor térjünk rá a humor legösszetettebb és leghatásosabb társulatának egyikére, ez a Sasfélek Fészek Kabaré, amelyik most már második darabját játssz a sorozatban itt. Nemrég mutatta be.
1: Azt hiszem, az első felettünk a béka volt, ha jól tudom.
2: Ez volt. Ugye azt egy libikóka, és az előadó feje fölött egy béka volt, ugye? Tehát nem, és mi vagyunk a béka libikókája alatt. Valahol ez egy nagyon találó cím. Most pedig egy a mai életviszonyokra utaló Ludas Mutyi címmel hozott létre egy előadást. De hadd mondjam meg, hogy most dolgozunk egy újabb kabarén. Ez egy nem kötődik még társulathoz. A jövő évre lesz a holokauszt évforduló. A holokauszt táborokon belül létrejött egy komédiákat írók társasága, versek jöttek létre ott, és történések. Ezeknek megszereztem éppen a könyvet, amelyiket 60-as években adtak ki. Ezt próbáljuk jövőre bemutatni. Ez is egy
1: nagyon-nagyon izgalmas vállalkozás.
2: Keserű
1: humor,
2: tehát
1: ez a
2: keserű humorral.
1: Sírva nevetünk.
2: Igen, borzasztó. Még nem jutottam végére, csak mert antikvárba köröztettem, és most sikerült megszerezni a könyvet, de beleolvasva hát rettenetes dolgok vannak, de olyan költői szinten, hogy hát megpróbáljuk ezt jövőre egy hasonló, nagyon színvonalas előadásra, majd előadókkal.
1: Van még más ilyen izgalmas jövőbeli vállalkozás, vagy olyan társulat, amin be fog mutatkozni?
2: Én szeretném, mivel hát a táncosságomat, ezt nyilvánvalóan nem tagadom meg emellett.
1: Senki sem tud elszakadni a specializációjától.
2: Én a kortárs magyar táncegyüttesekből többet szeretnék idehozni még. Az érdekesség, hogy a termeket úgy alakítottuk ki, hogy most már 4 helyen lehet játszani a házban. Van egy úgynevezett kupolaterem, ott egy ilyen 60 fős, nagyon intim lehetőség van. Ezek a kortárs táncos előadások, meg monodrámáknak nagyon jó helyszíne, meg körbenézik, egy körjátszótér. Akkor van a nagy termünk, amelyik olyan 200 fő fér el, van egy 100 fős termünk, meg van egy ilyen 60-70 fős termény.
1: Tehát tulajdonképpen minden műfaj helyet tud itt kapni, akármilyen közönség, illetve kulturális igényel.
2: Ja, még egyet hadd mondjak el, azért mert nem szóltam erről, és nem szeretném, ha kihagynánk, ez pedig a filmes terület. Ott is a dokumentumfilmeket vetítjük rendszeresen, az alkotók jelenlétében. Azért ezt a területet, mert nagyon nagy filmjeink vannak, és alkotóink vannak, és nagyon kevesen helyen jutható hozzá. Ezeket rendszeresen. Most a Varga Ágota nagy visszhangot keltett, a Tartótiszt című darabját fogjuk játszani 22-én. Ez a Kádár korszaknak, nem a 3x3-asnak az áldozatait, hanem a tartótiszteket. Tartótisztekről szól, és azokat faggatja meg, és voltak olyanok, akik megnyilatkoztak neki. Tehát ezt e hónap 22-én tartjuk. Szóval ezzel is jelezni akartam, az összművészetisége így néz ki a fészeknek, hogy itt mindenből a legaktuálisabbakat próbáljuk bemutatni.
1: Végezetül azért, ha már erről beszéltünk, hogyan látod a klub jövőjét, illetve vannak-e olyan távolabbi tervek, amit hosszabb távra gondolsz el?
2: Nézd, végeredményben a társasági életet, akkor lehet, amelyik úgy visszaszorult, de az a baj, hogy az egész művészvilág, de azt hiszem, hogy azon kívüliek is, nem egy helyen tudják megszerezni azt az életszínvonalat, amelyet igényelnek. Tehát rohannak egyik helyről a másikra, telítődik az életük, olyan, hogy szabad idő, ami kell ahhoz, hogy egy társasági élet kialakuljon, olyan nagyon kevés van, és csak akkor szorítják bele az életükbe, amit mondtam, hogy ha olyan információhoz jutnak, amely csak ebben az időpontban lehet. Szeretném azt elérni, hát először is a biztonságos működést, a fennmaradó biztonságos működést.
1: Ez miért fontos? Ehhez
2: mindent mozgatunk, hogy ez megvalósulhasson. Én úgy érzem, hogy akkor lehet a fészekbe visszaállítani a társasági életet, ha olyan belső környezet és felszereltsége lesz a fészeknek, mint a vezető értelmiségnek otthon. Mert akkor ide jön, mert akkor itt megtalálja, nem kell otthon főzni, nem kell mosogatni, nem kell takarítani, és itt egy
1: hanem az életének egy részét ide áthelyezheti, sőt, igényli is, hogy ilyen társaságokba járjon. Akkor még csak annyit, hogyha valaki szeretne meglátogatni titeket, hogyan jut el hozzátok, akár interneten, akár más módon?
2: Na, egyrészt a honlapon fönn van minden programunk. Sőt, azt tettük, ez is egy kicsit a könyvtárossághoz tartozik, hogy visszamenőleg is fönn vannak az összes programjaink, tehát az összes kiállításunk képei. Uh-huh. A programok megtalálható évekre visszamenőleg is, de a legaktuálisabbak is. Ezen kívül nyitott a klub, ha már a klubtagoknak bizonyos kedvezményük van a látogatást illetően, de szabadon bejöhet bárki az előadásokra, és be is járnak, természetes. Hát egy kevés jegyváltási kötelezettség azért van.
1: De hát ilyen programok esetében azt hiszem nem kétséges, hogy a művészeknek is valamivel finanszírozni kell a produkciót.
2: Egy nagyon nagy dolgot még hadd mondjak el, hogy ehhez a nehéz helyzethez a művészek úgy járulnak hozzá, hogy döntően térítésmentesen lépnek fel a legnagyobbak is. Ebből is segítve a művészklub létét.
1: Azt hiszem, ez egy nagyon-nagyon szép zárszó volt. Köszönöm Galambos Tibornak, hogy itt volt, illetve hallgatóinknak is a megtisztelő figyelmet. Önök a Hidak közéleti magazin műsorát hallották. Viszont hallásra!
3: Sohasem láttam ilyen idő, esik az eső.

Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet! Szól a rádió. A reformált evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Holnaptól indul a Művészetek Völgye Fesztivál. Holnaptól július 24-e és augusztus 2-a között több mint 3000 programmal várja vendégeit a Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcson, Taljándörögdön és Vigánpetenden. A Balatonfelvidék legrégibb és legnagyobb kulturális eseménysorozata korosztálytól függetlenül mindenkinek elhozza a tökéletes kikapcsolódás élményét. A Művészetek Völgye Fesztivál olyan, mint egy 10 napos, kortárs művészeti összejövetel, ahol nem csak a zenei műfajok találkoznak, hanem az irodalom, a színház, a tánc és cirkuszművészetek, a filmek, a fotográfia, vagy éppen a kortárs képzőművészet. A kicsik pedig idén is garantáltan számíthatnak néhány nagyszerű gyerekprogramra. A völgy olyan, mint a béke szigete, ahol mindenki kedvére kikapcsolódhat. Szeressen akár hajnalig bulizni, a kedvenc zenekaraira, kézműveskedni, vagy éppen jógával, vagy túrával indítani a napot. Krisztus lelkületével megtartották idén Nagykállóban az országos cigánypásztorációs lelki gyakorlatot július 18-án és 19-én Nagykállóban. A Korányi Frigyes görög-katolikus általános iskola, gimnázium és kollégium épületében megtartották a 8. országos cigánypásztorációs lelki gyakorlatot. A kétnapos találkozó a lelki megújulás, a kiengesztelődés és a közösség építés jegyében hívta egybe a különböző településekről érkezett résztvevőket. A rendezvényre mintegy 20 településről több mint 60 résztvevő érkezett. A jelenlévőket Bángi Magyar Anna, a szervező Boldog Ceferino Intézet szakmai munkatársa köszöntötte, kiemelve, hogy az esemény fontos célja a helyi közösségek és egyházmegyék együttműködésének erősítése. Mint mondotta, a lelki gyakorlat nem csak lelki alkalom, hanem találkozó is. Találkozás egymással, az egyházzal és mindenek előtt Krisztussal. Felhívás parókusi alkalmassági vizsgálatra. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala parókusi alkalmassági vizsgálatot hirdet. Várják mindazon lelkészek jelentkezését, akik az Evangélikus Egyház 2005. évi 3. törvényének 12.-14. paragrafusában meghatározott feltételeknek megfelelnek. A szóbeli vizsga időpontja és a helyszín november 10-én, kedden, Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala, Budapest, 8. kerület, Puskin utca 12. A vizsgálatra augusztus 31-éig lehet jelentkezni. A deli.kerület@luteran.hu e-mail címen. Az időjárásról. Változékony nyári idő. Ma csütörtökön a felhős idő mellett növekszik az esőzés esélye. Északnyugatias a szél, és 22-29 fokunk van. Pénteken sok napsütés várható felhőkkel, néhol zápor is kialakulhat. Északias szél, és 23-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet és kívánatos, mert okossá tesz. Tehát esztétikai, érzéki és intellektuális örömet ad, és neked erre van szükséged, mondja a kísértő, és ma ugyanerre megyünk lépre.
2: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A többnapos Balaton.net evangéliumi találkozó 2025 nyarán a Mi Atyánk imát helyezte fókuszába. Grendorf Péter evangélikus lelkész ige hirdetéséből osztunk meg hallgatóinkkal részleteket, amely az és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól kérésről szólt.
1: Amikor az imádság szóba kerül, akkor bennem mindig van egy szorongás, mert amikor én 25 évvel ezelőtt hívő lettem, akkor ugye egy erős beszédhibám volt, és ugye voltak ezek az ima közösségek, és mindig ez jut eszembe először, hogy mindig mire meg tudtam volna szólalni, már valaki más elmondta, és végén rámondták az áment, és úgy vége lett, de mindig úgy ott volt bennem, hogy mit akarok mondani, és tudom, hogy az Úr hallja, de ez mindig egy ilyen nagyon nagy görcsöt okozott nekem. De nem csak szavakkal lehet imádkozni. És ma sem értem azt, hogy én hogy mertem jelentkezni a teológiára egyáltalán. A gimnáziumban nem voltam jó tanuló, ebbre nem vagyok büszke, és magyar érettségén kiúztam az Ómagyar Mária Siralom kezdetű nyelvemlékünket, ami úgy kezdődik, hogy olvassa fel. Ragaszkodott hozzá az elnök, elkezdtem, és egy ilyen 2-3 perc után ő is érezte, hogy talán ezt akkor nem kéne folytatni, és a végén, mikor átadta az érettségi bizonyítványt, akkor megkérdezte, hogy hát milyen terveim vannak a jövőre? Mi akarok lenni? Mondtam, rockstar. Azt mondta, ezzel az érettségi bizonyítvánnyal ez az egyetlen pálya, ami megnyílik előttem. Tehát önmagában már ez sem mutatott arra, hogy én valaha a teológiára fogok menni, és hát ez jóval később történt, 6 évvel később, és valahogy felvettek, és én sem értem, hogy hogyan. Nagyon lassan beszéltem, minden szót végig gondoltam. Hát gondolták, ez egy ilyen lassú fiú, de felvettek. Utána jött a gond, amikor az első áhítat következett, és mivel én túlkoros voltam, azt mondták rögtön, hogy hát akkor legyen az enyém az ige hirdetés rész. Ugye úgy voltak az áhítat csoportok, hogy mindenki volt, aki imádkozott, volt, aki zsoltárt olvasott, volt, aki prédikált. És akkor rámosztották ezt, és nagyon felkészültem, és ez az az áhítat, ami nagyjából a ige hirdetés rész egy ilyen másfél percet tartott csak. Addig küzdöttem, ott volt mindenki, a tanári kar, mindenki az... és nem ment. És hát lejöttem a szószékről, és hazamentem. És jól kipanaszkodtam magam az Úrnak, hogy mi szükség volt erre, hogy itt most tulajdonképpen egy hónapig tartott az én karrierem a teológián, és másnap az útmutatóban, amit mi evangélikusok használunk a lózungenben, az egyik olvasmány az volt, amikor Mózes hát beszélget az Úrral, és úgy arra hivatkozik, hogy ő nehéz beszédű, hogy ne őt küldje, küldjön mást, vannak nála sokkal alkalmasabbak. És akkor ott azt mondja az Úr neki, hogy kiadott szájat az embernek, te csak menj, én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj. És nem sokszor volt velem így, hogy egyszerűen tudtam azt, hogy ez miattam lett ott akkor, azon a napon, a napi ige. És elindultam így, és nem mondom, hogy rögtön sikerült, de valahogy aztán nagy nehezen csak lelkész lettem, és annyira azért el tudom mondani az evangéliumot, hogy azért imádkozom mindig, hogy be tudjam fejezni az ige hirdetést, hogy azt az elsőt nem sikerült, azóta ezért imádkozom, csak az a különbség, most már a gyülekezet is ezért imádkozik, hogy most már fejezem már lassan be. Reméljük, hogy erre nem kerül majd sor. A másik pedig a pólóm, amiről mondtam, hogy szó lesz. Ugye Luther Márton van rajta egy trombitával, és hát evangélikusként talán ez érthető, hogy egy ilyen pólóba jöttem. Amikor Luther ezt a trombitát megfújta, akkor 500 évvel ezelőtt, akkor az az evangéliumi ébredés úgy elindult, ami azt gondolom a reformáció valami mind a mai napig tart, és mind a mai napig fontos a számunkra. És én nagyon szeretem Luthert, és biztos vagyok benne, hogy ha valaki olvassa, akkor meg fogja szeretni. 1539-ben kiadták az ő iratait egy ilyen gyűjteményes kiadásban és Wittenbergben, és megkérték őt, hogy írjon egy előszót ezekhez az írásokhoz, és a kiadó legnagyobb örömére Luther nem ajánlja a saját műveit, hanem mindenkit lebeszél arról, hogy az ő írásait olvassa, mert ő attól félt, hogy a Szentírás fényét fogja elhomályosítani, ha az ő írásait olvassák, és ezért ebben az előszóban a 119. Zsoltár alapján arról szól, hogy hogyan olvassuk a Szentírást, mert ő meggyőződése az, hogy nem jól olvassuk, nem lelünk benne örömet, nem gyümölcstermő a mi igeolvasásunk, és ezért olvassuk az ő iratait. De erre nincs szükség, ha megértjük azt, hogy hogyan érdemes olvasni. És azt mondja, Dávid három szabályt állít fel erre, és ez a három szabály, ez a három latin szó. Oráció, ami azt jelenti, hogy imádság, ez az első, ez a mi témánk. Tehát imádkozzunk, azt mondja, a térdeden olvasd a Szentírást, mindig kérve az Urat, ahogy Dávid kéri, hogy világosítsa meg az ő értelmét, hogy mit akar mondani, hogy bátorítsa őt, és folyamatosan imádsággal az Úrral való kommunikációban tegyük ezt. A második, ami nagyon izgalmas, a meditáció. Ma már, ha ezt a szót halljuk, akkor mindannyian ilyen keleti vallásgyakorlatra gondolunk, de 1539-ben Luther még nem erre gondolt. Ez egy latin szó, ami az elmélyült bibliaolvasást, az elmélkedést, azt a fajta igeolvasást jelenti, amikor az ember nem azért olvassa az igét, mert információkat akar nyerni, hanem ennél sokkal többet. Istennel akar találkozni, és ez sokkal több annál is, hogyha a 119. Zsoltárt nézzük, akkor világossá is válik, hogy itt nem információról van szó, mert ez a leghosszabb Zsoltár, végigolvasni nagyjából 20 perc, még több, és egyetlen mondatban össze lehet foglalni, hogy miről szól. Tehát az információban nem tartalmaz túl sok minden, de újra és újra ismételgeti mindezt. Újra és újra végig gondolja ugyanazt. Számba veszi ugyanazt, hogy abban van ez az ige, hogy szívembe zárom beszédet, hogy ne vétkezzem ellened, szívebe zárja, dédelgeti mindazt, érlelgeti magába. Azt mondja Luthernek, van egy ilyen példája, hogy mint amikor az ember a gyümölcsöt eszi, mondjuk nyáron egy dinnyére vagy baracra gondolatunk, a lédús gyümölc, és úgy szürcsöli, és minden egyes ízét akarja érezni, és úgy a szájában forgatja, hát így kell nekünk a szívünkben forgatni az igét. Nem azért elolvasom, tudom, mi van, ott megyek tovább, hanem újra és újra ismételni, olvasni. Ez a meditáció, és hát vegyük vissza ezt a szót mi keresztjének, hogy lehet ilyen elmélyülten igét tanulmányozni. És a harmadik, a legizgalmasabb, és a mai témánk szempontjából az, ami talán a legfontosabb, azt mondja, az első kettő még világos, legyen imádság, legyen elmélyült ige tanulmányozás, a tentáció pedig azt jelenti, hogy kísértés. Ez a három dolog az, ami az embert érett bibliaolvasóvá teszi, és itt van benne ez a harmadik, a kísértés, a próbatétel. És azt mondja Luther, szükségünk van arra, hogy mindez a való életben is megnyilvánuljon, és ha mi kilépünk innen, akkor mi jön ezután? Akkor mutatkozik meg, hogy mennyit ért mindaz, amiről itt hallottunk. Mennyit értek ezek az igék, mennyit értek a beszélgetések, az imádságok. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Egy kis fordítási kiegészítést hagyd tegyek, talán pontosabb úgy, ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól. Itt egy olyan kötőszó van, ami, hogyha az eleje egy negatív, tagadás értelmű, akkor itt egy ellentétet erősítő kötőszó, hogy hanem inkább, nem hogy ne vigy minket, hanem szabadíts meg a gonosztól. És egy éssel kezdődik, ez is nagyon fontos, ez az imádság, ez egyben van, építkezik, és bizony tudja a mi Urunk Jézus azt, hogy nem a bűnbocsánattal van vége,

csábítást, talán így lehet mondani, az Isten akaratától való eltérítést jelenti. Ez a kísértés. Tehát a bűnnel és a választással van kapcsolatban, és ez mutatja, hogy választásról van szó, tehát egyáltalán nem biztos, hogy ha kísértés jön, akkor nekünk el kell buknunk abban. A kísértés önmagában még nem jelent bukást. Nem feltétlenül jelent bukást. Kérdés, hogy ki visz minket kísértésbe. Ha megnézzük a Máté szerinti evangéliumot, akkor a kísértés főnév az kétszer szerepel benne, egyik itt a mi atyánkban, a másik pedig a Gecsemáné kertben, amikor Jézus kérése ellenére a tanítványok elalszanak, nem tudnak vele virrasztani, és akkor azt mondja nekik, hogy virrasztatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, mert a lélek kész, de a test erőtlen. Tehát az imádsággal van kapcsolatban mind a két esetben, az igei része az pedig hatszor van, és érdekes mondom, mind a hatszor Jézust akarják megkísérteni, kétszer az ördög, és a többi négy alkalommal pedig a farizeuszok és az írástudók akarják kísérteni őt. Tehát mondhatjuk azt, hogy ki visz kísértésbe, vagy a másik ember, vagy az ördög kísért, ezek szerint, és fogjuk látni majd, hogy hat mindez a mi életünkben. És a harmadik kérdés az, ami a legkézenfekvőbb, most akkor Isten visz minket kísértésbe, hiszen azt kérjük, hogy ne vígj minket, ez egy aktív cselekvés, Isten kísért. És hát eszünkbe juthat Jakab levele, ugye, hogy senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, hogy Isten kísért engem, mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Tehát nyilvánvalóan nem erről van szó, de ha így van, akkor hogyan értsük mindezt is? Két történetet szeretném, hogyha megvizsgálnánk a kísértéssel kapcsolatban, mind a kettő mindannyiunkat érint. Az első tehát, amikor az első kísértésben az ember elbukott. Ugye nem ezt az életet szánta nekünk Isten, amikor megteremtett bennünket, amit most élünk. Hiszen Isten, amikor megteremtett bennünket, akkor határozott elképzelése volt arról, hogy milyen életet szán nekünk, és ehhez adott képességeket. Nincs olyan földi létező, akinek ennyi ilyen képességet, értelmet, hatalmat adott, és szabadságot. És ez fontos a kísértéssel kapcsolatban. Mert igazán a kísértés felől válik fontossá ez, mert amikor arról szólunk, hogy Isten ugye megtiltott egyetlen fát, hogy azt ne érintse az ember, adott egy ilyen kísértő alternatívát, akkor nem szoktunk arról beszélni, hogy az összes többi fáról viszont ehettek. Gondoljunk bele, hogy egy hatalmas erdő volt ott az Édenben, csodálatos gyümölcsfákkal, és mindegyik szabad volt és biztonságos. Csak ezt az egyetlen egyet kellett volna elkerülnie az embernek. Ez a kísértő alternatíva, ez nem volt, mondhatjuk, hogy igazán jelentős, de mégis fontos volt. Azért fura ez nekünk, mert azóta, mióta elbuktunk, minden kísértéssé válik az életünkben. Amerre nézünk, amerre lépünk, ahol járunk, akkor egyetlen egy fa volt, amit el kellett volna kerülnie az embernek. És az ember mégis lépre ment, és elbukott a kísértésben. És nagyon tanulságos az, hogy hogyan történt mindez, abból a szempontból, hogy ma szinte pontosan ugyanez játszódik le az ember életében. Úgy kezdődik, a kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ugye a kísértő kígyó formájában érkezik, a rossz eredetére vonatkozó kérdést a történet nyitva hagyja. A kígyó egyszer csak megjelenik, a semmiből nincs előzménye, és az is nagyon érdekes, hogy utána, miután beindította a kísértést nagyon hatásosan, utána meg háttérbe húzódik, és úgy el is tűnik a képből. Éva már a saját vágyai után megy ezután.

0: Grendorf Péter evangélikus lelkész, a mi atyánk, ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, kérése kapcsán elhangzott ige hirdetéséből hallhatnak részleteket.
1: A kígyó ezt kérdezte az asszonytól,

Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Kiélezi a tiltást. Mond egy ordas valótlanságot. Hát nem így van, hát persze, hogy nem. Éva le is leplezi mindezt, rögtön válaszol is neki, hát nem így van. A kert fájnak gyümölcseiből lehetünk, csak a középen álló fáról mondta Isten, hogy ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne halljatok. De hirtelen az a fa olyan fontossá válik. Addig talán észre sem vette, nem is volt igazán fontos. Hirtelen ott van az a fa, ott van az az egyetlen. Ha már kit érdekel az, hogy a többi nem, de mi, az miért nem? Tényleg az miért nem? És hirtelen fontossá válik az, hogy Isten megígért ugye egy büntetést. Nem ez a fontos ebben, hát nem azért kerüljük el a büntetés miatt, de mégis hirtelen ez az, ami fontossá válik. És ebbe a félelembe és bizalmatlanság csírájába kapaszkodik bele a kísértő, és még egy lépéssel tovább megy, amikor azt mondja, de hogy haltok meg? Sőt, Isten azért fenyeget, persze nem fenyeget, de itt már ez lényegtelen, mert félti a hatalmát. Nélküle többre mehettek, meg akar vonni tőletek valamit, nélküle lehettek igazán boldogok. És lépre megy az ember ennek. Hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten, tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. És nincs is több szóra szükség, innen már a bizalmatlan, nem Istenre építő gondolkodás elvégzi a többit. A tiltott fa hirtelen céljává válik mindennek, ami fontos. Mindennek, amiért érdemes élni. És itt jön az, hogy az asszony úgy látta, hogy jó lenne enni a fáról, mert okossá tesz, szakított a gyümölcséből és evett, adott a vele levő férjének, és ő is evett. Jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet és kívánatos, mert okossá tesz. Tehát esztétikai, érzéki és intellektuális örömet ad, és neked erre van szükséged, mondja a kísértő, és ma ugyanerre megyünk lépre. Aki bűnt követel, az nem azért teszi, mert rossz ember feltétlenül, hanem többet akar birtokolni az életből. Erre az örömre vágyik, és elhiszi, hogy Isten nélkül többre megyek. Ő az, aki meg akar vonni tőlem valamit. Akkor lesz igazán örömöm, hogyha nem őt követem. És azt nem mondja a kísértő, hogyha nem engedelmeskedtek Isten parancsainak, és nyíltan megtagadjátok azt, és tőle függetlenül élitek az életeteket, és akartok örömet szerezni, akkor megnyitjátok magatokat a bűn hatalmas, gonosz ereje előtt, amelyet nem tudtok úrrá lenni. Nem tudtok megküzdeni ezzel. Ilyenkor még a szenvedélybetegek jutnak eszembe. A 13. kerületben, ahol vagyok, van a Nyírő kórházban egy addiktológia, és oda jártam egy testvérünk miatt, aki alkoholistaként került oda, és amikor úgy bementem ezek közé a gyógyuló félben lévő szenvedélybetegek kövé, körém gyűltek, és arra voltak kíváncsiak, hogy miért olyan sok a visszaeső? Ezt nem értették. Hát senki nem akar ide visszakerülni. Mindenki tudja, hogy mit tett vele a szer. Nem akar ide, és mégis visszakerül. Az embernek nincsen ereje, nincs hatalma önmaga felett. Az volt, amit Augustinus így mondott, hogy az ember abba az állapotba került a bűneset után, hogy non posse, non peccare. Nem tud nem vétkezni. Nem tud nem vétkezni. Egyszerűen képtelen rá, hogy ellenálljon mindennek. Időről időn lehetnek kisebb győzelmei, de magától nem fog menni. És előbb-utóbb csalódni fog, és elbukik. És itt szólal meg az evangélium. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. Másik történet, amit mellé kell tennünk a bűnbeesés története mellé, Jézus Krisztus megkísértésének a történetét. Mert az első Ádám elbukott a kísértésben, de a második Ádám győzött a kísértés és a kísértő felett. És számunkra ez jelenti egyedül a reménységet, és ez jelenti a győzelmet.

amikor Jézus Krisztus Urunk elkezdi a földi szolgálatát, akkor azt olvassuk, hogy az ördög elviszi őt, illetve a lélek viszi a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel bőtölt, végül megéhezett. Ezzel kezdődik. És ez a történet Jézus Isten fiúságának titkába vezet be bennünket. Ez Jézus személyéről szól, és amikor a kísértés ellen harcolunk, és kérdezik, hogy hogyan lehet harcolni a kísértés ellen, akkor mindig Jézusra nézzünk, mert ez róla szól. Amikor az ördög megkísérti, akkor kétszer is nagyon hangsúlyosan mondja, ha Isten fia vagy, mert ez a lényeg, őt kell megtámadnia. És akkor nyert ügye van, mert velünk már könnyű dolga van. Ha Isten fia vagy, őt kell elbuktatnia. És ő rá figyelünk most, mert ő az egyetlen, aki által győzelmünk lehet a kísértés felett. Mi nem tudunk ellenállni a kísértésnek. Igen, nagyon sokszor elbukunk a kísértésben. Ott van bennünk, hogy nem megy, lépre megyünk észrevétlenül. És ezért mondja a mi Urunk a Gecsemáné kertben, virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. Ez egy nagyon fontos oráció, meditáció, imádság, az Urat keresni, ő hozzá imádkozni, és valóban nem csak szavakkal, talán az ima életünk azért olyan sekélyes sokszor, mert ahogy azt érezzük, az imádság annyiból áll, hogy elmondjuk Istennek, ami bennünk van, és akkor elmondjuk, hogy eltelik egy 10 perc, és már hogy az egész, hogy jó, hát akkor vége van, de nem ezt jelenti. Az Isten jelenlétében jó lenni. Nem az információ itt sem a lényeg, hanem hogy vele vagyok együtt. Ez az, ami fontos, mint egy párkapcsolatban, amikor udvaroltam a későbbi feleségemnek, akkor együtt töltöttünk egy egész napot, beszélgettünk. Utána hazakísértem, hosszasan elbúcsúztunk, mert hát nyilván nem beszélgettünk eleget. Aztán hazamentem, és felhívtam telefonon, és beszélgettünk még. És akkor nem értették a szüleink, hogy mit tudnak ennyit beszélgetni, vagy miről tudnak. Nyilvánvalóan itt már nem arról volt szó, hogy információt cserélünk, hanem egyszerűen jó volt együtt lenni. Jó az Isten jelenlétében lenni. És ezt megtapasztalni, és ez ad erőt nekünk a kísértésekben. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Mert Jézus győzelme a bűn, a halál és a gonosz hatalma felett a mi győzelmünk. És abban az értelemben, hogy részesülünk az ő életében, az ő győzelmében, az ellenség bukásának a meghirdetését jelenti, hogy van szabadulás, és ezért ez ad erőt a harchoz. Mert a mi Urunk a szabadítást megszerezte a számunkra a Golgotai kereszten. És ezért kérhetjük mi az Atyától, a gonosztól való szabadítást. Pál apostol ír erről, emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját, hogy elbírjátok viselni. És ezért kérjük, mert ez a két kérés összetartozik. Ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól. Ezért kérhetjük ezt. Mert ezzel az imádsággal megvalljuk azt, hogy semmi nem történik Isten akaratán kívül. Ez egy nagyon fontos, hogy miért kérjük, hogy ne vigyen kísértésbe, hát nem ő az, aki a gonosztól, igen, de semmi nincs, ami az ő akaratán kívül van. Minden Isten kezében van. Ezért kérhetjük őt, hogy ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. És valóban arról van szó, amikor a bűnről van szó, akkor az, ami Isten akaratával ellentétes, arról van szó. Sokszor érzi úgy az ember ilyenkor, hogy ezt azért, mint hogyha ilyen a lelkészek azért vannak, hogy elrontsák az emberek kedvét. Ott szoktuk mondani, a jó az a jó, amit Isten akar, a rossz meg az a jó, amit nem akar. Mert az nem jó. Nekünk rövid távon lehet, hogy ideig, óráig az. Higgyünk neki, hogy mi az, ami nekünk szükségünk van. És ő az, aki meg tud szabadítani a gonosztól. És ebben segített minket, hogy visszatérjek az elejére. Az imádság, az oráció, a meditáció, az elmélyült igeolvasás, és végül a próbatétel, mert szükségünk van a próbákra azért, hogy megmutassa, hogy mi van a szívünkben, és a legyőzött
próbatétele, legyőzött kísértés hatalmas erőt ad nekünk is, és mások számára is lehet nagy erő és megerősítés. És Jézus Krisztus, ami győzelmünk, ő belé kapaszkodjunk, ő győzött le minden kísértést. Egy igével fejezem be, Jakab apostol szavaival: teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésségbe estek, tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez, az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeret.

az ige olvasásának szeretete, a keresztény meditáció helyes értelmezése és a kísértéssel szembeni Krisztussal győztes harc is előkerült Grendorf Péter lelkész ige hirdetésében, amely a 2025. évi Balatonnet evangéliumi találkozón hangzott el.

0: Ez itt a Lélekhangoló.
1: Kívánok! Köszöntöm az Evangélikus Rádió Misszió.
2: Szeretettel köszöntöm az Evangélikus
0: Rádió Misszió.
3: Önök továbbra is a Lélekhangoló
2: evangélikus műsort hallják.
3: Lélekhangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
2: A Lélekhangolóban Balczó Mátyással, az Evangélikus Információs Szolgálat munkatársával, újságíróval, az Angyalföldi Evangélikus Gyülekezet presbiterével beszélgetek. Szeretettel köszöntelek a stúdiónkban. Evangélikus hívő elődök, sőt egy híresség is szerepel felmenőid között, nevezetesen Balczó András, többszörös olimpiai és világbajnok öttusázó. Mennyiben határozta meg az életbe indulásodat, vagy a gyerekkorodat ez az örökség, amit hoztál a családból?
4: Hogyha valahol bemutatkozok, hogy Balczó Mátyás vagyok, akkor az a kérdés mindig elhangzik, hogy az a Balczó, és akkor elmondom, hogy igen, Balczó András a nagybátyám. Ez egy ilyen nagyjából olyan régi élményem, mióta mondjuk beszélni tudok, vagy mióta bemutatkozom. De azért ez olyan különösebben úgy nem volt közvetlen hatással az életemre. Később felnőtt koromban a Bandival való beszélgetések viszont nagyon is meghatározóak voltak már a hitre jutáson felé vezető úton.
2: Minket ugye ebben a rádiomissziós műsorban az ő hívő élete és a hite érdekel, most nem kifejezetten a sportról beszélnénk. Ebből nálad is lecsapódott valami? Mennyire volt számodra ez elfogadható, illetve a te szüleiddel, a saját családodokban mennyire volt ott jelen a hit?
4: Én Budapesten születtem, itt nőttem föl, jártam hittanra, tehát a Bécsi kaputér volt nekem úgymond a kezdő anyagyülekezetem. Ott konfirmáltam Balicza Ivánnál, tehát hogy ilyen módon a gyermeki vagy fiatalkori hívő élet intézményeset kereteit az biztosították számomra, és szerettem is egyébként hittanra járni, szerettem följárni a várba. Ugyanakkor én egy ilyen klasszikus, ha lehet így mondani, kikonfirmált vagyok. Nem olyan rég hallottam ezt a kifejezést, hogy kikonfirmál az egyházból, de én ezt csináltam, mert elvileg az ember ilyenkor megerősíti, vagy tanúságot tesz arról, hogy erős a hitében, és erről még papírt is kap, meg igét is kap, de ott nekem így vége szakadt. Azért, hogy jó 25 év eltelt, amíg én gyülekezeti szinten visszatértem az egyházba, a hitre jutásom az hamarabb volt.
2: Egyébként a pályád aztán hogy indult? Elengedted úgymond az evangélikus egyház kezét, de a megtérésedig elvezetett egy út. Érdekelt téged már akkor is az írás, az önkifejezés, vagy elmentél a sportok irányába, vagy hogyan függtek össze ezek szintén itt is az elődökre tekintettel, hogy haladtál tovább?
4: Én egy nagyon későn érő típus vagyok, mindig mindent későn csináltam. Nem voltam jó tanuló, érettségében én voltam a legrosszabb tanuló, de azért leérettségiztem. Ilyen szinten érdekelt a tanulás akkor, tehát a foci, a bicikli sokkal jobban érdekelt. Utána valahogy annyi igényem mégis volt, hogy valamilyen, meg biztos, hogy a szüleim is örülnének, hogy valami egyetemet azért csak el kéne végezni. Az ELTE BTK-t bölcsészkarára, történelem szakra vettek föl 2 évvel az érettségi után, és utána azért ebben a 6,5 évben, az 5 évet én 6,5 év alatt végeztem el, voltak fél évek, amikor kifejezetten nem foglalkoztatott ott sem a tanulás, annál inkább az egyetemi életnek a szórakozás része. Szerencsére nagyon sok barátom volt, és ez ráadásul összecsúszik azzal az időszakkal, azzal a 16 évvel, amit a Ferencváros szurkolójaként éltem. Tehát, hogy nekem azért úgy 1993-tól 2009-ig nekem a Ferencváros volt az életem középpontjában. Rendszeresen jártunk meccsre, hazaira, idegenbe, külföldre, kézilabdára, jégkorongra, Albániától Fehér-Oroszországig, Svédországtól Londonig. Azért ez egy nagyon izgalmas, kalandokkal teli élet volt, és az írás az úgy jön be, hogy nekünk volt egy jó kis szurkolócsoportunk, volt egy honlapunk, és én ezeket a külföldi és vidéki kalandozásokat mindig megírtam. De csak így a magunk szórakoztatására, és amikor munkát kerestem, miután már lediplomáztam, a törzskocsmánkban egy ismerősöm szólt, hogy a Magyar Hírlap hirdetett egy gyakornoki programot, és már ismerte ezeket az írásaimat, megkérdezte, hogy nem próbálod meg? És akkor mondtam, hogy igazából miért ne? És akkor jelentkeztem erre a gyakornoki programra, ahol 150-en jelentkeztek, és egy 3 körös felvételi után végül 4-ünket fölvettek gyakornoknak, és ott kezdtem el az írást.
2: 2008-tól bűnügyi újságíró is voltál, vagy hogy is mondják
4: igen,
2: ezt?
4: Igen, 2008-ban kezdtem a Magyar Hírlapnál, és akkor voltam a belpolitikai rovatnál, és utána a Hírvilág rovatnál dolgoztam, és a Hírvilág rovatnak az akkori vezetője úgy gondolta, hogy jó lesz a bűnügyi tudósítónak. Jártam a bíróságokat, rendőrségeket, elmélyültem az ilyen különböző közérdeklődésre számot tartó bűnügyekben, oda kellett menni, és akkor az információkat összeszedni, és még az esti labzárt előtt valamit így adni, tehát ez egy nagyon pörgős élet volt, és én hálás vagyok azért, hogy a napi lapnál kezdhettem el ezt, mert szerintem ez az igazi mély víz, és ezek a határidők, hogy óra percre pontosan le kell adni, azért ez eléggé hamar elhelyezett ezen a pályán. Nagyon hálás vagyok az idősebb újságíróknak, akik elmondták, hogy ezt hogy kell üzni, ezt a szakmát.
2: Nem mentél rá valahol erre, hogy ilyen pörgős ez az élet?
4: Nem, meg akkor az ember azért fiatalabban ezt így jobban bírta, de nem, szerintem ez nagyon jó alapot adott, amíg ott dolgoztam. Ebből a mai napig tudok táplálkozni egyébként. Tehát amikor valami szorosabb határidő van, és elbizonytalanodok, hogy meg tudom-e csinálni, akkor van olyan ősélményem magyar hírlapos időből, hogy azt a riportot annak idején, mondjuk a miskolci McDonald's wifi-ét használva kellett megírnom, nem volt mobilnet, meg nem volt 4G, meg 5G, akkor ezt is csináljam már meg.

0: Hogyan tértél vissza az egyházhoz, vagy nem is az egyházhoz, hanem Istenhez, hogy találtál, vagy ő hogy talált meg téged?
1: Nagyon jó a kérdés, és a sorrend az megvan. Tehát azért az hozzátartozik, hogy ha mondjuk ez szóba került, vagy megkérdezte valaki, hogy te hiszel Istenben, akkor azt mondtam, hogy persze, hogy hiszek. De utólag tudom, hogy ez inkább egy ilyen belső elvárás volt, hogy hát most mi mást mondhatnék, de ez nem fogalmazódott meg, csak mondtam, hogy hiszek, és akkor ez így ennyi volt. És volt a keresésnek is egy időszak. Hát emlékszem, volt olyan, hogy egy, hát pont még az egyetemi évek alatt egy ilyen elég erős buliból mentem föl a Bécsi kaputérre. Elég fáradtan érkeztem meg, hogy finoman fogalmazzak, és épp egy kétnyelvű istentisztelet volt, tehát hogy magyarul is elhangzott sok minden, meg németül is, ez is egy fontos élmény, csak azt vártam, hogy valahogy ezt túléljen, vége legyen, és utána ehessek valamit, tehát hogy volt ilyen élménye, nem itt értem meg, de hát az Úristen azért ezt jobban tudja, hogy mikor, minek van a rendelt ideje. Amit a megtérésem időpontjának vagy konkrét eseményének tartok, az pedig 2010-ben volt ősszel. A Székely Nemzeti Tanács tartott egy ünnepülést az országgyűlés épületében, a felsőházi teremben. Akkor a székely barátaim itt voltak, és így én is ott voltam ezen az eseményen, és ott a lépcsőn a Szentegyházi Gyermekkórus tartott egy előadást, és hát most is egyébként föláll a szűr a karomon. Olyan élmény volt, hogy azt éreztem, hogy ez nem jöhet csak embertől, az a szív és lélek, ahogy ők ott akkor énekeltek, és ez olyan hatással volt rám, hogy a világ legrövidebb bizonyságtétele ott fogalmazódott meg bennem, hogy Isten van. Tehát, hogy olyan erők voltak, hogy azt éreztem, hogy mindjárt lerepül a parlament kupolája, és egy ilyen szép márványoszlop mögé elbújva zokogtam. Utána rájöttem, hogy ez volt az. Tehát ez volt az a Isten élmény, ami a megtérésem pillanatának tartok.
0: Ha belegondolok, hogy Fradi Druckerként, ilyen kemény legényként, meg bűnügyi esetek tudósítójaként, téged a gyerekkórusnak az éneke nem is templomban így megragad, akkor Istennek óriási humora van, nem?
1: Nagyon-nagyon jó helyen kapizsgálsz, és van egy diszonancia az életemben. Egyrészt, hogy most ez így nem látszik a rádión keresztül, de hogy ilyen 2 méter magas vagyok, meg 120 kiló, de közben az átlagosnál azt hiszem, hogy sokkal érzékenyebb. Végig kísérte az életemet, hogy van egy kép, egy kialakult, hogy egy ilyen nagy darab ember milyen, és közben egyébként meg más milyen. De hogy például ez abban is megjelenik, hogy ez a látszólag össze nem illő dolgok az Isten kezében mennyire összeillőek tudnak lenni, hogy például bár nem vagyok jó címadásban, ezt a kollégáim és a szerkesztőim is tudják, de ha sikerül jó címet adni, az gyakran össze nem illő dolgok. Ez jön, és ez valószínűleg azért jön, mert én magam is egy ilyen kicsit ellentmondásos figura vagyok, és akár ez abban is megnyilvánulhat, hogy miközben nagyon lobbanékony vagyok, tehát hogy azért persze az ember hívő és próbál szépen viselkedni, de azért mondjuk egy budapesti közlekedési szituációban nem mondom, hogy mindig nagyon szépen tudok, vagy bármilyen konfliktusban, de volt olyan is, hogy utána mentem és elnézést kértem.
0: Visszatérve, azzal kapcsolatban mit látsz magadban, hogy Isten ott elindított valami folyamatot vagy változást benned?
1: Van ez a megtérésem, és ez egy ilyen hurrá hangulat, hogy na most már tudom, hogy ilyen hívőnek lenni, és ilyen az Istennel közösségben élni. És voltak még ilyen megerősítő élményeim. Egyébként pont utána egy hónappal, vagy pár héttel később ugyanúgy Székelyföldön voltunk, és emlékszem, hogy egy ilyen nagyon hideg este volt, és bíztunk benne, hogy majd esni fog a hó, és a Székely barátunk mondta, hogy nem fog. Én pedig csak azért olyan jó lenne. De egy jó kis bográcsozás volt, stb. Lefeküdtem, elaludtam, és a hajnali 3-kor kipattant a szemem. Nagyon nagy csönd volt, tehát mindenki aludt, és én így abban reménykedve, hogy lehet, hogy tényleg esik a hó. Odaléptem az ablakhoz, és végtelen csend volt, hófehér volt minden, hullott a hó, és akkor azt éreztem, hogy ott csak az Isten van ott, és én. Tehát ez nekem egy ilyen szintén egy visszatérő élményem a mai napig. Utána, hát ez ilyen pár évig így megvolt, és akkor közben újságíróként dolgoztam, éltem az életem, és ha kérdezted az előbb, hogy a korábbi időkben, hogy ez megterhelő volt-e, az ember nem veszi észre, hogy túl van terhelve, viszont egyszer csak beszakad. És nekem 2013-ban volt egy olyan élményem, hogy egyik pillanatra a másikra teljesen összeestem lelkileg, tehát olyan rossz gondolataim támadtak, például, hogy mi van, ha gonosz vagyok. Tehát a semmiből, és utólag már tudom, hogy ahogy mondjuk, ha valaki egy bányában dolgozik, ahol kemény fizikai munkát végeznek, ott nyilván az izületek, a tüdő, stb. Ezek mennek tönkre, ha pedig valaki nagyon sok szellemi munkát végez, akkor a szelleme fog leterhelődni, és ez sajnos abban mutatkozott meg, hogy emlékszem erre az összeesésemnek az éjszakájára is, hogy magamban szokogtam, és nem mertem senkinek elmondani sem a rossz gondolataimat, mert igazából szégyeltem, féltem, hogy mit fognak szólni, mert nem így ismernek engem, és ezzel nagyon magam maradtam. Később aztán viszonylag hamar elmondtam is, így a hozzám közel állók tudtak róla, hogy hát itt valami baj van, és akkor annyi változott, hogy kifejezetten minden nap az életemért imádkoztam Jézushoz. Azért olvastam a Szentírást, mert vele akartam lenni kettesben, és ez egy-két év volt, amíg ebből kijöttem. Folyamatosan jött bennem vissza a remény, hogy lehet, hogy mégsem vagyok gonosz, lehet, hogy mégsem. Tehát, és akkor ebből szépen kezdtem kijönni, és utána megéreztem azt, hogy a hitre jutás egy dolog, de ezt a hitet az ember ebben a világban, amiben élünk, ebben a felpörgetett világban, a megfelelés világában egyrészt elveszítheti, de Isten viszont nem hagy elveszni.

0: Folytatjuk a beszélgetést az Evangélikus Rádiómisszió műsorában Balczó Mátyással, az Evangélikus Információs Szolgálat munkatársával, újságíróval. Elkerülhetetlen velejárója a hívő életnek az, hogy akár a hited is bezuhanjon néha, vagy olyasmi történjen velünk, ami megkérdőjelezi, hogy jó helyen vagyunk-e?
1: Szerintem nem szükséges. Ismerek olyat, és hallottam olyan bizonyosságtételt, hogy valaki 12 éves kora óta hisz, és egyszerűen neki így van az élete, ilyen konstans Istennel való közösségben. Csodálatos egyébként, hogy mennyire sokfélék vagyunk. Nincs két egyforma ember. A korábbi életem, és bele tartozik a szurkolói életem, nyilván egy más kegyességi közeg, mint amiben most élek. Bár az egyébként tök jó, hogy most is az Üllői úton ülünk, és mint fradi szurkoló szintén az Üllői útra jártam korábban. Én nem ezek ellenére lettem hívő, hanem hálás vagyok azért, hogy mindezek mellett. Még akkor is, ha egy csomó olyan dolgot csináltam, amit egyébként nem örülök, hogy csináltam, megtörtént. Kerültem fogdába is ilyen szurkolói balhék nyomán, Magyarországon is és külföldön is. De hogy például érdekes módon ma már, ha a börtön vagy hát egy fogda jut eszembe, akkor nem erre gondolok, hanem az apostolok cselekedeteibe, amikor Pál és Szilász Filippiben van, és nekem az egyik kedvenc történetem, hogy ott szerintem abban a néhány sorban, kicsit ilyen leegyszerűsítve van leírva, hogy tér meg a börtönőr és a családja. Nagyon rossz helyzetbe kerül, mert ugye a börtön alapjai megremegnek, a rácsok megnyílnak, a bilincsek lehullanak, és ő pedig meg akarja ölni magát, mert hogy hát elveszíti a foglyot, és közben Pál apostol lép oda, hogy ne csinálja, és akkor megkérdezte, hogy mit csináljak, higgy és üdvözülsz, és asztalt terített a börtönőr, és örvendezett, hogy háza népével együtt hisz az Istenben. És nem azt mondja, hogy örvendezett és háza népével együtt, hanem örvendezett, hogy. Erre ma döbbentem rá egyébként pont. Tényleg ezt az örömöt megélni, és hogy hálás vagyok azért, hogy nekem most a fogdáról ez jut eszembe.
0: Mennyire tudsz egyébként kötődni a Bibliának a történeteihez és a leírásaihoz? Mennyire volt neked evidens, ugye ilyen komoly evangélikus hívő elődökkel, mondjuk Jézus története, halála, feltámadása, vagy mikor vált ez élővé?
1: Azért ez sokáig nem volt úgy az életem része, de szerintem az egy nagyon fontos tapasztalás, hogy szóval ez nem egy könyv, amit az ember kiolvas. Ez tényleg az Isten maga, ez az élő ige, úgy élő ige, hogy éltető ige.
0: Akkor abban a pillanatban igen, valami megelevenedik, legalábbis nekem ilyen tapasztalatom igen van. Mint ahogy neked érdekes, hogy ilyen lelkesítő történetté vált Pálék fogdába kerülése.
1: Igen, igen, igen. Pál is volt fogdában, meg én is, de igen, de hát egyszerűen vannak ezek a párhuzamok, az ember így eltesz magában, és hajtóerőként tud használni.
0: Jézushoz való megtéréseddel együtt az egyházba is visszatértél?
1: Egy ilyen jó 8 évig én el voltam ezzel a személyes Isten kapcsolattal és személyes hittel. Ugye ez egy ilyen elég népszerű kifejezés, hogy a maga módján hisz. Ebből én tudtam táplálkozni, tudtam írni, tehát hogy világi sajtótermékbe is tudtam bizonyságot tenni, és leírtam az Isten élményeimet. És utána 2018 húsvétján Gáncs Péter volt bent egy stúdió beszélgetésben valahogy húsvéttel kapcsolatban, és amit mondott és ahogy mondott, az villant föl, mint egy ilyen rajzfilmben, hogy így a kis villanykörte, igen, a buborékban, hogy hát én evangélikus vagyok. Ekkor én az Őrségben laktam. Ez olyan lökést adott nekem, hogy elmentem a Szent Gotthárdi evangélikus templomba egy vasárnapi istentiszteletre. Így megérkeztem, fizikailag is. Megtapasztalhattam azt, hogy tényleg mit jelent az, amikor Jézus azt mondja, hogy ketten-hárman a nevében összejönnek, ott vagyok közöttük. Nagyon-nagyon-nagyon sokat erősített az egyházhoz való kötődésem, de a hitemben is. Ott ez nekem egy komoly mérföldkő volt.
0: Számodra mit jelent a bizonyságtétel? Mert ahogy az egyházba visszatértél, felkértek arra is, hogy szólj, beszélj a hitedről.
1: Kicsit oda visszamennék, hogy még a hívő ember is, aki mondjuk azt mondja magáról, hogy ő keresztény és hisz Istenben, nem hívő közegben, nehezen mondja ki azt, hogy Isten. Inkább azt mondja, hogy a jó Isten. Ez a jó, amit egy kicsit ilyen kellemesebbé akarná tenni ebben a közegben, hogy hát a jó Isten. Szerintem ebben az esetben a kevesebb több, tehát az Isten kimondása, az már egy bizonyságtétel. Szerintem az egy nagy lépés, és én így éltem meg, amikor feszengés nélkül ki tudom mondani Jézus Krisztus nevét. Óriási erő van ebben a névben. Én csak most, ahogy mondom, elérzékenyről tőle, és nem azért, mert fú, de jót mondtál megint, Balczó Mátyás, hanem azért, mert ez maga az az erő és az élet. Úgyhogy szerintem ez már egy bizonyságtétel, de hogy ne kerüljen meg a kérdésnek azt a részét, ahogyan te értetted a bizonyságtételt, hát az ember bizonyságot tesz mondjuk egy publicisztikában, írásban is. Néha kicsit még erőteljesebben a saját dolgait az olvasó elé hozva, és én azt gondolom, hogy ezeket az írásokat olvasva jutottak valamiért lelkészek vagy mások arra, hogy akkor mondja ezt el. És ez pedig arra is rávezeti az embert, hogy hívőként nem feltétlenül csak abban a közegben működhet, ami neki komfortos, ez nekem az írás, hanem amikor élőbeszédben kell ugyanezt megtennie. Nyilván elmondom azt, hogy én hogy jutottam hitre, és ami nagyon fontos, hogy ez nem egy frontális műfaj. Ezt tapasztaltam meg legutóbb Nyíregyházán az Emmaus gyülekezetben, hogy amikor én elmondtam a bizonyságtételemet, hogy utána, amikor beszélgetésre került a sor, más elmondta a magáét, annak kapcsán, amit én elmondtam, oda-vissza bizonyságot teszünk, és úgy megyünk el onnan, hogy még inkább erősödtünk a hitünkben.

0: riportokat készítesz, jegyzeteket, cikkeket írsz az evangélikus médiába, és a legutóbbi számaiban az Evangélikus Híd magazinnak is szintén felkértek téged, hogy az adott fókusztémára is reflektáljon egy-egy írásod. Mi az, ami a legközelebb áll hozzád, ha a mostani munkádat és a szolgálatodnak is felfogható ezt a területet nézed?
1: Tehát már megvolt a hitrejutásom, megvolt a gyülekezetbe való megérkezésem. 2019. augusztusában volt egy olyan élményem, hogy így Nagyrákoson, az Őrségben ott ültem az erkélyen, és éreztem, hogy valami szolgálatot nekem kellene vállalnom, de hogy mi legyen ez, és még olyan gondolatok is támadtak bennem, hogy lehet, hogy lelkésznek kéne lennem. Mit olvastak most a Bibliából? Legyen mondjuk az apostolok cselekedetei. Elkezdtem, apostolok cselekedeti 1, és akkor ott van, hogy Mátyás apostolt választották ugye Júdás helyére. Jó, hát akkor itt a jó Isten megadta az elhívást, jelentkezek az e-helyére, és be is adtam a jelentkezésemet. És ez egy nagyon érdekes élmény volt, mert csináltam a felvételit, bejelöltem a lelkész specializációt, és 2020 év elején megjött az eredmény, és ott volt az e-mail, hogy örömmel értesítjük, hogy felvételt nyert, és ott volt egy de a lelkés specializációra nem találtuk alkalmasnak megélni, hogy de jó, hogy felvettek, és közben utána meg 10 másodperc múlva pedig zokogtam, hogy hogy érthettem félre ennyire a hívást. És közben Isten keze ott volt mégis. Tehát az egyik legerősebb Isten élményem az egy ilyen nagyon rossz, számomra akkor rossz hír hallatán volt. De ennek ellenére egyébként elkezdtem a nyelvi fél évet, és valahogy úgy alakult, hogy a Bácskai Károly tanárúrral volt egy személyes beszélgetésem, mert ő ismerte azért már néhány írásomat, és az nyugtatott meg abban, hogy a szolgálati helyem az nem a szószéken van, hanem az írásnál. És azt mondta, hogy neked ez a karizmád, írjál, és ezt csináltam, és így kerültem 2021-ben végül az Evangélikus Információs Szolgálathoz, ami a korábbi munkahelyemhez képest egy egészen más környezet volt, és a mai napig ezért nagyon hálás vagyok. Egy nagyon odafigyelő hely, egy evangélikus munkakörnyezetben az is megvan, hogy figyelünk egymásra, és tényleg az van, hogyha valakinek valami nehézsége van, akkor inkább azon megy a jó értelme a vese, kiugrik a helyére.
0: Beszélgettünk egy körben, és ott azt mondtad, hogy most úgy érzed, nyílnak előtted ajtók, de annyira nem vagy nyitott lépni is, vagy belépni.
1: Tehát, hogy azt érzem, hogy az Úristen eszközként használ, és most, hogy például a Híd magazinba írhatok, amit egyébként nagyon magaménak érzek, pont azért, mert egy világias életből érkeztem meg, de közben tartom a kapcsolatot azzal a úgymond korábbi életemmel. Egy ilyen híd szerepet nagyon magaménak tudok érezni, és ebben önazonos tudok lenni. És hogyha az önazonosság ráadásul az Isten azonosság, ami szerintem tök jó, hogy az elhívással értendő együtt, ennek nagyon örülök, annak, hogy bizonyságot tehetek, ennek is nagyon örülök, de azt is érzem magamban, és ez egy ilyen több éves vívódásom, hogy van egy gát, amit magamnak építek, és nem merek átlépni rajta, vagy nem merem lerombolni, vagy nem merem elhinni, hogy az a gát az igazából nincs ott, az csak én képzelem. Ez pedig majd valami olyannak a megírásában fog szerintem testet ölteni, vagy lehet, hogy mondjuk nevezzük könyvnek. Környezetemben azt látom, hogy erre van igény, mert én szerintem, ami az erősségem, hogy tudok közérthetően írni, és a mély dolgokat akár humorral átélhetően át tudom adni. Tehát, hogyha az elején te említetted a humort, akkor számomra ez egyébként nagyon fontos, és ezt jó eszközként használni. És néha a humort érzem Isten részéről is. Vannak dolgok, amiket tök jól átgondolok és megfogalmazok, és néha vannak gondolatok, amiket kapok. És az egyik az ilyen, hogy Istennek egy olyan tréfája vagyok, akivel nem viccel. Az, hogy most itt ülök ebbe a stúdióba, eszembe jut, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt valaki ezt mondja nekem, hogy én ilyenekről fogok beszélni, akkor biztos, hogy fölnevetek, mert hogy ugyan már. Viszont, hogy ez mennyire komoly, kapok visszajelzéseket írásokra, sokszor egész megrendítőt, az viszont arra utal, hogy Isten nem viccel velem. Ez is a kettősség, amiről beszéltünk.
0: Van számodra valami olyan üzenete Istennek, ami azokon kívül, amit már elmondtál, olyan nagyon megmaradt, és nagyon erősít és vezet, és tovább vezetett a szolgálatban?
1: Igen, egészen konkrétan van. Ez három szó. A gyülekezeti munkatárs képző első évfolyamát végeztem el, és a egyik alkalomnak az útrabocsátó áhítatán az Üllői úti kápolnában álltunk. Ekkor formálódott ki bennem, Jézus tette belém ezt a három szót. Nem én találtam ki, hanem ezt ahogy azt értjük, hogy Jézus megszólít. Azzal a három szóval szólított meg, hogy nincs más dolgod. És ezt onnan tudta, hogy akkor is ezen agyaltam, hogy mit csináljak, hol van az én utam, hogy tényleg csak annyi, hogy írjak és bizonyságot tegyek. És erre jött, mint egy válaszként a kérdéseimre, ami akkor foglalkoztatott, hogy nincs más dolgod. És ezt úgy egésztem ki, hogy nincs más dolgod, mint írni és bizonyságot tenni. És hogyha ezt teszem, akkor ezt a bizonyos gátat is végre átléphetném, és lerombolhatnám, amit magamnak építettem. Még érdekességképp elmondom, hogy amikor ezt a nincs más dolgodat megkaptam, akkor pont munkákkal nem úgy álltam, hogy olyan nagyon biztosítottnak tűnt a megélhetésem, és rendesen perlekedni kezdtem Jézussal a kutyasétáltatás közben, és ezt mondtam neki, hogy értem, hogy nincs más dolgom, de Uram, akkor valamit tegyél már velem, mert számlákat kéne fizetni, és ezt úgy, ahogy most mondom, hogy rá egy percre jött egy telefonhívás egy ismerősömtől, aki egy olyan időszak ide nagyon jó munkát ajánlott, ahol nem volt más dolgom, mint evangélikusként egy egyházi közegben bizonyságot tenni róla egy percen belül. És ez egy olyan fontos élményem, hogy megszólítottam, és azt mondta, hogy kicsit ilyen, jó van, nyugi, mert tessék, itt van. Vezetem a te életedet, csak nem akkor, amikor te akarod. Ezzel jelzett én nagyot, hogy igen, akkor most van, itt van, tessék, jön a hívás, és kezdhetsz dolgozni.

Kedves hallgatóink, a megelőző fél órában Balczó Mátyás újságíróval, az Evangélikus Információs Szolgálat munkatársával, az Angyalföldi Evangélikus Gyülekezet presbiterével beszélgettünk a gyerekkori hitből a mai elkötelezettségéig, Krisztus követéséig elvezető útjáról. Interjúink meghallgathatók az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáján, a missio.lutheran.hu webcímen található honlapunk rádió menüpontja alatt, valamint a Spotify-on lélekhangoló podcastként. Üzeneteiket a következő e-mail címre várjuk: evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, Erős Vár a

Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ismét megnyitja kapuit, holnap a Művészetek Völgye lélegzett református udvara. Lélegzetvételt, megnyugvást és közösséget kínál ebben az évben is a Talján Dörögdi lélegzett református udvar a Művészetek Völgye forgatagában holnaptól július 24-e és augusztus 2-a között. Több mint két évtizedet tárja ki kapuit a Talján Dörögdi református templom és kertje a Művészetek Völgye ideje alatt, hogy a fesztiváloknak értékes lelki és művészeti tartalmakkal elcsendesedési lehetőséget kínáljon. A református közéleti és kulturális alapítvány által működtetett udvarban egyszerre adnak frissítő üdítőket, nyugágyat a betérőknek, és lehetőséget arra, hogy mélyebben megismerjék küldetésüket. 10 nap alatt mintegy 55 programot kínál a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivál. Mivel június 15-én már lejárt a jelentkezés ideje az idei Ars Sacra Fesztiválra, ezért most már közzéteszik a megtervezett műsorokat. Először most Miskolcról. A Miskolci Éltető Lélek Alapítvány, Miskolc önkormányzata, civil szervezetek, valamint intézmények, művészek, egyházi felekezetek és iskolák együttműködésével rendezik meg idén a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivált szeptember 11-e és 20-a között. A programsorozat több mint 600 szereplőt vonultat fel, 10 nap alatt pedig mintegy 55 programot kínál az érdeklődők számára. A fesztiválról szóló sajtótájékoztatón Várhelyi Krisztina, a fesztivál főszervezője, elmondta, a fesztivál 10 napja alatt képzőművészeti kiállításokkal, lelkiségi programokkal, koncertekkel, beszélgetésekkel, szentmisével, valamint egy konferenciával is várják az érdeklődőket. Hozzátette, hogy több mint 600 szereplőt felvonultató eseménysorozatra reményeik szerint legalább 10 000 fognak ellátogatni. Liturgikus munkatársak képzése indul ősszel a Veszprémi Főegyházmegyében. A Veszprémi Főegyházmegye október 9-től ismét elindítja a liturgikus munkatársak képzését a plébániákon szolgálatot teljesítő 30 és 55 év közötti laikus férfiak számára. A jelentkezési határidő augusztus 15-e. A képzés célja, melyre várják a plébániai munkatársak önkéntes szolgálattevők jelentkezését is, hogy a résztvevők jobban megismerjék a Szentírást, a liturgiát, az egyház működését, a Veszprémi Főegyházmegye sajátosságait és a közösség liturgikus szolgálatának lehetőségeit. A program segítséget nyújt a résztvevők számára imaéletük elmélyítéséhez és ahhoz, hogy hatékonyabban tudjanak kommunikálni mind a lelkipásztorokkal, mind a többi plébánián szolgálatot végző társukkal. Az időjárásról. Változékony nyári idő. Ma csütörtökön a felhős idő mellett növekszik az esőzés esélye. Északnyugatias a szél, és 22-29 fokunk van. Pénteken sok napsütés várható felhőkkel, néhol zápor is kialakulhat. Északias szél és 23-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit a Merkaba legújabb adásában. Fineri Gábor vagyok, a műsornak az új szerkesztője, vezetője. A műsor alcímének azt adnám, hogy nem csak égi szekér, de több, mint tank, ugye Merkava kapcsán. Ezen túl az adásban a régi szellemiségnek megfelelően szeretném bebarangolni a zsidó civilizáció, a zsidó kultúra világát, jobbról balra, lentről felfelé, és a jelenkorból vissza egészen az ősapákig, vagy még előbbre. Tabuk nélkül, ez talán egyik legfontosabb hát mottom. A mai vendégem, mert egyből vendéget is hoztam a műsorba, Kántor Anita lesz, egy rabbi nő, aki Berlinben végzett, méghozzá pont a Covid alatt kapta meg a szmicháját, vagyis a diplomáját, a felhatalmazását, a feladatának a rátestálását, ugye a szmichá az nem más jelent, mint amikor az emberre ráhelyezik azt a fajta súlyt, hogy ő most már el tudja végezni, és el tudja viselni és hordani azt a szerepkört, amelyik a közösség hát irányítását és egyengetését jelenti. Anitával ismerjük egymást a 90-es évek vége óta, hiszen én akkor voltam egyszer ott még Orzsén hallgató, aztán abba hagytam, és ugye később visszatértem, de akkor te 98-ban végeztél az Orzsén.
4: Igen, így van.
3: És 7 évvel ezelőtt mentél ki, és úgy gondoltad, hogy Berlinbe kitanulod ezt a hivatást.
4: Igen, így van.
3: És hogyan jutottál? Mi történt 98 és 14 között?
4: 98 és 14 között elég sok mindennel foglalkoztam. A héber nyelvet nem adtam fel, ugye nagy szerelmem. A Lauder iskolában tanítottam például. Több éven keresztül szerencsém volt Olá Jánossal, Rajtamással együtt dolgozni, Rajtamással aztán később folytattam is a munkát. Nagyon jó időszak volt az életemben, és aztán úgy döntöttem, hogy váltani kell, valami másba fogtam bele, és izraeliekkel magánszektorban dolgoztam tovább.
3: Értem.
4: Igen.
3: De mégis mi volt az a úgymond hívás, vagy megvilágosodás, vagy hogy te ennél neked sokkal több kell, és nem a versenyszektorban, hanem ilyen hát földi aranyjal nem mérhető szektorban fogsz tevékenykedni. Nőként,
4: így van. Tehát amikor az ember egy ilyen magánszektorban dolgozik, és versenykörnyezetben él, akkor fel kell adnia valamit az életéből. Ebben az esetben nekem pontosan a szellemi részének nagyját kellett feladnom, és nagyon hiányzott az, hogy átadjam azt a tudást, és mindazt, amit magamba szívtam, nem csak az Orzsén, hanem életem során. Mint egy olyan zsidó, aki gyakorlatilag egy ateistani környezetben nőtt fel. És mindez a felfedezés...
3: Mindez különben pápán történt.
4: Igen, pápán történt, így van. És úgy éreztem, hogy ezt meg kell osztanom, a pedagógus fér az nem hal ki az emberből, ezt te is tudod. Aki egyszer pedagógus lesz, az nem hagyja abba. Ugyanez vonatkozik mondjuk a rabbiságra is. Ez is már egy kapcsolódási pont. És én előadásokat tartottam a környező országokban, blogszemináriumokat csináltam, és ezek során merült fel az igény másokban is, hogy...
3: Mások biztattak téged?
4: Mások is biztattak arra, igen, hogy mi lenne, hogyha megpróbálnak.
3: Miért pont Berlin?
4: Gyakorlati oka volt, méghozzá az, hogy Berlinből hazajutni nagyon egyszerű. Mehettem volna Los Angelesbe, mehettem volna Londonba is, de édesapám 2012-ben meghalt, és nem tudtam édesanyámat úgy magára hagyni, hogy ne lehessen őt pár órán belül elérni.
3: A neológ rabbi képző, a neológ intézmények ugye megalakulásuk óta, de főleg a rendszerváltás óta egy ilyen furcsa limbóban vannak, és konstans útkereséssel birkoznak, mik ők, hogyan definiálják magukat, de lényeg az, hogy valahol a senki földjén, a nemzetközi világ, zsidóvilág senki földjén, a modern ortodoxi és a konzervatív mozgalom közé lehet minket sorolni. Te itt végeztél pedagógusként, ugye az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetemen, és hogyan döntöttél amellett, hogy a reformjányban mész el? Miért nem mondjuk Jeruzsálembe egy modern ortodox helyre mentél el? Miért volt ez az irányt lőtted be magadnak? Azon kívül, hogy Berlin közel van.
4: Reform zsidóságról, amikor beszélünk, tisztázzunk valamit.
3: Tehát a intézmények szellemi hátterét ugye
4: így van.
3: Lőttem be.
4: Igen. Tehát mi progresszív zsidóságról beszélünk. Okay. Progresszivitásban nagyon sok minden belefér. Ezek közül az egyik irányzat ugye reform, de ugyanakkor a maszort is nagyon jól megfér benne.
3: És ebben az egyetemen, ahol te tanultál, az mind a kettő jelen
4: mind van. Mind a kettő jelen van a Potsdami Egyetemen, a zsidó teológia szakon, és számomra sajnálatos mód én már nem kerültem bele a masszorti részbe, mert azt később indították el, tehát már nem tudtam átjelentkezni, mert a tanulmányaimnak olyan fázisában voltam, hogy már nem tehettem meg. Viszont szívem szerint pontosan a neológia és annak a hatására, amit én megéltem Budapesten és Magyarországon, én inkább konzervatívabbnak számítok, mint a többiek.
3: Szóval te vagy a jobb szárnya a reform, a progresszív. Oké, értem.
4: Tehát ilyen középjobb.
3: Oké.
4: Okay. Igen.
3: És ugye most már, ugye miután elvégezted, és smichát kaptál, sőt, mert a smichá az avatás előtt is már te posztot töltöttél be, és közösséget vezettél. Berlinben hol?
4: A képzésünknek része volt, hogy nekünk minden évben gyakorlaton is kellett részt vennünk, tehát havonta egy alkalommal hitközségben kellett működnünk rabbiként, gyakorló rabbiként, ami azért is volt jó, mert segített meghatározni saját irányunkat, hogy hova szeretnénk aztán, merre szeretnénk fordulni a tanulmányok végével, milyen közösséget szeretnénk magunknak. Nekem szerencsém volt, mert nem nekem kellett megkeresnem a közösséget, hanem a közösség jött hozzám. Berlinben 2014-ben alakult meg az a progresszív reform hitközség, amelyik megkeresett és nagyon nagy szeretettel fogadott. Gyakorlaton voltam náluk több alkalommal is, és az ottani munkáim, szereplésem alapján kértek fel, hogy legyek a rabbiuk. Mire felavattak, addigra én már ugyanazon év januárjától együtt működtem velük, és így szerencsém
3: volt. Úgy tudom, hogy ugye a Németország jelenkor, a kortárs német zsidóság elég eklektikus és nagyon érdekes összetételű, hiszen a gerincét, a masszív közepét a Szovjetunióból származó zsidók alkotják, de ehhez hozzácsatlakoznak még Németországba visszaköltözött, vagy Izraelbe oda vándorolt, vagy oda költözött emberek, esetleg amerikai, latin-amerikai zsidók is.
4: Így van.
3: A közösségedben hozza ezt a statisztikát?
4: Érdekes módon az én közösségemben orosz anyanyelvű nincs.
3: Ez nagy kivétel.
4: Ez egy nagyon nagy kivétel. Már csak, hogyha megnézzük, amit te mondasz, hogy a 80-as évek végén, 90-es években merre indultak el volt Szovjetunióból, elindultak vagy Izraelbe, vagy pedig Németországon keresztül Kanadába, Amerikába. Ugyanúgy, mint a 30-as években, ami történt, és ugyanúgy megakadtak Németországban. Itt is ez történt, kontingens zsidóknak hívják őket, ahogy letelepítették őket. Velük töltötték
3: fel. 100, 200, 300, nagyon szét vannak szakítva, szóval nincsenek nagy közösségek, hanem így nagyon szét lettek szabdalva és lettek téve ilyen mindenféle kisvárosban, ugye? Ilyen,
4: igen, ennek az volt
3: nem
4: az oka.
3: Organikusan szerveződött, hanem nagyon is ilyen tudatosan fentről lett szétosztva.
4: Ennek az volt az oka, hogy a kihalóban lévő hitközségeknek adjanak valamiféle
3: vagy a valaha
4: fisfélt.
3: Volt zsidközségekre helyett fisfélt,
4: pontosan.
3: Mesterségesen Szovjetunióból zsidókkal közösségeket a régiek helyén, amik nem léteztek mondjuk 60 évig, vagy 50 évig a holokauszt után.
4: Hát a holokauszt után volt kettő zsidó a városban, és megpróbáltak egy zsinagóga volt,
3: igen.
4: Vagy bármiféle nyoma a zsidó életnek, megpróbálták újra élettel megtölteni.
3: És ez még 70 év kommunizmusából jött szovjet zsidók, ex-szovjet zsidók, mit tudtak nyújtani, vagy mennyire tudtak életet lehelni abba, amit ők sem nagyon ismertek, vagy nem hoztak már. Ez hogy mennyire volt
4: ezt
3: nehéz?
4: Ezt tudjuk, hogy a különböző iratokban zsidóként szereplő emberek, ugye mert ezt beírták a Szovjetunió idején is.
3: Évriei.
4: Igen, így van. A kultúrzsidónak érezték magukat, és annak is tartják
3: meg etnikai zsidónak. Így is annyi nyelvűek sokszor.
4: Magáról a liturgiáról, magáról attól, arról, hogy hogyan kell egy zsinagógában viselkedni,
3: halacha,
4: semmit nem tudnak. Aha. Vagy legalábbis minimálisat, amit még az apukájának az apukájától hallottak, vagy akármilyen ilyen vonalon. Tehát amikor 1999-ben elindult az Abraham Geiger kollég, akkor az egyik cél az volt, hogy az embereknek adni segítséget abba, hogy újra megtalálják magukat nem csak a kulturális és az etnikai életben,

0: mondasz, nem nagyon értek egyet. Világpolgárként, szabad elvű emberként megadom a film nézésének a kulcsát, és ez a kulturális antropológia. Így kell nézni ezt a filmet. A nacionalizmus vád az azonnal, mint a pára itt szerte foszlik. Tehát vajon egy afrikai törzsnek a táncait úgy nézed-e, hogy ezek milyen fasiszták, meg a eszkimóknak a halevési szokásait úgy nézed-e, hogy már megint itten náciskodnak?
1: Jó, de most mit? Okay.
0: Abszolút nem. Tehát vagy, a tisztelet. Ugye van egy aforizmám, az igazi konzervatív nem csak a saját hagyományát őrzi. A kulturális antropológiában tisztelettel nézünk, akkor is, ha mi nem néptáncolunk, akkor is, ha sosem jártunk Erdélyben, akkor is, ha más zenét hallgatunk, tisztelettel viszonyulunk, és innentől teljesen más a film kérdése. Jó. Az a kérdés, hogy hiteles-e az a zenei és táncos világ, ami megjelenik, röviden igen, és a másik filmes kérdés, hogy sikerül-e ezt műfajilag érdekesen vagy filmesen ábrázolni. Ez a két kérdés.
2: Egyébként meg azt az nyomán, hogy a kalotaszegi táncrendben, mint egyébként csomásban van, ugye a kalotaszegi invertita, mondjuk, hogy román, a vége meg a román csárdás, és tehát itt mindenféle táncfejlődési problémákkal, nem problémákkal, hanem történeti dolgokkal állunk szemben, hogy a legősibb rétegeket, ugye minél szegényebb egy társadalmi réteg, annál ősibb a népi kultúrája. Tehát a legősibb rétegeket a cigányok őrizték meg, utána a románok, ezeket a reneszánsz, aszimmetrikus, nagyon nehéz táncokat, és a csárdás divat 18. században az elsősorban a magyarok élet. De egyébként, ha remész, vagy lementél, ma már kevésbé, de mondjuk abban a 200 évben egy faluba, akkor ott mindenki táncolta, mindenki táncát, a zenész húzza mindenkit, aki amit kér, azt húzza. Hát azért cigányzenész, ugye, mert finom újak kellenek, és ha vagy földet művelsz, vagy pedig zenész. Ezért cigány dinasztiák.
1: Ez jó, azt nem tudtam.
2: A Kalotaszege meg más is cigány dinasztiák a zenészek, mert a földművő kifizetik őt terménye meg mindennel, de ha egész nap földet művelsz, akkor nem fogsz tudni úgy játszani. De hogy magában a táncban keverednek úgymond a nemzetiségi ezért, tehát a románok is táncolják a magyarokét, a magyarok is a románokét, mondok egy példát, Bonsida Invertita, ez egy nagyon egyik kedvencem, annak van egy rövid felvétele, 6 perces a YouTube-on, igazából az agyűjtés, amiről tanuljuk a Bonsida Invertitát, az a 6 perc, azon a egyik pár, aki ott táncol, az a román feleségével táncol, de magyar, a másik meg teljesen fordítva, tehát hogy ezek lokális dolgok, és egy faluban a román meg a magyar meg a cigány tánca közel van egymáshoz, mint az ország másik végében lévő azonos nemzetiségűhöz.
1: Jó, először Szabira reagálnék, itt hangsúlyozta a kulturális antropológiát meg a tiszteletet. Szerintem a kulturális antropológiának a hitelesség az legalább olyan fontos.
0: Igen.
1: És ezeknek nekem úgy tűnt, majd erről Gergő, te jobban beszélsz, hogy tehát a zenei anyag, a táncok és a viselet az nekem hitelesnek tűnt.
0: Abszolút.
1: Az az életvitel vagy életmód, ami viszont emögött vagy ezelőtt felbukkan, azért nekem az kevésbé volt az. Tehát,
0: a két kulcs szó a romantikus vígjáték és a ballada. Tehát az történet egyszerűsítve, kerekítve van, hihetetlen, valószínűleg erre célzol, tehát nem így viselkedik a szekuritátés, meg nem engedi el a bűncselekményeket, hogyha fiához hozzámegy a lány, ezek balladai elemek, a romantikus komédia, meg ezeket a hát ilyen álfeszültségeket adja, ezeknek tehát a népiséghez nem sok köze van, ezek filmes hagyományok.
2: Te a háttér életmodra gondolsz, amit
1: nem, hát hogy gyakorlatilag azt tudjuk meg, azt tudjuk meg, hogy piálnak reggel, délben, este.
0: Jó, de ez egy menyegző, tehát ez tök fontos. Itt azért választják ki ez nem a hétköznap, ez az ünnep. Tehát a hétköznapjukból semmit nem látunk. Ez a legénybúcsú, a templomi esküvő, és utána a lakodalom. És ez azért van kiválasztva, mert egyébként olyan ruhába járnak, mint te vagy én. A ünnepen veszik föl a viseletet. Igen. Még ebben is hiteles a film, hogy a férfiak jobban ki vannak vetközve, tehát több közülük az, aki ilyen zakóba van, és nem a viseletében, mert a férfiak mindig előbb vetköznek ki, mint a nő.
2: Két művet. De egyébként ez a piálás, nem is gondolkodtam, hogy ez most ilyen sztereotipikus vagy nem, de az a helyzet, hogy ilyen rengeteget jártam Erdélybe a Covidig, azóta kevesebbet, de tánctáborba, stb. Mert lakodalomban is voltam egyébként. Egy

0: magyarországi, meg egy erdélyi zenésznek a lakodalom. És az a helyzet, hogy a lakodalomban, meg ezeken az ünnepi alkalmakon tényleg így működik a piálás, ahogy ott látszik.
1: De talán nem csak Erdélyben.
0: Nem csak Erdélyben,
1: Zalaegerszegen is
0: egyébként. Ami hitelességet fel lehet vetni, hitelességi kérdést egyébként, de van egy ilyen Facebook oldal, hogy a kalotaszegi vándor, vagy valószínűleg néprajzos csinálja, aki a kortárs kalotaszegi kutatást, meg egyebeket ekézi folyamatosan. De ez egy a néprajzosok, meg a néptáncosok körök kérdése, hogy mennyire alkalmazkodnak a helyiek, főleg Kalotaszegen, ami már a dualizmus óta egy ilyen kiemelt eleme a magyar, tehát ilyen szimbolikusan megjeleníti az egész magyar néphagyományt, mondjuk így, holott csak egy régió. Hát ugye Magyar Menyegző a film címe, de Székelyföldön nem így néz ki a menyegző, meg Széken se. Ugye lehetne Szék is egyébként akkor már a széki lakodalom, de valóban a kalotaszegi viselet a legdíszesebb, az ottani zene az egyik legkiműveltebb. Azokhoz
2: az Csehországból
0: importálták a dualizmus meg a két világháború között a bizonyos díszeket, meg ilyenek.
2: Ez egyik legpolgárosultabb erdélyi vidék tájegység. Ezt mindenképpen az Erdély kapcsán akartam volna mondani, hogy azért nagyon sok tájegység van, nagyon sok különböző hagyománnyal. Lehet, hogy nem jó helyen vágtam a szavadba. Van egy ilyen jelenet, ahol a főhős srác, aki azt se tudja, hogy mi az a kalotaszeg, az egyszer csak ott lenyom egy legényest. Én jártam legényes tanfolyamra.
1: Jó, de tánc, tehát egy keretes a történet, ugye a legvégén egy tiszteletadás a tánc, és ő táncházba jár. Tehát nem csak rockzenekara van, hanem ő Budapesten ezeket a táncokat valamilyen szinten, néhány hónapja, esetleg egy éve tanulgatja.
2: Ja. Én tanulgattam kalotaszegi legényest.
0: Egy-két év kell hozzá.
1: A színészek is tanulgatták egyébként.
0: Igen. Én egyébként ugye a Tamás, mivel az én szempontom a hobbi néptáncosé, aki ismeri a szereplők felét legalább, a Szalonnától a Berec Pityúig, de az Állami Nép Együttes felét is ismerem személyesen.
1: És a Magyar Nemzeti Tánc Együttes.
0: Onnan is ismerek sokakat, meg jártam ezekbe a falvakba, meg ugyanazon az úton, amin lerobbannak, szoktunk meg, ugye ez a közép-erdélyi út. Hát a Nagyvárad-Kolozsvár.
2: Nagyvárad-Kolozsvár, nem is tudom, néztem, hogy ott robbannak el.
0: Miért a Magyar Vista, ezeket a falvakat mind végigjártuk.
1: És válaszunk, ezeken a helyeken forgatják. Érdekes, hogy a Szentendre is Skanzenben is, ami megint igen. Még egy szintet
2: az. Jó, de válaszút az nem kapcsolódik.
0: Igen, az mezőség, de sőt érdekesség,
1: de
0: hogy
1: ott is forgatnak.
0: Hogy egy taxis, aki vitt akkoriban valahová, épp késtem, ezért rendeltem egy taxit. Mondta, hogy mi már találkoztunk, és igen, már éppen szóval beszélgettünk, és hogy eredetileg kolozsvári, csak átjöttek nagyon régen, és igazából nem a stafilunk, hanem a tiszta szoba, vagy tehát az a díszes szoba, ami megjelenik a filmben, azt a feleségétől bérelték ki konkrétan, és majdnem egy interjút csináltam vele, csak nem hívott utána vissza, lehet, hogy majd még nem megkeresem, de egyébként a viseletek, azért van egy archaikusabb viselet Kalotaszegen, ami kevésbé díszes, de ez már a néprajzász a problémája, hogy mivel olyan régóta figyelem középpontjában Kalotaszeg, amit a dualizmus ideje óta, hogy mennyire a helyiek ilyenkor mennyire próbálnak alkalmazkodni a általuk projektált külső igényekhez, tehát ilyen, tudom, a saját folklórjukat kicsit átalakítják, úgy látják, hogy erre meg arra van igény. Ez egy örök probléma egyébként a néprajzban. Ezzel együtt azért nagy hiteles a film zeneileg, meg a viseletekbe is. Egyébként nyilván ezekben a viseletekben az is lehet járni hétköznap a nőiekben, mert iszonyatos súlyuk van, tehát a kalotaszegi viseletnek.
1: Nekem érdekes szempont még tehát ez a nosztalgia kérdése. Igen. 2025-ben, hát egyrészt a 70-es évek, másrészt pedig a több évszázados kalotaszegi hagyományok, de ez a törés, ez magában a táncházmozgalomban is megjelenik, ami végül is egy ilyen fura módon tartja rajta kezét a kor ütőerén, mert amint vetkőznek ki, és ezt most nagyon tágan értem, nem csak a viseletre, hanem a zenére is és a táncra is az emberek, a modernizációval, korszerűsödéssel, akár városiasodással, világméretűvé válással, globalizációval, tehát ez mind a hagyományok tartása ellen van, akkor Magyarország egyetlen világvárosában, metropoliszában, Budapesten föltűnik egy táncházmozgalom, ami ilyen forrásként jár ki Erdélybe, hitelességet tanul, és aztán azt elhozza a város közepébe. Ez nagyon jól ábrázolta a film, hogy egy kis rock'n'roll Farmer Baát, de előtte még egy kis néptánc.
0: Sőt, nagyon sok faluban visszatanítja annak a falunak a táncot a helyieknek az előző évtizedekben, vagy azért, mert megszokott, vagy azért, mert a helyiek ugye van ez az effektus, vagy másik filmben van erről szó, hogy azt hiszik, hogy ciki, de igazából amikor rájönnek, hogy a városiaknak tetszik, akkor már nem ciki a sajátjuk, például, és erre már a 30-as években is elsegített a Gyöngyös Bokréta mozgalom, amit ma szakmailag nem tekintenek annyira jónak, viszont anélkül nem lenne táncázó.
1: Ez a film egyik üzenet, ez a nem ciki, szerintem ez az egyik üzenet, mert 2025-ben sem ciki.
2: Nekem Moldvában volt ilyen élményem, hogy szereztünk moldvai menyegzőkre ottani ruhát, és így nem tudták a helyiek, akár a szomszéd falvakban, hogy mi most viccelünk, vagy ez most komoly. És amikor látták, hogy mi ezt nagyon nagy becsben tartjuk, akkor egyrészt elkezdtek jönni oda hozzánk, hogy de nekik is van, meg nekik is. Többen mondták, hogy éppen most égették el tavaly. Szóval, hogy ez egy nagyon érdekes ez a kivetkőzés, ez már régóta zajlik is, hogy például a moldvai csángók számára az az érték, mondjuk lakásként nem a koszos, egeres, 100 éves vályokház, hanem a számunkra undorító bákói panel.
0: Én nekem is volt olyan élményem pont Mérán, hogy mentünk nézelődni, akkor épp nem sokat maradtunk, de benéztünk, és akkor így az egyik ilyen régi, valóban régi házra ott kinnült a néni, és mondtuk, hogy milyen szép ház van, és mondta, hogy nem szép, ez már régi, rossz, azért le kellene bontni, és újat kéne csinálni, és tudom édesanyámtól, másoktól, hogy van ez a típusú hagyományos mentalitás, ami pont, hogy nem. Tehát az újat becsülöm meg a régi.
2: Az egészséges, a szép számára.
0: Igen.
2: És a régihez bármi a mi szemszögünkből szép is, ő azt hozza az egészségtelent az, és a csúnyát.
0: Meg az a jelkép, hogy neki nincs pénze új házat építeni.
2: És a szégyen az egyik ilyen alapélmény a régi értékekkel kapcsolatosan. Én mindenképpen a film kapcsán pozitívumot is mondanék, ne csak ti mondjatok jót. Tehát, hogy ez tényleg, hogy Erdély. Erdélyen nem tud a magyar film nagyon mit kezdeni. Uh-huh. A Sós Ágnesnek volt, vagy nagyrészt Székelyföldön készített dokumentumfilmje, és ugye Erdélyben játszódik, nem csak, hogy ott vették fel, hanem ott is játszódik. És az azért mégiscsak, aki volt már ott, az gondolja, hogy ez a másik haza. Szépek a faluképek, drónfelvételekkel is, ahogy ránézünk ezekre, már külsőre is, domborzatilag is másképp kinéző településekre.
1: Tamás az operatőr.
2: Igen.
1: Aztán
2: nagyon örültünk
0: A táncokat gyönyörűen veszi.
2: A zenészek, én mindenképpen a filmhez közelítve egyébként még a jelmezeket, a színészeket, tehát hogy van egy olyan új filmes színész nemzedék, legyen ez akár a Ida regényéből számunkra megismert, na mondjátok már a neveket, segítsetek. Várjunk, a Rohonyi Barnabást ismertük meg Gyuriként az Ida regényéből, akiről hallottuk, hogy ő tényleg fölmászik egy állványzaton, hogyha ezt kívánja a szerep meg a helyzet, ugye, akkor
1: hát nem megtanul is, táncolni, ha addig nem tudod.
2: Aztán a Kovács Tamás is szerintem nagyon erő, szóval jó, teljesen hitelesen nyomja ezt a figurát, a Kövesi Zsombor is, mint rossz fiú, hiteles, és a Törőcsik Franciskában sokan szerepes.
0: Kovács Tamás még egy fél évvel bemutatta előtt, vagy nem is tudom, mikor egy baráti összevetelen a néptáncos társaságoknak a tagja lett egyébként ezáltal, tehát hogy így bevonzódott, ugye őt tanították is így, egy a Berespityújék meg mások megtanították kalota szegizni, és így mondta, hogy fú, hát azért megtanulni ilyen tempóba, csak ugye legényesedre visszakapcsolódva, ilyen tempóba erre a filmre megtanulni a táncot, azért az kemény dolog, bár egy színésznek erre nyilván elvileg külön
2: arra próba folyamatról megnéznék egy külön verkfilmet.
0: Szerintem a Beresz Pityu meg a Kovács Tamás meg a többiek szívesen beszélnek róla. A Törőcsik Mari föltett több ilyen videót, amin ilyen verkfilm volt. De lehet, hogy az már rendezett verk volt.
2: Mert ki a Törőcsiki?
0: Törőcsik Franciska, igen, bocsánat.
1: A film nem táncfilm, rengeteg tánc van benne, ahhoz, hogy valami táncfilm legyen, ahhoz az kell, hogy a táncban mesélődjék tovább a történet. Itt a legtöbbször
0: nem táncelodás, igen.
1: Ilyen, hát Ja, tánc előadás van, igen, annyira szorosan nem tartozik a történet, ez azért van egy-két kivétel, a film egyik legszebb jelenete az egyben egy filmes tiszteletadás is, ez amikor így egymásba szeretnek, tehát előtte ők már beszéltek, meg már tervezgetik is a látszat esküvőjüket, de ott, amikor a két fiatal táncol, akkor basszus, mi is beléjük szeretünk, meg mi is egymásba szeretünk, meg mi is beleszeretünk ebbe a világba. A körhinta jelenetre Fábri Zoltán 1956 utal filmes eszközökkel, ahol egy hasonló táncjelenetet látunk, és akkor a Lajos Tamásnak a kamerája elkezd velük együtt forogni. És az egész világ is. Én ott elsírtam magam a meghatottságtól, amellett, hogy szerelmesdettem.
0: Nagyon találóan adja vissza a táncélményt, azt, hogy mi van, amikor te vagy benn, és forogsz a másikkal, így, de közben, ugye egyrészt, amikor elkezdesz táncolni, meg kell tanulni nem szédülni, hogy erre milyen technikáid vannak, de ez igazából gyakorlásra elmúlik, másrészt nem menj neki másnak, vagy a csaj haja ne így csapogassa a többi táncost, meg ilyen gyakorlati kérdések, de tényleg egy ilyen nagyon érdekes, feszült, kontrollált extázis a néptánc, és főleg a forgás állapota, és szerintem akkor érzi meg valaki, hogy nem ciki, amikor meg lehet egy ilyet, de nekem sokan tapasztalatom van budapesti táncházakból, vagy folkkocsmákból, ugye, ahol már nincs íróskenyérnek tanítás, csak zenélnek, és egy kocsmában is megy a zene, hogy lejönnek a külföldi turisták, mondjuk ez jellemzően általában a közmondásos brit tudósok, igen, de franciák és tálkasztusok így néznek, hogy mi ez, hogy itt élő zene megy, amire táncolnak emberek, teljesen ledöbbenek, és elmondod neki, hogy itt Transylvanian Hungarian Folk Music, és akkor így, de hát Transylvanian nem is létezik, mondja nekem, mert csak Dracula. Mondom, check out the Wikipedia, meg mit tudom, és akkor így egy ilyen párbeszél, és ledöbbennek. Vagy New Yorkban, amikor néptáncot tanítottam, három sorkorral van a Magyar Háza, a Metropolitan Múzeumtól, és akkor bizonyos napokon tartottunk flashmobot ilyen ünnepeken, és mindenki megállt, mondjuk a szűsületben volt, mindenki megállt nézni. Tehát, hogy iszonyatos
2: és hogy ez nem egy Rocky-nak a, mit tudom én, vagy Jive-nak a hat mozdulata, hanem itt ez sokkal több, és tánconként mennyi figura van, ez elképzelhető.
0: Hát jó, legalább egy év megtanulni élvezetesen kalatszegény. Igen.
1: Azon gondolkodtam, és ez lehet, hogy kritika a filmmel, de mondjátok el véleményeket, hogy erdélyi színészek nem nagyon vannak benne. Tehát, hogy ez vajon egy ilyen anyaországi atyáskodás, ez egyik kérdésem, hogy nem csak a budapestieket, hanem az erdélyeket is magyar országi színészek játsszák. Illetve B kérdés, hogy azért a szokása az angol száz világban, hogy megtanulod azt a dialektust, és a lehető legnagyobb színészek is, mit tudom, skótul megtanultak, skót dialektust, tehát, hogy esetleg budapesti színészeket érdemes lett volna, de ez nem szokás a magyar filmben. A magyar filmben ez a gagyi népiség van, hogy ihaj, csuha, és akkor te már úgy ejtetted ki, de lehet, hogy hiteles, ahogy a táncot megtanulták, lehet, hogy a kiejtést is
0: megtanulták. Az általatok többször, vagy legalábbis kétszer biztos behívott Tagocs Gergely. Igen. Szokta szidni ezt a gagyi népiséget egyébként, nem csak a ti műsorotokban, meg hogy ennek azt hiszem, a kommunista veszti vissza, de hogy máshol ez nincs.
1: De itt nincs gagyi népiség, itt maradnak a anyaországi dialektus, a magyar.
2: Lehet, hogy, hogy rosszul állt volna nekik.
0: Amúgy pont az Agós Gergő szokta mondani a népmesel tanfolyamon, amit én elvégeztem, hogy nem kötelező dialektusban mondani, ha neked nem az a nyelv, az a dialektus, akkor lehet, hogy jobb is, ha nem mondod, hanem akkor mond budapestül, vagy úgy ami a te anyanyelved a magyaron belül, mert különben gagyul foghatni, nem, tehát hogy nem kell direkt megváltoztatni. De egyébként jó szempont, az én kritikám a film felé igazából egy kicsit más. Néptáncosként nekem nagyon tetszik, meg remélem, hogy van ilyen missziós hatása is, bár nem, nyilván nem ez az elsődleges, hogy ez misszió legyen.
1: Biztos, hogy van, aki emiatt kezd el néptáncolni.
0: Igen, de hogy a sztorival, hogy így nem testmétre tudom megfogalmazva, miért, de hogy azért itt-ott kicsit döcög, és gondolkodtam, hogy nem fért volna ma, amikor nagyon hosszú filmeket adnak a mozikba, hogy nem lehetett volna kiadni akkor neki két órát, és akkor kicsit jobban kiművelni. Hát,
2: itt van ez a román rendőr, ugye ez a Pavel, zárójel, az nomenák mekkorát fut, hogy, hogy megváltozott a karaktere, ha megáll az idő óta. Ugye ő alakítja, de hogy egyetlen románt látunk, ez a rendőr, aki nem túl pozitív.
1: De akkor nyilván a fia is román.
2: Akkor a fia is román, és akkor innentől kezdve nem tényleg annyira tudja, tudom, hogy most egy ellet mondok annak, amit mondtál Gergő, tehát nem vagyok benne biztos, hogy ő ebben a buliban így lenne, és így táncolna, de oké. De az a közöttük levő szerelmi történet, az szintén nem teljesen világos. Mit keres akkor a Péter, alias Kovács Tamás ebben az egész sztoriban? Tehát, hogy itt mit tudtunk meg a régi szerelemről?
0: Van egy régi szerelem, hogy ez egy volt szerelem, és szakítottak.
1: Igen, de a fiú erőszakoskodott, a román fiú akár megerőszakolta, de minimum zaklatta, tehát ott van egy párbeszéd, ami erre utal, és utána meg nem csak zaklatja, hanem meg akarja gyilkolni, tehát együtt a kocsival lehajtani a szakadékból, öngyilkosság plusz gyilkosság. Ez a fiú, ez semmiképp sem a javát akarja ennek a lánynak, és ez az oka annak, mert ez is így homályban marad, hogy elhagyja a szülőföldjét ez a lány. Tehát ez el akarja hagyni, ő Magyarországra akar költözni, mind a kettő kommunista állam, de azért más hangulat itt magyarnak lenni, meg egyébként is a Kádár rendszer ebben a korszakban már más. Ezért akarja elhagyni, mert
0: ide jön, és a fiú közben visszamegy táncházba.
1: És ráadásul az apja, igen, de hogy tehát az apja az hozzá akarja adni a román fiúhoz, mert van egy stiklije, egy családi stikli, tehát ezt a lányt a szülei is elárulják, úgyhogy ő a szüleitől is menekül. Egy ilyen erőszakolós házasságból akar kimenekülni.
0: Igen, ami egyébként Galatasaraygan, nem tudom pontosan, de a világháború utánig talán, van egyes vidékeken még a 60-as évekig is, ugye a széken még tovább az, hogy a szülők döntötték, hogy kihez mész, ez volt a rend. Azért a 80-as évek alatt szegény szerintem már nem.
1: Jobb esetben a lányjavát is nézték, igen. Csak a saját anyagi
0: dolgait. Ezt nem azért mondom, hogy ez egy jó dolog, csak hogy meg vannak a beágyazottságai.
2: Én két művet hoznék be. Egyrészt 1972 Mennyegző, Angel Vajda. Az nem egy könnyű film, tehát nem mondom, hogy olyat kellett volna forgatni, azért az eléggé, szerintem a mai lengyeleket is meg...
1: Ott ugye a lengyel történelemnek kulcs alakjai és kulcs mozzanatai tűnnek föl, ebben a mi filmünkben semmi.
2: Igen, tehát én ott döbbentem rá, hogy ennek a lengyelségnek milyen mély, nem csak történelmi, hanem spirituális rétegei is vannak, és nagyon szeretnék egy magyar filmet, ami pont egy mennyegzőn keresztül bemutatja ezt, és pont Erdélyben ezt be is lehet mutatni. Nagyon érdekes, hogy népnek is vannak rétegei, de Erdély adná magát, hogy annak is, külön az erdélyi tájnak is vannak rétegei, a természeti, meg a történelmi, meg a kulturális, meg a spirituális, meg szerintem ezért megyünk Erdélyben, mert mi ezt a spirituális, ezt megy mély réteget.
0: Vannak egyébként Kalotaszegről, vannak is ringírások, hogy mi Kalotaszeg lelke, meg mi köze van Kalotaszeg lelkének a tájhoz, hogy ott ilyen teraszos gazdálkodást folytattak ezeken a csupasz dombokon, és nagyon-nagyon nehéz volt kihozni bármit, de hogy de vannak erről értekezések egyébként.
1: De szerintem az pont előnye a filmnek, hogy ezt a rengeteg sok tragédiát, most Trianon még nem említettük, akkor megemlítjük, tehát ami ezt a magyarnak lenni Erdélyországban, ezt így körülveszi, pláne kommunizmusban, meg kisebbségi lét, stb. Ezt mind csak egy háttértörténetnek adja, mert előtérbe az örömöt, igen, a mennyegzőt, igen, a lakodalmat, a kultúrát, tehát ezt a gyönyörű táncos és zenei kultúrát teszi, és akkor a film így teljesen átfordul. Ezek ilyen háttérbe szorulnak ezek a bajok, mert egy sokkal fontosabb, több évszázados öröm és cizelláltság van itt velünk.
2: Igen, de szerintem nagyon fontos, hogyha valaki most nézi ezt meg szűz néptáncosként, vagy érdeklődőként, akkor utána menjen is Erdélybe, ezen falvakba. Egy másik művet is behoznék, az a Brassói pályaudvar, Diószegi László, nem tudom, mennyire ismerős.
0: Nem ismerem, most
2: képzeljétek el, 2001-ben fogta magát ez a Diószegi László, hát egy nagyon fontos tagja ennek a magyar...
0: A Brassói pályaudvart ismerem, de ezt a filmet...
2: És nem az volt a lényeg, ez nem film eredendően, hanem ez egy előadás, amit a Kelenföldi pályaudvaron rendeztek meg. Ott mind a váróteremben, ami még áll, nem tudjuk meddig, mind a vonatokon, és akkor gyakorlatilag egy ilyen Brassói pályaudvar az lehetőséget arra, ad arra, hogy az összes át átutazó közösséget és népnek a táncát megnézzük. A gyimesiek, székelyek, szászok, cigányok, románok, stb. Stb. Ebből készült egy 39 perces dokumentumfilm is 2003-ban, ugyanezen címen, érdemes megnézni, de hogy ott nagyon megkapjuk ezt a sokféleségét is Erdélynek, ami sajnos így azért kiveszőben van.
0: Érdekes pont ilyen a tematikája a Fitos Dezső Társulat egyik előadásának, most nem fog eszembe jutni a címe, de elő lehet keresni, hogy vonat, és megy át a tájegységeken, és akkor mindig azt a tájegységet adják elő. És egyébként itt is jelzem, hogy a magyar táncmozgalomban, meg ezekben az előadásokban, és egyébként román cigány táncok mindig ott vannak. Időnként még a német, vagy tehát sváb száz táncok is, csak ugye azok azért kevésbé, mert azok már polgári táncok, nem pedig népiek.
1: A zárójelenet is nagyon fontos nekem. Ezt az ilyen magyarkodásos hülyeséget, ezt egy életre el kéne felejteni. Ugye a táncházmozgalmat 2011-ben az UNESCO a világörökség részévé nyilvánítja, tehát így vagyunk világpolgárok, így vagyunk globálisak, így vagyunk európaiak, hogyha ezt kulturális antropológiai szempontból nézzük. És a záró jelenetben ezek a nagy alakok, és Sebő Ferenc, aki pont idén hagyott itt bennünket,
2: már, ő feltűnik. Itt már nagyon beteg.
1: Igen, de ott van Sebestyén Márta, Sipos Mihály, muzsikás együttesből, Pál István Szalonna.
0: Hát ezzel a fiatalkorukat, ugye?
1: Amikor... És ezzel visszatérünk a realitásba, igen, tudnék arra, hogy ez nem csak egy mese, meg nem csak egy ilyen shakespeare-i romantikus vígjáték, meg komédia, meg nem csak a régmúlt, hogy nem valahol zárvány falun, hanem ez egy folk revival, és tehát ez ma is élhető dolog, és ez ma is a kultúránk része lehet. Az is egy csúcspont. Érdemes ott maradni, mert sokan kijönnek.
2: Abszolút,
1: már a stáblistánál.
2: Én voltam az utolsó, aki bemaradtam, és tehát hogy meglepően hamar fölpattantak az emberek a moziban, amikor mentek ott a feliratok.
1: Miközben az még egy állítás ilyenkor.
0: Igen.
1: Magyar Menyegző, KL Csaba 2025. Ez volt a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
0: Szilvai Gergely.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

Bátorító üzenet azoknak, akik béketűrők. A béketűrés az élet minden területén fontos erény a hétköznapokban és emberi kapcsolatainkban. Sokszor érezzük úgy, hogy nehéz gyakorolni, de ha sikerül türelmesnek lennünk, akkor boldogabbá válik az életünk. A béketűrő ember megértő, együttérző, kedves, elfogadó a fennálló nehézségek és viszontagságok ellenére. Akármilyen helyzet is áll fenn, mindig nyugalommal és belső békével fogadja. Eltűri, ha méltatlanul bánnak vele, elviseli a sérelmeket a békesség kedvéért panasz vagy lázongás nélkül. Bölcs Salamon a Példabeszédek könyve 16. fejezetében ezt írja. Jobb a béketűrő, mint a harcias hős, a magánuralkodó, mint aki elfoglal egy várost. A kérdés az, hogyan tudjuk fejleszteni magunkban a türelem erényét, és miként lehetünk türelmesek önmagunkkal és másokkal szemben. Ezt a saját erőnkből nem vagyunk képesek megtenni, csak is Isten segítségével. Pál apostol a béketűrést a Szentlélek gyümölcsének nevezi, az eredeti görög szövegben itt a makrotümia kifejezés áll, amit hosszú tűrésnek is fordíthatunk. Aki ilyen jellemtulajdonsággal rendelkezik, az képes nagy áldozatot hozni, jó indulatú, mások tévedéseit, hibáit szükségtelenül nem teregeti ki. Tud várni és megbocsátani, jót cselekedni zúgolódás nélkül. Nem ingerlékeny és nem türelmetlen. Ez csak szeretet által lehetséges. Úgy, ahogy a szeretet himnuszában fogalmaz Pál apostol. Szavait a különböző fordítások szóhasználatait figyelembe véve idézem. A szeretet hosszú tűrő, jóságos, nem irigykedik, nem féltékeny, nem kérkedik, nem dicsekszik, nem fuvalkodik fel, nem büszke. A szeretet nem viselkedik bántóan és gorombán, nem tapintatlan, nem lesz indulatos, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr és elvisel.

A Szentírásban egyes helyeken a hosszú tűrés össze van kapcsolva a könyörülettel. Ez arra emlékeztet, hogy Isten milyen sok bűnünket bocsátja meg az ő irgalmából. Könyörül rajtunk, és azt akarja, hogy mi is könyörületesek legyünk másokkal. Sajnos gyakran nem tudunk megbocsátóak, elnézőek lenni, mert úgy gondoljuk, hogy nekünk van igazunk. A béketűrés az, ami képes arra, hogy elszenvedhessem a másik embert szeretetben. A türelem a nekünk nem tetsző események tudatos hordozása. Alapvetően a próbák, a szenvedések, a kellemetlen dolgok ellenkeznek a természetes vágyainkkal, ezért legtöbbször fájdalmat, sírást, haragot váltanak ki belőlünk. Fáj a próba, sőt sokszor erőnk felettinek érezzük. De kiálthatunk a szabadulásért, és Isten mindig megadja a kimenekedést. Istenünk végtelenül hosszú tűrő, akinek béketűrése kegyelmében nyilvánul meg, amint Péter apostol írja levelében. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Szerető Istenünk, mindig szánalommal hajol le hozzánk, mert nagy türelmű, hosszú ideig elnéző, és lehetőséget ad mindenkinek a megtérésre. Isten kegyelme, irgalma, szeretete és jósága egyesül a béketűrésével. Igazsága védelmezi még a legelvetemültebb bűnöst is, és életben tartja, hogy lehetősége legyen megváltozni. A mindenható Istennek a végtelen hosszú tűrése késztessen minket arra, hogy hasonlóképpen cselekedjünk egymással, és ha ezt tesszük, akkor tapasztalni fogjuk az ebből eredő áldásokat. Kérjük Istent, aki hozzánk is végtelenül türelmes, hogy ajándékozzon meg bennünket a béketűrés erényével. Segítsen, hogy megértőek tudjunk lenni a mindennapokban azokhoz, akik talán viselkedésükkel idegesítenek. Lehet ez a család valamelyik tagja, munkatárs vagy szomszéd. Kérjük, adjon erőt, elegendő türelmet a napi feladataink végzéséhez, ha azok már idegesítően tornyosulnak a fejünk felett, vagy akkor is, ha netalán a főnökünk lehetetlen feladatokat bíz ránk. És így sorolhatnánk tovább a különböző élethelyzeteket, amelyek talán kihoznak a sodrunkból, finoman szólva a béketűrésünkből. Szükség van türelemre, a kitartásra, az álhatatosságra ahhoz, hogy a sok különbség közepette ki tudjunk jönni egymással. Gondoljuk át, mi minden hoz ki minket a béketűrésünkből. Lehet, hogy valaki a lábunkra lépett a tömött villamoson? Vagy türelmetlenek vagyunk, amikor haladni szeretnénk, de forgalmi dugóba kerülünk, és ezért elveszítjük a fejünket? Ilyenkor szoktak történni a súlyos balesetek, amikor valaki nem tud az indulatainak parancsolni, és olyat tesz vagy mond, amit nem kellett volna. Bármilyen nehéz is, de meg kell tanulnunk nyugtalanság nélkül várni a sorunkra, megértve az adott helyzetet.

Fogadjuk meg Jakab apostol tanácsát, amit levele 5. fejezetében írt. Legyetek azért, testvéreim, béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Ime a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűrése várja, míg korai és késői esőt kap. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Aki már várt valakire, illetve valamire, tudja, hogy milyen nehéz elviselni a várakozás óráit, perceit. Sok feszültséget, nyugtalanságot jelenthet néha számunkra. Persze ez függ attól is, hogy miért kell várni. Általában mindenfajta várakozásra az jellemző, hogy bizonyos fokig megviseli idegrendszerünket, nem könnyű türelmesen várakozni. Pedig mi is várakozó emberek vagyunk. Jézus Krisztus dicsőséges 2. eljövetelét várjuk. Jövetelének közelségét mutatja, hogy a világon minden válságban van. Az Úr Jézus által megjövendőlt jelek napról napra teljesednek. Mindezeket látva, hogyan reagálunk az eseményekre? Hiszen a sok probléma és nehézség minket is érzékenyen érint, mert elszenvedői vagyunk. A megpróbáltatásoknak kitéve fennáll az a veszély, hogy elveszítjük türelmünket, béketűrésünket. Jakab apostol először a földműves példáját hozza, aki miután elvetette a magot, türelemmel vár. Több éves tapasztalatból tudja, hogy sok minden történik a vetés és az aratás közötti szakaszban. Lehet zordidő, szárasság, de mindezek ellenére türelemmel vár az esőre, amely elősegíti a növekedést, a gyümölcstermést. Mivel ismeri a természet rendjét, tisztában van azzal, hogy türelmetlenséggel nem siettetheti a növekedést, és nem hozhatja előbbre az aratás idejét sem. Milyen oktalanság lenne részéről, ha miután elvetette el magot, minden nap oda menne és kikaparná a földből, azt vizsgálva vajon elindult-e a növekedés. Az apostol azt javasolja, ha türelmünk fogytán lenne, erősítsük meg szívünket az Úr eljövetelébe vetett élő hittel, bizakodással, reménységgel, mert így várakozásunk nem lesz hiába való. Majd a próféták és Jób szenvedésekben való tűrését adta a Krisztus várok elé példaként, akik mindig álhatatosan kitartottak a próbákban. Vajon gondoltunk már arra, hogy azok az emberek, akik próbára teszik türelmünket, valószínűleg okkal vannak jelen az életünkben. Lehet, hogy hozzájárulnak személyes fejlődésünkhöz, és elfogadó, megértő szeretetre tanít

Valaki egyszer a kertjében meglátott egy bábot. Az egyik ágon is észrevette, hogy az megrepett, mert éppen egy pillangó akart kimászni belőle. Leült és órákon keresztül figyelte a pillangó küzdelmét, ahogy próbálta szétfeszíteni a bábot és átpréselni testét a résen. Aztán megállt. Úgy látszott, feladja. Az illető a folyamatot túl lassúnak találta, ezért gyengéden lehelni kezdte a lepkét, segíteni szeretett volna neki. A meleg fuvallat fel is gyorsította a folyamatot. De ami kibújt a bábból, az nem pillangó lett, hanem egy szétroncsolt szárnyú lény, és nem volt képes repülni. Jó szándékkal segíteni akart a férfi, de nem tudta, hogy a küzdelem, melyet a pillangó folytat a báb szétfeszítéséért, ahhoz szükséges, hogy a szárnyai teljesen ki tudjanak fejlődni. A lelki növekedés folyamatát sem lehet türelmetlenséggel felgyorsítani, mert ezzel csak tönkre tesszük. Lehet, hogy akadályokkal kell megküzdenünk, de senki nem harcolhatja meg helyettünk a hitpróbát. Ami nehéz, de megéri, mert megtanuljuk értékelni az életet és annak minden egyes percét a maga idejében. Befejezésül Pál apostolnak a zsidókhoz írt levélben írott buzdítására szeretném figyelmünket irányítani. Ne dobjátok el hát bizotalmatokat, melynek nagy jutalma van, mert békességes tűrésre, más fordításban, kitartásra, álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. Igen, Jézus Krisztus, a mi Urunk hamarosan visszajön, mert megígérte. Várjuk őt türelemmel, és legyünk egymáshoz is megértőek és türelmesek.

Kárpáti Petronella, bátorító és reményt adó üzenetek a Bibliából című műsora hangzott el. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe egyáltalán nem emlékezik meg. A mai ige Zsidó 10:17. Bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezik meg. Gondolatok az igéről. Kegyelmének szövetsége alapján az Úr úgy bánik népével, mintha az soha nem vétkezett volna. Valóban elfelejti összes bűnünket. Minden bűnt elfelejt, mintha soha nem követtük volna el őket. Mintha teljesen eltűntek volna emlékezetéből. A kegyelem milyen nagy csodája ez. Isten olyat cselekszik ezzel, ami tulajdonképpen számára is lehetetlen. Irgalma csoda, amely messze felülmúlja az összes többi csodát. Isten azóta nem emlékezik meg bűneinkről, amióta Krisztus áldozata szentesítette a szövetséget. Örvendezhetünk benne, és nem kell félnünk attól, hogy bűneink miatt fellángol haragja. Íme, befogadott bennünket gyermekei közé, igaznak tekint, és kedvét leli bennünk, mintha tökéletesen szentek lennénk. Sőt, megkülönböztetett tisztességre is méltat bennünket, dicsőségének őrei, nyája védelmezői, az evangélium szolgái lehetünk. Szolgálatára érdemesít bennünket, ez a legnagyobb és egészen különleges biztosíték arra, hogy ő nem emlékezik meg bűneinkről. Mi, ha meg is bocsájtunk egy ellenségünknek, már nemigen bízunk meg benne újra. Ezt nem tartjuk bölcs dolognak. Az Úr azonban megbocsát, és utána úgy bánik velünk, mintha sohasem vétkeztünk volna. Én lelkem, milyen nagyszerű ígéret ez. Higgy benne, és örvendezzél. Újra megrendezi nyári kántorképző képzéseit a tiszántúli református egyházkerület. A kántorképző tanfolyam már tegnap, július 22-én indult, és augusztus 8-áig tartják. A szervezők zenei előképzettségtől függetlenül várnak kezdőket és haladókat az alsó korhatár 12 év az intenzív kurzusra. A nyári tanfolyamhoz 3 alkalomból álló szinten tartó tréning tartozik, amelyet évközben egy-egy hétvégén rendeznek meg. A továbbképző tanfolyam időpontja augusztus 3-ától 8-áig tart. Ezt gyakorló kántoroknak, ének- és zenetanároknak korhatár nélkül hirdeti meg az egyházkerület. A részvételhez zenei előképzettség szükséges. Nyári program lehetőségek a Görögkatolikus Múzeumban. A Görögkatolikus Múzeum a tanév során rendszeresen tartott tematikus foglalkozásokat gyermekek számára, illetve több kiállítást, zenei programot is szervezett. Az intézmény azonban nyáron sem zárja be kapuit. Gyerekek és felnőttek számára is kínálnak program lehetőségeket a szünidőben. Az időjárásról. Változékony nyári idő. Pénteken sok napsütés várható felhőkkel, néhol zápor is kialakulhat, északias szél és 23-28 fok valószínű. Szombaton sok napsütés várható felhőképződéssel, néhol esővel. Délre fordul a szél és 28-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
1: Majd megfogod.
2: Szeretettel köszöntünk mindenkit a legújabb epizódunkban. Néhány résszel ezelőtt már találkoztunk Zolival, Takács Zoltánnal, barátommal. Azt hiszem legalább 20 éve ismerlek, és örülök annak, hogy ismerhetlek. Megköszönöm az elmúlt beszélgetésünket. Akkor még az adás után beszélgettünk, és azt mondtuk, jó lenne ezt folytatni, és egy kicsit még beszélgessünk Izraelről. Most nem kimondottan a konfliktusról lehet néha apelálni fogunk rá, hanem erről a népről. Miért ilyen különleges? Mitől fókuszálódik ennyire rá a történelem, meg az egész világ? Mitől más ez a nép, mint minden más nép? Mitől kiválasztott nép? Ezekben a kérdéskörökben tudnánk beszélgetni, ezt megköszönünk, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és ismét itt vagy velünk.
3: Én köszönöm, és örömmel vagyok.
2: Úgyhogy vágjunk is bele, Zoltán, ha mondanál néhány dolgot arról, hogy a zsidó nép miért egy különleges nép?
3: Nem olyan könnyű, ezt nagyon sokan kérdezik, nagyon sokan nem értik, nagyon sokan nem fogadják el, nagyon sokan irigykedve és állnak ehhez. Ezt a Biblia nélkül nem lehet megérteni. Ószövetségi iratok nélkül nem lehet megérteni. Nem soká szeretnék majd egy pár ígét is elmondani, hogy milyen erőteljesen Isten kifejezi az elhívásának a megrendíthetetlenségét, a szeretetét ennek a nép iránt. De egyébként történelemtanárként el tudom mondani, hogy ez a nép nem sokat tett. Ott egetverő hadseregük, se kultúrájuk, egy egyszerű pásztorkodó nép volt, semmi különleges. Sőt, fel is olvastam, mit mond az Isten, hogy nem azért választotta ki az Isten őket, hogy valamivel is különbek másnál. 5 Mózes 7-ben azt mondja, hiszen te Istenednek az Úrnak szent népe vagy, téged választott ki az Istened az Úr, hogy tulajdon népe légy valamennyi nép közül, amelyek a föld színén vannak. Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi nép közt is a legnagyobbuk volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép közt, hanem azért, mert szeret benneteket az Úr, és megtartja az esküt, amelyet atyáitoknak tett, ezért hozott ki benneteket az Úr erős kézzel, és ezért váltott ki a szolgasság házából Egyiptom királynak, a fáraónak kezéből. És egy másik is, mert a seregek ura Zakariás 2, aki a maga dicsősége küldött el engem, ezt mondja azokon a népekkel, amelyeknek ti zsákmányul estetek, bizony, aki titeket bánt, az én szemem fényét bántja, majd én fölemelem a kezemet ellenük, és saját szolgáik zsákmányává lesznek, akkor megtudjátok, hogy a seregek ura küldött engem. És még egyet olvasnék fel. Igen, kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában és megmentett Izrael visszatérésében légy az én szolgám. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Isten jel, Isten szövetséget üt a zsidó néppel. Tudjuk, Ábrám a Közel-Kelet legrégebbi városába hívja ki, minden itt kellett hagyja. Családját, tehát országát, kultúráját egy több istenhitű, bálványimádó népből Isten elhívja, hogy sok népek atya legyen, és a zsidó nép, és egyben az arab nép ősatja is. És Isten itt világosan kimondja ezekben az igékben, hogy Isten jel lesz a világnak. Egy jel lesz, egy olyan valami, ami ő általuk mutatja meg a világnak az Isten a hűséget, a szeretetet, a rendíthetetlen ragaszkodását az ő népéhez. Annak ellenére, hogy a zsidó népről azért le van írva, hogy keményakú nép, hogy állandóan bosszantottak engem, megbántam, hogy kihoztam őket Egyiptomból, felbúsulásomban neki megyek, vagy ellenük megyek. És tudják, mindig ez van, hogy amikor a zsidó nép elhagyja az Istent, akkor báványimádás jött, istentelenség, jöttek a büntetések. Isten mindig a környező népekkel, ammonitákkal, filiszteusokkal, edomitákkal, vagy bármelyik, vagy a babiloniakkal büntette őket, vagy a rómaiakkal, vagy Hitlerrel. És amikor meg jó ment dolguk, akkor áldások voltak, áldáshordozók voltak, Dávid király, a Salamon, a bölcsesség, a jeruzsálemi templom. Úgyhogy Isten azt akarja a zsidók által, én ezt úgy értettem meg, hogy bemutassa a világnak az ő szentségét, az ő erejét, és azért hívta ki, és azért nem szabad a zsidónak keverednie, nem volt szabad házasodniuk, nem volt szabad más népek kultúráit elfogadniuk, és ezért kellett kiirtani 31 királyt Kánaánba, hogy nehogy olyanokká legyenek, mint a többi nép.
2: Fertőződjenek.
3: Mert a zsidók, emlékezünk, hogy amikor a zsidók többször kijelentették, hogy miért, például Egyiptomba, hogy miért hozták ki, mentünk volna vissza, lettünk volna ott közöttük, ettünk volna húsos fazekakat, Isten nem tetszett az, hogy a világ népeivel azonos legyen. Ugye Hitler alsóbbrendűnek mondja, Isten pedig, bocsánat kifejezésre, majdnem azt mondja, hogy felsőbbrendű, kiválasztott vagy, és ennek megfelelően akarta, hogy éljenek. Csak Istentől kapott valamit, és fel kellett volna mutassa a világnak, hogy figyelj, itt a kincs, itt az érték, kövessetek, nálam van az örök élet, világosság legyen, és nem töltötték be azt a szerepet, ami kellett volna. És végzetül még egy gondolatot, hogy a legtöbbet ők adták a világnak, a zsidók, az egyisten hitet, a Tórát, a parancsolatokat, a 10 parancsolatot, és az Isten ismeretet. Úgyhogy ezért minden igaz keresztényben lakik egy zsidó is. Mert a kereszténységünk, a mi gyökerünk a zsidóságból ered, mert maga Jézus Krisztus is zsidó volt.

0: Ugorjunk egy kicsit, Zoltán, és amennyire lehet nagy léptékekkel, meg tudnád-e mutatni nekünk, vagy be tudnád-e mutatni ennek a Szentföldnek a történetét, az ókortól, középkoron át, egészen a napjainkig?
1: Tehát Isten kiválasztotta őket, ahogy létrejön a zsidóság, mint nép, már meg is jelenik az antiszemitizmus. A zsidóságnak az atya maga az Isten. Mert Ábrám is sára 100 éves, akkor szül, és az ő megfogantatásuk természet felett történik, úgy, mint a zsidó Jézusnak is. Ezért bennük van az örökkévalóság. Hordoznak valamit, amit örökkévaló, ami bennük van kódolva. A zsidók átlagos intelligenciája 135. Óriási. És
2: a bocsánat, hogy a legtöbb Nobel-díjas is zsidó származású.
1: Így van, így van. 171 Nobel-díjasuk van. Úgy képzeljétek el, hogy ugye a világ lakossága 15 millió zsidóból 171 Nobel-díjas, és csak egy érdekesség, a 70 muzulmán országból, mint egy 1,5 milliárd muzulmánból 8-an kapták meg. Tehát van olyan dolog, ami...
0: Ez
1: ami,
0: egy jel. Ez egy jel,
1: ez egy jel, ami...
0: Ez egy kézzelfogható.
1: De ugyanakkor áldáshordozó nép, ha az Istent követték, ha az Istenek engedelmeskedtek, Isten megáldotta és áldások lettek, de hogyha elhagyták az Istent, és megtagadták őt, és látjuk ugye nagypénteken, vagy látjuk a történelemben azt, hogy Isten őrizzen egy hitetlen zsidótól, mert nézzük meg Lenint, Rákosi Mátyást, Karl Marx és Friedrich Engels a kommunizmust zsidó találmány. Tudnék olyan embereket, én egy zsidónak feltettem ezt a kérdést, miért van az, hogy annyi sok áldott embert adtál, Nobel-díjasokat, filmrendezők, tudósok, rengeteg tudós, és hogy van az, hogy vannak, hát nem is tudom, finom szóval, olyan szélhámos emberek, akik miatt gyalázzák az Isten népét. És azt mondta nekem ez a zsidó ember, miért köztetek, magyar között nincs szélhámos? Nekünk is van, és volt a történelemben, akit sajnos szégyeltek. És a kérdésedre, hát az ókorban, amikor zsidó nép létrejött, ugye Mezopotámiából hívja ki őket, Ábrahámékat, akkor mennek először Kánaánba. Kánaán az a mai Izrael területe. Úgy Ábrahám, Izsák és Jákob is ott élnek a mai Kánaánba. Az még nem az övék, nem Szentföld, nem a zsidók országa. Utána pedig emlékszünk, hogy Jákobnak 12 fia lesz, ugye 12 fia, 12 törzs, és Egyiptomba mennek. És ott történik, hogy 430 évig ugye rabszolgasságba, utána tudjuk

0: tudjuk, hogy volt olyan, amikor izgálnak.
1: Illetve,
0: hogy...
1: bocs, itt még bejön egy dolog valószínű, ezt úgy mondom, mint teológus, hogy a vérvonal védve legyen. Tehát a messiás vérvonal az teljesen tiszta legyen.
0: Köszönöm, ez így van.
1: De folytasd, bocsánat.
0: Nem, ez nagyon fontos, hogy a zsidó vérvonal így van. Emlékszünk, hogy az ábrahámi vérvonal, például Izmael vérvonal hetita eltéved, és Ézsa úgy szintén egy hetita, és eltéved a zsidó vérvonaltól. Így van messiás, egy tiszta, genetikailag homogén nemzetbe keletett. Zsidóság, még ki a zsidó ma? Aki zsidó anyától születik. A zsidóságba be lehet térni, de igazán kitérni soha. Ezért volt, hogy Hitler visszamenőleg, még ha nagyszülők, tehát ha nem voltál zsidó, még a kikeresztelteket is elvitték. Utána történelmi tekintve, tehát létrejön a elfoglalják Kánaánt, és jönnek a bírákora, majd jönnek a, ugye tudjuk, Saul, Dávid és Salamon, és utána jönnek a királyság kora, ebben nem mennék bele. Salamonnál azonban annyit mondanék el, hogy tudjuk, hogy az élete végén, hát a több száz nő elhagyítják a szívét, nem fogja az Urat úgy szolgálni, és már látjuk, hogy a bálvány Istenek után, hogy a feleségeiket, nőiket kielégítse, elhajlik az Úrtól, és emiatt ugye az ország ketté szakad, az északi törzset ugye Asszíria leigázza, beolvadnak, eltűnnek, ekkor lerombolják a templomot, Nabukadnezár, babiloni király, majd ugye emlékszünk, hogy Nehémiás építi majd vissza a templomot, és utána ott élnek egészen Jézus Krisztus születéséig. Zsidó terület, néha Isten megleckészteti, de közben még, bocsánat, elfelejtettem valamit, hogy utána jönnek majd, még Jézus Krisztus előtt jönnek a perzsák, jönnek majd a makedón nagy Sándor, ebben nem mennék bele, jönnek majd a szíriaiak, a szeleukidák, és végül pedig jönnek a rómaiak. Ez a fontosabb, inkább itt állnék meg. Római uralom alá kerül a Szentföld, és akkor történik, hogy ugye megszületik a zsidó messiás Betlehemben, betlehemi Galileában. Felforgatja az akkori társadalmat, mert reformer lesz, nem ismerik fel sajnos, 30 évig ott él közöttük, tudjuk, hogy majd a Jordánban megkeresztelkedik, és elkezdi a messiási csodákat, elkezd gyógyítani, démonokat űzni, halottat támasztani, és három olyan dolgot tesz, ami megbotránkoztatja, tudjuk, ugye szombatnapon gyógyít, a parázna nőnék megmondja, megbocsátottak a te bűneid, és a harmadik, aki látott engem, látta az atyát. Azaz Jézus kimondja, hogy ő Istennel egyenértékű, és képes a bűnök megbocsájtására, és felette van a törvénynek, illetve a szombatnak. Ez a farizeusokban. Ugye a farizeus irányvonal az máig ott van, Izraelben ez az ultraortodox haszid irányvonal, akik szó szerint a törvényt betartják, és nem látták a szerető, kegyelmes Istent, ahogy szokták mondani, nem látták fától az erdőt, és tudjuk azt, hogy a Jézus igazából egy réteget bántotta a képmutató farizeusokat. Nem azt, hogy amit mondtak, mert nem mondtak rossz dolgot a törvény szerint, hanem azt, ahogy ezt végrehajtották, és képmutató módon élték meg. És Isten,
2: az, ami a szívükbe volt, az így van. Őt.
0: És utána tudjuk, Jézus nagypénteken ugye keresztre feszítik. Ennek bizony nagyon súlyos következménye lesz. Ugye tudjuk azt, hogy a zsidók akkor kollektív bűnként kimondják, hogy szálljon az ő vére ránk és a mi utódainkra. Nem kell a királyok királya, hanem kell a császár. És rá 40 év, ugye ez a 40 nap, Ninive 40 nap, és nem pusztul el, Ninive megtér, és itt a 40 nap, egy év, 40 évre Izrael nem tér meg, és jön Titus, elpusztítja Jeruzsálemet, földdel teszi egyenlővé. Ekkor még nem írtják ki teljesen a zsidókat, nem kell, elhagyják az országokat, majd később, ez 135-ben kitör az utolsó zsidő felkelés, Bákokba egy álmessiás vezeti, aki azt mondja magáról, hogy a messiás, a zsidók ezt elhiszik, felsorakoznak mögötte, fel akarják szabadítani, politikai messiást is látnak benne, úgy, hogy Jézusban is, például a Judás meg egyesek, leverik nagyon keményen a rómaiak, brutális módon leverik, Isten a rómaiakat felhasználta ítélet eszközeként a zsidók felett. Tudjuk azt, hogy utána kitiltják őket, szétszórattatnak, és innentől kezdve jön az a középkor, amikor stigmatizálják, amikor megjelölik őket, kollektív bűnt ragasztanak rá egészen 1965-ig, a második vatikáni zsinatig.
1: Tehát 1900 évig szét vannak szorva, és meg vannak bélyegezve.
0: És egy sztereotípia alakul ki róluk, hogy ők azok, akik a mi meg,

0: akkor vagy jó katolikus, ez Európa, akkor vagy jó katolikus és jó keresztény, ha gyűlölöd és megölöd a zsidókat. Nem a mostani katolikus egyházat félre ne értsük, hanem az akkori politikai és az akkori egyházat. Sajnos mi keresztények is egy óriási hibát követtünk el, mert nem úgy éltünk, nem úgy viseltettünk feléjük, hogy megkívántassuk a Krisztus édes evangéliumát jó illatként, ezért máig Jézus neve, tehát engem majdnem pofonvágott egy rabbi, amikor elmondtam neki, hogy keresztény vagyok, és köszönöm, hogy az ő Isten az enyém is. Hát ennél nagyobb marhaságot nem mondj. Mert ő nekik Jézus nevében, ők úgy érzik, hogy Jézus nevében, Jézus kereszt halála miatt ők gyűlöletesek lesznek, egyébként megvan írva, hogy gyűlöletes lesztek az én nevemért, és nagyon fontos itt kihangsúlyozni, hogy a zsidók úgy tekintettek a zsidók a középkorban, akik nem akarnak megtérni, nem akarnak bűnbánatra jutni. De a zsidók félreértelmezték. A zsidók sajnos elhitették velük azt, hogy talán ez a Jézus, ez egy hamis proféta, ahogy mondtam a Talmudban, ez egy tévtanító, aki a zsidónépet fél akarta vezetni, ezért még az emlékét is ki akarták írtani. Ezért van máig a vallásos zsidóban egy nagyon nagy ellenszem a keresztények, és minden, ami Jézushoz kötődik, mert Jézus nevében a keresztények égettek.
1: Igen, nekik a bűnbak Jézus.
0: És képzeljétek el, hogy Angliába, Franciaországba, 12. században küldözik Nyugat-Európa, 13. században már Nyugat-Európa nincs zsidó. És majd végül, ugye mi az, ami fordulatot hoz náluk, tehát az egész Európában vannak, és utána majd a közép, hát az újkor folyamán jön a francia forradalom, amely Franciaországban először a világon egyenjogúságot ad nekik, majd a 19. században egész Európában megkapják ezt, tehát teljes jogú állampolgárok lesznek. Elfoglalhatnak, egyetemekre járhatnak, iskolába tanulhatnak, gyakorolhatják a szakmájukat, híres ügyvédek lesznek, orvosok lesznek, tudjátok. Nagyon sok, már 20. század elején a legtöbb kulturális lap, a legtöbb bank, minden az ő kezükben volt. És a 20. században ismét előjön, sajnos tudjuk, az antiszemitizmus, amit Hitler, sajnos ki kell mondjam, hogy a kereszténységet is felhasználta, hogy igazolja az ő antiszemitizmusát. Azért, hogy nevezzük végső megoldásnak, megoldom azt, amit az egyház és a középkor nem tudott megoldani, meg végső megoldásként. Ő csak elővette a középkori Dávid sárga csillagot, és annyi, hogy ő hatékonyabban, rövid idő alatt jobban elvégezte, amit középkorát nem igazán tudtunk. Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz ma egy zsidó szemébe nézni, mert én úgy szoktam mondani, ha találkozok egy zsidóval, úgy szoktam mondani, hogy a jó keresztény vagyok, mint Schindler. Ezt az egyet értik. Tehát Schindlert, ha mondtam, átkattant. Á, igen. És ma Izraelben van emlékfákat ültettek azoknak a keresztényeknek, akik zsidókat mentettek. Több mint több ezer ilyen név van, akik zsidókat mentettek. Nagyon fontos, hogy közelítünk a zsidóhoz. Nagyon nehéz a sok sérelem, a sok fájdalom. Még egyszer mondom, nem az arabok írtották, nem az ISIS írtotta, igen, nem az ateisták írtották, hanem a keresztény Európa. Az a keresztény Németország, amely egy Immanuel Kantot adott, egy Albert Einsteint adott, vagy Luthert adta. Nem az ország, de sajnos az ország megengedte, tapsolt és megválasztotta, és hatalmon segítette Adolf Hitlert. Ezért mi is bűnbánatot kell tartsunk, mert sajnos ezt megtett.

0: Mielőtt én is szeretném már kicsit beszélgetnünk erről, hogy mi ez az általános ellenszem a zsidók iránt, de kicsit álljunk meg annál a tényleg, hogy tehát 1948-ban megalakul a zsidó állam. Ha most eltekintünk attól a konfliktustól, ami van, milyen jellemzi ezt az országot? Milyen Izrael? Ha mondaná egy-két dolgot magáról az országról.
1: Csodaszép ország. Én azt szoktam mondani, ha megtehetitek, ha módotokban áll, egyszer el kell menni. Joel könyv azt mondja, hogy az Úr ékessége. Érzi az ember, amikor bementünk Jeruzsálembe, busszal mentünk, én nem tudom, hogy egy olyan érzés kapottál, hogy hazaértem. Csak itthon, és ott éreztem azt, hogy otthon vagyok. Egy szentség fogott meg. Gyönyörű Izrael. És annak ellenére, amit most láttok a tévében, Izrael nem ilyen. Izrael biztonságos. Az emberek világ egyik legboldogabb nemzete. Megtanultak együtt élni a terrorral, azaz elfogadják. Nem szeretik, de vele élnek. Izrael, ami nagyon meglepett, hogy nagyon világias. Tehát 90-89%-ban Izrael elvilágosodott, szekularizált ország. Sajnos a legnagyobb részük Izraelben nem vallásos.
0: Ők nem konzervatív zsidók.
1: Nem, nem. Mert egy-egy ünnepet megülnek, de ugyanúgy megeszik a disznóhúst. A szombati napot messze nem úgy ünneplik meg, tehát kocsiba ülnek. Tehát szinte ugyanúgy, mint egy európai. Illetve utána vannak azok, akik az ultraortodoxok, azok nagyon-nagyon megélik. Szombaton nem ülnek kocsiban, nem televízióznak, nem kapcsolják fel a villanyt. Még két lapot se szednek szét, hogy ne alkossanak valami újat. Nagyon furcsa volt látni, hogy Izraelben milyen komolyan veszik, és vannak olyan negyedek, olyan részek, ahol a kocsival se lehet behajtani. És leáll az élet Izraelbe. Tehát a szombat, az Isten megpihenésére emlékeznek, illetve az Izraelbe való kivonulása. És ami még nagyon szép Izraelbe, a Jeruzsálem a falai, Szulejmán építette. És Jeruzsálemnek 8 kapuja van. 7 nyitva van. Többen bementünk. Egy kapuja nincs. És tudjátok miért? Mert az be van falazva. Az ott van az olajfák hegyével szemben. Ott fog jönni, amikor a Messiás eljön, ugye a lábával érint az olajfák hegyét, és a Kidron patakon át fog bejutni azon a kapun, ahol mi be van falazva. És képzeljétek el, hogy az arabok falazták be, mint a késletetni lehetne az Úr eljövetelét, és temetőt is tettek azon az oldalt. Ugye, ha a zsidó átmegy, egy temetőn tisztátalan lesz. És érdekes, hogy az olajfák hegyén oldalán pedig zsidó temető, tehát egy hatalmas zsidó temető van, mert mindegyik majd várja a feltámadást, hogy ott legyen majd a Jézus eljövetelékor. Ugye tudjuk, hogy a halottak feltámadnak, elsők akarnak lenni. Tel Aviv más világ, nagyon világias, nagyon kicsapongó, a világ egyik legnagyobb meleg felvonása van, nagyon szép európai, Tel Aviv egyébként az elismert fővárosa, a világon szinte 5 országon kívül senki nem ismeri Jeruzsálemet, Donald Trump ismertette el a világgal, de a világ nem megi elfogadni még, fél az arab reakcióktól, mert hogy az araboknak is szent város, igaz, hogy bocsássatok meg, egyszer nem említi a Korán, még egyszer mondom, egyszer sem, Mohamed azt mondják, utolsó onnan lovagolt fel a mennybe, nem sok kötődik. Én azt nem értem, hogy a zsidóknak 3000 éves fővárosuk. És még mindig az UNESCO például, az UNESCO is nagyon arab párti, és hozott egy határozatot pár éve, ezért vonult ki az UNESCO-ból Izrael, kivonult, ez a világ örökség. Mert hoztak egy határozatot, hogy a templomhegy arab jellege van, és zsidó nincs. Óriási felbogdás volt pár éve, és Izrael és Donald Trump is kivonult. Akkor Amerika kivették, azóta Amerika visszalépett, de Izrael még nem. Úgyhogy Izrael nagyon változatos, nagyon szép, élvezhető, megvan a vallás, megvan a világias légkör, nagyon gazdagok az ételek, de az ember talál kóser üzletet, rengeteg templom van, sok keresztény templom, és a másik vannak messiás zsidók is. Olyan 15 000-re becsülik, akik hisznek a Názáretében, olyanok vagy olyanok, mint mi.
0: Keresztény zsidók.
1: Keresztény zsidók.
0: Köszönöm. Néhány percet érünk rá erre, amit már említettünk, meg érintettünk is, az antiszemitizmus, hogy nyilvánul meg, miben nyilvánul meg. Tudom, ez nagyon nagy kérdés. Talán azért is említsük ezeket, hogy nekem meggyőződésem az, hogy egy keresztény ember nem lehet antiszemita. Tehát én Krisztus félem, én nem gyűlöltem a választott népet, a választott nép tagjait. Ha arról egy kicsit mesélni, napinkban hogyan nyilvánul meg, Miért ennyire ragályos? Most is látjuk ebben a konfliktusban, hogy azért sokan nekiugranak a zsidóknak, és elítélik őket, és támogatják a Hamaszt.
1: Igen. Hát az elébb olvastam fel, hogy Izrael azt nevezi a zsidókra Isten szeme fénye. És megvan írva, akit Ábrahámnak azt mondja, aki téged áld, áldott lesz. Aki téged átkoz, átkozott lesz. Tehát veszélyes a zsidó népet bántani. Mindenki, aki a történelem folyamán bele kikezdett, nézzétek meg a Perzsa Birodalmat, Eszterné, ugye ki akarták írtani?
0: Az Istennel húzójat.
1: Istennel húzójat. Nézzétek meg a Római Birodalmat, a Náci Birodalmat, a Szovjetuniót. Sztálin halál őt egy nagy zsidó üldözést akart elindítani. És a történelemben minden olyan nemzet, ami előbb-utóbb kikezd Izrael, én hiszem azt, hogy Isten az utolsó időben, amiben most vagyunk, Isten ítéletet fog mondani a nemzetek felett, ahogyan viszonyulnak Izraelhez. Nézzétek meg azokat az országokat, amely szereti Izraelt, az ma áldott, de azok az országok, amelyek elutasítják, azok Isten ítéletet fognak enni, erre van profécia is, hogy Isten ugye a Gog-Magognál, vagy majd az antikrisztusi Ármageddon csatánál, tehát ítélet alá fogja vonni azokat az pogány királyokat, vagy nemzeteket, akik Izraelen fognak gyűlni. Tehát tudtam mondani, hogy sok bűnük van a zsidóknak. Olyan dolgokat is tettek, amire nem vagyunk büszkék.
0: Igen, de nekünk is, tehát a keresztény világnak is, vagy a laikus, hitetlen világnak is.
1: De nem szabad általánosítani. És Isten mindig az ő népét elővette. Tehát én nem akarok eleven szenet a fejemre, ahogy mondtad, kedves Lógi. Mindig Isten volt az, aki a zsidó népet megfenítette. És nem szabad beleessünk az antiszemitizmus bűn. Egy igazi keresztény ember nem lehet. Az Isten népét, az Isten szövetségét, az Isten elhívott népét nem lehet, mert ő általuk, mert az Istenre tartozik, ő fenyíti. Ez éppen, amikor én egy másik gyermeket megfenyítem, hát majd az apja, a szüleje, és ő az ő atyjuk. És milyen megnyilvánulások vannak? Hát jó, magam saját példámból tanulok. Én is fent voltam évekig egy internetes oldalon, mert Auschwitzba vittem gyermekeket. Magyarországon a lakosság 12%-a antiszemita. És nagyon sok országban, mivel Európában, csak mondok egy egyszerű példát, Franciaországban 5 millió muzulmán él, Németországban 6 millió. Hozzuk, importáljuk, bocsánat, exportáljuk, mármint onnan hozzuk ide be az iszlamizmust. Az iszlamizmust, és így az antiszemitizmust. Most könnyű azt mondani, hallottam a német államfő, meg Macron, a Franciaország elnökét, nem fogjuk megengedni az antiszemitizmust. Hát de beengeditek az arab terroristákat, vagy az arab migránsokat, akik magával hozzák ezt a kultúrát, ezt a vallást, vagy akár ezt a fanatizmust. Tehát nem lehet egyik kézzel hívni, majd a másik kézzel majd kitenni, vagy befogni a szájunkat. Tehát ez egy veszélyes játék, ez egy meghasonlott játék. És Európában ma van antiszemitizmus. Sok zsidó nem meri feltenni, tudok olyat, nem meri feltenni a zsidó jelképeket az utcán. Nem sokára megyek Németországba, és a napokban olvastam, hogy Németországban milyen palesztin párti tüntetések vannak, hogy az emberek, tehát ma a legtöbb zsinagógát védik, terrortámadás miatt, ütlegelés miatt, és de azt is tudom, hogy Isten terve van ezzel. Mert az antiszemitizmus Isten felhasználta, hogy létrejön Izrael. És azt az antiszemitizmust, ami még Amerikában most kezd erősödni, mert Amerikában 7 millió zsidó él. Ez a 7 millió zsidó még Biblia szerint hozzá kell jöjjön. Tehát én meghiszem azt, hogy van olyan jó, ami valami rosszból következik, Szent Ágoston mondta ezt, és úgy, ahogy Auschwitzból Izrael, úgy, ahogy az antiszemitizmusból is, lehet, hogy Istenhez menekülnek, lehet, hogy a Sionhoz menekülnek, hazatérnek, és Istennek ezzel is terve van.
0: Zoltán, köszönjük, és köszönöm, hogy kétszer is vállaltad, hogy betekintsünk ennek a népnek az életébe, Isten kiválasztott népének az életébe, és hiszem azt, hogy a beszélgetésünk kapcsán rácsodálkozhatunk Istenre. És arra is, hogy ő nem feledkezik el se a zsidó népről, se rólunk keresztényekről, se a pogányokról, úgymond, hogy a hitetlen világról, és a történelmek a mozgását ő irányítja, és ő fogja a történelem végére a pontot rakni. Nekünk kell figyelnünk az idők jelére, és ezeket komolyan kell vennünk, és mennünk az kell legyen keresztény embereként, hogy jöjj Uram Jézus, meg legyünk észek, addig is szeressük az időkat, imádkozunk értük, amit tehetünk, meg kell tennünk, és tényleg Isten legyen az oltalmunk, hogy mi őt féljük, és tiszteljük akit ő megmond, hogy tiszteljünk és szeretnünk el. Köszönjük, hogy velünk voltál, és köszönjük a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.
0: Isten áldjon titeket.
1: Legyetek áldottak.
2: Sziasztok.
1: Sziasztok.
0: Sziasztok.
3: Sziasztok.
1: Sziasztok.

0: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már?
1: Majd megfogod.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Szeretlek. Függetlenül attól, hogy mennyire teljesítesz jól. Néha nyugtalanság fog el, és azon töprengsz, vajon eleget nyújtasz-e ahhoz, hogy méltó legyél a szeretetemre. Akármilyen példás a viselkedésed, erre a kérdésre mindig nem lesz a válasz. A teljesítményed és a szeretetem két külön dolog, és ezt neked kell a helyére raknod. Örökké tartó szeretettel szeretlek, amely az örökké valóságból árad, korlátok és feltételek nélkül. Igazságom köntösébe öltöztettelek, és ez örökre szóló tett, semmi és senki nem fordíthatja meg. Éppen ezért a keresztényként elért sikereidnek semmi köze az irántad érzett szeretetemhez. Még az sem vagy képes hibátlanul felmérni, milyen jól végzed a munkádat egy adott napon. Korlátolt emberi nézőpontod és változékony testi állapotod torzítják az értékítéletedet. Hozd elém a teljesítményeddel kapcsolatos szorongásodat, és fogadd el helyette a kiapadhatatlan szeretetemet. Próbálj meg tudatában maradni annak, hogy szerető jelenléte mindenben ott van veled, amit teszel, és én igazgatom a lépteidet.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Jeremiás könyve 31. fejezet, 3. vers. Ézsaiás könyve 61. fejezet, 10. vers. 31. Zsoltár, 17. vers. 107. Zsoltár, 8. vers.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. A nő isteni rendeltetése. Ma erről hallhatunk Boldogság és hűség egy életen át című sorozatunkban. A kérdés sok társadalmi és családi vitának, sőt, hatalmi harcnak kiváltó oka volt már. Pontosabban ennek a témának a félremagyarázásából eredt nagyon sok félreértés. Tehát nagyon is szükséges, hogy Bibliával a kézben higgadtan átgondoljuk a kérdést. Réfioszkó Ildikót hallhatjuk.
1: A nő helyzete heves viták tárgya lett az utóbbi évtizedekben. Az emancipációs mozgalom először arra összpontosított, hogy a nő joga ugyanolyan legyen, mint a férfié. Amikor ezt nem hozta meg a remélt megoldásokat, sor került a férfi ellenes hangulat felerősítésére. Mivel a következményeket egyre nehezebben lehetett elviselni, most egyre több olyan fiatal nő van, aki férj nélkül akar élni. De a gyerekről nem akar lemondani. Anyák szeretnének lenni gyerekkel, de férj nélkül. Anyák apa nélküli gyerekekkel. És mindez úgy történik, hogy közben megoldásokat keresünk a házasság válságára. Mert a házasság Isten nélkül nyomorúságos marad. De ezek olyan szükségmegoldások, amelyek valójában nem oldják meg a szükséget, sőt, csak nagyobbakká teszik. Sok ilyen szükségmegoldás Isten ellen tudatos lázadásból és az ő igéjével való szembeszegülésből következik. A tragikus ebben az, hogy közben Isten parancsolatait alapjában véve egyáltalán nem értik meg, hogy Isten igéjére olyan szándékokat fognak rá, amelyek attól nagyon-nagyon távol vannak. Mindenekelőtt azt a szándékot, hogy a nőt meg akarja alázni és szolgai sorba akarja süllyeszteni. Ezért vissza kell térnünk a nő képéhez, ahogyan azt Isten igéje rajzolja elénk. Egyenrangú társnak teremtve, mondja az írás, hiszen ezt olvashatjuk Mózes első könyvének első rész 26.-27. verseiben. Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette férfivá és nővé teremtette őket. Ebben a programot adó magyarázatban nem találkozunk a férfi előnyben részesítésével, sem a nő valamiféle leértékelésével vagy megalázásával. Isten mindkettőt a saját képére teremtette, és társakká teremtette őket. Majd ezt olvassuk. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Isten akarata az volt, hogy közösen uralkodjanak azon a földön, amelyet rájuk bízott. Mindketten ugyanazt a megtiszteltetés, közös feladatot kapták. A segítőtárs szó nem lehet leértékelés, hiszen később a nő további rendeltetésével találkozunk, Mózes első könyvének második rész 18. versében, azután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lennie, alkotok hozzáillő segítőtársat. Ebben a részletesebb tudósításban Isten különösen kitér arra, hogy milyen jelleggel rendeli az asszonyt a férfihoz. Segítőtársul adja a férfi számára, aki hozzáillik. Itt is előfeltétel, hogy az asszony egyenrangú társként értsük. A segítőtárs kifejezés azonban korunkban, mivel a segítés teljesen elértéktelenedett, botránkozás kövévé lett. Ma már mindenki csak uralkodni és rendelkezni akar, már csak fizetség ellenében nyújtanak segítséget. A segítés áldását és méltóságát ma már nem mindenki ismeri. Újra meg kell értenünk, hogy a segítő társi lét a nőt nem teszi cseléddé, akinek szabad parancsolgatni, sőt, akit szabad kihasználni. Isten azért rendelte a férfi mellé, hogy megmutassa, ahogyan Isten önmagát is segítőnek nevezte. Mindeddig segített bennünket az Úr, olvashatjuk a Bibliában, Sámuel első könyvében. A fenség és a szolgálat pedig csodálatosan egyesül Jézus Krisztus személyében, aki Isten tökéletes képét jelentette ki nekünk. Királyod érkezik hozzád, és igaz, diadalmas és alázatos. Csak innen nyerhetünk helyes látást. A segítőtárs nem a nő leértékelése, hanem megtisztelése. És nem a nő alacsonyabb rendűségét akarja leszögezni, hanem sokkal inkább azt, hogy a férfinak segítségre van szüksége. Milyen nagy szükségünk lenne arra, hogy újra megtanuljunk Jézus Krisztus az élet szolgaság jellegét mutatta nekünk, amely nélkül az egocentrikus, önző érdekek és egyéni célok káoszába kerültünk. Jézus Krisztus elénk élte ezt. Az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Az ő követésében megtapasztaljuk a megváltást és az önmegvalósítás szolgai sorba süllyedő és meghasonlást előidéző eszményétől, és meg is tapasztaljuk, éppen mint nők azt a mély titkot, hogy aki elveszíti az életét ő irette, az megtalálja azt. És ezt olyan gazdagságban és olyan túláradásban, amelyet egyetlen, az önmegvalósításra irányuló emberi próbálkozás sem ér el. Maga Isten fogja a nő pártját. Egyszerűen nem igaz, hogy Isten a nőt hátrányosan megkülönbözteti. Az, hogy ő mennyire a nő pártját fogja, különösen házassági törvényeiben válik nyilvánvalóvá. Hiszen ezt írja Mózes első könyvének 2:24. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez. Istennek ez a bölcs rendelése igazán csak akkor annak a keleti szokásnak a hátteréből válik érthetővé, amely ezen túlmenően a természeti rendelésnek felel meg. Ott a nő hagyja el a családját és a nemzetségét, a férfi nemzetségébe sorolják és alárendelik az anyósának, sőt, gyakran lesz a férfi rokonok rabszolgája. Isten elrendeli, hogy ne csak a nő, sőt, hangsúlyozottan a férfi szakadjon el a szüleitől. Az ifjú pár házassági közössége zavartalanul fejlődhetik így. Ezzel a rendeléssel biztatja Isten a nőnek, mint társnak a helyét a férje oldalán. Olvashatjuk a Bibliában, hogy a házasság elválaszthatatlansága is elsősorban a nő védelmét szolgáló rendelkezés. Ahhoz, hogy kibontakoztathassa az anyaság speciális adottságát, szüksége van a házasság menedéket jelentő elrejtő helyére. Ezért természeténél fogva sokkal kevésbé hajlamos arra, hogy kitörjön a házasságból, mint a férfi. Jellemző, hogy a házassági elválás kérdését a férfiak tették fel Jézus Krisztusnak. Érdekes lenne tudni, hogy hány férfi jut egy nőre, ha arról van szó, hogy mennyien kívánják a válást. A mai világban az a tapasztalat, hogy sokkal több nő szenved a válás nyomorúságától, és sokkal több nő keresi a segítséget a házassága felbomlása ellen, mint a férfiak. Mennyi szenvedés és keserűség van azokban az asszonyokban, akiknek miután odaszánták magukat a házasságra és a gyerekekre, az öregedés közelettével át kell adniuk helyüket egy fiatalabb riválisnak, eldobva, mint egy kifacsart citrom. Milyen egyértelműen fogja Isten igéje a nő pártját egy ilyen helyzetben. Az Úr tanúja annak, hogy hűtlen lettél ifjú korodban elvett feleségedhez, pedig ő a társad, feleséged, akivel szövetség köt össze. Egy ember se tesz ilyet, akiben megmaradt az Isten szelleme. Vigyázzatok ezért magatokra, és ne legyetek hűtlenek ifjú korotokban elvett feleségeitekhez. Gyűlölöm azt, aki elválik feleségétől, mondja az Úr, Izrael Istene, mert erőszak tapad a ruhájára. Isten igéjében olvashatjuk azt is, hogy a feleség vágyakozik a férj után. De vajon átok ez, vagy áldás? Ki kell itt fejtenem azt a szövegrészt, amely sok félreértésre adhat okot. Ez Mózes első könyvének 3:16, ahol Isten a bűnbeesés után a következőket mondja az asszonynak. Igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülött gyermeked. mégis vágyakozol a férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Könnyen értelmezzük mindezt úgy, mint átkok sorozatát. Hiszen ez igaz is, a nő szenvedései a megváltatlan világban megfelelnek az elhangzottaknak. De egészen más képet nyerünk, ha felfigyelünk egy kis szóra. Igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülöd meg gyermekeidet, mégis vágyakozol férjed után. A szülésre vonatkozó büntetése, mint oly gyakran a Bibliában, vigasztalás következik, hogy a házasságban a férjhez fűződő ragaszkodás legyen a feleség számára a vigasz is.
0: Annyira gyönyörű szép magyar nyelvünkben a feleség szó, hiszen benne van az az isteni szándék, hogy férfi és nő együtt képes egy egészet alkotni, külön-külön csak fél emberek lennének. Természetesen ez a házasságon belül értendő, most nem térek ki arra, amikor valaki az egyedüllét ajándékát kapta. Feleség és segítőtárs. Ez is csodálatosan gazdag jelentéstartalommal bíró kifejezés. Társ, mégpedig egy életen át, azaz a feleség társa férjének is, viszont a férj is társa feleségének, és ez egy kölcsönös, dinamikus kapcsolat. Hol az egyik segíti a másikat, hol pedig viszont attól függően, hogy ki van abban a helyzetben, hogy ezt megtehesse. Egy menyegzőn hallottam sok évvel ezelőtt egy elgondolkodtató kérdést. A történet szerint férj és feleség olvasgatnak a befűtött kandalló mellett, s a tűz már alig-alig pislákol. A kérdés pedig így hangzott az ifjú párhoz. Kinek a dolga fát rakni a tűzre? A férjé? Hát mégiscsak ő a férfi, és ez inkább férfias munka, mint nőies. A feleségé? Ez is lehet jó válasz, hiszen az otthon melegéért, ha képletesen is, inkább a feleség felel. Mindkét válaszban van igazság, csak éppen nem a teljes igazság, hiszen a jó válasz ennél sokkal egyszerűbb. Annak a dolga, aki először észreveszi. Ugyanis Isten társaknak adta a férfit és nőt egymás számára, mégpedig segítőtársaknak. Egy kedves emlékem is eszembe jutott ezzel kapcsolatban. Még karácsony előtt nagylányommal egy piacon vásároltunk. Ahogy elkészültünk, s igyekeztünk volna kocsinkhoz, óhatatlanul is megálltunk, s egymásra néztünk. Előttünk egy nagyon idős házas pár ment, valójában inkább csoszogott, s ketten cipeltek egy csöpp kis fenyőfát. A néni elől ment, a bácsi utána, s láthatóan minden erejüket megfeszítve vitték kicsiny kis fájukat, hogy aztán majd együtt ünnepeljenek. Hát ez gyönyörű, fordult felém lányom. Valahogy így képzelem el a sírig tartó szerelmet és szeretetet. Egyet kellett vele értenem, mert a segítőtárs akkor is segítőtárs, amikor már fogy az erő, s a legkisebb dolog megtételei szinte lehetetlen, de együtt azért még lehetséges. A viszonthallás reményében köszönök el, Kulcsár Anikót hallották.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe egyáltalán nem emlékezik meg. A mai ige Zsidó 10:17. Bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezik meg. Gondolatok az igéről. Kegyelmének szövetsége alapján az Úr úgy bánik népével, mintha az soha nem vétkezett volna. Valóban elfelejti összes bűnünket. Minden bűnt elfelejt, mintha soha nem követtük volna el őket. Mintha teljesen eltűntek volna emlékezetéből. A kegyelem milyen nagy csodája ez. Isten olyat cselekszik ezzel, ami tulajdonképpen számára is lehetetlen. Irgalma csoda, amely messze felülmúlja az összes többi csodát. Isten azóta nem emlékezik meg bűneinkről, amióta Krisztus áldozata szentesítette a szövetséget. Örvendezhetünk benne, és nem kell félnünk attól, hogy bűneink miatt fellángol haragja. Íme, befogadott bennünket gyermekei közé, igaznak tekint, és kedvét leli bennünk, mintha tökéletesen szentek lennénk. Sőt, megkülönböztetett tisztességre is méltat bennünket, dicsőségének őrei, nyája védelmezői, az evangélium szolgái lehetünk. Szolgálatára érdemesít bennünket. Ez a legnagyobb és egészen különleges biztosíték arra, hogy ő nem emlékezik meg bűneinkről. Mi, ha meg is bocsájtunk egy ellenségünknek, már nemigen bízunk meg benne újra. Ezt nem tartjuk bős dolognak. Az Úr azonban megbocsát, és utána úgy bánik velünk, mintha sohasem vétkeztünk volna. Én lelkem, milyen nagyszerű ígéret ez. Higgy benne, és örvendezzél. Liturgikus munkatársak képzése indul ősszel a Veszprémi Főegyházmegyében. A Veszprémi Főegyházmegye október 9-től ismét elindítja a liturgikus munkatársak képzését a plébániákon szolgálatot teljesítő 30 és 55 év közötti laikus férfiak számára. A jelentkezési határidő augusztus 15-e. A képzés célja, melyre várják a plébániai munkatársak önkéntes szolgálattevők jelentkezését is, hogy a résztvevők jobban megismerjék a Szentírást, a liturgiát, az egyház működését, a Veszprémi Főegyházmegye sajátosságait és a közösség liturgikus szolgálatának lehetőségeit. A program segítséget nyújt a résztvevők számára ima életük elmélyítéséhez és ahhoz, hogy hatékonyabban tudjanak kommunikálni mind a lelkipásztorokkal, mind a többi plébánián szolgálatot végző társukkal. Krisztus lelkületével megtartották idén Nagykállóban az országos cigánypásztorációs lelki gyakorlatot július 18-án és 19-én Nagykállóban a Korányi Frigyes Görög Katolikus Általános Iskola gimnázium és kollégium épületében megtartották a 8. országos cigánypásztorációs lelki gyakorlatot. A kétnapos találkozó a lelki megújulás, a kiengesztelődés és a közösség építés jegyében hívta egybe a különböző településekről érkezett résztvevőket. A rendezvényre mintegy 20 településről több mint 60 résztvevő érkezett. a jelenlévőket Bángi Magyar Anna, a szervező Boldog Ceferino Intézet szakmai munkatársa köszöntötte, kiemelve, hogy az esemény fontos célja a helyi közösségek és egyházmegyék együttműködésének erősítése. Mint mondotta, a lelki gyakorlat nem csak lelki alkalom, hanem találkozó is. Találkozás egymással, az egyházzal és mindenek előtt Krisztussal. Megszületett a döntés, kötelező lesz a Biblia az állami iskolákban, Texasban. Texasban kötelezővé teszik a Biblia történeteinek oktatását az állami iskolákban. Az oktatási tanács döntése értelmében a jövőben számos klasszikus irodalmi művet bibliai szövegekkel együtt kell majd tanítani a diákoknak. A kultúrharc nem most érte el az amerikai oktatást, de a texasi döntés eddig nem látott méretű központi beavatkozást jelent. Az állami oktatási tanács által elfogadott kötelező olvasmány lista több mint 5 millió diák mindennapjait határozza meg. A javaslat kritikusai szerint a döntés összeegyeztethetetlen az egyház és az állam alkotmányos szétválasztásával, és háttérbe szorítja a más vallású, illetve vallástalan családok gyermekeit. Ezzel szemben a támogatók azzal érvelnek, hogy az Egyesült Államok alapításakor a zsidó-keresztény értékek jelentették az ország alapját. Így ezek megjelenítése az állami iskolák tantervében indokolt.
0: Kulturális programajánló.
1: Holnaptól indul a Művészetek Völgye Fesztivál. Holnaptól július 24-e és augusztus 2-a között több mint 3000 programmal várja vendégeit a Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcson, Taljándörögdön és Vigánpetenden. A Balatonfelvidék legrégibb és legnagyobb kulturális eseménysorozata korosztálytól függetlenül mindenkinek elhozza a tökéletes kikapcsolódás élményét. A Művészetek Völgye Fesztivál olyan, mint egy 10 napos kortárs művészeti összejövetel, ahol nem csak a zenei műfajok találkoznak, hanem az irodalom, a színház, a tánc és cirkusz művészetek, a filmek, a fotográfia, vagy éppen a kortárs képzőművészet. A kicsik pedig idén is garantáltan számíthatnak néhány nagyszerű gyerekprogramra. A völgy olyan, mint a béke szigete, ahol mindenki kedvére kikapcsolódhat. Szeressen akár hajnalig bulizni, a kedvenc zenekaraira, kézműveskedni, vagy éppen jógával, vagy túrával indítani a napot. Ismét megnyitja kapuit holnap a Művészetek Völgye lélegzett református udvara. Lélegzetvételt, megnyugvást és közösséget kínál ebben az évben is a taljándörögdi lélegzett református udvar a Művészetek Völgye forgatagában holnaptól július 24-e és augusztus 2-a között. Több mint 2 évtizedet tárja ki kapuit a taljándörögdi református templom és kertje a Művészetek Völgye ideje alatt, hogy a fesztiváloknak értékes lelki és művészeti tartalmakkal elcsendesedési lehetőséget kínáljon. A református közéleti és kulturális alapítvány által működtetett udvarban egyszerre adnak frissítő üdítőket, nyugágyat a betérőknek, és lehetőséget arra, hogy mélyebben megismerjék küldetésüket. Élő könyvtárokban lehetőség nyílik kikölcsönözni egy-egy udvarban önkénteskedő dolgozó reformátust. Az érdeklődő negyed órán át bármiről társaloghat vele. Megtapasztalhatja, hogy hasonló kérdések érdeklik, motiválják őt. Ha pedig mélyebbre ásna, akkor lehetősége nyílik egy református lelkésszel beszélgetni arról, ami foglalkoztatja, ami a szívét nyomja.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Radírozzuk ki a különbségeket. Fennállásának 20. nyarán újra meghirdeti az egyik legrégibb és legfontosabb kezdeményezését, a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót, a református szeretetszolgálat. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskolakezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra, különösen azokra, amelyek már a mindennapokban is számos nehézséggel küzdenek. A felmérések szerint ma egy gyermek tanévkezdése átlagosan 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak, de az első osztályba készülők esetében akár ezt az összeget is meghaladhatja az iskolatáska, a toltartó, a füzetek, az írószerek, a sportfelszerelés és a többi szükséges eszköz megvásárlása, különösen több gyermek nevelése esetén, vagy ahol egyetlen keresetből gazdálkodnak. A református szeretetszolgálat elsősorban nekik szeretne segítséget nyújtani. Bölcsődétől idős otthonig tart fenn intézményhálózatot a debreceni Bánki Református Egyházközség. Az egyházaknak a gyakorlatban 2 téren van társadalmi tennivalójuk, a gyermekek, illetve az idősek körében. Így fogalmazta meg Búzás Dénes lelkipásztor a gyülekezet tevékenységének árszpoétikáját. Ez év márciusában adták át az idős otthont, amelyre azonnal óriási igény mutatkozott. A Debrecen Bánki Református Egyházközségben az elmúlt évek során létrejött egy bölcsöde, óvoda, általános iskola és középiskolát is indítottak, illetve az idősek napközi otthona mellett a közelmúltban átadták a 461 millió forintból megvalósított 48 férőhelyes, 1200 négyzetméteres, bentlakásos idős otthont is. Az itt élők élete összefonódik a gyülekezet mindennapjaival. Az időjárásról. Változékony nyári idő. Változóan felhős, szeles, mérsékelten meleg az idő. Pénteken sok napsütés várható felhőkkel, néhol zápor is kialakulhat, északias szél és 23-28 fok valószínű. Szombaton sok napsütés várható felhőképződéssel, néhol esővel. Délre fordul a szél, és 28-31 fok várható. A következő napokban nagyrészt továbbra is északnyugati áramlás alakítja Közép-Európa időjárását, ezért ma és szombaton hűvösek lesznek az éjszakák.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket is.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Vedd észre! Ne csak élni hagyjuk egymást. Segítsük élni a másikat, hogy a maga útját járhassa, még akkor is, ha ez az út éppen tőlünk elvezet. Tanuljunk meg lemondani arról, hogy minden úgy történjék, ahogyan elgondoljuk, és ahogyan szeretnénk. Amíg ezekre nem vagyunk képesek, nem tudunk bensőségesen ünnepelni, mert állandó csalódottságot élünk meg amiatt, hogy a világ nem olyan tökéletes, mint amilyennek mi megálmodtuk. Simon András.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Nem tudom, hogy hányan gondolkoztak el már azon, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy egy sziget élete gyökeresen megváltozzon. Ha ezt a kérdést föltesszük, akkor nyilván társadalomtudósok föl fognak sziszenni és azt mondani, hogy hát, hogyha egy természeti katasztrófáról van szó, akkor az pillanatok alatt megváltoztathatja egy szigetnek az életét, de ha társadalmi kérdéseket vetünk föl, akkor nyilvánvalóan ez hosszú idő. Tessenek csak arra gondolni, Krisztus után 60-ban vagyunk, valamikor november végén, december elején, és egy hajó vetődik ki a szigetre, illetve hát a hajó már nem annyira, mint annak a foszlányai, töredékei, romjai, mert egy kereskedelmi hajó a sziget partjainál hajótörés szenved, és kievickélnek a tengerből 276-an, és amikor kievickélnek, akkor a szigetlakók befogadják őket, de hát a szigetlakók számára ez a befogadás eredetileg mit is jelentett? Hajótöröttek, kimenekültek, segítünk nekik, tüzet gyújtunk, amire nézve azt mondja Lukács az apostolok cselekedeteiben, hogy nagyon emberségesen bántak velünk, és ettől a pillanattól kezdve mégis olyan események sorozata, láncolata következik, ami gyökeresen megváltoztat a szigeten mindent. Mindjárt az első órákban, a szárítkozás folyamatában az az ember, akiről ők nem tudnak semmit, de mi Pál apostolként ismerjük, rőzsét vet a tűzre, és belemar a kezébe egy kígyó. És a szigetlakók azt hiszik, hogy mindjárt meg fog halni.

0: tenni. Gyorsan készen kis az ítélettel, erről beszéltünk az elmúlt alkalommal, hogy biztos valamiféle súlyos bűnöző, gyilkos ez az ember, nem engedik az Istenek, hogy életben maradjon. Aztán amikor kiderül, hogy semmi baja nem lesz a kígyó marástól, pedig tapasztalatuk van arról, hogy mennyi idő alatt szoktak ott meghalni az emberek egy ilyen marás után, akkor pedig azon kezdenek el gondolkozni, hogy talán valami istenség jött el hozzájuk. Aztán jön a bizonyságtétel. És az a bizonyságtétel nem csak szóban történik, hanem hogy az Új Szövetség lapjain többször is olvassuk, Isten megengedi azt, hogy először meggyógyuljon a sziget kormányzójának beteg rokona, egy idős ember, és utána jönnek a szigetlakók egymás után, hozzák a betegeket, és gyógyulnak meg az emberek, nem azért, mert Lukács, mint profi orvos, megérkezett és ellátta őket, hanem azért, mert ez a profi orvos lejegyezte, hogy mert Pál apostol Isten hatalmával gyógyított. És ezek a szigetlakók olyan mértékben döbbentek meg ezen, hogy azt olvassuk, nagy megbecsülésben részesítettek minket. Érdekes módon egyébként ez a nagy megbecsülés, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy kifejezték a hálájukat, ahogy csak tudták. Tehát ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve nem volt kérdéses, hogy van-e ruhájuk, van-e élelmük, hiszen ami szükségük nekik volt, azt pótolni igyekeztek, és a nagy megbecsülésnek nyilván az is része volt, hogy hatalmas tisztelet övezte Pál apostolt és a közvetlen munkatársait is. De muszáj szót emelni, vagy szót említeni arról a 276-ról is, akinek már korábbra visszamenő élményei voltak. Azt nem gondolták, hogy a szárazföldet elérve az, aki azt mondta nekik, hogy mellém állt az Úr angyala, és azt mondta, hogy ajándékba kapom a ti lelketeket, és meg fogtok menekülni, mert nekem mindenképpen el kell jutnom Rómába, az azon a szigeten kigyómarást él át, gyógyítani fog, és egyértelműen bizonyítéka lesz 3 hónapon keresztül, hogy a szigetre betette a lábát, nem Pál apostol, hanem az Úr Jézus Krisztus, az Isten egyszülött fia, a világ üdvözítője. Egy különös párhuzam jutott eszembe, ami azért nagyon messze eső párhuzam, de még a 90-es évek elején jártunk feleségemmel együtt Dél-Koreában, és az volt a megdöbbentő, hogy akárkitől kérdeztük, a válasz az volt, Krisztus idejött az országba, és az átalakította az országunkat. És ez volt az érvük a gazdasági növekedésre is. Megváltoztatta Krisztus az országunkat. Ez volt az érvük az öltözködés megváltoztatására is. Akárhova beléptünk, klasszikus, európai klasszikus zene szólt, hajnali 5 órakor az istentiszteleten több száz fős kórus énekelt, gyönyörű énekeket, nagyon szépen, akkor is azt éltük át, hogy ezek az emberek tudják, hogy honnan jönnek, és mit jelent az, hogy ide érkezett a Krisztus. Ezek a szigetlakók 3 rövid hónapot kaptak, és ez alatt a 3 hónap alatt a gyülekezet megismeri a Krisztusról szóló bizonyságtételt, alapvetően gyülekezet alapul Krisztus miatt, és úgy hagyja ott Málta szigetén Pál apostol a gyülekezetet, hogy nem csak elkezdődött, hanem ahogy Pálnak és munkatársainak nagy megbecsülése van, nyilvánvalóan amolyan hagyatékként ez a nagy megbecsülés ott marad a gyülekezetnek. Nem hiszem, hogy Máltán a következő hetekben, hónapokban olyan egyszerű lett volna keresztény üldözést kirobbantani. Ott mindenki tudta, hogy mit jelent, hogy ide jött a Krisztus. Annyira tudták, hogy ez a 276 úgy indul tovább, hogy ellátják őket mindazzal, amire szükségük van ehhez a hajóúthoz. Igen ám, de indulnak tovább egy másik hajóval, egy alexandriai hajóval, és tessék csak figyelni. 3 hónap múlva aztán elindultunk egy alexandriai hajón, amely a szigeten telelt, és amelynek címerében Dioszkurok voltak. És itt meg is kell állni. Mert lehet, hogy kedves hallgatók közül többen vannak, akiknek ez igazából nem jelent semmit. De Pálnak, Lukácsnak, Arisztarchosnak, egészen biztos, végig kellett gondolni, hogy akkor most nem csak újra, mint foglyok, nyilván Lukács és Arisztarhoz nem, de Pál, mint fogoly indul tovább, hanem belecsöppennek a mindennapi élet valóságába. Ha valaki nem tudná, ezek a dioszkorok, ez iker férfi testvéreket jelent, és ez az ábrázolás Zeus két iker fiáról szól, akik közül az egyik a spártai király feleségétől származik. A legendák szerint, amit ők kitaláltak, a spártai király feleségének egyszerre született két ikerpárja, egyik a királytól, a másik ikerpár pedig Zeustól. És a két férfi egész életükben elválaszthatatlanok voltak, minthogyha biológiailag is egyek lettek volna, a két nő pedig egész életében gyűlölte egymást, és mindent megtette egymás ellen. Még mielőtt valaki azt gondolja, hogy a görög regék és mondák fognak következni most ebben a Biblia tanulmányban, nem. De azok a dioszkorok azért voltak a címerben, mert úgy gondolták, hogy a két megistenült Zeus fi, az megvéd bennünket a vihartól, a tengertől, amolyan kabalaként, és ezzel már meg is érkezünk ahhoz, hogy amikor a keresztény egyszer csak belecsöppen abba a helyzetbe, hogy körülveszi őt a világnak az okkult mágiával és mindenféle babonasággal terhelt légköre, akkor rá kell döbbennie, hogy hogyan tovább. Vajon milyen szívvel szállt föl erre a hajóra a tarzusi Pál? Vajon milyen szívvel szállt föl erre a hajóra Lukács és Arisztarhosz? Én biztos vagyok benne, hogy eszükbe kellett, hogy jusson, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy atyám, én nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem azt, hogy tartsd meg őket, őrizd meg őket a gonosztól. Szenteld meg őket az igazsággal, a te ígéd az igazság. És hogy miért gondolom, hogy ez eszükbe jutott? Azért, mert Pál már korábban leírta a korintusiaknak, hogy megmondtam nektek, hogy tartózkodjatok a bűnben élőktől, a paráznáktól, és utána ő hozzáteszi, de nem azt mondom, hogy a világban élő paráznáktól, hiszen akkor ki kéne menni a világból. Az, hogy a világban jelen van az okkult, a babona, a misztérium, a különböző ilyen-olyan-amolyan, hogy tudunk belesni a szellemi valóság függönyei mögé, ezzel mi nem tudunk mit kezdeni. Az a kérdés, hogy ebben a helyzetben mi keresztények milyen állapotot, milyen lelkületet, milyen hozzáállást képviselünk. Amikor Pál felszállt arra a hajóra, totem, szobrok, ide vagy oda, oda Krisztus is felszállt, vagy abban a pillanatban, amikor Pál oda felszállt, akkor hirtelen elbizonytalanodott, hogy honnan kell várni a védelmet. Ugye senki nem gondolja, hogy ez a kérdés komoly. Amikor Pál apostol oda föllépett, arra hajóra lépett, ahogy az előző esetekben is, ő vitte magával azt a lelkületet, sőt, nyugodtan mondhatom, hogy azt a lelket, aki benne élt. Hogy is mondja ezt János apostol később az első levelében? Nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. És hogy lehet, hogy a világ az oltalmat, a védelmet, a menekülést, a megtartást, azt mindenféle okkult dolgoktól, babonás dolgoktól várja. Egyébként milyen érdekes, hogy a mai felvilágosult ember, aki állítja, hogy most már el tud szakadni a kereszténységtől és az Isten hittől, mert most már annyira sok mindent tud, és a tudományával annyira túlhaladta ezeket, ha megtetszenek nézni, akkor ez a felvilágosult ember gyakorlatilag bármiben képes hinni. Tele van az élete mindenféle praktikákkal, és itt most nem azokra gondolok, akik iskolázatlanságuk miatt könnyen elhisznek mindenfélét, hiszen nagyon sokszor tudományos címekkel rendelkező embereknél találkozunk a legsötétebb babonákkal és nagyon megdöbbentő okkult praktikákkal. Pál apostol tudta nagyon jól, hogy ő ott hagyja a szigeten a Krisztus nevéről bizonyságtevő gyülekezetet. Azt is tudta nagyon jól, hogy amikor ő tovább indul, lett légyen az bármiféle náció, egyébként hadd jegyezzem meg a lett légyen bármiféle náció, ez egy alexandriai hajó. És az alexandriai hajók nagy része a kor feljegyzései szerint héber tulajdonban volt, Alexandriának akkor 1 millió héber lakosa volt, és Alexandria szembe menve a törvénnyel fölépítette a jeruzsálemi templom mását, Alexandriában önálló főpap volt, tehát úgy álltak a dolgokhoz, kvázi mint szakadár héber közösség. Én nem állítom, hogy ez a hajó is héber tulajdon volt. De azt állítom, hogy nagyon-nagyon sokszor abban az időben az istenfélők is bizonyos kereskedelmi helyzetben eltekintettek a kereskedés okai és céljai miatt attól, hogy ebben a helyzetben az istenfélelmük valamilyen módon kidomborodjon. Na, ezt nagyon rejtjelezve fogalmaztam, akkor hadd mondjam el, hogy néhány évvel ezelőtt találkoztam valakivel, aki kedves testvérünk volt az Úr Jézus Krisztusban, és amikor megkérdeztem, hogy a nyaklánc és a nyakláncon levő szimbólum az miért is van a nyakába, akkor még fiatal ember voltam, és nem tudtam, hogy bizonyos dolgokat nem illik megkérdezni, döbbenten rám nézett, és nem azt mondta, hogy miközött hozzá, hanem azt válaszolta, hogy azért, mert ez minden ajtót kinyit az üzleti világban. Ha ez a jelkép itt van a nyakamban, akkor hirtelen elfogadott, befogadott vagyok, nem is kell kérdezni, mindenki tudja, hogy hova tartozom, és nyílnak előttem az ajtók. Az jutott eszembe, hogy egyébként ma is számos esetben találkozunk ilyen szimbólumokkal. Hányszor van, hogy elém kanyarodik valaki, azt már nem elismerem mondani, hogy néha milyen vezetési stílusban, de világít az autója hátulján egy hal. Ami azt jelenteni elvileg, hogy a keresztény testvérem, bár a múltkor megtudtam, hogy a Nordzénnek is, ez egy halas szendvicset, illetve halkészítményeket áruló áruházlánc, ugyanez a jelkép. Egy picit másképp nézik, de nagyon hasonlít. Aztán azt is megtudtam, hogy a Fischer Dübelnek is ez a jelképe, ami hát egy picit másképp néz ki, de nagyon hasonlít. És nagyon merem remélni, hogy azok az emberek, akik csak úgy fölpingálják, vagy fölragasztják a matricát az autójuk hátuljára, nem tartoznak a keresztények közé, hogyha nem autóznak és nem viselkednek keresztényként. Pál apostol fölszáll erre a hajóra, miért? Mert neki Rómába kell menni Jézusról bizonyságot tenni. És úgy indulnak el együtt Lukáccsal és Arisztarchosszal, meg természetesen a római katonai parancsnokkal, hogy egészen biztosan tudják, hogy ettől még nem oldódik föl Pál apostolnak a fogolyvolta. Hogy is folytatja Lukács a beszámolót? Szirakúzába érkezve ott maradtunk 3 napig. Innen a part mentén hajózva megérkeztünk Régiumba, és mivel egy nap múlva feltámadt a déli szél, így másnap Puteoliba értünk. Már is meg kell, hogy álljak egy pillanatra, mert nekünk ez semmit nem jelent, de azok, akik hajózáshoz szoktak, és ismerik az Adriának a viszonyait, egyből mondják, hogy hát persze. Kicsit valószínűleg korán indult el ez az alexandriai hajó, talán az üzleti érdekek diktálták, még az is lehet, hogy a római katonai parancsnok sürgette a további indulást minél előbb, hiszen neki már réges-rég Rómába kellene lennie. De ez azt jelenti, hogy február vége, március eleje van, amikor részben még kell számítani a viharokra, másrészt pedig nem áll be a megfelelő széljárás, még akkor indul a hajózási szezon. Valamikor decemberben szenvednek hajótörést, és valamikor február végén, március elején indulnak tovább. De ez a néhány megjegyzés azt jelenti, hogy Lukácsnak ott kellett lennie a hajón, mert különben semmi oka nem lenne leírni, hogy hát részben várakozni kellett kedvező szélre, aztán, hogy a part mentén szinte lopakodva mentek tovább, hogy védve legyenek az itáliai sziget, védte őket a nagyon erős és pont ellentétes irányú ilyenkor uralkodó szelektől, és valahogy megpróbáltak közelebb araszolni. De megérkeztek Puteoliba. Abba a kikötőbe, ahova már az itáliai csizmádnál érkezniük kellett, innen szárazföldön kellett, hogy tovább menjen az útjuk, Itt testvéreket találtunk, akik kértek, hogy maradjunk náluk 6 napig. És itt ez most nagyon sok mindenre választ ad. Lehet, hogy most valaki csodálkozik, hogy mire is ad ez választ? Hát például, hogy mekkora tekintély az a fogolypál. Tessenek elképzelni, hogy hány fogoly teheti fel azt a kérdést az őt kísérő őrségnek, hogy nem maradhatnék itt egy hétig gyakorlatilag. Testvérek kérték, maradjunk már. És fog-e arra a parancsnok azt mondani, hogy persze, akkor mi is kifújjuk egy kicsit magunkat. Ez sokkal inkább olyan, mintha egy különös missziós utazás lenne, nem? Ahol Pál apostolnak a szava, az mintha eldöntené még az utazásnak a tempóját is. Mi is kellett ehhez? Az a szörnyű 2 hét, aminek a végén Isten rajta keresztül jelentette ki az akaratát, az a szörnyű hajótörés, ahol kiúszva, ki a hajó darabjain, ki ezen, ki azon, de valahogy kievickélt mindenki a szárazföldre, és a 276 nem 275 volt, 274 vagy 273, hanem 276, ami azt jelenti, hogy minden szó szerint úgy teljesedett, ahogy Pál mondta. Aztán ez a 276 átélte, hogy milyen megbecsülést kapnak Pálék miatt, és amikor tovább indulnak, nyilván ez a megbecsülés marad. Nem írja le a Szentírás, hogy Pál kíséretében az összes római katona keresztény lett. De az egészen biztosan mondható, hogy Pál, Lukács és Arisztarchosz személye a számukra egy olyan minőséget jelentett, ami megcáfolhatatlanul bizonyította, hogy mit jelent, ha valaki keresztény. Azon gondolkozom, hogy vajon az a környezet, ahova én jutok. És ez nagyon sokféle helyzet lehet. Munkahely, akár egy kórházi ágy, egy gyülekezet, egy távoli vidék. Vajon az a környezet észleli a bennem lakozó Krisztust? Mint hogyha mostanában a keresztények között valami művi dolog lenne a kereszténység. Azt mondja a Szentírás, a lélek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. És ezt hol termi a kedves testvér? Templompadban nehéz lesz. Hát ez csak az életkörülmények között, otthon a családban, a munkahelyen, az iskolában, a munkatársak, a szomszédok, egyáltalán a minket körülvelő társadalom szeme előtt lehet megteremni. El tudnak képzelni, kedves hallgatóim, egy olyan gyümölcsfát, ami stikában cseresznyét terem. Valahol ott a gyökér környékén lent, hogy senkit ne zavarjon vele. A cseresznyefa nyilvánvalóan szokott cseresznyét teremni. Láthatja azt mindenki, a madaraktól a gazdáig. És azt termi, amire való. Pál apostolék élete olyan gyümölcsöt termett, aminek a következményei hosszú távon kihatottak a velük találkozókra. És ennek volt a következménye, hogy a testvérek már Puteoliban is úgy fogadták őket, mint Isten küldötteit, mint Isten embereit. És tetszik tudni, szívesen meghallgatnám annak a római századosnak az emlék beszédét Pál apostollal kapcsolatban, aki őt végigkísérte. Még egyszer mondom, soha senki nem állította, hogy keresztény lett. De azt állíthatjuk ezekből a jelekből, amik ezen az úton Pál apostolékat követték, hogy ez az ember tudta, hogy mit jelent, ha valaki Krisztus követő. Eszembe jutott egy idős asszony, aki halála előtt nem sokkal azt mondta, hogy ő egész életében úgy szeretett volna a munkatársainak bizonyságot tenni, de ő egy képtelen, semmire való életet élt. Ő neki soha nem sikerült bizonyságot tenni az Úrról. Aztán nagy hirtelen balesetben meghalt. Amikor a temetésére megérkeztem, pár nappal azután történt ez, hogy ő ezt ő nekem elmondta, és egy pár nappal azelőtt, hogy nyugdíjba vonult volna, akkor megérkeztem a temetésére, egészen megijedtem, nem akartak beengedni a temetőbe, azt mondta a temető szolga, hogy ide ember, már be nem megy, ide nem fér be senki. És akkor mondtam, hogy engedjenek már be, én vagyok a lelkész, aki temet. Erre való tekintettel mégiscsak beengedett. Zsúfolásig volt a temető. És odalépett hozzám valaki, bemutatkozott egy nagy vállalat vezérigazgatójaként, Mi megengedi, lelkész úr, hogy mondjak egy pár szót ennél a koporsónál? Nagyon megdöbbentem és megengedtem. És amit erről az asszonyról a vezérigazgató mondott, azt mindenki meghallgathatta. Mert kiderült, hogy miközben ő ezt nem tudta magáról, az egész vállalat szemében a kereszténység élő bizonyságtétele volt egész életével. És ezt az igazgató ott el is mondta. Kihat az életünk. Akkor is, hogyha nem szeretem napon vannak. Mögöttünk vagy előttünk. Igaz-e, hogy az, aki bennünk, a szívünkben él, nagyobb, mint a világ? Amen.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 23-a. Hunyadi Szabó Ferenc 1743-tól 1795-ig élt református lelkész. Debrecenben végezte a teológiát és Diószegen lett rektor. Ezután Bázelben tanult, majd Debrecenbe lelkésznek hívták. Mint jeles szónok nagy tiszteletben állt messze vidéken is. 1791. júliusában a tiszántúli kerület püspökének választották. Részt vett a budai zsinatban. Műve a keresztjén Archivarius, vagy olyan historiai gyűjtemény, melyben összeszedegettetve feltaláltatnak a Bibliában előforduló dolgoknak a régi külső íróknál megmaradt nyomai, és több kötetben jelentek meg prédikációi, ige magyarázatai.
2: Mert az utókor, kik voltunk, tettünkből ítéli. Milyen volt a lakunk, születésünk, hol, mikor éltünk, akkor kérdezi csak, ha figyelmét nyertük eredménnyel. Írta magyarósi Szőke József, aki 2 évet a Marburgi Egyetemen töltött bölcseleti és teológiai tanulmányokkal, azután gróf Bethlen Sándornál házi nevelő, majd a református eklézsia prédikátora lett. 1832-ben hívták meg tanárnak Székelyudvarhelyre, a református kollégiumba. Itt azután 34 éven át tanította a bölcseletet, anatómiát, lélektant, régészetet, valamint a latin és görög nyelvet. Közel 2 évtizedig a tanintézet rektora is volt. Vagyonát az intézményre hagyta, könyveit pedig a marosvásárhelyi református főiskolára. Néhány munkája, ódák, magyarok, lantos históriai énekek, költői levelek.
1: Bródy Sándor 1863-ban született író, drámaíró és publicista. A 80-as évektől újságíróként dolgozott a Magyar Hírlapnál. Ezután Kolozsvárot, az erdélyi képesújságot szerkesztette, később a kolozsvári életet, majd a Magyarországot. Rendszeresen közölte írásait a Pesti Hírlap, a Nap, az Újság, az Est. Sikeres a polgári morált bíráló színművei. A Dada, a Tanítónő és a Medikus. Jelentős alkotásai közé tartozik többek között a Hófehérke című regénye, mely a jókai típusú romantikát idézi, valamint az Ezüst Kecske és a Naplovagja című realista regények is. Utolsó nagy műve egy novella ciklus, az öregedő, magányos Rembrandtról. Vallotta, az ember előbb dolgozik és vergődik másért, azután él a maga gyönyörűségének.
2: A sokoldalú földrajztudós, az 1870-es születésű Colnaki Jenő először a műegyetemet végezte el, majd kapott egy 2 éves ösztöndíjat Kínába. Itt a Sárga és a Jangce folyók mederváltozásait és a delta vidéket kutatta. Közben felfedezett egy lávamezőt Mandzsúriában, és értékes néprajzi gyűjtőmunkát is folytatott. 1905-ben a Kolozsvári Egyetem földrajztanszékének vezetésével bízták meg. Részletesen tanulmányozta és leírta Erdély természeti viszonyait. 1920-ban a Budapesti Tudományegyetemen lett tanszékvezető, maradandót alkotott a hidrológiában és a klimatológiában is. Mintegy 50 könyvet és 700-nál több cikket írt. Talán leghíresebb tudományos ismeretterjesztő könyve a Csillagoktól a tengerfenékig címmel 1941-ben jelent meg 4 kötetben.
1: Tavaszi Sándor 1888 és 1951 között élt. a berlini és a jénai egyetemeket látogatta. A kolozsvári református teológián, ahol tanult is, 1910-től tanár, később igazgató. Püspöki titkárként is dolgozott, 1935-től püspök helyettesként. Szerkesztett több folyóiratot, a református szemlét, a pásztor tüzet, az útat, az erdélyi helikonnak pedig főmunkatársa volt. 1923-tól ő szerkesztette az Út könyvtára című sorozatot. A Szegedi Szellem és Élet című tudományos folyóiratban is jelentek meg tanulmányai. Főbb művei az ismeretelmélet és a megismerés pszichológiája, Calvin János élete, Kierkegaard személyisége és gondolkodása, a lét és valóság, az egzisztencializmus filozófiájának alapproblémái, erdélyi személyiségek, valamint a szenvedés titka.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. János 15.4.
1: Először Jézushoz kell megérkeznünk. Ha megtesszük ezt a lépést, szakítunk eddigi életünkkel, és Jézusban újraépítjük. Ahogyan az ige mondja, elveszítjük magunkat benne, és megtaláljuk magunkat ő benne. De azután benne kell maradnunk. Ez azt jelenti, szeretetében létezni, amit nekünk ajándékozott. Úgy maradhatunk meg a szeretetében, ha megtartjuk parancsolatait. A megváltó szeretetét megszerezni nem lehet engedelmességgel, de az engedelmesség útján maradunk meg benne. Jézus maga is ezen az úton őrizte meg az Atya szeretetét. Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben. Amiképpen én megtartottam az én atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. János evangélium a 15. fejezet, 9 és 10. verse. Az engedetlenség lazítja, sőt, végül megszakíthatja a kapcsolatot. Kicsi dolgoknak is súlyos következményei vannak. A termés egyre kevesebb lesz, aztán teljesen elmarad. Előtörnek a régi természet gonosz eredményei. Szeretet helyett megjelenik az irigység, ez a mérges gyümölcs. A szeretet megelevenít, az irigység mindent szétroncsol. Az irigy közben maga is mindig szegényebb lesz. Ha Jézusban maradunk, világi énünk nem tud feltörni a maga irigységével és gyűlölködésével. Az engedelmesség elsősorban a megszentelődésben mutatkozik meg. Az ilyen élet a folyóvíz mellé ültetett fához hasonló, amely gyümölcsöt hoz a maga idejében. Konfúciusznak, a kínaiak tanítójának szavait gránitba vésték évezredekkel ezelőtt, hogy megmaradjanak, amíg a világ világ. Jézus szavait kitörölhetetlenül szívünkbe kell írnunk. Ez akkor történik meg, ha vele járunk, beszédét magunkban forgatjuk és fontolgatjuk. Ha tiszta ígéből élünk, kibontakozhat Jézus élete bennünk, és sok gyümölcsöt hozunk. Minél tisztábbak leszünk, annál belsőségesebb lesz a kapcsolatunk Jézussal. A megszentelődésben való hanyagság, a testi indulatok iránt való engedékenység visszavetnek a lelki előrelépésben. Gondoljuk meg jól.
0: Megváltó édes Krisztusom, azért fohászkodom hozzád, akadálytalanul bontakozhass ki bennem. Hadd tegyem le átkos világi vonzásaimat, amiket a te lelked bűnnek nyilvánít, amelyek megszomorítanak téged, és akadályozzák tetteimben az életet adó erők megnyilvánulását. Taníts, Uram, hogy akkor maradhatok veled, ha ígéd bennem marad, ha benned mozgok, téged szemlélek éjjel és nappal. Uram, engedd meg, kérlek, hogy az ókeresztények szép imájával folyamodjam most hozzád. Hálát adunk neked, ó Isten, a te fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, mert rajta keresztül megvilágosítottál minket, kinyilatkoztatván az igazi világosságot. Bevégezvén a napot, s elérkezvén az éjküszöbére, bételünk-e nap fényével, melyet örömünkre teremtettél. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd a dicsőség, a hatalom és a tisztelet a Szentlélekkel együtt, most és mindörökké. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Holnaptól indul a Művészetek Völgye Fesztivál. Holnaptól július 24-e és augusztus 2-a között több mint 3000 programmal várja vendégeit a Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcson, Taljándörögdön és Vigánpetenden. A Balatonfelvidék legrégibb és legnagyobb kulturális eseménysorozata korosztálytól függetlenül mindenkinek elhozza a tökéletes kikapcsolódás élményét. A Művészetek Völgye Fesztivál olyan, mint egy 10 napos kortárs művészeti összejövetel, ahol nem csak a zenei műfajok találkoznak, hanem az irodalom, a színház, a tánc és cirkuszművészetek, a filmek, a fotográfia, vagy éppen a kortárs képzőművészet. A kicsik pedig idén is garantáltan számíthatnak néhány nagyszerű gyerekprogramra. A völgy olyan, mint a béke szigete, ahol mindenki kedvére kikapcsolódhat. Szeressen akár hajnalig bulizni, a kedvenc zenekaraira, kézműveskedni, vagy éppen jogával, vagy túrával indítani a napot. Krisztus lelkületével megtartották idén Nagykállóban az országos cigánypásztorációs lelki gyakorlatot július 18-án és 19-én Nagykállóban. A Korányi Frigyes görög-katolikus általános iskola, gimnázium és kollégium épületében megtartották a 8. országos cigánypásztorációs lelki gyakorlatot. A kétnapos találkozó a lelki megújulás, a kiengesztelődés és a közösség építés jegyében hívta egybe a különböző településekről érkezett résztvevőket. A rendezvényre mintegy 20 településről több mint 60 résztvevő érkezett. A jelenlévőket Bángi Magyar Anna, a szervező Boldog Ceferino Intézet szakmai munkatársa köszöntötte, kiemelve, hogy az esemény fontos célja a helyi közösségek és egyházmegyék együttműködésének erősítése. Mint mondotta, a lelki gyakorlat nem csak lelki alkalom, hanem találkozó is. Találkozás egymással, az egyházzal és mindenek előtt Krisztussal. Felhívás parókusi alkalmassági vizsgálatra. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala parókusi alkalmassági vizsgálatot hirdet. Várják mindazon lelkészek jelentkezését, akik az Evangélikus Egyház 2005. évi 3. törvényének 12.-14. paragrafusában meghatározott feltételeknek megfelelnek. A szóbeli vizsga időpontja és a helyszín november 10-én, kedden, Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala, Budapest, 8. kerület, Puskin utca 12. A vizsgálatra augusztus 31-éig lehet jelentkezni. A deli.kerület@luteran.hu e-mail címen. Az időjárásról. Változékony nyári idő. Pénteken sok napsütés várható felhőkkel, néhol zápor is kialakulhat, északias szél és 23-28 fok valószínű. Szombaton sok napsütés várható felhőképződéssel, néhol esővel. Délre fordul a szél és 28-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.

A reformáció története, Wycliffe János, 6. rész. A skizma, a velejáró viszályokkal és romlottsággal, amely a népnek megmutatta, milyen is a pápaság, előkészítette a reformáció útját. Wycliffe egy tanulmányában, melyet a pápák szakadása címmel adott ki, arra kérte a népet, hogy ítélje meg, vajon nem igazat mond-e ez a két pap, amikor egyik a másikat kárhoztatja és Antikrisztusnak nevezi. Isten nem tűrhette tovább, mondta, hogy az ördög csak egy ilyen papon uralkodjék, hanem megosztást támasztott kettőjük között, hogy az emberek Krisztus nevében a kettőt könnyebben legyőzhessék. Wycliffe mesteréhez hasonlóan a szegényeknek prédikálta az evangéliumot. Nem elégedett meg azzal, hogy a világosságot csupán Lutterworthy parókiájának egyszerű családjai között hintse el. Azt akarta, hogy eljusson Anglia minden részébe. Ennek megvalósítására megszervezett egy prédikátorokból, egyszerű, istenfélő emberekből álló testületet, akik szerették az igazságot, és semmire sem vágytak úgy, mint arra, hogy terjesszék. Ezek az emberek mindenhová elmentek. Tanítottak a piactereken, a nagyvárosok utcáin és a vidéki dőlőutakon. Fölkeresték az időseket, a betegeket és a szegényeket. Elmondták nekik Isten kegyelmének örömhírét. Wycliffe, mint az Oxfordi Egyetem teológia professzora, Isten ígéjét az egyetem tantermeiben is prédikálta. Olyan lelkiismeretesen mutatta be az igazságot tanítványainak, hogy az evangélium doktora címet kapta. De életének fő munkája a Szentírás angol nyelvre való lefordítása volt. Egyik művében, amelynek címe On the Truth and Meaning of the Scripture, a Szentírás igazsága és jelentősége, beszámolt szándékáról, a Szentírás lefordításáról. Azt akarta, hogy Angliában mindenki anyanyelvén olvashasson Isten csodálatos tetteiről.

0: Munkája azonban hirtelen megszakadt. Bár még 60 éves sem volt, a szakadatlan erőfeszítés, tanulás és ellenségeinek támadásai megviselték erejét, és idő előtt megöregedett. Súlyos betegség támadta meg. Betegségének híre nagyon megörvendeztette a szerzeteseket. Azt gondolták, hogy Wycliffe keservesen meg fogja bánni az egyház ellen elkövetett bűnt, és siettek szobájába, hogy meghallgassák bűnvallomását. A négy szerzetesen képviselői négy civil rendőrrel együtt a haldoklónak hit ember köré gyűltek. A sír szélén állsz, mondták. Bánd meg hibáidat, és vonj vissza előttünk mindent, amit ellenünk mondtál. A reformátor csöndben figyelt, kérte ápolóját, ültesse föl, majd higgadtan nézve azokat, akik azt várták, hogy tanait visszavonja, megszólalt határozott, erős hangon, amely már oly sokszor megremegtette őket. Nem halok meg, hanem élni fogok, és újra közhírré teszem a szerzetesek gonosz cselekedeteit. A szerzetesek elképedve és megszégyenülve kisiettek a szobából. Wycliffe szavai valóra váltak. Életben maradt, hogy honfitársai kezébe adja a leghatásosabb fegyvert Róma ellen, a Bibliát, amely az emberek felszabadításának, felvilágosításának és evangélizálásának a mennyei eszköze.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Hetedik rész. Wycliffe munkáját számos nagy akadály fékezte. Betegségek terhét hordozta, és tudta, hogy már csak néhány évet dolgozhat. Látta a támadásokat, amelyekkel szembe kell állnia, de Isten igéjének ígéretei bátorították, és rettenthetetlenül ment előre. Ezt a tapasztalatokban gazdag embert a gondviselő Isten megőrizte szellemi képességeinek teljében, és alkalmassá tette arra a munkára, amely főműve volt. Míg az egész keresztény világ forrongott, a reformátor Luther-Wörthi parókiáján ügyet sem vetve a kívültomboró viharra, belevetette magát a munkába, amelyet vállalt. A munka, a Biblia első angol nyelvű fordítása végül elkészült. Isten igéje kitárulkozott Anglia népe előtt, a reformátor nem félt már sem börtöntől, sem a mágiától. Olyan világosságot adott az angol nép kezébe, amelynek soha nem szabad kialudnia. Azzal, hogy a Bibliát honfitársainak adta, többet tett a tudatlanság és a bűn béklyóinak széttöréséért, országának felszabadításáért és felemeléséért, mint amit a csatatereken aratott legdicsőbb győzelmek tettek. Mivel a könyvnyomtatás még ismeretlen volt, csak lassú és fárasztó munkával készültek a Biblia másolatai. Olyan nagy volt az érdeklődés a könyv iránt, hogy sokan szívesen vállalták másolását, de csak nehezen tudták kielégíteni az igényeket.

0: Egyik másik gazdagabb megrendelő az egész Bibliát akarta. Mások csak egy-egy részt vettek meg. Sok esetben több család közösen vásárolt egy példányt. Wycliffe Bibliája tehát csak hamar utat talált az emberek otthonába. A Szentírás a józan észre hatott, és kigyógyította az embereket a pápai dogmák iránti passzív engedelmességből. Wycliffe ekkor a protestantizmus tanítását hirdette, hogy az üdvösség a Krisztusba vetett hit gyümölcse, és csak egyedül a Szentírás tévedhetetlen. A prédikátorok, akiket ő maga küldött, terjesztették a Bibliát a reformátor írásaival együtt, mégpedig olyan eredményesen, hogy az új hitet Anglia lakosságának majdnem a fele elfogadta. A Szentírás megjelenése rémületet keltett az egyház hatalmasságaiban, de Wycliffe-nél hatalmasabb erővel találták szembe magukat, amely ellen saját fegyvereikkel nem sokra mentek. Angliában ekkor még semmiféle törvény nem tiltotta a Bibliát, mert soha azelőtt nem jelent meg a nép nyelvén. Később életbe léptettek, és szigorúan érvényesítettek ilyen törvényeket. Közben a papok erőfeszítései ellenére is egy ideig alkalom nyílt Isten igéjének terjesztésére. A pápa vezető emberei ismét a reformátor elhallgattatását tervezték. Egymás után háromszor idézték törvény elé, de minden eredmény nélkül. Először egy püspöki zsinat eretneknek nyilvánította Wycliffe írásait, és megnyerve maguknak a fiatal királyt, második Richárdot, kieszközöltek egy olyan királyi rendeletet, amely a kárhoztatott tanok védelmezőit mind börtönre ítélte.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Nyolcadik rész. Wycliffe a parlamenthez fellebbezett. Bátran emelt vádat a papi kormányszervezet ellen a Nemzeti Tanács előtt, és az egyház által szentesített visszaélések dolgában reformot követelt. Meggyőző erővel rajzolta meg a Szentszék jogtalan uralmát és romlottságát. Ellenségei zavarba jöttek. Wycliffe barátai és párthívai meghódolásra kényszerültek, és várható volt, hogy a barátait elvesztő, magára maradt idős reformátor is meghajol a korona és a püspöksüveg együttes tekintélye előtt. Ehelyett azonban a katolikusok szenvedtek vereséget. Az országgyűlés, amelyet fölrázott Wycliffe lelkesítő felhívása, hatálytalanította az üldöző rendeletet, és a reformátor ismét szabad volt. Harmadszor is a törvény elé állították, ezúttal a birodalom legmagasabb egyházi bírósága elé, amely nem kegyelmezett az eretnekségnek. A katolikusok azt gondolták, hogy Róma most végre diadalmaskodni fog, és a reformátor munkájának megállt parancsol. Ha szándékukat meg tudják valósítani, Wycliffe kénytelen lesz megtagadni tanait, vagy a törvényszékről egyenesen a mágiára vezet az útja. Wycliffe azonban nem hátrált meg. Nem akart alakoskodni. Bátran

0: A tanácskozó teremben érezni lehetett a Szentlélek erejét. Isten foglyul ejtette a hallgatók lelkét, mintha földbe gyökerezett volna a lábuk. Az Úr tegezéből lövellő nyílként hasítottak szívükbe a reformátor szavai. Az eretnekség vádját, amit fölhoztak ellene, meggyőző erővel visszafordította vádolóira. Azt kérdezte tőlük, hogyan merik terjeszteni a tévedéseket? Nyereségért áruba bocsátani Isten kegyelmét? Mit gondoltok? Mondta végül. Kivel harcoltok? Sírszélén álló öreg emberrel? Nem. Az igazsággal, azzal az igazsággal, amely erősebb nálatok, és le fog győzni titeket. E szavakkal hagyta ott a zsinatot. Egyetlen ellenfele sem próbálta útját állni. Wycliffe munkája már csak nem véget ért. Az igazság zászlaja, amelyet oly sokáig hordozott, már-már kihullott kezéből, de még egyszer bizonyságot kellett tennie az evangéliumról. Az igazságnak, pontosan a tévejgés birodalmának erődjéből kellett megszólalnia. Wycliffe-et Rómába pápai ítélőszék elé idézték, amely oly sokszor ontotta a szentek vérét. Tudta, milyen veszély fenyegeti, mégis engedelmeskedett volna az idézésnek, ha egy szélütés nem tette volna lehetetlenné utazását. Bár hangja nem volt hallható Rómában, de levél útján szólhatott, és elhatározta, hogy élni fog ezzel a lehetőséggel.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Kilencedik rész. Parókiájáról a reformátor levelet írt a pápának, amelyben tisztelettudó hangon és keresztény szellemben, de élesen megrótta a szentszék fényűzését és hivalkodását. Végtelenül örülök, mondta, hogy minden ember előtt, de különösen Róma püspöke előtt bizonyságot tehetek hitemről, s mivel azt józannak és igaznak tartom, feltételezem, hogy ő azt a legnagyobb készséggel jóvá fogja hagyni, ha pedig tévedés helyesbíti. Mindenek előtt hiszem, hogy Krisztus evangéliuma azonos Isten teljes törvényével. Hiszem és vallom, hogy Róma püspökét, mivel ő Krisztus helytartója itt a földön, mindenkinél jobban köti az evangéliumban foglalt törvény. Krisztus tanítványai között a nagyság nem a földi méltóságban vagy a dicsőségben állt, hanem Krisztus életének és magatartásának pontos követésében. Krisztus földi élete idején nagyon szegény volt. Megvetett és elutasított minden földi hatalmat és dicsőséget. A hívő ember csak annyiban követheti a pápát, vagy bármelyik szentet, amennyiben azok az Úr Jézus Krisztust követik. Mivel Péter és a Zebedeus fiúk akkor, amikor Krisztus intelmei ellenére földi dicsőséget kívántak, vétkeztek, e tévejségükben nem szabad őket követni. A pápának minden földi hatalmat és uralmat a világi hatalmakra kell hagynia, és hatékonyan kell erre befolyásolnia és intenie az egész papságot, mert Krisztus és apostolai is így tettek. Ezért, ha e dolog bármelyikében hibáztam, a legalázatosabban alávetem magam a büntetésnek, még a halálnak is, ha a szükség úgy kívánja.

0: Ha a magam személyével azt tehetném, amit akarok vagy szeretnék, akkor minden bizonnyal megjelennék Róma püspöke előtt. De az Úr meglátogatott, és azt mondta, hogy inkább Istennek engedelmeskedjem, mint embereknek. Befejezésül ezt írta. Imádkozzunk Istenhez, indítsa arra pápánkat, 6. Urbánt, hogy miként kezdetben tette, úgy éljen és cselekedjen papságával együtt, mint az Úr Jézus Krisztus, hogy hatékony tanításuk nyomán mások is híven ugyanezt tehessék. Wycliffe tehát bemutatta a pápának és bíborosainak Krisztus szelídségét és alázatosságát. De nem csak nekik, hanem az egész keresztény világnak bebizonyította, hogy milyen kirívó különbség van köztük és mesterük között, akit állítólag képviselnek. Wycliffe felkészült arra, hogy hűségéért életével kell fizetnie. A király, a pápa és a püspökök összefogtak ellene, hogy elpusztítsák, és biztosnak látszott, hogy legfeljebb még néhány hónap, és a mágiára kerül. De bátorsága rendíthetetlen volt. Miért mondjátok azt, hogy a mártíromság dicsőségét távol kell keresni? Kérdezte. Hirdessétek Krisztus evangéliumát a gőgös főpapoknak, és ti is mártírok lesztek. Hogyan? Éljek és hallgassak? Soha. Jöjjön a vihar! Felkészültem rá. A gondviselő Isten azonban még mindig oltalmazta szolgáját.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: A reformáció története, Wycliffe János, 10. rész. Az az ember, aki egész életében mindennapos veszélyek közepette bátran kiállt az igazságért, nem lett az igazság gyűlölőinek zsákmánya. Wycliffe sohasem igyekezett elrejtőzni a veszély elől, és az Úr megoltalmazta. Most, amikor ellenségei már biztosra vették, hogy Wycliffe a kezükben van, Isten nem engedte, hogy ártsanak neki. Lutterworthy gyülekezetében, amikor éppen úrvacsorát akart osztani, szélütést kapott, és nem sokára meg is halt. Isten jelölte ki Wycliffe munkáját. Az igazság ígéjét szájába adta, és őrséget állított mellé, hogy az igazság eljuthasson a néphez. Életét és munkálkodását lehetővé tette addig, amíg le nem fektette a nagyszerű reformációs munka alapját. Wycliffe a sötét középkor homályából lépett elő. Senki nem járt előtte, akinek a munkájához igazíthatta volna reformjának rendszerét. Isten, miként Keresztelő Jánost is, különleges feladat elvégzésére hívta el. Új korszak előhírnöke volt. Az igazság, amelyet bemutatott, mégis egységes és egész, amelyet az utána következő reformátorok sem múltak felül, és amelyet egyesek még 100 év múlva sem értek el. Az alap olyan széles és mély, a váz olyan szilárd és valóságos volt, hogy az utána jövőknek nem kellett rajta változtatniuk. A Biblia volt a forrása a Wycliffe által elindított nagy mozgalomnak, amely a lelkiismeret és a gondolkozás felszabadítását és a Róma diadal szekeréhez oly sokáig hozzákötött nemzetek szabadonbocsátását célozta. A Biblia volt annak az áldásnak a forrása, amely a 14. század óta az élet vizeként árad a korszakokon át.

0: Wycliffe szilárdan hitt abban, hogy a Szentírás Isten akaratának ihletett kinyilatkoztatása, a hit és gyakorlat hiteles szabálya. Úgy nevelték, hogy a római egyházat mennyei csalatkozhatatlan tekintélynek tartsa, és feltétlenül tisztelje ezer éven át elfogadott tanításait és szokásait. De ő mindezektől elfordult, és Isten szent szavára figyelt. Ez volt az a tekintély, amelyet az emberekkel el akart ismertetni. Kijelentette, hogy nem a pápa által megszólaló egyház, hanem az ige által megszólaló Isten az egyedüli igaz tekintély. Nem csak azt tanította, hogy a Biblia Isten akaratának tökéletes kinyilatkoztatása, hanem azt is, hogy a Szentlélek a Biblia egyedül magyarázója, és minden ember a Szentírás kutatása nyomán tudhatja meg, mi a feladata. Így az emberek figyelmét a pápáról és a római egyházról Isten ígéjére irányította. Wycliffe a legnagyobb reformátorok egyike volt. Az utána jövők kevesen értek föl hozzá műveltségben és a gondolatok tisztaságában. Csak kevesen képviselték olyan szilárdan és védték olyan bátran az igazságot, mint ő. Tiszta élet, fáradhatatlan szorgalom a tanulásban és munkában, megvesztegethetetlen becsületesség, krisztusi szeretet és hűség a szolgálatban. Ez jellemezte az első reformátort, aki értelmileg sötét és erkölcsileg romlott korban született. Wycliffe jelleme a Szentírás nevelő, átalakító hatalmáról tanúskodik. A Biblia formálta olyanná, amilyen volt.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Tizenegyedik rész. Wycliffe tanításai egy ideig még terjedtek. Követői a Lollardok nem csak Angliát járták be, hanem más országokat is, és hirdették az evangéliumot. Most, hogy vezérük eltávozott, a prédikátorok még nagyobb buzgósággal dolgoztak. Tömegek gyűltek össze, hogy hallgassák tanításaikat. A nemesség közül is megtértek egy néhányan, sőt, még a királyné is hívő lett. Sok helyen a nép viselkedése feltűnően megjavult, és a katolicizmus bálványimádását tükröző szimbólumait eltávolították a templomokból. Az üldözés könyörtelen vihara azonban csak hamar rátört azokra, akik a Bibliát, mint útmutatót elmerték fogadni. Az angol uralkodók, akik Róma támogatásával akarták megerősíteni hatalmukat, tétovázás nélkül feláldozták a reformátorokat. Anglia történelmében először fordult elő, hogy mágia halálra ítélték az evangélium követőit. Egyik mártír halál a másikat követte. Az igazság megbélyegzett és megkínzott képviselői csak a seregek urának sírhatták el panaszukat. Az egyház ellenségeiként és a birodalom árulóiként üldözve tovább prédikáltak titkos helyeken is, menedéket keresve ott, ahol tudtak. A vallásos hit megromlása elleni csendes, buzgó, komoly, türelmes tiltakozás még századokon át hangzott a tomboló üldözés ellenére is. A régi idők keresztényei csak részben ismerték az igazságot, de megtanulták szeretni és követni Isten szavát, és türelmesen szenvedtek érte. Az apostoli kor tanítványaihoz hasonlóan sokan feláldozták földi javaikat Krisztus ügyéért. Akik otthonukban maradhattak, szíves örömest nyújtottak menedéket száműzött testvéreiknek, és amikor őket is elűzték, készségesen vállalták a száműzöttek sorsát.

0: Igaz, hogy ezrek, megrémülve üldözőik dühétől, hitük feláldozásával vásárolták meg szabadságukat, és vezeklő öltözetben távoztak börtönükből, hogy közhírré tegyék hitük megtagadását. De nem volt kevés azoknak a száma sem, és voltak köztük nemesi származású és szegény egyszerű emberek egyaránt, akik föld alatti börtöncellákban vagy kínzások és lángok között tettek bizonyságot az igazságról, és örültek annak, hogy Isten méltóvá tette őket arra, hogy Krisztus szenvedéseiben részesüljenek. A katolikusok nem vihették véghez szándékukat az élő Wycliffel, és gyűlöletüknek nem szerezhettek elégtételt addig, míg teste csendben nyugodott a sírban. A konstanci zsinat által hozott rendelet értelmében azonban halála után több mint 40 évvel kihantolták csontjait, és nyilvánosan elégették, hamuját pedig egy közeli patakba szórták. Ez a patak, mondja egy régi író, hamvait az Avonba vitte. Az Avon a Severnbe, a Severn pedig a tengerszorosokba, azok pedig a nagy óceánba. Wycliffe hamvai így szimbolizálják tanait, amelyek elterjedtek az egész világon. Ellenségei alig ha eszméltek rá, hogy milyen sokat mond rossz indulatú tettük. Wycliffe írásai késztették arra a csehországi Husz Jánost is, hogy megtagadja a katolicizmus számos tévedését és reformációt kezdjen. Így szóródtak szét az igazság magvai ebben a két egymástól oly távol eső országban. Csehországból a munka más országokba is elterjedt. Az emberek figyelme Isten régen elfelejtett igéjére terelődött. A mennyei kéz elkészítette a nagy reformáció útját.
1: Krisztus zászlóvivői.

Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.

A reformáció története. Husz János és Jeromos. Első rész. Csehországba már a 9. században eljutott az evangélium. A Bibliát lefordították, és a nép nyelvén tartották az Isten tiszteleteket. De a pápa hatalmának növekedésével Isten szava homályba borult. Hetedik Gergely, aki vállalkozott arra, hogy a királyok gőgjét megtörje, legalább annyira szerette volna a népet elnyomni, mint a királyokat megalázni. Ezért kiadott egy bullát, amely megtiltotta, hogy cseh nyelven Isten tiszteleteket tartsanak. A pápa kijelentette. A mindenhatónak tetszett, hogy a papok az Isten tiszteletet ismeretlen nyelven tartsák, és ez szabály megszegésének sok gonoszság és eretnekség lett a következménye. Ezért Róma úgy rendelkezett, hogy Isten szavának világosságát ki kell oltani, és a népre sötétséget kell borítani. Isten azonban gondoskodott más eszközökről, hogy egyházát megőrizze. Sok valdens és albigens, akiket kiűztek hazájukból, Franciaországból és Olaszországból, Csehországba menekült. Nyíltan ugyan nem mertek tanítani, de titokban buzgón dolgoztak. Így maradt fenn az igaz hit egyik századról a másikra. Husz János kora előtt is voltak Csehországban olyan emberek, akik nyíltan elítélték az egyház romlottságát és a nép feslett életét. Munkájuk általános érdeklődést keltett. A papság nyugtalankodni kezdett, és megindult az üldözés az evangélium követői ellen. A hűségesek kénytelenek voltak Isten tiszteleteiket az erdőben és a hegyek között tartani. A katonák azonban felkutatták őket, és sokukat megölték. Majd megjelent egy rendelet, amely kimondta, hogy azokat, akik nem járnak a katolikus templomba, meg kell égetni. De a keresztények, miközben feláldozták életüket, örömmel várták ügyük diadalát.

0: egyikük, akik szintén azt tanította, hogy az üdvösséghez csak a megfeszített megváltóba vetett hit által lehet jutni, haldoklása közben ezt mondta. Az igazság ellenségeinek haragja most diadalmaskodik fölöttünk, de nem lesz így örökké. Támad majd valaki a köznép közül, kard és hatalom nélkül, akit nem tudnak legyőzni. Luther kora még messze volt, de nem sokára fellépett valaki, akinek Róma elleni bizonyságtétele felkavarta a nemzeteket. Husz János egyszerű emberek gyermeke volt. Atya halála miatt korán árván maradt. Kegyes életű édesanyja, aki a műveltséget és az istenfélelmet tartotta a legértékesebb vagyonnak, igyekezett fiát hozzájuttatni ehhez az örökséghez. Husz egy vidéki iskolában tanult, majd pedig a Prágai Egyetemre járt, ahová ingyenes tanulóként vették fel. Anyja a szegény özvegy elkísérte Prágai útjára. Földi vagyona nem volt, amelyet fiának adhatott volna, de amikor a város közelébe értek, letérdelt az apátlan ifjú mellé, és a mennyei atya áldását kérte rá. Még csak nem is sejtette, hogyan fog Isten imájára válaszolni. Az egyetemen Husz csak hamar kitűnt, lankadatlan szorgalmával és gyors előmenetelével. Fedhetetlen életéért, kedves, megnyerő viselkedéséért mindenki becsülte. Husz a katolikus egyház őszinte híve volt, és buzgón igyekezett hozzájutni azokhoz a lelki áldásokhoz, amelyeket az egyház ígért. Egy vallásos ünnepség alkalmával meggyónt. Befizette szűkös vagyonának utolsó filléreit, és csatlakozott a menethez, hogy részesüljön a megígért feloldozásban.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Második rész. Husz főiskolai tanulmányainak befejeztével pap lett, és egyre magasabb tisztséget kapott. Csak hamar a királyi udvarba került. Az egyetem, ahol tanulmányait végezte, professzorává, majd rektorává avatta. Néhány év leforgása alatt az egyszerű ingyenes tanuló az ország büszkesége lett. Nevét egész Európában ismerték. Husz azonban nem az egyetemen kezdte el reformmunkáját. Évekkel pappá szentelése után kinevezték a Betlehem kápolna prédikátorává. E kápolna alapítója, mint nagyon fontos dolgot, javasolta, hogy a szentírást a nép nyelvén prédikálják. Csehországban Róma tiltakozása ellenére sem álltak el teljesen ettől a gyakorlattól. A Bibliát azonban a nép nem nagyon ismerte, és a legsúlyosabb bűnök uralkodtak minden társadalmi osztályban. Ezeket a bűnöket Husz szigorúan elítélte. Isten igéjére hivatkozott, hogy érvényt szerezzen azoknak az elveknek, az igazság és tisztaság elveinek, amelyeket tanított. Egy prágai polgár, név szerint Jeromos, aki később nagyon szoros barátságot kötött Husszal, Angliából hazatérve elhozta magával Wycliffe írásait. Az angol királyné, aki Wycliffe tanításai nyomán megtért, cseh hercegnő volt. Befolyása hozzájárult ahhoz, hogy szülőföldjén Wycliffe munkái nagyon sok emberhez eljutottak. Ezeket a műveket Husz érdeklődéssel olvasta. Hitte, hogy szerzőjük őszinte keresztény, és szívesen fogadta az általa javasolt reformokat. Husz tudtán kívül már rá is lépett arra az útra, amely messzire vitte Rómától. Ez idő tájt Angliából két idegen érkezett Prágába.

Tanult emberek voltak. Elfogadták a világosságot, és azért jöttek, hogy e távoli országban elterjesszék. Első dolguk volt, hogy nyílt támadást indítsanak a pápai fennhatóság ellen. A hatóságok csak hamar elhallgattatták őket, de ők nem mondtak le szándékukról, és ezért más eszközökhöz folyamodtak. Mivel nem csak prédikálni, hanem festeni is tudtak, fölhasználták-e művészetet. Olyan helyen, ahol mindenki láthatta, két képet rajzoltak. Az egyik Krisztust ábrázolta, amint alázatosan és szamáron ülve, a Máté 21.5 alapján, bevonul Jeruzsálembe. Az utazástól elnyűt ruhájú, mezítlábas tanítványai kíséretében. A másik egy pápai körmenetet jelenített meg, a pápa gazdagon díszített palástban, a hármas koronával a fején, pompásan fölciszomázott lovon ül, előtte kürtösök haladnak, utána pedig kápráztató díszbe öltözött bíborosok és főpapok. Ez olyan prédikáció volt, amely minden rendű és rangú ember figyelmét megragadta. Tömegek jöttek, hogy a rajzokat megnézzék. Mindenki megértette az erkölcsi tanulságot, és sok emberre mélységes benyomást gyakorolt a Krisztus, a szegény, alázatos mester és állítólagos szolgája a gőgös és fennhéjázó pápa közötti kirívó ellentét. Nagy volt a felbojdulás Prágában, és az idegenek egy idő után jobbnak látták, ha saját biztonságuk érdekében eltávoznak, de tanításuk nem ment feledésbe. A képek mély hatást gyakoroltak, Husz lelkére is. A Biblia és Wycliffe írásainak alaposabb tanulmányozására indították. Jól lehet, ekkor még nem tartott ott, hogy teljes egészében elfogadja a Wycliffe által képviselt reformokat, de világosabban látta a pápaság igazi jellegét, és még szenvedélyesebben bélyegezte meg a papság gőgjét, becsvágyát és romlottságát.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ismét megnyitja kapuit holnap a Művészetek Völgye lélegzett református udvara. Lélegzetvételt, megnyugvást és közösséget kínál ebben az évben is a Taliándörögdi lélegzett református udvar a Művészetek Völgye forgatagában holnaptól július 24-e és augusztus 2-a között. Több mint két évtizede tárja ki kapuit a Taliándörögdi református templom és kertje a Művészetek Völgye ideje alatt, hogy a fesztiváloknak értékes lelki és művészeti tartalmakkal elcsendesedési lehetőséget kínáljon. A református közéleti és kulturális alapítvány által működtetett udvarban egyszerre adnak frissítő üdítőket, nyugányat a betérőknek, és lehetőséget arra, hogy mélyebben megismerjék küldetésüket. 10 nap alatt mintegy 55 programot kínál a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivál. Mivel június 15-én már lejárt a jelentkezés ideje az idei Ars Sacra Fesztiválra, ezért most már közzéteszik a megtervezett műsorokat. Először most Miskolcról. A Miskolci Éltető Lélek Alapítvány, Miskolc önkormányzata, civil szervezetek, valamint intézmények, művészek, egyházi felekezetek és iskolák együttműködésével rendezik meg idén a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivált szeptember 11-e és 20-a között. A programsorozat több mint 600 szereplőt vonultat fel, 10 nap alatt pedig mintegy 55 programot kínál az érdeklődők számára. A fesztiválról szóló sajtótájékoztatón Várhelyi Krisztina, a fesztivál főszervezője, elmondta, a fesztivál 10 napja alatt képzőművészeti kiállításokkal, lelkiségi programokkal, koncertekkel, beszélgetésekkel, szentmisével, valamint egy konferenciával is várják az érdeklődőket. Hozzátette, hogy több mint 600 szereplőt felvonultató eseménysorozatra reményeik szerint legalább 10 000 fognak ellátogatni. Liturgikus munkatársak képzése indul ősszel a Veszprémi Főegyházmegyében. A Veszprémi Főegyházmegye október 9-től ismét elindítja a liturgikus munkatársak képzését a plébániákon szolgálatot teljesítő 30 és 55 év közötti laikus férfiak számára. A jelentkezési határidő augusztus 15-e. A képzés célja, melyre várják a plébániai munkatársak önkéntes szolgálattevők jelentkezését is, hogy a résztvevők jobban megismerjék a Szentírást, a liturgiát, az egyház működését, a Veszprémi Főegyházmegye sajátosságait és a közösség liturgikus szolgálatának lehetőségeit. A program segítséget nyújt a résztvevők számára ima életük elmélyítéséhez, és ahhoz, hogy hatékonyabban tudjanak kommunikálni mind a lelkipásztorokkal, mind a többi plébánián szolgálatot végző társukkal. Az időjárásról. Változékony nyári idő. Pénteken sok napsütés várható felhőkkel, néhol zápor is kialakulhat, északias szél és 23-28 fok valószínű. Szombaton sok napsütés várható felhőképződéssel, néhol esővel. Délre fordul a szél és 28-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A mai műsorban az amerikai szerző Aldous Huxley Szép új világ című 1932-ben megjelent utópisztikus regényét vesszük szemügyre. Az utópia fogalmát rendszerint úgy értjük, mint a vágyott, áhított jövő képét, vagy akár egyenesen tervrajzát. A disztópia vagy anti-utópia ezzel szemben a félt, elkerülni vágyott jövő képét és megvalósítási lehetőségeinek a számbavételét jelenti. Az utópia a haladásba és a felvilágosodásba vetett hithez tartozik inkább, míg az ellenutópiákat a haladásba vetett hitből való kiábrándulás vagy az iránta eleve meglévő szkepszis élteti. Nem lehet csodálkozni azon, hogy a 20. század legmeggyőzőbb és irodalmilag is legjobban sikerült jövőről írott művei, gondoljunk Orwellre, Zamyatinra és Huxleyra, a disztópia műfaját képviselik, és a tudományos fantasztikus irodalom folytatja tovább kimeríthetetlen változatosságban. Noha az utópia szót Thomas More alias Mórus Tamás alkotta meg 1516-ban, már korábban is léteztek hasonló jellegű művek. Maga a szó görög eredetű, az ó, sehol, és a toposz, hely fogalmak összepárosításából származik. Jelentése nem létező hely, sehol sincs ország. Amikor 1516-ban latinul kiadta a De Optima Rei Publicae Statu Deque Nova Insula Utopia című útirajzát, dialógus regényét, filozófiai értekezését, a pontos meghatározás alig ha lehetséges, még nem sejthette, hogy ezzel lerakja egy eljövendő és roppant szerteágazó műfaj alapjait.

Szabadság, egyenlőség, testvériség. A polgári államok jelszava az 1789-es úgynevezett nagy francia forradalom óta. Huxley világállamáé pedig közösség, azonosság, állandóság. Ezen eszmények jegyében épül a tökéletesnek vélt és szerveződött Brave New World. A szabadsággal szemben itt az állandóság a létezés alapja. Nem létezik civilizáció társadalmi stabilitás nélkül, az meg egyéni stabilitás nélkül, a kerekeknek forogniuk kell, ehhez emberek kellenek, egészséges emberek, engedelmes emberek, stabilan elégedett emberek. Viszont a szabadság csak arra való, hogy tehetetlenek és szánalmasak legyenek, nem megfelelő emberek a nem megfelelő helyen. Egyetlen bűn sem olyan elvetendő, mint a szabványos viselkedéstől való eltérés. Áll a regényben. Az állandóság, a stabilitás fundamentuma, a precizitás, a kiszámíthatóság, a mennyiségek bizonyossága. A műben szinte minden leírásnak, jellemzésnek elmaradhatatlan eleme mindvégig, számos esetben ismétlésszerűen is, a számadatok sora. Például a Bokanovszki eljárás maklónozásnak mondanánk, bimbó sarjadzása, idézem. Odaintett magához egy szőke, pirosposgás fiatalembert, aki éppen ott haladt el. Mr. Foster, szólította meg. A pirosposgás fiatalember odament. Meg tudnám mondani, milyen rekordot értünk el egyetlen petefészekből? A központunkban 16.012-t, vágta rá a választ Foster. Nagyon gyorsan beszélt, élénk kék szeme volt, és érezhető örömmel idézte a számokat. 16.012, 189 ikercsoportban. Jelenleg éppen egy csodálatos delta mínusz petefészken dolgozom. Még csak 18 hónapos, már is 12.700 gyermeket nyertünk belőle, lefejtett, illetve embrionális formában, és még mindig szépen termel. És még néhány szemléltető adat. Az érlelő palackok útja 2136 méteren át tart. A kondicionálás során 62.000-szer ismételik az axiomatikussá váló vezérelveket. 83 delta végezte a hidegpréselést, 107 epsilon tevékenykedik az öntödében, stb. A hamvasztás során kiszűrik a füstből a felnőtt hullánként több mint másfél kilót, ami legalább 400 tonna foszfort jelent évente csak Angliából. Félelmetes párhuzamot idéz föl ez a szemtelen, az életet pusztán nyersanyag halmaznak tekintő haszonelvű ridegség. Ezt a döbbenetet váltja ki Jonathan Swift 1729-ben írott, groteszken ironikus, maró röpirata is, a szerény javaslat. Ebben kora gazdasági nehézségeinek leküzdéséért, az alsó rétegbe született csecsemők hasznosításáról ír. Egy igen jól értesült amerikai ismerősöm, akivel Londonban akadtam össze, biztosított afelől, hogy a zsenge, egészséges, jól ápolt, egyéves gyermek épp oly élvezetes, ízletes, tápláló és hasznos étel, mint bármely más húsféle, akár pörköltnek, akár nyárson vagy sütőben sütve, ha pikánsan fűszerezzük, grillezve is kitűnő, de egyszerű főtt húsnak is alkalmas. Tisztelettel javaslom tehát, tétessék nyilvános megfontolás tárgyává, hogy az imént kiszámított 120.000 gyermekből 20.000 szolgáljon tovább tenyésztésre, s ennek csupán egy negyede legyen hímnemű. Ez a mennyiség is jóval több,
mint amennyi a lábas jószágoknál szokásos, gondolok arra a néhány jó fekete marha vagy sertés apa állatot, ilyen esetben meghagyunk.

avagy az irónia eszközeként hasonlatban jelenik meg a természet. A hallgatók a távoli mennybolt felé emelték tekintetüket, mint a csirkék ivás közben. Sőt, a fogyasztói társadalom számára a kankalin és a táj egyetlen szempontból igen káros. Ingyen van. És a stabilitás szervezett társadalmában a különösség a furcsaság jele, ha a hős Bernard Marx ilyen vágyat dédelget, néhány órát sétálgatni a hangában. A természet e társadalom életében csak lepárolt formában lehet jelen, mintha csupán lenge emlékét engednék érzékeik közelébe, ezzel mintegy kielégítve, közömbösítve az ösztönökben még megmozduló természetes vágyakat. A fürdés után az illatorgona bájosan fölüdítő gyógyfű kapriccsót játszott éppen, lüktető arpeggio kakukkfűből, levendulából, rozmaringból, bazsalikomból, mirtuszból, tárkonyból, aztán merész modulációk sora. Az irónia itt is átszövi a jelenetet. No meg egy leheletnyi vesepuding, egy kis sertéstrágya halvány gyanúja, majd vissza azokhoz az egyszerű aromákhoz, amelyekkel a darab indult. Az illatorgona eme illat, szag és bűz kavalkádja az ábrázolt életforma teljes értékzavarát is tükrözi.

Az állandósághoz szervesen kapcsolódik az azonosság, amely látszólag egybecseng az egyenlőség címkével, de annak épp erőteljes paródiája. Talán e vonatkozásban éleződik ki legjobban a Huxley disztópia. Az azonosság jegyében ugyan futószalagon állítják elő az emberpótlást, a hipnopédia segítségével kondicionálják őket azonosan, de ezáltal éppen megváltoztathatatlanul különbözőre is, hiszen 5 kasztba sorolják az embereket, sőt, ezeken belül is van megkülönböztetés. A kasztokat a görög ABC betűivel nevezik meg, éppen az európai kultúrának a demokráciáról lehetséges modellt adó civilizáció korszakát megidézve, bár az is kizárólag a szabad férfi pólisz lakókra vonatkozott, és igen rövid ideig maradt fönn. Az alfáktól az epsilonokig a kasztokon belül teljes a lét. Arra kondicionálunk mindenkit, hogy éppen ott legyen boldog, ahová nevelődik. Azokkal legyen azonos az értékrendje, ezáltal kiküszöbölődik minden konfliktus e társadalomban, illetve világállamban, melyben a kormányzók célja a szociális biztonság. Tehát egyetlen nagy, nemzetek fölötti diktatúra születik a hatékonyság igényeinek megfelelően, ahogy Danyi Zoltán a mű első magyar fordítója fogalmazott 1946-ban, a második kiadás megjelentekor. Ő már akkor arról a dilemmáról írt fejtegetést, hogy az emberi fejlődésben mi a tudomány jelentősége. Az ember használja-e a tudományt, avagy az embert a saját céljaira? A jeles Nobel-díjas tudós, Szentgyörgyi Albert is küzdött életünknek ezzel a súlyos anomáliájával. Erről zsoltáros hangvételű versei is számot adnak, 1964-ben írta. Uram, az anyag titkos erőit feltártad előttünk, hogy nehéz munkánk könnyítsd, s fölemeld életünk. Hangunknál sebesebben tanítottál utazni, hogy embertől embert ne válasszon el a távol. Isten, mentsd meg a gyermekeinket, mentsd meg értelmüket, hogy romlásunk ne ronthassa meg őket. Mentsd meg életüket, hogy a másra fogott fegyver ne őket érje. Szüleiknél jobbak lehessenek, hogy majd fölépíthessék saját világuk, szép, tiszta, méltányos, jót akaró világot, hol béke és szeretet uralkodik örökké.

A mai globalizmus meg éppen sejtethet egy szép új világszerű jövőképet. S minden pozitív vagy negatív utópiában éppen az a legizgalmasabb, mi az benne, ami akár meg is valósulhat. Az 1931-ben a gazdasági világválság idején írt műben már szerepelhetett volna a nukleáris energia. Ennek hiányát kritikusai szemére is vetik. Ám Huxleyt nem a technikai fejlődés mikéntje, hanem annak emberi életre gyakorolt hatásai érdeklik. Pusztán az a feladat, hogy történetet mondjak el, egyre kevésbé érdekel. Ez lehet az oka, hogy nincsen gazdagon áradó cselekmény a regényben. Az egyedüli, igazán és állandóan figyelmet érdemlő dolgok, az élettel kapcsolatos magatartások és az ember viszonya a világhoz, nyilatkozta az alkotó. A regényben is azokat az eredményeket ismerteti részletesebben, amelyeket közvetlenül az emberen alkalmaznak. Az élet minőségét ugyanis magával az élővilággal foglalkozó tudományok változtathatják meg közvetlenül. Javíthatják, nehézzé tehetik, vagy el is pusztíthatják. Ebben a mű időszámítása szerinti Ford utáni 632-ben, valamikor a harmadik évezred derekán megvalósult világban, a magasfokú gépesítésnek csak az szab határt, hogy ne álljon az emberek rendelkezésére túl sok szabadidő. Ezért tartják fönn például a mezőgazdaságot, ahogy mond a vezető fejtegeti Johnnak a vadembernek. Az égen helikopterek és rakétajáratok röpködnek, szórakozásnak ott a televízió és a tapi, a vetítőteremben színes, hangos, illatos és taktilis ingereket ad át a film. Csak a kéz tartandó ehhez a szék karfáján.

E világban korlátlan, kisgyermekkortól kötelezően gyakorolt a szabad szerelem. Vagy inkább nevezzük egyszerűen testi kielégülésnek, hiszen itt mindenki mindenkihez tartozik. És ezzel meg is valósul a közösség. Barátságos mosolyjal üdvözölték Leninát, a folyosón most tódultak ki az alfa férfiak, s ő már csak nem mindegyikükkel eltöltött egy-egy éjszakát. 4 hónapja jársz valakivel, szörnyen kínos folyton egy alakkal járni, anélkül, hogy más valakid is lenne. És ott vannak még a szabadtéri szupersportok. A munkájával is mindenki elégedett, ebben is közösek, de ez is éppen negatív tükörképe a testvériség eszménynek. Még lehetőség sincs fölfogni a valódi összetartozást, mivel nem adódik alkalom az egymás segítésére, hiszen a közösség csak hangzatos jelszó. Valójában üres szlogen csupán. Látszat erejét az erősíti, hogyha mégsem lenne valaki elégedett, annak ott a szóma szedése. Ez a kábítószer és az alkohol káros hatásai nélkül ugyan, de az itt és mostból, a valóságból teljesen kiemelő, elbódító tabletta, ami szervezetten és állandóan mindenki rendelkezésére áll. Néhány példa erre. A szómát az ebéddel együtt szolgálták föl. A gyülekezeti tiszteleten a szómatabletták az asztal közepére voltak helyezve. Bekapott 6 félgrammos szómatablettát, lefeküdt az ágyára, és 10 percen belül már a hold örökké valóság tájaira ért. Legalább 18 óra fog eltelni addig, míg újból visszajut saját idejébe. A rezervátumban felejtett Linda asszony számára a civilizációba való visszatérés a szómához való visszatérést jelentette. A nappali főműszaknak éppen vége volt. Az egysínű vonat állomása előtt a jegykiadó tisztviselő mindegyiküknek a jegyével együtt odalökött egy kis kartondobozkát. Benne a napi szóma fejadag. 4 darab félgrammos tabletta, szombatonként 6 darab. Tehát az összboldogság alapja a neopavlovi kondicionáltság, mondhatnánk a teljes determináció, az elhasználni, fogyasztani az egyetlen kizárólagos cél, és a semmiben sem különbözni elv a létszemlélet fundamentuma. Ez a boldognak nevezett állandóság épp attól fosztja meg az embert, amit lényegének tartunk, a teremtő erőtől. Ebben az utópiában, disztópiában hiába a folyamatosan kielégített hedonizmus, az alfáknak sem adatik cselekvő tér, csupán reprodukálásra képesek. De elveszett életükből az érzelem, a család, a küzdés, a kulturális sokszínűség, a művészet, a tudomány, a filozófia, még a vallás is. Bár a megcsonkított kereszt, a T-szimbólum, illetve a fordizmus is csak azért van beléjük programozva, hogy amit nem sikerült teljesen kiirtani mindezekből, a lélek mélyén mozduló személyesség kapjon valami levezető formát. Akik még ezek ellenére is, a génkezelés olykori hibáiból eredően gondolkodni kezdenek, érezni akarnak, a lakatlan szigetre kerülnek, vagy a rezervátumba is visszamehetnek. Pedig ezek nem alternatívák, még Shakespeare összes műveivel fölékesítve sem.
A mű címéül szolgáló szószerkezet, a Brave New World, a vihar, The Tempest 5. felvonásának első színében hangzik el Miranda sóhajában. Ó, szép új világ, melyet íj emberek laknak! Shakespeare szerint itt az egyéni tudat szigetén lehetséges a gondolat. De nyitva hagyja a kérdést, mi lesz ebből Milánóban, visszatérve oda? Talán ez a belső, mély összefüggés köti a regényt a viharhoz. Shakespeare, aki egymaga a teremtés fele, ahogy Petőfi Sándor mondta, mindent tud az emberi, összetett, ezerszínű világról, éppenséggel a mi világunkról, illetve a képzelt harmadik évezredről is. És éppen ez a mindennek ellenére mégis szerethető létezés üresedik ki a disztópiában, ez foszlik embertelen kiszámítottsággá. Mintha Huxley is Géher István professzor úrhoz hasonlóan, illetve azonosan közeledett volna Shakespearehez. A tragikus létkérdések továbbra is ott visszhangzanak benne. Életre való-e az emberiség? Létrehozhat-e társas kapcsolataiban is kibontakozó vagy szétzilálódó önmagából szervezett társadalmat? Lehet-e romlandó emberanyagból maradandó új világot teremteni? Minden lehetséges, amíg gondolkodik az ember. De amíg gondolkodik, nem szabadulhat az egyéni tudat szigetéről, ahol az élet is, a halál is, csak gondolat, álom. A gondolkodó szellem ébren álmodik. Hiszünk a szellem emberében? Kívánjunk neki szép álmokat, mert álmai mi vagyunk, fogalmazta ihletetten Géher tanár úr.

A csontvázzád esztillált szabályozottságban nyilván nem lelheti helyét az ellenpólust képviselő vadember, hiszen az ő világa az ösztönök szintjén maradó emberek együttese. Abban sincsen cél, teremtőerő, csak az élvezetért ott meg kell szenvedni. Valójában tehát nem kínál föl alternatívát. Az író a jelenét, a válság éveinek értékzavaros világát épp azzal bírálja legerőteljesebben, hogy a jövőben sem lát kiutat. Pedig ez a jövő társadalmával foglalkozó negatív utópia eredetileg abból a pajkos szándékból fogant, hogy a szerző jól elszórakozzék az írótárs Wells ugratásával. Legalábbis így indult, igaz után az írót el nem fogta a saját ideáinak izgalma, írja magáról. Sok szál kibontatlan marad a rövid cselekményben, hiszen ha csupán a szereplők nevére figyelünk, Darwin, Bonaparte, Marx, Engels, Lenina, Ford, vagy a fény árnyékoly gazdagon megjelenő ellentét párjára, vagy az eszmekör utalásokra, civilizáció, kereszténység, liberalizmus, nincs szerepük tisztázva. Nincs magyarázat, sem elvi, sem cselekményi szinten a halál elfogadására, igazából tudat alattiba süllyesztésére, illetve a végső kérdés másik végpontjának fölvetésére sem. Ez utóbbi a Századik Zsoltár hitét idézi meg így. Nem mi teremtettük önmagunkat, nem lehetünk hatalmasabbak önmagunknál. Nem vagyunk saját magunk gazdái, mi Isten tulajdonai vagyunk. Ez mind-mind éppen csak gazdagítja az életmozaikok körét, de nem szervesül a mű szövetébe. A fölmutatott számos negativitás a záróképben szélesül a legkeményebb bírálattá, a földi élet reménytelenségének fölmutatásává, a vad ember a kívülálló John öngyilkosságával. A folyosó boltozat alatt két láb himbálózott. A lábak jobbra fordultak, észak, északkelet, kelet-délkelet, dél-délnyugat felé. Majd kis szünet után épp oly ráérősen visszafordultak balra, dél-délnyugat, dél-délkelet, kelet. Ezáltal kap lelki mélységű, legbenső igazolást az író hite az életben. Az édes élet hajszolása hasztalan időpocsékolás. Miközben a gyönyörű, a hihetetlen világ, amelyben élünk, várja, hogy fölfedezzük. Az élet pedig rövid, s az idő megállíthatatlanul folyik, mint a vér, a halálos sebből.

Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket, remélem, egy hét múlva ismét együtt töprengünk egy újabb irodalmi mű igézetében.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Megszületett a döntés, kötelező lesz a Biblia az állami iskolákban, Texasban. Az oktatási tanács döntése értelmében a jövőben számos klasszikus irodalmi művet bibliai szövegekkel együtt kell majd tanítani a diákoknak. A kultúrharc nem most érte el az amerikai oktatást, de a texasi döntés eddig nem látott méretű központi beavatkozást jelent. Az állami oktatási tanács által elfogadott kötelező olvasmány lista több mint 5 millió diák mindennapjait határozza meg. A javaslat kritikusai szerint a döntés összeegyeztethetetlen az egyház és az állam alkotmányos szétválasztásával, és háttérbe szorítja a más vallású, illetve vallástalan családok gyermekeit. Ezzel szemben a támogatók azzal érvelnek, hogy az Egyesült Államok alapításakor a zsidó-keresztény értékek jelentették az ország alapját. Így ezek megjelenítése az állami iskolák tantervében indokolt. Radírozzuk ki a különbségeket. Fennállásának 20. nyarán újra meghirdeti az egyik legrégibb és legfontosabb kezdeményezését, a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót, a Református Szeretetszolgálat. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskolakezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra, különösen azokra, amelyek már a mindennapokban is számos nehézséggel küzdenek. A felmérések szerint ma egy gyermek tanév kezdése átlagosan 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak, de az első osztályba készülők esetében akár ezt az összeget is meghaladhatja, az iskolatáska, a toltartó, a füzetek, az írószerek, a sportfelszerelés és a többi szükséges eszköz megvásárlása, különösen több gyermek nevelése esetén, vagy ahol egyetlen keresetből gazdálkodnak. A Református Szeretetszolgálat elsősorban nekik szeretne segítséget nyújtani. Bölcsődétől idős otthonig tart fenn intézményhálózatot a debreceni Bánki Református Egyházközség. Az egyházaknak a gyakorlatban 2 téren van társadalmi tennivalójuk, a gyermekek, illetve az idősek körében. Így fogalmazta meg Búzás Dénes lelkipásztor a gyülekezet tevékenységének árszpoétikáját. Ez év márciusában adták át az idős otthont, amelyre azonnal óriási igény mutatkozott. A Debrecen Bánki Református Egyházközségben az elmúlt évek során létrejött egy bölcsöde, óvoda, általános iskola és középiskolát is indítottak, illetve az idősek napközi otthona mellett a közelmúltban átadták a 461 millió forintból megvalósított 48 férőhelyes, 1200 négyzetméteres, bentlakásos idős otthont is. Az időjárásról. Változékony nyári idő. Pénteken sok napsütés várható felhőkkel, néhol zápor is kialakulhat, északias szél és 23-28 fok valószínű. Szombaton sok napsütés várható felhőképződéssel, néhol esővel. Délre fordul a szél és 28-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Vedd észre! Ne csak élni hagyjuk egymást. Segítsük élni a másikat, hogy a maga útját járhassa, még akkor is, ha ez az út éppen tőlünk elvezet. Tanuljunk meg lemondani arról, hogy minden úgy történjék, ahogyan elgondoljuk, és ahogyan szeretnénk. Amíg ezekre nem vagyunk képesek, nem tudunk bensőségesen ünnepelni, mert állandó csalódottságot élünk meg amiatt, hogy a világ nem olyan tökéletes, mint amilyennek mi megálmodtuk. Simon András.

0: maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. János 15.4.
1: Először Jézushoz kell megérkeznünk. Ha megtesszük ezt a lépést, szakítunk eddigi életünkkel, és Jézusban újraépítjük. Ahogyan az ige mondja, elveszítjük magunkat benne, és megtaláljuk magunkat ő benne. De azután benne kell maradnunk. Ez azt jelenti, szeretetében létezni, amit nekünk ajándékozott. Úgy maradhatunk meg a szeretetében, ha megtartjuk parancsolatait. A megváltó szeretetét megszerezni nem lehet engedelmességgel, de az engedelmesség útján maradunk meg benne. Jézus maga is ezen az úton őrizte meg az Atya szeretetét. Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben. Amiképpen én megtartottam az én atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. János evangélium a 15. fejezet, 9 és 10. verse. Az engedetlenség lazítja, sőt, végül megszakíthatja a kapcsolatot. Kicsi dolgoknak is súlyos következményei vannak. A termés egyre kevesebb lesz, aztán teljesen elmarad. Előtörnek a régi természet gonosz eredményei. Szeretet helyett megjelenik az irigység, ez a mérges gyümölcs. A szeretet megelevenít, az irigység mindent szétroncsol. Az irigy közben maga is mindig szegényebb lesz. Ha Jézusban maradunk, világi énünk nem tud feltörni a maga irigységével és gyűlölködésével. Az engedelmesség elsősorban a megszentelődésben mutatkozik meg. Az ilyen élet a folyóvíz mellé ültetett fához hasonló, amely gyümölcsöt hoz a maga idejében. Konfúciusznak, a kínaiak tanítójának szavait gránitba vésték évezredekkel ezelőtt, hogy megmaradjanak, amíg a világ világ. Jézus szavait kitörölhetetlenül szívünkbe kell írnunk. Ez akkor történik meg, ha vele járunk, beszédét magunkban forgatjuk és fontolgatjuk. Ha tiszta ígéből élünk, kibontakozhat Jézus élete bennünk, és sok gyümölcsöt hozunk. Minél tisztábbak leszünk, annál belsőségesebb lesz a kapcsolatunk Jézussal. A megszentelődésben való hanyagság, a testi indulatok iránt való engedékenység visszavetnek a lelki előrelépésben. Gondoljuk meg jól.
0: Megváltó édes Krisztusom, azért fohászkodom hozzád, akadálytalanul bontakozhass ki bennem. Hadd tegyem le átkos világi vonzásaimat, amiket a te lelked bűnnek nyilvánít, amelyek megszomorítanak téged, és akadályozzák tetteimben az életet adó erők megnyilvánulását. Taníts, Uram, hogy akkor maradhatok veled, ha ígéd bennem marad, ha benned mozgok, téged szemlélek éjjel és nappal. Uram, engedd meg, kérlek, hogy az ókeresztények szép imájával folyamodjam most hozzád. Hálát adunk neked, ó Isten, a te fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, mert rajta keresztül megvilágosítottál minket, kinyilatkoztatván az igazi világosságot. Bevégezvén a napot, s elérkezvén az éjküszöbére, bételünk-e napfényével, melyet örömünkre teremtettél. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd a dicsőség, a hatalom és a tisztelet a Szentlélekkel együtt, most és mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Ma a jelenések könyve első fejezetéből a 9. verstől a 20. versig olvassuk az igét, és menjünk el gondolatban mi is Pátmosz szigetére oda, ahol ez a csodálatos látomás született. Olvasom az igét János jelenések könyvéből az első fejezet 9. versét. Én János, aki néktek atyátok fia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében. A szigeten voltam, amely Pátmosznak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Lélekben voltam ott az Úrnak napján, és hallottam hátam mögött nagy szót, mint egy trombitáit, amely ezt mondta: én vagyok az alfa és az omega, az első és utolsó, és amit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van, Efézusban, Szmírnában, Pergámumban, Tiatirában, Szárdiszban, Filadelfiában és Laodiciában. Megfordulnék azért, hogy lássam a szót, amely velem beszéle. Megfordulván pedig láték 7 aranygyertyatartót. És a 7 gyertyatartó között hasonlót az ember fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve, az ő feje pedig és a haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó, és a szemei olyanok, mint a tűzláng, és a lábai hasonlók voltak az izzófényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg, a szava pedig olyan volt, mint a sok vizek zúgása. Volt pedig a jobb kezében 7 csillag, és a szájából 2 élő éles kard jő valaki, és az ő orszája, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt, és reám vetette az ő jobb kezét, mondván nékem: ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő, pedig halott valék, és én élek örökkön örökké. Amen. És nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Írd meg, amiket láttál, és amik vannak, és amik ezek után lesznek, a 7 csillag titkát, amelyet láttál az én jobb kezemben, és a 7 aranygyertyatartót, a 7 csillag, a 7 gyülekezet angyala, és amely 7 gyertyatartót láttál, az a 7 gyülekezet. Nem tudom, János apostol hány szombatot töltött Pátmosz szigetén, de volt egy csodálatos szombat, amelyen ez a látomás sor született. Hogy teltek ezek a szombatok, úgy megpróbálom elképzelni, amennyi mozgástere volt, kiment a tengerpartra, vagy egy magaslatról nézte az égei tenger kékségét, és gondolata visszaszállt oda Genezáretó partjára, amikor együtt voltak Jézussal, a kis tanítványi közösség Jézus feltámadása után, és amikor a beszélgetések közben Péter apostoltól megkérdezte az Úr Jézus, hogy szeretsz-e engem? 3-szor. Azután Péter visszakérdez az Úrhoz, és megkérdez,

ezek a szavak. Talán újból és újból átélte ezt a kedves alkalmat, és arra gondolt, valóban megláthatom az Urat. Valóban találkozom még életemben az Úrral, és ekkor kap egy csodálatos látomást. Megjelenik az, aki azt mondja önmagáról, én vagyok az első és az utolsó, én vagyok az élő, pedig halott voltam, és most itt vagyok, hogy mondjak néked valamit. Mit érezhetett János apostol? Úgy gondolom, hogy az igét általában, és különösen az ilyen látomásokat, az ilyen kijelentéseket, amik tele vannak csodálatos képekkel, ahogy már az elmúlt alkalmakkor láttuk a prológusban, a bevezetésben azokat a csodálatos jeleneteket, vagy az elmúlt alkalommal az epilógusban, amikor célba ér az egyház, célba ér Isten népe, amikor Jézus eljön az övéért, amikor minden vágyunk teljesül. Úgy gondolom, hogy ezeknek a megtapasztalását már saját életünkben valahogy meg kell éreznünk. És ne haragudjanak meg rám azok, akik még nem élték meg a Jézus Krisztussal való közösségnek az élményét a keresztségben, vagy abban azáltal, hogy elfogadták Jézust. De valahogy úgy gondolom, hogy nekünk is újból és újból át kell élni a Jézussal való találkozás tapasztalatát, és előre is gondolunk az epilógusra, a befejezésre, amikor azt mondja János apostol, ahogy az Úr kijelenti számára, hogy eltörlök az ő szemükről minden könnyet. Mi minden mehetett át János apostolnak a gondolatvilágán és érzéseiben, és az Úr egy csodálatos kijelentést ad számára.

Nézzük meg, hogy mi is a tartalom ennek a kijelentésnek. Különösen kezdődik János számára ez a látomás sor. Egy hangot hall a háta mögött, aki megszólítja őt. Majd azután látja meg azt, aki szólt hozzá. Nézzük, hogy mi is az, amit János apostol látomásában az első benyomás alapján szerez arról, aki megszólítja őt itt Pátmoszon. Jézus a feltámadása után is azonosítja magát velünk. Azt mondja, hogy az embernek fia, mint valami embernek fia az, akit láttam. Aki azt mondja, hogy én vagyok az alfa és az omega. Elmondja János apostol, hogy lélekben voltam ott a Pátmosz szigetén, vagyis egy látomást látott, és látomásában jelent meg az Úr számára. És azt mondja, hogy mint valami ember fia. Nem különös dolog, hogy Jézus, amikor megjelenik, mennybe menetele után, emberként jelenik meg János apostolnak, ami kifejez azt, hogy ő öröktől fogva, bár az Istenség második személye, de örökre emberré lett, és emberi mi voltát nem tagadja meg az örökké valóságban sem. Azután azt mondja János apostol, hogy amit lát, egy bokáig érő ruhába volt öltözve, aranyövvel körülvéve. Mit jelent ez? A hosszú ruha abban az időben a méltóság kifejezésének egyik külső megnyilvánulása volt.

majd azt látja az ember fiában, hogy olyan fehér, mint a gyapjú. Dániel profétánál találkozunk ezekkel a hasonlatokkal. Dániel hasonlóképpen látja Jézust az ő látomásában. És érdekes, hogy először azt mondja, hogy olyan fehér, mint a gyapjú, majd azt mondja, mint a hó. Talán nehezen találta a szót, a megfelelő szót János apostol ahhoz, hogy leírja Jézust. A gyapjú is fehér, ugye? De nem olyan, mint a hó. Először azt mondja, hogy fehér, mint a gyapjú, majd mintha önmagát kiigazítana, nem, hanem még fehérebb, mint a hó. Azután szemei, mint a tűzláng, arca ragyogása, tekintetének élessége mindent áthat. A lábai hasonlítottak az izzófényű érchez. A jobb kezében 7 csillagot tart. A szájából 2 élő éles kard jő ki. Régen készítettek olyan kardokat, amelyeknek a markolata valamilyen állatnak a feje volt, melyik nyitott szájjal nézett az emberre, ami jelentette az erőt és a hatalmat, azt, hogy Jézusnak nem csak ahhoz van hatalma, hogy ítéletet gyakorolja, hanem hogy végre is hajtsa az ítéletet. Ez a kép Jézust bírói tisztségében mutatja be. Neki hatalma van végrehajtani is az ítéletet. A két élőség pedig jelenti a határozott élességet, az egyértelműséget. Orcája olyan, mint a nap. A legragyogóbb fényességhez hasonlítja Jézust, Jézus tekintetét, amely kisugároz belőle.

Amikor megszólítja Jézus, János apostol azt mondja, ne félj, én élek. És János apostolnak biztosan eszébe jutott az, amit Jézus mondott ott a Genezáret tó partján, ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá. Igen, Jézus itt válaszol, én úgy gondolom, ezzel a kijelentéssel, amikor azt mondja, hogy én élek, válaszol Keresztelő Jánosnak arra a önmagában megfogalmazott kérdésre, hogy vajon valóban beteljesedik, amit Jézus mondott. Jézus feltételesen mondta, vagy ez egy kijelentés volt számára, amelyben azt a megtiszteltetést közölte vele, hogy még életében meg fogja látni Jézust, még találkozik vele. János apostolnak az első pillantása a hét aranygyertyatartóra esik. És azt olvassuk itt az igében, hogy a hét gyertyatartó között hasonlót lát az ember fiához, és az ember fia a gyertyatartók között járt. Az ókor embere számára, különösen ha izraelita volt, a gyertyatartónak különös jelentősége volt, és abban az időben általában a gyertyának, a gyertyatartónak jelentősége volt, de ezek a gyertyatartók, amikről itt szó van, mások, mint a templom hétágú gyertyatartója, hiszen Jézus közöttük járt. Itt nem hétágú gyertyáról van szó, gyertyatartóról, hanem hét gyertyatartóról. Azt mondja az Úr Jézus János apostolnak, írd le hát, amit láttál, a jelent, és ami ezután történik. Majd ismét egy titkot fejt meg János apostol előtt. Már eddigiek során is találkoztunk azzal, hogy a jelenések könyvében az Úr feltárja a titkokat, felnyitja a pecséteket, érthetővé teszi az ember számára az ő kijelentését. Ellentétben azzal, amit Dánielnek mondott, hogy pecsételt be itt a jelenések könyvében, egymás után pecsétek feltöréséről van szó, és titkok feltárásáról. És mi ez a titok? Mi az, amit Jézus ki akar jelenteni, és meg akar világítani a látomás sor elején Jánosnak? Azt olvassuk a 20. versben, a hét csillag titkát megmondom neked, amelyet láttál az én jobb kezemben, és a hét arany gyertyatartót. Mi ez a titok? Nagyon egyszerű. A hét csillag a hét gyülekezet angyala, és amely hét gyertyatartót láttál, a hét gyülekezet. A hét gyülekezet angyala, a hét csillag, amelyet az Úr tart kezében, és a hét gyertyatartó, a hét gyülekezet, amelyek között jár Jézus. Azt látjuk ebben a látomásban is, és mindenütt, amikor az Úr kijelent dolgokat, hogy az eseményeknek két fix pontja van, és különösen érvényes itt a jelenések könyvében. Két nagyon határozott pont, Krisztus és az egyház. Az események, amelyek a könyvben fel vannak jegyezve, akkor válnak érthetővé az olvasó számára, ha azokban felismerjük Krisztust és az egyházat. Az eseményeknek csak ebben a síkban van jelentőségük. Így is fogalmazhatnánk, hogy a történelem, maga a világ történelme nem más, mint Krisztus és az egyház történelme. Krisztus nélkül és az egyház nélkül a történelem érthetetlen. Nem a történelem, a világtörténelem oldaláról értjük meg a megváltás történetét, hanem a megváltás története oldaláról,
Krisztus és az egyház történelmén keresztül értjük meg az emberiség történetét. Hegel, a legjelentősebb német idealista filozófus, 1770 és 1831 között élt, azt írta, a népek a történelemből megtanulhatják, hogy a népek a történelemből semmit sem tanultak meg. Én úgy gondolom, egy nagyon találó meghatározás, hogy a népek, az emberek megtanulhatják a történelemből azt, hogy a népek a történelemből semmit sem tanultak meg. Miért ismétlődnek újból és újból tragédiák? Tanultunk a történelemből? Tanulunk a történelemből? Megtanuljuk a történelmi eseményeket, de nem tudjuk levonni a következtetést, nem tudjuk megtanulni azt, amire tanítani akar bennünket Isten az események által. Augustinus pedig, aki a legkiválóbb egyházatya volt, a történelem lényegét így magyarázza, hogy aki ezt világosan látja, számára nincs más út, mint Krisztus és az egyház, és ez a kettő egy. Aki a történelem lényegét érti, az világosan látja, hogy számára nincs más út, mint Krisztus és az egyház, és ez a kettő egy. Csak erről az oldalról érthetjük a történelmet. És ez vonatkozik Jelenések könyvének az eseményeire is, amelyekkel majd fogunk találkozni a későbbiek során. És Jézus meghív bennünket, hogy a Jelenések könyvén keresztül jobban megértsük az egyház történelmét, és az emberiség történelmét a gyertyatartók megvilágításában. Négy gondolatkört szeretnék kiemelni a gyertyatartók jelentőségéről. Hiszen azt mondja az Úr János apostolnak a bevezetésben, megmondom néked a csillag és a gyertyatartók titkát. Csillagok a gyülekezet vezetői, és a gyertyatartók pedig a gyertyatartó a gyülekezet, a gyülekezetek. Miről van szó itt ebben a kijelentésben a gyertyatartók jelentőségéről? Négy dolgot szeretnék megemlíteni. Az első, a gyertyatartó a világosság hordozója. Ez a feladata. A másik, amiről itt szó van, Jézus állandó jelenléte a gyertyatartók között, amit fel kell ismerni. A harmadik, hogy Jézus nem csak jelen van a gyertyatartók között, hanem jár a gyertyatartók között. Nem passzív magatartást tanúsít, nem csak ott van, hanem cselekszik a gyertyatartók között. És a negyedik, az arany. A gyertyatartó minősége jelzi, hogy a gyülekezet milyen becses érték Isten szemében. Nézzük tehát ezt a négy gondolatkört. A gyertyatartó a világosság hordozója. Az Úr Jézus a hegyi beszédben azt mondja, ti vagytok a világ világossága. Máté Evangélium 5. fejezet 14. versétől a 16. versig. Nem rejtethetik el a hegyen épített város, gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és fényjék mindazoknak, akik a házban vannak. Ti vagytok a világ világossága. A gyertyatartónak mi a feladata? Világosság hordozója. Azt mondja az Úr Jézus, hogy nem azért gyújtják a gyertyát, hogy a véka alá tegyék, hanem hova? A gyertyatartóba. Talán az idősebbek még ismerik a vékát, ezt a mérő egységet. Még én emlékszem rá, nagyapámnak is volt, miben körülbelül 8-10 literes lehetett egy véka, egy fából készített edény, úgy készült, mint a hordó, és azzal mérték a búzát, az ilyen szemes terményeket, takarmányokat, és
hogyha egy gyertyát meggyújtottak és vékával lefették, akkor mi történt? Ha üvegből lett volna, lehetett volna látni, hogy néhány másodperc alatt, hogy alszik el a gyertya, mivel az oxigént megemésztette. Az Úr Jézus ezzel a nagyon találó képpel jelzi az egyháznak a feladatát, a gyülekezet feladatát. A gyertyát nem azért gyújtják meg, hogy a vék alá tegyék, hogy néhány másodpercnyi, vagy mondjuk egy gyülekezet életében néhány évnyi szünet után elfogyjon az oxigén, és lehetetlenné váljék a gyülekezetben az élet. Hanem hova kell tenni a világító eszközt, a gyertyát? A gyertyatartóba. Itt ebben a hasonlatban a gyülekezet gyertyatartó. Ezt mondja Jézus János apostolnak. A gyülekezet gyertyatartó. Megmondom néked a gyertyatartó titkát. A gyertyatartó a gyülekezet, az egyház. És mint ilyen, akkor világosság hordozója. A gyülekezet, mint gyertyatartó, világosság hordozója. Mindegyik gyülekezethez intézett üzenetében lényegében arra inti Jézus a gyülekezetet, hogy élete legyen példamutató, hogy világítson.

lehetett volna kedvezőbb, vagy kifejezőbb jelképe Isten egyházának, a gyülekezetnek, mint ez, amiben az Úr Jézus mutatja be az ő egyházát. A gyertyatartó itt a gyülekezet egyik szép jelképe. A gyertyatartónak van egy funkciója, amire ügyelni kell. Nem csupán dísz a lakásban, lehet az is. Ma már sok helyen lehet látni gyertyatartókat díszként, de a gyertyatartó a világosság hordozója. És ezt a gyülekezetnek, az egyháznak soha nem szabad elfelejteni. Ha egyszer a gyülekezetben kialszik a fény, lehet szép díszes a gyülekezet élete kívülről, de ha a világosság, a gyülekezetben hirdetett üzenet, Isten világossága le van fedve egy ilyen vékával, akkor az üzenet hamar elhal. A világosság kialszik, és majd látni fogjuk a későbbiek során, már az első gyülekezetnél, Efézusnál azt mondja az Úr, ha meg nem térsz, és ebben benne van az, hogyha a gyertyatartód, tehát a gyülekezet élete nem tölti be hivatását, akkor, mit mond az Úr, elmozdítom helyéből a gyertyatartót, vagyis elvetem. A gyülekezet élete meg van pecsételve, a sorsa. Tehát nem a véka alatt van a helye, hanem az asztal közepén, hogy fényességével mindazokat beragyogja, akik a házban vannak. Ez volt a helyzet a korai kereszténység életében. Az egyháznak így kellett világítani a világban. Pál apostol, amikor Agrippa király előtt azt a csodálatos hitvédő beszédet elmondja, van benne egy gondolat, amikor rámutat a gyülekezetnek, az akkori keletkező egyháznak a feladatára, a lényegére, a helyzetére, azt mondja, hogy nem valami zugolyában dolog lett ez. Nem olyan mellékes dolog az egyház élete. Nem olyan, amit valahol el kell rejteni, amit szégyelni kell. Az egyház élete olyan, aminek világítani kell. Isten művének befejező szakában az egész világot be kell világítani az isteni dicsőség fényének. És ez a fény nem egyre halkulóbb, hanem, vagy gyengülőbb fény, hanem egyre erősödő. Amit Jelenések könyve 14. és 18. fejezetében majd ezekről szó lesz, angyalok által mutat be az Úr, fénylik a föld annak dicsőségétől. El tudjuk képzelni így az egyházat, a gyülekezetet? Figyeljük meg, hogy milyen hasonlatokkal mutatja be a fejlődő, a növekvő világosságot, amit az egyháznak sugározni kell, még talán a Jézus korabeli ember ebből jobban megértette a világító gyertya, amely oda van téve a gyertyatartóban, és közvetlenül Jézus eljövetele előtt a Jelenések könyve 14. és 18. fejezetében, amikor egy sürgős üzenetet kell a világnak közvetíteni, azt mondja János apostol által az Úr, hogy fénylik a föld annak dicsőségétől, az egyház dicsőségétől. Vagy az egyházon keresztül, még pontosabban az isteni dicsőségtől. Mert az isteni dicsőség fénye kell, hogy megmutatkozzon az egyház életében. Pál apostol a Filippi beliekhez írott levélben, a 2. fejezet 15. versében ezt mondja, hogy legyetek fedhetetlenek Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon. Ez az egyháznak és az egyház tagjainak a feladata, ez a küldetésük.

a gyertyatartó titka, hogy világosság hordozója legyen. Az egyház, mint egység és az egyház tagjai, mint egyének. Ezt a feladatot kell, hogy betöltsék, és akkor valósul meg Jelenések könyve 18. fejezetéből már idézett jelenet, hogy fénylik a föld annak dicsőségétől. Vajon látható ez a fény az életünkben? Látható a gyülekezet életében? A másik gondolat a gyertyatartóval kapcsolatban. Tehát az első, ti vagytok a világ világossága. A gyertyatartónak, világosság hordozónak kell lenni. A másik gondolat, Jézus állandó jelenléte a gyertyatartók között. Mit lát János apostol? A gyertyatartók között ott van az ember fiához hasonló, Jézus Krisztus. Miért van ott? Miért van ott Jézus? Miért van ott az egyház életében? Itt van Jézus Krisztus a gyülekezetben? Ő mondta. Amikor a tanítványokkal együtt volt feltámadása után, és beszél a nagy misszió parancsról, akkor van egy csodálatos ígérete. Hogy hangzik ez? Én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Jézus a világ végezetéig ott van a gyertyatartók között. Jánosnak első látomásában úgy mutatkozik be Jézus, mint aki teljesíti a búcsú beszédében mondottakat. A tanítványok még nem ismerték az előttük lévő útnak a kihívásait, a küzdelmeket, a veszélyeket. Még ott voltak tele lelkesedéssel az első szeretet tüzében. Hirdették az evangéliumot, még nem látták, hogy mi vár reájuk, de az Úr előre adott egy csodálatos ígéretet. Én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Jézus gondoskodott arról, hogy a tanítványok ne érezzék magukat egyedül akkor, amikor a misszió parancsot teljesítik. Szükségük volt egy meggyőző bátorításra. Két dolgot kellett, és kell az egyháznak, a gyülekezetnek szem előtt tartani. Az egyik az, amit mond Jézus, nálam nélkül semmit sem cselekedtek. A másik, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nem szabad elbizakodnunk, mert az elbizakodás a bukást jelenti, de nem szabad félnünk sem, mert az is végzetes következményekkel jár. Ez a két kísértés a történelem során sokszor fenyegette az egyházat. Az elbizakodás, amely romlásba vezet, és a félelem. Sokszor ott volt Jézus a zászlókon, csak hiányzott a szívből. És Jézusból megpróbált az egyház reklámokat készíteni azért, hogy a maga programját valósítsa meg, és ezeknek mindig bukás volt a következménye. Két kísértés sokszor fenyegette az egyházat. Az elbizakodás és a félelem. A szégyen. Amikor szégyelte megvallani Krisztust félelemből, mert annak súlyos következményei lehettek. És azt mondja az Úr Jézus Márk evangéliumában, 8. fejezet, 38. versében. Mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet a parázna és bűnös nemzetség között, az embernek fia is szégyelni fogja azt, amikor eljő az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Jézus jelenléte a gyertyatartók között nem valamiféle jelenléti éven egy passzív igazolás, nem is a Jézus Krisztusra történő
hivatkozás csupán. Figyeljük meg Jánosnak azt a logikus érvelését, ahogy beszél erről a kapcsolatról, Jézus jelenlétéről, Jézus megtapasztalásáról a János apostol első levelében, az első fejezet első versében. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel illettünk az élet igéjéről, és az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük néktek az örök életet, amely az Atyánál van, és megjelent nékünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. Figyeljük csak meg, azt mondja itt, és az élet megjelent nekünk. Mikor is volt egy ilyen tapasztalata János apostolnak? Ezt olvastuk ott Pátmos szigetén, amikor Jézus megjelenik, azt mondja, én vagyok az élet. Élek, pedig halott voltam. És itt az apostol ebben a levélben ezzel kezdi ezt a levelet, hogy ez az élet megjelent nékünk. És szemeinkkel láttuk, szemléltük, kezeinkkel illettük az élet igéjéről, és tanúbizonyságot teszünk. Figyeljük meg ezt a bizonyságtételt, amiben meggyőző erő van. Nem hivalkodás, elmondja azt, amit személyesen megtapasztalt. A legerősebb és a leghatékonyabb bizonyságtétel egy keresztény ember részéről. Nem az, amikor el tudja sorolni a hitelveket, vagy el tudja sorolni a proféciákat, vagy bármit, hanem amikor el tudja mondani, hogy ki néki Jézus. Amikor el tudja mondani a Jézus Krisztussal szerzett személyes tapasztalatokat. Nem az elméleti ismeret, nem a dogmatikai ismeret az, ami keresztény egyház életét átütő erejűvé teszi, hanem a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat. Ez vonatkozik a gyülekezet életére is, vonatkozik az egyének életére is. Ha nincs mit elmondanom arról, hogy mit tett Krisztus az én életemben, ez a bizonyságtétel erőtelenné válik.

Harmadik, Jézus jár a gyertyatartók között. Majdnem ugyanaz, mint az előző? Nem. Említettem, hogy János apostol látja Jézust a gyertyatartók között, de azután azt mondja, hogy jár a gyertyatartók között. Ő nem csak ott van, hanem működik, cselekszik, dolgozik, fáradozik az egyházért. Látja az egyháznak a küzdelmeit, és ő segít. Látja azt, hogy az egyház képtelen megbirkozni a feladattal, és segít, ő ott van. Én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, aki jár a gyertyatartók között. Ez sokkal erőteljesebb leírása Krisztus és az egyház viszonyának, mint az, hogy csupán bejelenti, hogy ott van a gyertyatartók között. Amiként az apostoli idők gyülekezetei megtapasztalhatták Krisztus gondviselő szeretetét, figyelmét és szolgálatát, aként ma is a keresztény egyház megtapasztalhatja Jézus jelenlétét, Jézus segítőkészségét, fáradozását, az, hogy ő cselekszik az egyház érdekében. Krisztus munkálkodik a gyülekezetben és a gyülekezettel. És ez kifejeződik abban is, amit a titok magyarázatában mond Jézus, hogy a hét csillaga, hét gyülekezet angyala, akiket Krisztus a kezében tart. Az, hogy ő cselekszik az egyházért, ezt igazolja az, hogy kezében tartja. Kezében tartja azokat, akiket megbízott feladatokkal. Ha mindig tudnánk ezt, hogy Krisztus kezében vagyunk. És csak ha az ő kezében maradunk, akkor lesz életünk és szolgálatunk eredményes. El tudjuk képzelni Krisztus jelenlétét az egyházban? Krisztus ügyel a gyertyatartókra, a gyülekezet vezetőire, és Krisztus együtt kíván munkálkodni a gyülekezettel. A veszély akkor következik be, ha ez a kapcsolat valamilyen módon, vagy valamiért megszakad. Ha a gyülekezet megszűnik világítani, vagy úgy gondolja, hogy ő maga a világosság. János apostol, emlékszünk arra, amikor keresztelő Jánost mutatja be, azt mondja, nem ő a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. És ezt az egyháznak mindig tudni kell, nem mi vagyunk a világosság, nem mi vagyunk a fény, hanem mi a világosság hordozói vagyunk. És ezt tudni kell. És nem mi vagyunk a kéz, amely tartja a csillagokat, hanem Krisztus. Krisztus keze. És még egy gondolat, az arany. Egy értékes fém, ami jelzi, hogy milyen értékes és becses Isten szemében a gyülekezet. Nagyon sok igét sorolhatnánk. Talán a legszebb a Bibliában a János evangélium a 3. fejezet 16. verse. Mert úgy szerette Isten e világot. És akkor, amikor a világról beszél, ebben benne vagyunk mi is, és benne vagyunk mi, akiken keresztül Isten a világot meg akarja keresni. Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Becsesebb minden aranynál. Az arany, az aranygyertyatartó csak gyenge kifejezése, mondjuk emberi vonatkozásban, és gyenge kifejezése Isten szeretetének, ahogy becsüli, értékeli a gyülekezetet. És a Jelenések könyve 21. fejezet 4. versében ez az epilógus, amiről az elmúlt alkalommal hallottunk, és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemükről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Így szereti Isten az ő egyházát. Még egy ige, aminek a folytatása következő alkalommal lesz. Jelenések könyve már 2. fejezetében. Amikor az első gyülekezetet szólítja meg közvetlenül üzenetével az Úr. Már itt elhangzik egy figyelmeztetés. Vigyázz a gyertyatartóra.
Vigyázz a szolgálatodra, mert elveszítheted ezt az előjogot. Elveszítheted megbízatásodat, a gyertyatartódat kimozdítom. Ettől őrizzen meg az Úr bennünket. Legyen érték a mi szemünkben is, ugyanúgy, mint Krisztus szemében az egyház szolgálata küldetése. Teljesítsük feladatunkat, legyünk világosság, hogy rajtunk keresztül az isteni dicsőség fénye sugározzék a világban. És engedjük, hogy az Úr mindannyiunk életében be tudja tölteni, vagy be tudja töltetni velünk azt a feladatot, amelyre rendelt bennünket az ő kegyelme által. Amen.

Bódás János, hadd maradjak veled. Olyan látványos csodát, mint Simonnal, uram, nem tettél soha én velem. Nem szakadozott, mint övé a hálom, nem ficánkolt benn hal töménytelen. Nem is mondtam soha, hogy távozz tőlem, uram, mert én bűnös ember vagyok. Mégis dicsőséges úrnak ismerlek, kinek hatalma mindennél nagyobb. Mert csodákat bizony velem is tettél, kedves csodákat, s nem is keveset, napról napra, mióta megszülettem, velem már 1000 csoda is esett. Hogy reggel felkelhetek, s újra látok, épp vagyok, élek, lélegezhetek, hogy körülvesznek hívek, jó barátok, szerethetem, akiket szeretek, hogy a gond mellé akad öröm bőven. Van jó ruhám, kenyerem, italom, s a szép gondolat virágkél szívemben, versben boldogan eldalolhatom. Hogy gyermekeim szárnyra ereszthettem, van kocsim, vár szép, kényelmes lakás, hogy láthatom vetésem kikelését, s megérem tán, hogy jön az aratás, hogy nem vetted le rólam a palástot, s a legnagyobb csoda, hogy rám bízod még most is, amit hányszor elhibáztam, hogy hirdessem evangéliumod. S mit mondjak még? Mind csoda, ami rajtam történt, az út, a család, hivatás, te adtad ezt, nem én. Hatalmad őrzött, vezetett, tartott csak meg senki más. Bár e csodákban téged láttalak meg, s hogy dicsőséges orcád rám ragyog, sose mondom, hogy uram, távozz tőlem, mert méltatlan, bűnös ember vagyok. Bár érzem bűnöm sokaságát, súlyát. Rád szorulok, elvesznék nélküled, kérlek, ezután is irgalmaz. Ölej át, el ne engedj, hadd maradjak veled.

Viva Musica! Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban összeállítást hallgathatnak a Cambridge Singers kórus felvételeiből.

Viva Musica! Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Cambridge Singers kórus felvételeiből készült összeállítást hallgathatták. Szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 23-án csütörtökön következőképpen szól hozzánk Isten igéje. A nap ószövetségi igéjét a 88. Zsoltár 9.-10. verseként olvassuk. Fogoly vagyok, nem szabadulhatok. Szemem elbágyadt a nyomorúságtól. Hívtalak, Uram, minden nap. A nap újszövetségi igéjét az apostolok cselekedeteinek 3. fejezetében a 2. versként találjuk. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit minden nap letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívnak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Az imádságnak hatalmas ereje van. Komoly változást hoz az imádkozóban. Az imádság összekapcsol azzal, akihez imádkozom, és azzal is, akiért imádkozom. Az imádságban elfogadom Istent. Bizalmat szavazok neki. Akkor is, ha nem értem, miért nem ítél, miért nem vet véget a rossznak. Akkor is, amikor felfoghatatlan számomra, miért nem áll látványosan a szenvedők és elnyomottak oldalára? Miért hallgat? Az imádságban készé válok arra, hogy várakozzak és reménykedjek. Mindeközben enyhül a jelen szorongató valósága, és megerősödik a jövőbe vetett hitem. Az imádságban elfogadom a másik embert. Jót kívánok neki. Vállalom, hogy amit Isten a cél elérése érdekében rám bíz, azt megteszem. Az imádságban elfogadom a világot, amely körülvesz. Észreveszem benne a jót és a szépet. Világossá válik a feladatom a művelésében és megőrzésében. Az imádság arra is felnyitja a szememet, hogy ne akarjam Istent megváltoztatni. Ha nem is értem, mit miért tesz, de bízzak benne, hogy jól teszi. Embertársaimat viszont úgy fogadjam el, hogy Isten éppen általam akar segíteni nekik. Én pedig igyekszem belesimulni Isten akaratába. Az imádságban Istennel még alkudozni is lehet a másik ember javára. Akár olyan rámenősen is, ahogyan Ábrahám tette, aki bízott Istenben és szeretettel volt az emberek iránt. A nap imádsága. Hálát adunk neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy a te nevedben kérhetjük az Atyát. Hálát adunk, hogy te segíted ügyetlen szavainkat, hogy te viszed elé mindazt, amit mi eldadogunk. Kérünk, vezess minket szent lelkeddel, hogy veled imádságban és tetteinkben, örök egységben együtt munkálkodhassunk. Add meg nekünk, hogy közösségedben imádságunk cselekedetté, cselekedetünk imádsággá formálódjon. Amen. Makovicki Gyula áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak. Fogoly vagyok, nem szabadulhatok. Szemem elbágyadt a nyomorúságtól. Hívtalak, Uram, minden nap. És a nap újszövetségi igéje, arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit minden nap letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívnak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menők.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe egyáltalán nem emlékezik meg. A mai ige Zsidó 10:17. Bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezik meg. Gondolatok az igéről. Kegyelmének szövetsége alapján az Úr úgy bánik népével, mintha az soha nem vétkezett volna. Valóban elfelejti összes bűnünket. Minden bűnt elfelejt, mintha soha nem követtük volna el őket. Mintha teljesen eltűntek volna emlékezetéből. A kegyelem milyen nagy csodája ez. Isten olyat cselekszik ezzel, ami tulajdonképpen számára is lehetetlen. Irgalma csoda, amely messze felülmúlja az összes többi csodát. Isten azóta nem emlékezik meg bűneinkről, amióta Krisztus áldozata szentesítette a szövetséget. Örvendezhetünk benne, és nem kell félnünk attól, hogy bűneink miatt fellángol haragja. Íme, befogadott bennünket gyermekei közé, igaznak tekint, és kedvét leli bennünk, mintha tökéletesen szentek lennénk. Sőt, megkülönböztetett tisztességre is méltat bennünket, dicsőségének őrei, nyája védelmezői, az evangélium szolgái lehetünk. Szolgálatára érdemesít bennünket, ez a legnagyobb és egészen különleges biztosíték arra, hogy ő nem emlékezik meg bűneinkről. Mi, ha meg is bocsájtunk egy ellenségünknek, már nemigen bízunk meg benne újra. Ezt nem tartjuk bölcs dolognak. Az Úr azonban megbocsát, és utána úgy bánik velünk, mintha sohasem vétkeztünk volna. Én lelkem, milyen nagyszerű ígéret ez. Higgy benne, és örvendezzél. Újra megrendezi nyári kántorképző képzéseit a tiszántúli református egyházkerület. A kántorképző tanfolyam már tegnap, július 22-én indult, és augusztus 8-áig tartják. A szervezők zenei előképzettségtől függetlenül várnak kezdőket és haladókat az alsó korhatár 12 év az intenzív kurzusra. A nyári tanfolyamhoz 3 alkalomból álló szinten tartó tréning tartozik, amelyet évközben egy-egy hétvégén rendeznek meg. A továbbképző tanfolyam időpontja augusztus 3-ától 8-áig tart. Ezt gyakorló kántoroknak, ének- és zenetanároknak korhatár nélkül hirdeti meg az egyházkerület. A részvételhez zenei előképzettség szükséges. Nyári program lehetőségek a Görögkatolikus Múzeumban. A Görögkatolikus Múzeum a tanév során rendszeresen tartott tematikus foglalkozásokat gyermekek számára, illetve több kiállítást, zenei programot is szervezett. Az intézmény azonban nyáron sem zárja be kapuit. Gyerekek és felnőttek számára is kínálnak program lehetőségeket a szünidőben. Az időjárásról. Változékony nyári idő. Pénteken sok napsütés várható felhőkkel, néhol zápor is kialakulhat, északias szél és 23-28 fok valószínű. Szombaton sok napsütés várható felhőképződéssel, néhol esővel. Délre fordul a szél, és 28-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! Örökkévaló Istenünknek adjunk hálát a mai nap oly sok áldásáért, ajándékáért. Kérjük őt, cselekedje, hogy jó munkája továbbra is történjék bennünk, a testi, szellemi gyarapodás mellett, és azon túl adjon mindnyájunknak lelkiekben való növekedést, erősödést. Adja ránk áldását, hogy ami elkezdődik itt, a láthatók világában, üdvösségünk munkálása, az céljához érjen a most még láthatatlan, de egykor bizonyosan befogadó országában.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Amikor úgy éreztem, hogy valami miatt én most meg vagyok sértve a házasságunkban, mégis Isten olyan szeretetet adott belém Filip iránt, hogy azt éreztem, hogy a bennem lévő Jézus szereti őt. Csak engedjem, hogy Jézus szeresse őt rajtam keresztül.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a Lélekhangolóval. Én Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Sánta Ágnes és Filip magyar-indiai misszionárius házaspár, akik együtt szolgálnak Misszió az elveszettekért elnevezésű missziós szervezetükben. Filip és indiai munkatársai főként India vidéki területein végzik az evangelizációs munkát, szociális segítséget is nyújtva a rászoruló családoknak. Beszélgetésünkben Ági és Filip házassága és három gyermekes, jelenleg Magyarországon élő családja kerül fókuszba. Filip magyar hangját Szakács György kölcsönözte.

0: Vendégeink a lélekhangolóban Sánta Ágnes és Filip, egy magyar-indiai misszionárius házaspár. Hosszú évek óta nem találkoztunk, és amikor először beszélgettem veletek, akkor még csak egy gyermeketek volt. Azóta gyarapodott a családotok, és jelenleg most ebben a hónapban 11. évét érte el a házasságotok. Osszátok meg velünk a megismerkedésetek történetét röviden.
1: 2012 környékén ismertük meg egymást egy közös barátunkon keresztül. Őt úgy hívják, hogy Varga Miklós, és ő mind a kettőnket ismert már így az internetről. Filipet azért, mert ő már akkor vezetett egy missziót, amit aztán most együtt csinálunk. Én meg olvastam Miklósnak a könyvét, ami Indiával is kapcsolatos volt. Akkoriban már nagyon érdeklődtem India iránt, és szerettem volna kimenni misszióba. És megadta Filipnek az e-mail címét, hogy hát írjak neki, hogyha ki akarok menni Indiába. És akkor nagyon-nagyon sokat beszélgettünk, különféle területekről mindent érintettünk szinte, és ahogy egymásnak a személyiségét is jobban megismertük, gondolkodásmódját, célját, ez egyre közelebb hozott bennünket egymáshoz, és eleinte csak úgy beszélgettünk, mint két ismerős, aztán már barátok, és utána már így mélyült is a kapcsolat, amikor már meg voltunk róla győződve, hogy össze fogunk házasodni, még anélkül, hogy találkoztunk volna, mert olyan szinten kezdtük egymást megismerni, és hogy gondolatainkban, céljainkban egyek vagyunk, közelebb kerültünk egymáshoz, és végül összeházasodtunk.
0: Filip, neked mi a történeted ezzel kapcsolatban?
2: Amikor először beszéltem Ágival, megtudtam, hogy a Calvary Chapel gyülekezetébe, a Golgotába járt. Teológiai tanulmányokat végez, és szolgált missziós önkéntesként a Wycliffe szervezetnél. Azt szerettem volna, hogy a jövendőbeli feleségem olyan valaki legyen, aki ugyanúgy szereti az Urat, mint én. Ezért, amikor hallottam Ágiról, hogy Indiába szeretne jönni szolgálni az Urat, ez nagy örömmel töltött el. És imádkoztunk közösen, a többit pedig Isten végezte el.
0: Hogy gondolkodtatok a kulturális különbségekről? Mi volt ezzel kapcsolatban, amire felkészültetek tudatosan? Például te, Ági, vagy Filip, hogyha így Magyarországra jössz, vagy mivel fogsz találkozni?
2: A kultúránkban nagy a különbség. Nekem 8 testvérem van, nagy családból jövök. Van 4 nővérem, 2 bátyám és 2 öcsém. Amikor meghallották, hogy egy másik országba fogok menni, hogy egy onnan származó lányt vegyek feleségül, az nem volt könnyű helyzet. De ahogy mondtam is, Isten vezette a kapcsolatunkat. Tehát ebből bátorságot merítettem, hogy eljöjjek ide és feleségül vegyek egy magyar lányt. Szép kihívás ez, de bíztunk Istenben. Egyfajta vakhit volt bennem, hogy Isten megadja mindazt, amire szükségem lesz, és meg is tette. Ahogy növekedett a családunk, sokféle kihívással szembesültünk a kultúrán különbözősége miatt, de Isten megsegített minket.
0: Ági, ugye téged vonzott az indiai kultúra is a missziós területtel együtt. Úgy tudom, hogy az első gyermeketekkel még ki is utaztatok Indiába. Mik voltak a kihívások, amikor ott kint éltetek?
1: Számomra az indiai kultúra nem volt már teljesen idegen, mire megismertem Filipet, mert volt egy idő, egy év, amikor pakisztáni barátaim nálam laktak, akkor még egyedül laktam egy helyen, albérletben, és sok időt töltöttem pakisztáni barátokkal. Voltunk kint együtt evangelizálni Olaszországban, és a kultúrát már valamilyen szinten megismertem, az ételeket is. Mire kimentünk Indiába, addigra már úgymond otthonosan éreztem magam a kultúrában. Kisfiunk is, Peti is, akkor még nem volt még teljesen 2 éves, ő is úgy otthon érezte magát. Az egyetlen egy nehézség az volt benne, hogy ugye az itteni családot itt kellett hagyni, látni kellett az ő szomorúságukat, az volt egyedül nehéz. Körülbelül 2 évet éltünk Indiában, de közben várandós lettem második gyermekünkkel, Dórikával, és akkor én hazajöttem, később Filip is hazajött, utána jött a Covid, aztán nem sokkal később jött Lídia, a harmadik gyermekünk, ugyanakkor a Peti elkezdte itt az óvodát, és az a másik, hogy sok adminisztrációs munkánk is van az egyesületünkkel kapcsolatban. Ez egy magyar egyesület, ami a missziónk mögött van. Ezzel kapcsolatban is van sok minden, amit Magyarországról kell, hogy intézzünk. De a későbbiekben szeretnék majd, mint család, Indiába menni.
0: Mi okozta a legnagyobb kihívást a 11 év során a házasságotokban?
1: A legnagyobb kihívást az a kommunikáció jelentette. Volt egy alapvető különbség, amire így most jöttünk rá nemrég. Filip egy olyan családból jön, ahol így nagyon szabadon beszélgettek egymással, mertek kérni, nem beszéltek már néha, hogy légy szíves, gyere, meg tudnád csinálni. Meg úgy nem szokás náluk, hogy úgy megköszönj, nem azért, mert hogy udvariatlanok lennének, csak hogy náluk a mély kapcsolatot jelzi az is, hogy nem szükséges, nem várom azt, hogy megköszönje a másik, hogyha csinálok valamit, és hogyha meg valamit kér, akkor ezt így direktbe kéri, hogy tessék, menj el, csináld meg, vagy hogyha megfeddi a másikat valamiben, akkor is ezt nyíltan kimondja, és tényleg szeretetből mondja, és utána ugyanúgy folytatódik ugye az egymással való kapcsolat. Én viszont mindent 600-szor megköszönök, úgy lettünk nevelve, hogy így mindent meg kell köszönni, meg én, hogyha kérek valamit, akkor is úgy kérem, hogy így jól körbejárom. Filip felé is ezt alkalmaztam, ő meg ugye felém azt, amit ő hozott. Nekem eleinte sokszor ez úgy tűnt, hogy ő úgymond egy ilyen kapitányi stílusban szól, és akkor én úgy rosszul éreztem magam. Az segített, hogy erről elkezdtünk beszélgetni, és akkor világosodott meg előttem is, hogy hát nem arról van szó, hogy nem szeretnek úgy igazán, csak másfajta környezetből jön, ahol teljesen más volt a kommunikáció, mint amit én szoktam meg. Meg az is segített, hogy amikor Indiában voltunk, láttam, hogy hogyan kommunikál a családtagjaival, akikről viszont tudom, hogy őket nagyon szereti. Hogyha így megismerjük a motivációt, hogy mi van mögötte, akkor utána könnyebb megérteni egymást, és könnyebb kommunikálni is, mert ez a másik, hogy én nagyon nehezen kértem őt meg dolgokra, pedig természetesnek kéne, hogy legyen. És aztán rájöttem, hogy ez segít, mert ő meg így érzi mélyebben a szeretetet, hogyha merek kérni, merek kimondani dolgokat.
2: Amit Ági mond, az a családunkon belül van így. 8 testvér között nőttem fel, és nem hangzott el, hogy köszönöm, nincs mit, mégis szoros volt egymással a kapcsolatunk. Viszont a családunkon kívülieknek mondunk köszönömöt és udvarias kéréseket. Ezeket mondjuk a kívüllevőknek, de a családon belül nem beszélünk úgy, mint egy idegennel. Én így nőttem fel, ez egy kulturális különbség. De olyan nehézség ez, amit most már kezdünk jól kezelni egymás között.
0: Ennek fényében hogy tanítjátok a gyerekeiteket? Végül is kialakítottatok? Itt is egy köztes megoldást, hogy ők már értsék apát is, anyát is, hogy hogyan működik?
2: Ők a mindennapi életen keresztül tanulnak meg mindent. Úgy tanulnak, hogy látják, hogy mi mit hogyan teszünk. De a gyerekeink a magyar kultúrában növekednek, a megválogatott jó szavakat használják egymás felé. Én fegyelmezem is a gyerekeinket, és természetesen szeretettel és gondoskodással vagyok mellettük. Ági is megteszi az ő részét a magyar szokások szerint. Mindenek előtt pedig imádkozunk értük, mert Isten az, aki vigyázni tud rájuk.

0: Lélekhangoló.
1: Nem kerül szembe egymással a missziós tevékenységetek és a család?
2: We can say conflict. It's a kind of a...
3: Összeütköznésnek nem mondanám, de ez olyasmi, mint hogy elmegyek például Indiába 2-3 hónapra. Néha azért megesik olyasmi, mint amikor nem voltam itthon Péter fiunk születésnapján. Nehéz ez, amikor távol vagyok a család nélkül. Olyankor áldozatot kell hoznunk az ügyért. De nem érzek nagy konfliktust a kettő között, mert részemről a család mindig az első, és utána következik a szolgálat. Az igazán nehéz dolog, ha néha egy időben van valami dolgunk a családdal és a misszióval. De külön is igyekszünk időt tölteni a gyerekekkel.

0: Igen, éppen ezekre az utazásokra gondoltam, hiszen látom én is a hírleveleiteket, hogy időről időre Filip elutazik Indiába, és ott rendezi a missziós ügyeket. Röviden erről is mondjatok valamit, hogy mik a jelenlegi terveitek, vagy mi az, amit magatok előtt látok a misszióban, amiben szolgáltok.
1: Nos, jelenleg India több részén folyik tanítványképző programunk. Tervezzük egy telek megvásárlását, hogy egyfajta képzési központot hozzunk létre, ahova jöhetnek is tanulni a tanítványaink. Ezért imádkozunk, mert ha Indiára tekintünk, látszik, hogy megérett a vetés az aratásra, és sok a munka. Még több helyi szolgálót szeretnénk felkészíteni, hogy gyülekezeteket indítsanak el, és hívogassák az embereket az Úrhoz. Ezek vannak a fejemben és a szívemben. Emellett szeretnénk még sok további gyermekközpontot létrehozni. Tudjuk, hogy ezek a gyerekek lesznek a nemzet jövője. Annak a formálói lehetnek, ha Istenhez vezethetjük őket. És dolgozunk a pénzügyi megalapozáson is. Sok anyagi támogatásra van szükségünk, hiszen akiket elérünk, azok nagy része vidéken, szegénységben. Materiális dolgokkal is támogatjuk őket, és imádkozunk értük. Ilyen terveink vannak, és arra haladunk, amerre Isten vezet. Vannak plantált gyülekezeteink Indiában. Most egy olyan nevet keresünk, amely összefogja majd a gyülekezeteinket, amelyekhez újak létrehozását tervezzük India szerte. Itt Magyarországon szeretnénk sok gyülekezetbe eljutni, hogy beszéljünk az embereknek a missziónkról, és bátorítsuk őket, hogy kapcsolódjanak be ebbe imával, támogatással. Szeretnénk, hogy növekedjenek az Úrban egy missziós látással. Fontos a misszió központúság a gyülekezetekben, mert ez a szándék és gondolkodásmód növekedést is maga után vonja. Ezekért imádkozunk, és Isten vezet minket.

0: Folytatjuk a beszélgetést Filippel és Sánta Ágival, a magyar-indiai misszionárius házaspárral. Ági, személyesen téged hogy érint az, hogy édesanyaként is, pici gyerekeidekkel, helytáj, feleségként, és a misszióban is teljes szívvel, lélekkel benne vagy. Mégis a hétköznapokban hogy éled meg ezt?
1: Hát igazából ennek a fajta életstílusnak, amiben vagyunk, hát ennek vannak előnyei is, hátrányai is, de nem találom ezt egyáltalán nehéznek. Jó, persze voltak benne nehézségek, főleg amikor még egészen kicsi babák voltak a gyerekek, és akkor nem volt itthon Filip, pláne amikor már hárman voltak, és akkor Lidia még kis baba volt, a Dórika meg még egészen kicsi, és főleg ugye ez az esti procedúra, fürdetés, meg minden. De rendszeresen voltak a családból, akik segítettek. Igazából amit így tapasztalok, az az, hogy ugye nyilván az úgy nehéz, amikor Filip nincs itt, így minimum egy hónapra vagy többre el szokott menni, és akkor úgy mindent én intézek a gyerekekkel és az otthonnal is, meg úgy mindent, meg ott vannak még a missziónak a feladatai, az adminisztráció, meg az egyéb dolgok, ami az én feladatom, meg most már így a garázsvásár is, ez egy másik terület, a jótékonysági garázsvásárokat is csinálunk, de ugyanakkor meg, amikor Filip itthon van, akkor itthonról dolgozik, ez egy nagy pozitívum, hogyha mondjuk bármikor mondjuk el kell vinni a gyerekeket, vagy valamelyiket orvoshoz, vagy amikor több helyen kéne egyszerre lenni, bármikor úgy tudja alakítani a munkáját, hogy rugalmasan

0: és akkor tud jönni, segít, ha kell. Viszont ami meg még egy kicsit nehézség benne, hogy nem különül el annyira a munka meg a család. Sok esetben még vagy késő este is, vagy hétvégén is missziós dolgokkal foglalkozik a Filip, ha éppen úgy jön ki. Ez, ami egy kicsit úgy nehezebb, de már megszoktam, úgyhogy erre sem mondanám azt annyira, hogy nagyon nehéz. Meg ugyanakkor egy a célunk, ami tényleg erősíti a kapcsolatunkat is.
1: A gyerekeidek ebből mit látnak, és mennyire osztjátok meg velük a missziótoknak a célját, a működését, hogy mivel foglalkozik apa, anya, hogy eleve, hogy Isten hogyan fordul feléjük, hogy szereti őket, stb.
2: Ág is doing great part with that.
3: Ági nagyon sokat tesz ezért, nagyszerűen terelgeti a gyerekeket. Visszük őket gyülekezetbe, bátorítjuk, hogy kapcsolódjanak be mindenbe, ami ott zajlik. Ági tanítja őket a bibliai történetekre. Ami a missziós munkánkat illeti, ebbe eddig nem vontuk be őket, de kérjük Istent, hogy helyezze a szívükre, tegye meg ő. Én azért imádkozom, hogy Isten tegye majd világossá előttük, milyen területre választotta ki, és hívja el őket. Ennek Istentől kell kiindulnia. De mi imádkozunk értük, és szórjuk a magukat. Ági teszi ennek az oroszlán részét.
0: Én is annyit tennék hozzá, hogy a legfontosabb az, hogy kialakuljon bennük a Jézussal való személyes kapcsolat, és így próbálom nekik tanítani, hogy hogyan éljük meg a hitünket, próbáljuk őket belevonni abba, amit mi is megélünk, hogy látjátok, most ezért imádkozunk. Van például egy szükség mondjuk, vagy bármi, látjátok, most Jézus kérhetjük, és akkor utána, hogyha megválaszolja, akkor gyertek, köszönjük meg Jézusnak. Vagy egy ilyen apróság, a gyerekeim előtt is, én nekem volt egy szokásom, hogy amikor meghallok egy szirenázó mentőautót, akkor már rögtön imádkozok azért az emberért, aki miatt megy az a mentőautó, és ezt a gyerekeknek is megtanítottam, mindegyiküknek. Ugyanakkor próbáljuk tényleg őket tanítani arra, hogy fontos a bibliaolvasás, amit Filip is mondott, hogy egy ideje azt csináljuk, hogy reggel leülünk, mielőtt elmegyünk iskolába, óvodába, mindenkinek megvan a saját bibliája, előveszem én is az enyémet, és memorizálunk egy-egy igeverset reggel indulás előtt, imádkozunk a napunkért, és ezt még az autóban is még így odafele menet folytatjuk. És próbáljuk nekik tényleg megtanítani mindazt, amit mi megélünk és megtapasztalunk Jézussal, hogy lássák azt, hogy működik a Jézussal való kapcsolat. Nekem ez így különösen fontos, mert ahogy a Bibliában látom például Dávidnak az életét, hogy ő Isten nagyszerű embere volt, a gyerekei meg kész katasztrófa, ami ott történt, ugye gyerekeinek az életében, és mi ezt nem akarjuk. Szeretnénk őket ebbe belevonni, hogy lássák, hogy működik ez az egész, mert maguktól nem fogják ezt így megtanulni. Segíteni kell nekik benne.
1: Van-e olyan igétek, ami kifejezetten a házasságotokra vonatkozik, vagy a családi életetekre, ami egy-egy ponton úgy vezetett titeket?
0: Én egyet tudok mondani, ezt én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Mégis ez így a missziót illetően is, ez egy ilyen kulcs fontosságú dolog. Minket erre hívott, hogy tényleg teljes időben az ő dolgaival tudunk foglalkozni.
3: Én arra gondolok, amikor Józsué azt mondja, hogy én és az én házam népe az Urat szolgáljuk.
0: Igen, Filip is ugye ezt az igét mondta.
3: Pont ezért is imádkozunk, hogy a gyerekeink is szolgálják az Urat. Bármilyen missziós munkát is hagyunk magunk után, kérjük Istent, hogy ők folytassák ezt az utazást Isten kegyelméből. Igen, és minden Isten kegyelme.

0: Ez itt a Lélekhangoló.
1: Kívánok! Köszöntöm az Evangélikus Rádió Misszió.
2: Szeretettel köszöntöm az Evangélikus
0: Rádió Misszió.
3: Önök továbbra is a Lélekhangoló
2: evangélikus műsort hallják.
3: Lélekhangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
4: Vendégeink a Lélekhangolóban Sánta Ágnes és Filip, egy magyar-indiai misszionárius házaspár.
2: Mit láttok magatok előtt a házasságotok életútjában? Mi az, amire vágytok tényleg így személyesen, hogy fejlődjetek benne, hogy a ti kettőtök kapcsolatában még megadja Isten például?
5: As a family spend time together.
6: Családként szeretnénk több időt együtt tölteni. Ezen a területen vannak hiányosságok. Remélhetőleg, amikor Indiába utazunk, többet leszünk majd együtt. Csodás lenne elvinni a gyerekeket több felé, kimenni velük a szabadba.
7: Hát nekem is ugyanez igazából, hogy több időt tudjunk együtt lenni, mint család. Elmenni együtt bizonyos helyekre, akár csak egy-egy napra, úgy többször, pár napra elmenni, mint nyaralás, tényleg úgy jobban, meg mélyebb időt tölteni egymással. Meg hát ezt mondhatom végül is a házasságunkra is, hogy kettőnkre is, hogy lehessen olyan idő, amikor ketten vagyunk, és valahova elmegyünk együtt kikapcsolódásként. Igazából úgy ez, meg hát nyilván szeretném, hogyha így a kommunikációban még jobban fejlődnénk, már jó úton haladunk, áttörések voltak már, biztos lesznek is még, de hogy igazából, hogy még mélyebben és még jobban értsük egymást, és megtaláljuk tényleg azt a módot, ami a legjobb és leghatékonyabb módja a kommunikációnak kettőnk között.
5: A kommunikáció egyszer...
6: Hát igen, a kommunikáció. Én rövidebben hallgatnám a történeteket. Ági hosszan beszél, és részletesen elmagyaráz mindent. Mondja, én meg csak hallgatom. Ezzel a kommunikációval még néha küzdködünk.
7: Amikor valamiről beszélek, ő szeretné csak ugye a konklúziót hallani, hogy na jó, akkor oké, mi a lényeg? Ez az alapvető különbség a férfiak és a nők között. Mert igen, ezt tud néha úgy nehézséget okozni, hogy várjál, oké, de mi van végig, mi a lényeg? Én meg szeretem azt, hogyha meghallgat. Hogyha így érzem azt, hogy tényleg érdekli, amit mondok. Ha hallgatja, aztán utána fogja magát, elmegy más csinálni, és akkor én meg háborodok, hogy de hát most meg miért nem hallgatsz meg?
5: It's a part of life.
6: Ez az életünk része.
2: Igen, és lehet, hogy ez a szeretett nyelveknek is a területe, hogy kinek mi az, ami jól esik, és mi az, amit vár a másiktól, és meg kell adni a szintén aztán majd a másiknak. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtátok. Nem tudom, hogy van-e még olyasmi, amit ti is szeretnétek, hogy elhangozzon.
5: Köszönöm szépen. Thank you so much for your nice and kind interview.
6: Köszönöm a kedves beszélgetést. Azt gondolom, hogy az a terület, amelyen ma a világ leginkább küzdelmekkel szembesül, az a házasság és a gyereknevelés. Akik Istent követik, és akik nem, egyaránt hatalmas problémákkal szembesülnek. A házasságban két dolog a legfontosabb. A megbocsátás és a szeretet. Isten csak megbocsát és meg is fog bocsátani, nem csak azoknak, akik megérdemlik. Ahogy Lukás 15-ben olvassuk a tékozó fiú történetében. Ugyanezt kell követnünk a házasságban is. Meg kell bocsátanunk egymásnak. Lehet, hogy a másik megsértette a büszkeségünket, mégis meg kell alázni magunkat Isten előtt. Ő megbocsátott, ezért mi is bocsássunk meg a gyerekeinknek, a feleségünknek. A családunk erősödni fog ettől. Isten nevének pedig dicsőségére válik. Elsődleges dolog, hogy a keresztény családokon keresztül Isten meg akarja dicsőíteni önmagát. Meg kell bocsátaniuk egymásnak, hogy ne adjanak teret az ördög működésének. A szeretet a megbocsátáson keresztül fog kivirágozni, és ez egy csodálatos dolog. Sokszor vétettünk a házasságunkban mi is, és bocsánatot kértem, Ági is bocsánatot kért. Isten pedig az elképzeléseinket felülmúlóan megáldott minket. Ennek érdekében viszont meg kell tanulni az alázatot.
7: Amit még én hozzátennék ez az egészhez, hogy nagyon sokszor tapasztaltam azt, amikor úgy éreztem, hogy valami miatt én most meg vagyok sértve a házasságunkban, és olyan nagyon rosszul esik, és sértetnek érzem magam. Mégis Isten olyan szeretetet adott belém Filip iránt, hogy azt éreztem, hogy a bennem lévő Jézus szereti őt, és hogy csak engedjem, hogy Jézus szeresse őt rajtam keresztül. És ez is óriási változásokra képes, meg az a másik, amit így tudatosítok magamban, hogy amikor bármi van, vagy úgy érzem, hogy rosszul esik valami a részéről, vagy úgy érzem, hogy abban a pillanatban nem ért meg, akkor arra gondolok, hogy nem vetítem én ezt az egészet ki az egész házasságra, hanem tudom azt, hogy tényleg szeret engem, tehát hogy alapvetően szeret. Emberek vagyunk, néha megbántjuk egymást, vagy nem úgy szólunk, ahogy kell, de tudnunk kell, hogy a másik szeret minket. Meg hát lehet rendezni, ugye? Oda lehet menni bármikor, bármikor elmondhatjuk, hogy igen, bocsánat. És tényleg ez óriási változásokat hoz, úgyhogy ezt tudom tanácsolni mindenkinek.
2: Nagyon köszönöm, hogy ezt még hozzátettétek, ezt kellett volna kihagyni.
7: Köszönjük mi is.
5: Én is köszönöm szépen.

Az előbbiekben elhangzott beszélgetés résztvevői Sánta Ági és Filip, Misszió az elveszettekért elnevezésű missziós szervezete evangelizációs munkát végez és tanítványokat képez India több területén. Jelenleg Magyarországról irányítják a missziót, ahol 3 gyermekükkel együtt él családjuk. Filip magyar hangját Szakács György kölcsönözte. Szeretettel ajánljuk a Misszió az elveszettekért egyesület honlapját, ahol információk és a különféle támogatások lehetőségei is megtalálhatóak. Ennek webcíme maee.hu. Interjúink meghallgathatóak az Evangélikus Missziói Központ honlapján a misszió.lutheran.hu rádió menüje alatt, valamint megtalálhatók YouTube csatornánkon, illetve a Spotify-on lélekhangoló podcastként. Visszajelezhetnek nekünk az elhangzottakkal kapcsolatban az evmis@lutheran.hu e-mail címen, illetve SMS-ben a 0620 620 36 79-es számra. További jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi is

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket öregvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm kedves hallgatóinkat! Önök a testi-lelki jólétünk rovatát hallják. A heti meghívott vendégünk Imre Nóra, pedagógus, és hát elsősorban keresztény alapokon nevelő gyermekeit. De kedves Nóra, egy pár mondatban bemutatkozna a kedves hallgatóknak?
1: Igen, üdvözlöm a hallgatókat! Imre Nóra vagyok, nagygyermek édesanyja vagyok, 21 éves a legidősebb, és 3 éves a legkisebb. Jelenleg otthon vagyok, az ő nevelésükkel foglalkozom, szeptembertől fogok újra munkába állni, építészmérnök vagyok, és pedagógus is egyben. Szeptembertől még az építész pályára megyek vissza, addig viszont még sok dolgom van. Jelenleg érettségizik a második számú gyermekem, és őket segítem.
0: Elfelejtettem elmondani a kedves hallgatóknak, hogy a kereszténység lesz a mostani műsorunknak a témája, illetve a kereszténység megélése a hétköznapokban, és a kereszténység megélése a családon belül. A gazdagréti templomnak a bejáratán egy plakáton találkoztam vele, kedves Nóra. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan kerültél erre a plakátra? Mi volt a feladatod?
1: Nyáron voltam egy lelki gyakorlaton, Margarita nővérnek a lelki gyakorlatán, és ott találkoztam egy házaspárral, akiknek szintén egy lelki gyakorlatot szerveznek, már többször megszervezték ugyanezt, és miután nekünk is van több házas csoportunk, arra gondoltam, hogy én is szervezek egy ilyen lelki gyakorlatot, és meghívom őket oda előadónak. Mi 3 házas közösségbe járunk, és ezt konkrétan az egyik IHH nevezetű házas közösségnek szántam. Annyit kell tudni erről a házas csoportról, hogy mi körülbelül 22 éve jövünk össze hónapról hónapra. Dr. Kránic Mihály atya indított el minket annak idején Farkasrétről. Most már ő ritkán csatlakozik a csapathoz, de mi nagyon szépen összejárunk hónapról hónapra, sőt, már a gyerekeink is összejárogatnak, meg ismerik egymást, szóval egy nagyon jó kis baráti társaság alakult ki. Ennek a csapatnak szerettem volna ezt a lelki gyakorlatot szervezni, de úgy gondoltam, hogy miután 4 napos, picit nagyobb volumenű, ezért kiterjesztem több helyre is. Egyik helyszín volt a gazdagréti plébánia, ahol kiplakátoltuk, Farkasréten is, és a Felső Krisztinai plébánián is. Jó magunk, Albertfalvára járunk templomba, ott sajnos nem lehetett hirdetni, így az albertfalviak nem jöttek erre a lelki gyakorlatra, de nagyon jól sikerült, nagyon örülök, hogy megszerveztem. Nem én voltam az előadó, hanem ez a házaspár, Gregor, Gábor és Ági, illetve Norbi atya jött velük. 4 napon keresztül segítették a mi házas életünket, hogy úgy mondjam, mert ez kimondottan házaspároknak szólt ez a lelki gyakorlat.
0: Tulajdonképpen lelki gyakorlatról beszéltél. Ez mit akar, milyen szellemi, fizikai erőnlétet, illetve milyen támpontokat ad egy családon belüli életvitelhez?
1: Gyakorlatilag a házaspároknak mutat utat, hogy hogyan tudják Jézust még jobban a családjuk középpontjába illeszteni. Volt elméleti rész is, meg gyakorlati támpontok is voltak, illetve az előadók a saját életükből vett példákkal mutatták be az ő ívüket, a házasságuknak az ívét. Tehát, hogy honnan indultak, elég mélyről indultak, nem volt teljesen jó a házasságuk eleinte, és volt egy nagyobb megtérésük. Nem egyszerre volt a házaspárnak, a feleségnek előbb, aztán a férjnek, de végül is a megtérésük után hogyan változott meg az életük, hogyan engedték be az életükbe Jézust, és azóta hogyan alakították át a mindennapjaikat úgy, hogy Jézus is középpontban legyen, nem csak ők, nem csak a gyerekeik, hanem Jézus legyen a középpontban. Erre mutattak nekünk példát a házaspároknak.
0: Az előbb említetted, hogy ez a lelki gyakorlat kizárólag házaspároknak, illetve van létezik lelki gyakorlat nem házaspároknak. Mi a különbség a két lelki gyakorlat között? Mi a közös bennük, és mi az, ami úgy érezted, hogy fontos házaspároknak külön egy ilyen kurzus szervezése?
1: Én úgy gondolom, hogy ha mindenkinek szüksége van Jézusra, tehát az közös bennük, hogy mindenkinek Jézus kell, hogy az életének a középpontjában álljon. Gyakorlatilag minden, amit teszünk ebben az életben, azért kell, hogy történjen, hogy az a mi üdvösségünket szolgálja. Áttételesen vagy közvetlenül, de az üdvösségünket szolgálja. A házaspároknak annyi a nehezítés, hogy ketten vannak. Tehát egymáshoz is kell csiszolódniuk, és Jézust is be kell fogadniuk. Ebben, miután két teljesen különböző ember kerül össze, már csak abból adódóan is, hogy férfi és nő, ezért nekik a kommunikáció által egymáshoz kell csiszolódniuk, és Jézust is be kell fogadniuk. Ez egy picit nehezített pálya, mintha valaki mondjuk egyedül van, de bizonyos szempontból megkönnyítés is, mert egymást segítik a Jézushoz vezető úton. Erre hallottunk példákat, hogy hogy tudjuk egymást is segíteni ebben.
0: Bemutatkozásnál említetted, hogy 6 gyermek édesanyukája vagy. A gyermekeket hogyan tudjátok bevonni ebbe a elméletbe, illetve ebbe a lelki gyakorlatokba? Történik-e odahaza családon belül külön valami oktatás, amit tartasz a gyerekeknek?
1: Hát én úgy gondolom, hogy a legjobb oktatás a példamutatás, mert mondjuk a nagyobb gyerekeknek már mondhatok bármit, az biztos, hogy nem fog nekik tetszeni. Nyilván alapvetően hozzászoktattuk őket ahhoz, hogy rendszeresen járunk misére, családi imák vannak esténként, a nagybőjtben bőjtölünk, meg fogadalmakat teszünk, azokat helyek közel próbáljuk betartani, meg őket is erre buzdítjuk, tehát a kisebbeket lehet még így vezetni. Nagyon sokat éneklünk otthon, mi mind a ketten gitározunk és éneklünk, és így is ismerkedtünk meg annak idején a Felső Krisztina Városi Gitáros Együttesben, és otthon is sokat szoktunk velük énekelni, a kisebbek ezt nagyon szeretik. A nagyobbakkal már picit nehezebb a helyzet, mert ott a példamutatáson kívül sok mindent nem tudunk tenni, tehát már őket nem lehet kényszeríteni. Ugye van egy 18 éves, meg egy 21 éves gyerekem, ők vagy elmennek a misére, vagy nem. Szerencsére azért az, hogy ilyen közegben nőttek föl, hogy folyton jártunk, hogy a húsvét az nekünk nem a tojáskeresésről szólt, hanem annak volt egy íve, ami a nagybőjt után kvázi egy katarzis, a feltámadás, azért az beléig ivódott, és nem tudnak kibújni a bőrükből, tehát ők is ezt viszik tovább, én úgy látom. Persze próbálnak lázadni, meg próbálnak időnként ellentmondani, de én azt látom, hogy végül is az életüket úgy vezetik, hogy szempont nekik az, hogy közösségeik legyenek. Tehát látják ők is, hogy nekünk vannak közösségeink, 3 közösségbe járunk, mindegyiket évek óta, több mint 20 éve, és hogy nekünk fontosak ezek az emberek, fontosak ezek a közösségek, és látják azt, hogy onnan kerülnek ki a barátaink is. Ezért ők is választanak maguknak közösséget, ők is szeretik ezeket a közösségeket, ragaszkodnak hozzájuk, és egymást segítik ezen az úton, mert egyedül sokkal nehezebb eljutni Jézushoz, mint közösségben.
0: Nóra, ti nagy családos család vagytok. A karácsony megélése az hogyan történik egy ilyen nagy családban?
1: Hát, akinek nagy családja van, az tudja, hogy a nagy család az időnként tud káoszos lenni. Hát ez nálunk is így van, tehát próbálunk figyelni a lelki tartalomra, de azért miután 6 gyerek van, ezért az a fajta lecsendesedés, ami karácsonykor mondjuk szenteste kívánatos volna, azért az sok kis gyerekkel nem teljesen így alakul. Próbálunk egyébként arra figyelni, hogy az egész adventben Istenre figyelünk, Jézusra, sokat éneklünk, többet járunk templomba, gyertyagyújtásokat szervezünk otthon nálunk, akkor meghívunk innen-onnan barátokat, akik részt vesznek ebben a gyertyagyújtásban, közös éneklésben, és aztán ilyen szeretett lakomákat szoktunk tartani, tehát ezzel mind-mind apró lépéseket teszünk a karácsonyhoz. A karácsonykor pedig nem arról szól elsősorban, hogy szétbontjuk az ajándékokat, és mindenki azt ott föltépi. Persze, ilyen is van, mert hát gyerekek, és nekik ez fontos, de először van egy közös vacsora, aztán imádkozunk, és van erre egy forgatókönyvünk, hogy szoktunk imádkozni. Ezt minden évben ugyanúgy csináljuk, meg éneklünk, és utána van az ajándékozás. Sokak szerint ajándékozni nem is kéne, mert hogy Jézusnak van a születésnapja, és nem egymásnak, de én azt gondolom, hogy a gyerekeknek ez fontos, így szocializálódtak már régről. Nem hiszem, hogy ez elvinné az ünnepnek a súlyát, meg az ünnepnek a lényegét. Nagyon sokat szoktunk nekik erről mesélni, a kisebbeknek nyilván másképp, mint a nagyobbaknak, ők már azért jobban értik, de sokat foglalkozunk ezzel a témával, hogy is született Jézus, milyen körülmények között, és hogy élt az a család. Nyilván egy szem gyerekkel azért picit más, mint 6 gyerekkel, de azért ők rosszabb körülmények között voltak. Szóval a karácsony az így telik nekünk, és természetesen azért vannak feszültségek is a karácsonyban, mert van, aki álmos, már aludni akar, közben meg dolog van, mert főzni is kell, mert vacsora legyen meg. Szóval ezek a földi dolgok, amik másnál vannak, ezek azért nálunk is megvannak, csak próbáljuk a hangsúlyt elterelni a lényegre.
0: Szövődnek-e barátságok a gyerekek között, illetve említetted, hogy lelki gyakorlat 4 vagy 6 házas párral jártok össze havonta. Én feltételezem, hogy a 4 vagy 6 házas pár is több gyermekes, vagy legalábbis vannak gyermekei. Tehát gyerekek között kötődnek-e barátságok?
1: A már említett IHH nevezetű közösségünkkel nagyon jó a kapcsolat, és ott sok gyerek van mindenhol, szinte mindenhol. Jóban vannak a gyerekek. Ha nem, nincs is nagy barátság köztük, de tudnak egymásról, de egyik-másik között barátságok is vannak. Szóval ők azt látják, hogy nekünk ez a közösség fontos, és sok mindent háttérbe szorítunk azért, hogy velük lehessünk, és ezt látván ők is fontosnak tartják ezeket a kapcsolatokat. Az én második számú gyermekem, a Zsófi, ő például a legjobb barátnője onnan a csapatból egy másik anyukának a gyereke, a Regina. Tehát ők egy életre szóró barátság körülbelül 1 éves koruk óta tart, és most 18 évesek. Úgyhogy vannak, igen, vannak barátságok innen is, meg a többi csoportból is azért. Ahhoz vannak szocializálva, hogy elfogadják a többi gyereket, és elfogadják a sok vendéget, aki nálunk folyton megfordul, elég sokszor van vendégeskedés, sok gyerek van nálunk, és elfogadják, igen.
0: Milyen támogatást kapsz szülőktől, illetve a férjedtől?
1: Hát az édesapukám, ő dolgozik még, tud segíteni, amiben csak akarom, de őt azért ritkábban szoktam megkérni, mert hogy ő elég sűrűn dolgozik. Az anyukám, ő már nem dolgozik, ő szokott nekünk segíteni, van úgy, hogy főz, azzal segít, van úgy, hogy gyerekre vigyáz, amikor mi elmegyünk valahová, tehát például ezzel az IHH-val mi szoktunk időnként külföldre is menni néhány évente, és akkor a gyerekekre vigyázni kell, megterelgetni iskolába, tanulni, ilyesmi. Az anyukám nagyon sokat segít ebben. A férjem pedig teljes mértékben támogat, mert hogy ő neki is a közössége, tehát ő épp úgy szereti ezt a közösséget, kötődik hozzájuk. Úgyhogy mindent megteszünk azért, hogy a lelkünket ezáltal is tápláljuk.
0: A riportban, hogyha jól emlékszem, most említetted harmadszor, hogy IHA, egy pár mondatban ismertetnéd a hallgatókkal, hogy ez mit jelent?
1: Ez egy rövidítés. Annak idején ezt találtuk ki, hogy ifjú házas hittanosok leszünk mi. Ez úgy alakult ki, hogy Farkasréten jártunk hittanra Kránic Mihály atyához, és az volt a hittan. És a hittan csoporton belül nagyon sokan összeházasodtak 2-3 éven belül, és ezekből alakultunk mi az IHH-sok, akik már házas hittan néven futottunk, kiváltunk abból a csoportból, és mi külön csoportot alakítottunk, aminek más a struktúrája, mert nyilván, hogyha az ember családos, akkor már nem tud hetente összejönni, akkor már csak havonta, meg kisgyerekek, meg picit családiasabbá tettük, és így abba állapodtunk meg, hogy minden alkalommal más család lesz a befogadó, és az a család, akinél összejövünk, ő tartja az előadást, vagy ő hív meg hívott előadót. Így alakul már 22 éve ez a csoport. Hát közben már nem vagyunk annyira ifjak, de a nevünk az ez maradt, hogy ifjú házasítam.
0: Egészen fantasztikus, gratulálok. Mit tudsz javasolni a rádió hallgatóknak, akik magányosan élnek odahaza, hogy hol tudnak csatlakozni valamilyen hasonló hittancsoporthoz? Hogyan kezdjék el az életüket jobbá tenni? Mik a tapasztalataid ezzel a témakörrel kapcsolatban?
1: Én azt gondolom, hogy a közösség a kulcsa mindennek. Tehát közösségben az ember megmarad a hitében, megerősödik a hitében. Tehát mi azért olyan tanúságtételeket is tudunk egymásnak adni, akár meghívott előadókon keresztül, akár a saját magunk életéből is, hogy az erősíti a többi házaspárt. Ad abszurdum, segíteni tudunk egymásnak. Tehát én azt gondolom, hogy a közösség a kulcsa mindennek, akár házaspárként, akár egyéniként mindenféle csoportok vannak, és szerintem mindenki a saját plébániáján próbáljon keresni, mert ott kell élni a saját plébániáján. Most nekünk ez ugye nem plébániához kötött, mert Farkasrétről már szinte mindenki elment, tehát mi a Budapest minden részéről, vagy az agglomerációból jövünk össze. De ez ritka, tehát általában véve plébániához szokott lenni kötve a csoportok. Úgyhogy én azt tudom ajánlani mindenkinek, hogy csoportot keressen magának, mert sokak, és nem csak magának, hanem a gyerekének is. Tehát szerintem nagyon fontos egész kiskortól az, hogy közössége legyen a gyereknek. Minket is a közösség tartotta a templomban, mert például az én szüleim nem voltak vallásosak, amikor én már templomban jártam, a nagymamám odavitt egyszer-kétszer, és annyira jó volt a közösség, hogy megtartott. Tehát a közösségnek óriási ereje van, akkor is, ha ott kell maradni, meg akkor is, hogyha problémát kell megoldani, meg segíteni kell. Tehát minden szempontból a közösség a kulcsa, szerintem.
0: Az, hogy ti ilyen szinten tudjátok megélni a kereszténységet, és ezt át tudtátok adni a gyermekeknek, de ha volt-e valami hátrányos megkülönböztetés, vagy volt-e valami negatív élmény a hitetek megélésével kapcsolatban a környezetetekből?
1: Így felnőttként nem, de szerencsések vagyunk, mert gyakorlatilag olyan emberekkel vagyunk körülvéve, akik szintén gyakorló keresztények, így mondhatom, el vagyunk kényeztetve, de így gyerekkoromból azért tudnék példákat mondani. Tehát ott az, hogy én templomba jártam, az hát még az a kommunista rendszerben volt, vagy kezdődött, de később is azért ez még megmaradt, úgyhogy ott azért volt hátrányos megkülönböztetés, igen.
0: Hogyan tudtátok ezt megélni, és hogyan tudtátok kiküszöbölni ezeket a negatív élményeket? Trauma nélkül, mondjuk.
1: Én nekem ez iskolában volt így a legtöbb ilyen rossz élményem, és engem átsegített az a közösség, ami a templomban várt. Tehát nekem nem az osztálytársaim voltak általános iskolában a barátaim, illetve hát egy barátnőm volt ott is, de ő is templomba járt velem együtt, hanem nekem a közösségem az a templomba volt, és ők át tudtak ezen segíteni, sőt, időnként még én büszke is voltam arra, hogy én más vagyok, mint a többiek.
0: Egy nagyon izgalmas kérdést szeretnék feltenni, itt lassan befordultunk egy olyan területre, hogy hallgatói kérdések, illetve hallgatói kívánságlista talán. Minden műsor előtt azért csinálok egy közvéleménykutatást a hallgatók között, és hogy mi az a témakör, és mik azok a témakörök, amiket szeretnénk megbeszélni. Hát az egyes számú témakör az az anyák napja. Tegnap hazafelé jövet a kocsiba, hallgattam a rádiót, és egy anyuka felháborodva telefonált be a rádióba, hogy ő náluk az iskolában nem tartották meg az anyák napját, és hogy ez micsoda dolog. Mi a véleményed ezzel kapcsolatban az anyák napi iskolai, illetve óvodai megtartással?
1: A 6 gyerekemnél már sok minden előfordult. Eleinte mi is olyan óvodába jártunk, ahol tartották az anyák napját, meg aztán az iskolában is, és mostanában már ez úgy látom, hogy kevésbé divat. Én örültem annak, hogy anyák napjára felkészültek a gyerekek, szépeket mondtak, énekeltek, dagadtam én is a büszkeségtől, de láttam ennek a hátrányát is, hogy van, amelyik szülőnek a gyereke nem szerepelt annyit, vagy pont, hogy túl sokat szerepelt, és akkor belesült, akkor az ciki volt neki. Szóval volt ebből feszültség a szülők között is, hogy kinek a gyereke mennyit szerepel, és milyen szerepeket osztanak rá. És azt látom, hogy igaz az a tézis, hogy az anyák napja az egy belső családi ünnep. Tehát azt mindenkinek otthon kell megülnie. Ebben persze fontos szerepe van az édesapáknak, mert nyilván amíg a gyerek kicsi, addig nem az anyuka fogja mondani, hogy figyelj hozzá már nekem virágot, vagy énekeljél már nekem egy éneket, hanem az apukának kell egy picit tolni a gyereket, de ez valóban egy családi ünnep, egy belsőséges családi ünnep. És nem biztos, hogy itt a kirakadba kéne a gyerekeket ültetni, hogy szerepelnek. Annak megvan esetleg évvégén egy műsor keretében is lehet ilyeneket csinálni, de az anyák napja az családi ünnep. És a mi óvodánk, a jelenlegi óvodánk az azt mondja, hogy minden családi ünnepet először otthon üljenek meg. Tehát ha a gyereknek születésnapja van, akkor ne az óvoda legyen az első hely, ahol megünneplik, hanem családi körben ünnepeljék meg, és utána lehet az óvodával megünnepelni, hogy a prioritást a gyerek megtanulja, hogy első a család. És én sose felejtem el, hogy 2 évvel ezelőtt az én egyik gyerekem önállóan megtanult egy éneket, ő kiválasztotta, megtanulta, és az apjának megtanította gitáron, hogy kísérje őt gitáron, és elénekelte nekem. Valahányszor megnézem azt a felvételt, én mindig sírok. És nagyon örülök, hogy ezt nem a többi szülő előtt énekelte el, mert akkor visszafogom magam, akkor nem bőgök, hanem akkor úgy tartom magam. És nagyon örülök, hogy ezt otthon énekelte el nekem a 4 fal között, és nagyon megható volt.
0: Hát ez így van, és köszönöm, hogy ezt megosztottad a kedves hallgatókkal, de egy olyan óvodába, ahol vagy olyan közösségbe, iskolai vagy óvodai közösségbe, ahol a gyerekeknek egy jelentős hányada nem tudja megélni odahaza a kereszténységet, talán ez egy előre segítő dolog lenne, hogy az iskolából vagy az óvodából viszi haza a női szeretetet, illetve az anya szeretetet a gyerek, mert odahaza esetleg ezzel nem él a kedves család, illetve a családfő. Nem tartják fontosnak a templomba járást, nem tartják fontosnak Jézus szeretetét. Tehát én úgy képzelem, vagy úgy gondolom, hogy ez működhet, ez az információ erről arra, de arról erre is kell, hogy működjön. Mert hogyha az óvodából viszi haza az információt, az anyaszeretetet a gyerek egy olyan családba, akik nem úgy élnek, és nem úgy élik meg a kereszténységet, ahogyan ti, lehet esetleg egy útra való talán, vagy egy mag, amit elhintenek az óvodába a nem keresztény szülők irányába?
1: Szerintem lehet, igen. Azt gondolom, hogy az óvoda ezt meg is teszi. Tehát a gyerekek készítenek ajándékokat, nem egyszer egy évben anyák napjára is készítenek, csak azt otthon vasárnap adják oda a gyerekek. Vagy vasárnap mondják el azt a verset, amit megtanítottak nekik az óvodában. Nem egy óvodai műsor keretében zajlik. Nyilván ezt rábízzák a gyerekre, hogy akkor ő ezt elfelejti, vagy nem felejti el, a nagycsoportos már biztos nem felejti el, meg szerintem alapvetően az édesanyja szeretete az benne van egy gyerekben. Tehát azt gondolom, hogy nem kell kereszténynek lenni ahhoz, hogy mindenki az anyukáját nagyon-nagyon szeresse, és ezt ki is fejezze. Ebben azért nyilván segít egy édesapa is, ha szerencsés esetben jelen van a család életében, de az óvoda is segít ebben. Tehát én azt gondolom, hogy azért az óvodák nagy része még mindig keresztény értékrendeken alapszik, annak ellenére, hogy esetleg nem keresztény egy óvoda. A mi óvodánk se keresztény, de tudom, hogy a vezetője keresztény, és keresztény értékrendeket közvetít a gyerekeknek.

0: Nagyon szépen köszönöm. Akkor rátérnék egy-két kérdést, lenne hallgatói kérdés. A vétkezés házasságon belül, illetve a gyónás, ezt hogyan élitek meg? Történt-e ilyen? És a gyónás az tulajdonképpen mit jelent? Tehát egymásnak is elmondjátok hogy úgy mondjam, abban az esetben, ha létezik olyan, hogy bűnös gondolat, létezik-e bűnös gondolat házasságon belül?
1: Hát házasságon belül és kívül is létezik bűnös gondolat, meg ugye az ember gyarló, tehát folyamatosan vétkezünk, most nem feltétlen kell nagy dolgokra gondolni, a kisebb bűnök is bűnök, tehát én azt gondolom, hogy mi nagyjából tisztában vagyunk, én a férjemmel most erről tudok beszélni, hogy egymásnak mik a gyengeségei. És nem feltétlen dörgöljük ezt egymás orra alá, hogy ugye meggyontad, ugye elmész, és hanem ezt mindenkinek a saját magára bízzuk. És a gyónás is nálunk így eléggé egyéni. Tehát sátoros ünnepekkor, húsvétkor, meg karácsonykor esetleg együtt megyünk gyónni, akár a gyerekekkel is, de úgy egyébként az évközbeni gyónás az mindenkinek abszolút a magánügye, hogy úgy mondjam. Nem szoktunk arról beszélni, hogy kinek mi a bűne, mert inkább csak a kisgyerekekkel, amikor még tanítjuk nekik, hogy ez rossz, ezt nem szabad, akkor mondjuk, de a nagyobbaknak már nem szabad ilyeneket mondani, meg szerintem a felnőtteknek se. Nyilván, hogyha olyan bűnt követ el, amiről esetleg nem tudja, hogy az bűn, akkor az ember négy szem közt elmondhatja neki, de alapvetően szerintem tisztában vagyunk, meg jó irányba visz a lelki ismeretünk, és meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól, tudjuk, hogy miben vétkezünk, és azt letesszük, amikor fontos.
0: Megbocsátás. Családon belül, családon kívül, az életben.
1: Megbocsátás. Hát ez egy nehéz téma, meg kell, hogy mondjam, mert sokaknak ez nagyon nehéz. Nekem szerencsére nem, mert én alszom rá egyet, és aztán általában elfelejtem a dolgokat, de látom, hogy vannak emberek, akik hordozzák sokáig a terhüket, a sértettségüket. Ez is valahol érthető, de például a lelki gyakorlaton erről is szó volt, hogy ezeket le kell tenni. Egyszerűen a saját magunk érdekében is, meg a másik érdekében, meg a egymáshoz való jó viszony érdekében. Tehát az egy keresztény ember számára szerintem megengedhetetlen, hogy hetekig, hónapokig, vagy akár évekig haragudjon egy másik emberre, akkor is, hogyha nem ő volt a vétkes, vagy szerinte nem ő volt a vétkes, akkor is meg kell tudni bocsátani, vagy meg kell próbálni esetleg megbeszélni, ha valakiben ez olyan tüske. Nálunk azért úgy szokott történni általában, hogyha mondjuk a férjemmel veszünk össze, akkor vagy azonnal egymás fejéhez vágjuk a dolgokat, hogy mit rontott el a másik, vagy pedig napokig olyan, hát egy ismerősöm azt szokta mondani, hogy hideg napokat élnek meg. Ez azt jelenti, hogy olyan minimálisra szorítkozik a beszélgetés, és akkor egy idő után, egy pár nap után azért valahogy ez feloldódik. Beszélgetünk róla, vagy valahogyan ez meg szokott oldódni.
0: Tulajdonképpen ez akkor a lelki lélek befogadás és elfogadásáról beszélünk?
1: Hát azt már ugye a házasságban elfogadtuk, tehát ezt a lelki elfogadást, ezt ott erre esküdtettünk, hogy elfogadjuk egymást a hibájával, a gyengeségeivel, a mindennel együtt. Úgyhogy tulajdonképpen csak a fogadalmunkat kell megtartani. Ez nem mindig könnyű persze, mert teljesen különbözőek vagyunk. Rengeteg sok írás, meg paródia született a férfi-nő különbségéről. Időnként tényleg nagyon viccesek, de időnként pedig nehézséget jelent ez a különbség, de ezt ígértük egymásnak, hogy elfogadjuk egymást, úgyhogy elfogadjuk.
0: A gyónás, hogy említetted, hetente jártok templomba, mennyire kötitek egymás órára, bocsánat a szóhasználatért, hogy aki vétkes kettőtök közül, az megnyomta a bűneit, illetve van-e tudomása arról, vagy lehet-e tudomása arról, hogy mik voltak azok a bűnök, amiket a partnerodnak, házastársadnak meg kellett gyónia?
1: Hát, miután együtt élünk és ismerjük egymást, ezért szerintem nagyjából sejtjük, hogy melyikünk körülbelül mit gyón meg. De nem szoktunk erről beszélni. Tehát ez gyónási titok, mindenkinek a magánélete, úgyhogy nem szoktuk arról beszélgetni, hogy ki mit gyón meg, mennyire bánja meg. Szóval ez ilyen magánügy inkább, ezt nem szoktuk.
0: Egy hallgatói kérdést szeretnék feltenni, egy kétségbeesett rádió hallgató tette nekem fel a műsor előtt, hogy ismeretség körébe létezik egy, nem mondom tovább a nevét, csak annyit, hogy Erika nevezetű keresztény lány, vagy asszony, nem tudom pontosan, naponta kétszer jár templomba, hetente egyszer gyón, és az jött ki belőle, hogy hát anyu, azért nem megyek hozzátok el karácsonykor és húsvétkor, mert ti nem vagytok keresztények, és nem tudok neked megbocsájtani, és ez a Erika nevezetű lány nem bocsájt meg az édesanyjának. Mi a reflexió, hogyan lehet reflektálni egy ilyen viselkedési módot?
1: Én úgy gondolom, hogy ha ilyen sokat jár templomba, akkor biztos ő is hallotta, hogy akkor lehet jó áldozatot bemutatni a misén, hogyha a szívében nincsen harag senki iránt. Tehát ez a Bibliában is benne van, hogy előbb tedd le az áldozatodat, menjél, bocsássál meg a fele barátodnak, és utána menjél vissza, és mutasd be az áldozatodat. Hát én ezt tudom neki javasolni, hogy ameddig ő nem bocsát meg az édesanyjának, vagy nem békül ki vele, akkor addig nem sok értelme van annak, hogy ő ennyit a templomba jár. Nem biztos, hogy az édesanyjának most jött el az ideje a megtérésre. Én szerintem imádkozzon érte sokat, és előbb-utóbb el fog jönni. Van egy pap ismerősöm, kurzión vettem egyszer részt, és ott volt ez a pap, most direkt nem mondom a nevét, de az ő testvére pedig hát elég, tehát magasabb rangú pap, az ő testvére nem járt templomba, vagy 30 évig, és hiába a testvére pap volt, az egész család keresztény, ő megtagadta, felnőtt korára megtagadta. És annyira tetszett nekem az, hogy az egész család imádkozott érte, de nem kényszerítették. Tehát még az asztali áldást sem mondták el, étkezés előtt sem imádkoztak, azért, hogy őt ne hozzák kellemetlen helyzetbe, ő rá ne kényszerítsék ezt a magatartást, hanem kivárták, amíg megtér. És megtért. És 30 évig nem hitt, de utána mégis megtért. Úgyhogy ezt tudom neki is ajánlani, hogy imádkozzon az édesanyjáért, és bocsásson meg neki. Tartsa vele a kapcsolatot, szeresse úgy, mint az édesanyját, fogadja el ilyennek, de magát a bűnt azt ne fogadja el, csak az édesanyját.
0: Igen, hát ez egy kiváló gondolatmenet volt, nagyon-nagyon szépen köszönöm, tehát összegezve. Először meg kell bocsájtani, és nem tagadhatja meg a szüleit, illetve az
1: nem,
0: édesanyját.
1: Nem, hát parancsolod, és benne van, tiszteld apádat és anyádat, tehát ez semmi esetre sem tagadhatja meg.
0: Nagyon szépen köszönöm, műsoridőnk sajnos lassan lejár, de van még egy nagyon fontos kérdésre, az pedig, hogy ilyen szép nagy családotok van, ilyen egészen fantasztikus közösséget építettetek fel. Meg tudsz-e osztani olyan tudást a kedves hallgatókkal, ami ezen a közösségen kívüli pozitív élmény történt, illetve egy pár mondatot, hogyha tudnál mondani a lelki gyakorlati közösségen belüli olyan pozitív történetet, ami erősíti a hitet a kedves hallgatókban.
1: Én nagyon egyszerű ember vagyok, egyszerűnek gondolom magamat, és velem nem történt egy olyan esemény, egy olyan megtérési pont, amitől esetleg egy új időszámítás kezdődik az én életemben. Engem a

0: mindenféle emberrel találkozik az ember, ha csak az utcán megy, és beszólogat neki egy autós, vagy akármilyen egyszerű esetre gondolok, én azért igyekszem mindig keresztényi módon reagálni ezekre a helyzetekre, és ezzel kvázi végzem a pasztorációt, mert nem tudom úgy hirdetni az igét, ahogyan egy papnak erre lehetősége van, hogy kiáll és szépeket mond, nem is tudok szépeket mondani, de azzal, hogy keresztényi a hozzáállásom, és ezt nem rejtem véka alá, ezzel talán tudok segíteni másoknak. Tehát akár hibát elkövetek, akkor én általában bocsánatot kérek, hogyha valaki valami problémával fordul felém, akkor mondom neki, hogy imádkozom érte. Ezek biztos, hogy számítanak, és azt vettem észre, hogy a nem hívő, vagy picit távolabb a kereszténységtől álló embereknek is fontos az, amikor én azt mondom, hogy imádkozom érte, akkor annak örülnek, akkor is, ha ők maguk esetleg nem imádkoznak az adott ügyért. Úgyhogy én ilyen apró cseprő lépésekkel próbálom, vagy segítek az embereknek, tehát akár mondjuk egy hajléktalan jön és kér pénzt, akkor általában véve nem szoktam neki pénzt adni, hanem akkor elmegyünk és veszek neki enni, bevásárolok neki élelmiszert. Szóval próbálok egy picit úgy hozzájuk állni, hogy ne az legyen, hogy csak oda dobok egy százast, hanem meg is szólítom, és egy picit többet adok annál, mint hogy egy százast oda dobok neki. És persze közben titkon arra is figyelek, hogy ő azt ne olyanra költse, ami nem lakat jól, hanem értelmes dolgokra menjen. Úgyhogy én csak ilyen kicsi ember vagyok, és ilyen apró módon próbálok a világban Jézust hirdetni. Sokszor észre se veszik, de az is lehet, hogy valaki egyszer észreveszi, nem tudom.
1: Erről most az jutott eszembe, hogy ez kis lépés egy embernek, de nagy lépés a hitben. Kicsit valamelyik űrhajós említette, amikor
0: igen.
1: Oldra szállt. Hát ez legalább akkora. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és egy pár mondatot, pár gondolatot tudnám mondani még a hallgatóknak. Közösségen belüli, tehát akár a gyermekeitek, most itt említeném a többes számot a közösségnek a egyéb gyermekei, ami nem közvetlen fizikailag a te, illetve a ti gyermekeitek, illetve a közösségen belül lévő felnőtteknek a kapcsolatotokban. Hát hogyan tudott megtestesülni? Van-e olyan, amit szívesen elmondanál?
0: A házas közösségeinkkel havonta egyszer találkozunk mindegyikkel, és különböző témákat dolgozunk fel. Ezt mindig az adott család dönti el a témát, aki készül. És általában ezek interaktívak, tehát beszélgetünk róla, elmondjuk egymás véleményét, és persze az a pár, aki készül, aznak van egy exakt véleménye is a dolgokról, amit alátámaszt esetleg könyv segítségével, vagy bármilyen hiteles atyára való hivatkozással. Ilyen módon tudunk egymásnak segíteni, mert sokszor kerül előtérbe gyerekneveléses, meg párkapcsolati kommunikáció, vagy párkapcsolati problémák előtérbe ezeken a beszélgetéseken, és persze sokszor megosztjuk egymással a saját magunk problémáit is egészen konkrétan, és akkor többen tudunk segíteni, tehát most nem azt mondom, hogy én, mint egy pszichológus, akkor megmondom a tutit, hanem okoskodunk, megpróbáljuk kitálni, megpróbálunk segíteni az adott párnak. De van úgy, hogy nem is ez a feladatunk, hogy segítsünk, hanem csak annyi, hogy meghallgassuk őket, és az már segítség, mert vannak olyan helyzetek, amikben egyszerűen nem tudunk mi se segíteni, vagy azért, mert nincs ötletünk, vagy azért, mert egyszerűen nem ér odáig a kompetenciánk.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Még egy rövid búcsúkodóra van lehetőség. Mit tanácsolnál a kedves hallgatóknak Mondjuk az egész műsor erről szólt, egy tanácsadás végül is, hogy hogyan lehet ezt megélni, és hogyan lehet ezt csinálni.

0: bibliai útmutatás szerint, de ezen kívül van-e olyan jó tanácsod, amit a kedves hallgatóknak ajánlott, hogy fogadjanak meg?
1: Hát ugye korábban már említettem a közösségeket, hogy a közösséghez tartozás az borzasztó nagy húzóerő, azt mindenkinek ajánlom, és azt, hogy tegyék le azokat a terheket, amik gátolják abban, hogy megéljék a hitüket. Tehát gondolok arra, hogy mondjuk nem bocsátottak meg valakinek, vagy van valami harag a szívükben mással kapcsolatban. Tehát ezeket a terheket mindenképpen érdemes letenni. Sokkal könnyebb 10 centivel a föld felett járni ezáltal.
0: Itt most tulajdonképpen a hallgatói kérdésre válaszoltál, ahol ez a ominózus Erika.
1: Hát akárhogy, de az a helyzet, hogy nagyon sokan vannak ebben a megszorításban, hogy valamiért a családok haragudtak egymásra, tehát akár őseik, és akkor ők is tovább viszik ezt a nem beszélést, ezt az egymással való rossz vagy elhidegülést. Tehát minden, szerintem majdnem minden családban van erre példa, hogy rosszban vannak, vagy tovább rosszban vannak. Ugye a Bibliában is az van, hogy ne nyugodjék le a nap a haragotok alatt. Hát ez sokszor nehéz megvalósítani, de az, hogy hetekig, hónapokig, vagy évekig nem állnak egy emberek egymással szóba, ez a sátánnak a műve, és az ő erejét tápláljuk ezzel. Tehát ezt mindenképpen azt gondolom, hogy...
0: Igen, ez egy kedves gondolat volt, amit mondtál a hallgatók számára, hogy akkor ez a sátánnak a műve, hogy egy lassú, rövid, de biztos elhidegülés két ember között, ez annak köszönhető esetleg, hogy nem ülnek le megbeszélni a problémát? Itt a kedves gondolatot nem arra gondoltam, hogy nem kell kiforgatni senkinek sem, itt mint egy pozitív megállapításként gondoltam a kedves gondolat és a sátán között, tehát senki ne érti félre a gondolatmenetemet. Tehát egy ilyen elhidegülés az elsősorban a beszélgetés hiánya?
1: Hát lehet a beszélgetés hiánya, de nem biztos, hogy feltétlen azzal tudják megoldani a problémát, hogy megbeszélik, mert különbözők a vélemények, egyiknek ez, másiknak az. Nem biztos, hogy ezeket az álláspontokat fogják tudni közelíteni egymáshoz. De akkor is el kell fogadni a másiknak a véleményét, már úgy elfogadni, hogy ő neki ez a véleménye, tiszteletben tartani, és a jó viszonyt azért valamilyen szinten fenntartani.
0: Nagyon szépen köszönöm, még egy stúlra átadom a mikrofont, remélem, hogy találkozunk még.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, és mindenkinek derűs napot kívánok.
0: Kedves hallgatóink, Isten áldja önöket, jövő héten találkozunk, szép napokat!

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Walter Bálint.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: Apa, egy hitnaplója. Szabó István, 1966. Félárva fiú, önazonossága keresése közben az apa mitizálásába fog. De országa történelme is csak akkor áll majd helyre, ha az önmegvalósítását megelőzi a szembenézés.
1: Mindannyiunk élete történetek, narratívák küzdelmében telik. Álom és ébrellét, képzelet és valóság, gyermekkori mesék és mítoszok állnak szemben a felnőttkori, érett, racionális magyarázatokkal. Egészséges, kiegyensúlyozott emberként szükségünk van az igazra és a hamisra is, de az arányok meghatározását nem bízhatjuk a véletlenre, és a helyes út kiválasztásának felelőssége különösen a pálya és életkezdő fiatalokat terhelik. Álmodjanak szépeket, ébredjenek egészségesen. Üzeni nekünk Szabó István.
2: Köszönjük Bálint, hogy egy ilyen hosszú monológgal indítottad a rádió műsorunkat.
0: Kérlek Bálintot, hogy 10 mondatba foglalja össze.
2: Így van, volt már ilyen máskor is. Hát akkor én is elkezdhetném, de nem az első mondattal, de nem. Tehát méltassuk egy kicsit ezt a filmet. Van ez a bizonyos budapesti 12.
0: De van az új budapesti 12.
2: És mind a kettőben ott, Igen. Ott van, ugye?
0: Igen.
2: Aztán sokan azt mondják, hogy az egész Jancsó élet, nem Jancsó életmű, Szabó István életműben ez a legérettebb, legeredetibb alkotás, ja. Még ha nem is erre kapta az Oscart.
0: A pályáját az úgynevezett nemzedéki trilógiával kezdi. Álmodozások kora 1965, aztán jön ez a film, amelyet ma elemzünk, és Szerelmes film 1970. Mind a háromban egyrészt önéletrajzi elemeket sorol, másrészt pedig mindig van egy kitekintése arra a nemzedékre és arra a korszakra, amelyben ezeket forgatja.
2: Hát nagyon belekezdtél. Én is kiemelnék három filmet. 1962 Makkároly megszállottak, 1964 Gál István Sodrásban, és ez szintén 64 Szabó István Álmodozások kora. Elég most a Makkároly megszállottak jára gondolunk, micsoda modern művészfilmes első három perc, nézzétek meg. Teljesen félrevezet bennünket, hogy egy csóka ott bolyong, bandukol az első áztatta Budapest, vagy nagyváros, tényleg még Baktat is, a nagyváros széles, tágas útjain, meg terein, és aztán ebből egy teljesen más történet lesz, de valami megváltozik ebben az időszakban. Nyilván volt egy 56, meg már nagyon várja mindenki, hogy legyen egy 63. konszolidáció, és egyszerre a régi rendezők megújulnak. Nagyon vicces. Tehát az öreg Fábri Zoltán, aki már 51 óta rendesen forgat, és már van itt egy körhintánk, amit elemeztünk Bálinttal, most csinál itt egy 20 órát. Vagy itt van a Makkároly, aki szintén megújul, és Lilionfival mindannyiunk szívébe belopta magát, és ő az, aki ezt a Megszállottak című filmet összehozza, és van még más is. És akkor jönnek az új rendezők, vicces, hogy a Makkárolynál idősebb a Jancsó, de ő új rendezőnek számít. Ő is már alkotott, de az Oldás és Kötés 1963, vagy Kósa Ferenc majd, vagy Gál István, ezek mind új, fontos embereink. És az, hogy miért, mi történik, egyrészt nagyon fontosak az új filmek, tehát itt van egy Fellini, meg Antonioni, és a franciáknál
0: a
2: meg
0: ez új hullám.
2: Új hullám. Sőt, Jean-Luc ha Godard. Szabó István filmjeit nézzük, akkor még az a Tarkovszkira is gondolhatunk, mert főleg a Szerelmes filmnél nézhetjük, hogy szinte a tükörben is lehetnének azok a jelenetek, egy-kettő, ami itt megvan, vagy akár az Iván gyermekkorában. Szóval, hogy van egy nagy hatás, és a Szabó Istvánnál külön emeljük ki a Balázs Béla stúdiót, ami óriási lehetőség fiatalok számára. Itt vagytok, akartok, van tervetek az élettől, filmtől, csináljatok, rendezzetek rövid filmeket, gyakoroljatok, kísérletezzetek, és Szabó Istvánon látszik is, mert neki már van egy-két nagyon jó kis szuper alkotása. És akkor ami az újdonság, ez a líraiság, személyesség, vallomásos jelleg, a rendező beleszövi a filmekbe a gondolatait, töprengéseit, kételjeit, vagy akár az egész múltját, és akkor benne vagyunk az egészben, ugye?
0: A magyar történelmet hasonlóképpen az európaihoz világháborúk szabdalták a 20. században, ami többszörösen is félárvaságot, apahiányt, apátlanságot eredményezett. Ebben a korban, amelyben elérünk, akkor már nagyapátlanság is van, és apátlanság is van, és ez a film ezzel próbál számot vetni. Mindössze 3 emléke maradt az édesapjáról a mi főhősünknek. Ez nagyon ijesztő.
2: Mert 7 évesen veszíti el a rendezői én, mondjuk.
1: És az is nem vagy csak igaz, a rendezői én, egyébként a rendező is, tehát itt meg kell említeni az önéletrajzi elemeket, és tudjuk, hogy a most 88 éves Szabó Istvánnak voltak zsidó felmenői, és az ő édesapja is 45 áprilisában halt meg, ugyanúgy, mint a főszereplője. Így van, itt is egy orvos édesapáról van szó, és egyébként Szabó István egy interjújában szintén bevallotta, hogy ő is mindig orvos akart lenni.
2: Igen, csak azért mondtam úgy, hogy rendezői én, mert hogy nyilván... Én
0: játszik azért ezzel.
2: Igen. Tehát nyilván benne van a játék, hogy akkor ezt most kiterjesztjük a film kedvéért. Nem biztos, hogy Szabó István azt képzelte, hogy az apja partizán volt, vagy ennyire ezt képzelte. De engem ez ütött meg, hogy nekem ugye egy 4 éves gyerekem van, de hogyha én most nem meghalnék egy műtétben, akkor kb. 4 évesnél elképzelem, hogy 4 emlék marad, de egy 7 évesnél azért talán már több megmaradna, nem?
1: Persze.
0: És ez egy nyomozás ez a film, mert hogy akkor a 3 emlék, vagy igazak, vagy nem, nyilván igazak, csak ahogy idősödik az ember, mindenfajta fénytörésekbe kerülnek, és erre rakódnak rá képzelgések, álmodozások, mítizálások, mi pedig ugye közben ismerjük meg az egész történetet, és akkor nem tudjuk, hogy mi igaz, mi nem, vagy sejtjük éppen, csak jó lenne összeállítani valamit. Tehát maga a film is egy nyomozás, a utolsó részben pedig konkrétan, szinte dokumentumfilm szerűen ellátogat édesapja szülőfalujába, Adorján pusztára, és ott hát lezárja ezt a nyomozást, hogy aztán elkezdhesse a saját életét.
1: Örülök, hogy behoztad a nyomozást, mert ebben a filmben több műfaj sajátosságai keverednek egymással. No. Nem tudom, ti mennyit számoltatok meg.
0: 11-et.
1: Licitálhatunk egymásra. Az biztos, hogy a történetvezetése az epizódikus szerkezetekből áll, asszociatív gyorsmontás, ezt már te is említetted, Szabolcs, de van itt egy nemzedéki közérzet film, műfaj, kifejezés, amivel illetni tudjuk a filmet, és ezt kicsit el kell választani az Így jöttem filmektől, Jancsó Miklós nyomán, 65, ez a film 66, egyébként csodálatos, milyen gyorsan haladt ez a kor, és 68-ban már, ahogy említettétek, a budapesti 12-be beválasztják, azért ez eléggé jól esetett a rendezőnek. Tehát van egy Így jöttem film vetülete, egy önvallomás, egy nosztalgia a saját gyermekkorával kapcsolatban, de kitágíthatjuk a kört, tehát a nemzedéki közérzet film kifejezésnek megfelelően itt egy egész generációról van szó.
2: Na, már nagyon fontos dolgot mondasz, mert szokták úgy is a 3 nagy filmet így külön választani, hogy az álmodozások kora az a miről szól, a nemzedékről, a fiatal értelmiségi nemzedék, ahogy keresi a helyét. Egyébként hogy szokták ezt mondani?
1: Tudod, hogy mi a kedvenc mondatom abból? 20 és 30 éves kora között a legértelmesebb az ember. Ezt fölírtam magamnak.
2: És várjál, hogy hívják mostanában kapunyítási pánik, vagy nehézségek?
0: De mi már tudjuk, hogy 50 éves kor után a legértelmesebb
2: így van,
0: az
2: akkor
0: ember.
2: Itt a fiúra helyezzük a fókuszt, és mondják, hogy ez a legpszichológiaibb, meg legbelső film, itt számol le a felettes énnel, nem csak az apjával. És a harmadik, a szerelmes film, ott nyilván a nevéből is sejtjük, hogy azért itt szerelemmel van dolgunk, de azért mindegyikben ott van a nő például. Tehát, hogy ahogyan ebben is ott van a nemzedék, nem csak a Halász Judit, várják.
0: De főként. De ő hát is. A szerelmes filmben ő van.
2: Igen, de hogy a... Várjál, van a Súlyok, van. És Súlyok Éva talán, meg a Béres Ilona.
1: Így van.
2: Egyébként a Béres Ilonát azt azért hoznám ide kapcsolatként, mert vannak olyan motivumok, amik mindegyik filmben benne vannak, és akár még túl is lépnek Szabó Istvánon, akár az óra.
0: Azért a fő műfaja ennek a filmünknek ez a felnövés történet, mert hogy igen, keresi az édesapját, két részből áll ez a film, az első részben a gyerekkori kalandjai vannak, a második részben a fiatal felnőttkori egyetemista kalandjai. E keresés közben bújik ki édesapjának az árnyékából, és kezdi megtalálni önmagát, és az utolsó előtti és utolsó jelenet az a kettő, amikor hát rászánja magát, hogy hát az apja nélkül, vagy az édesapját a múltba hagyva a saját életébe kezd.
2: Milyen érdekes az, én még maradnék annál a gondolatnál, hogy ez az apa-fiú konfliktus vagy hiány, ez is megjelenik Oldás és kötés tízzer napban, de hogy itt a Szabó Istvánba kapaszkodva, és ebbe a műfajba, felnövés filmekbe a Megáll az időben is ott beszéltünk, vagy Megáll az időnél a apa hiányról, és a most milyen érdekes, a Moszkva térben, ahol az óra, mint indító motivum, meg a Béres Ilona is felbukkant tanárnőként.
1: Igen, az is egy kultuszfilm lett.
2: Én nem véletlenül. Engem egy személyes kérdés azért foglalkoztat, nem gondolnátok, nem néztétek volna ki belőlem. Volt-e olyan közeli rokonotok, akit relatíve korán vesztettetek el? Nem kell erre válaszolni.
0: Nekem a nagymamám testvére ilyen példaképnek számít, azért nem annyira korán vesztettem el, de 10-es éveim elején, és egy ilyen nagy férfi ideál nekem.
2: Na értem, és úgy kérdezem, hogy ő is a te képzeletedben oly módon nagyra és még nagyobbra nőtt, mint itt a Szabó István gyerek figurájának a képzeletében az édesapa?
0: Igen, tehát őt sem hagyta érintetlenül a történelem, most nem fogunk kitérni a teljes 20. századot fölölelő életére, de hogy az mindenképp mitizálásra került általam, hogy ő neki mit jelentett férfinak lenni ezekben a korokban, és itt most nem a szerelmi életére gondolok, hanem a kiállására, az egyenes gerincére, a döntéseire kulcshelyzetekben.
2: Mert én magamnál ezt vettem észre, hogy a nagypapám, akit leghamarabb veszítettem el 13-14 éves koromban, talán az ő útjához, mondhatnám, hogy az ő útjának nyomvonalá haladok csomó szempontból. Őhozzá vagyok a legközelebb a rokonaim, felmenőim közül, és lehet, hogy ennek is szerepe volt benne.
0: A három emlék, ami előkerül a filmben, soroljuk föl ezt. Édesapja kertben kergeti a madarakat, édesapja dolgozik orvosként.
2: Kórházban
0: befejezte az operációt, meglátogatja őt a fia, illetve édesapja hazaér a munkából, és átöleli a gyerekét.
2: Hát meg fölemeli,
0: és akkor itt összeszövődik a kamera, meg az, hogy mi a nézők, kik vagyunk, mintha minket ölelne, hát mintha minket nézne. Itt kerülünk bele tulajdonképpen a filmbe.
2: Nagyon érdekes, nekem a Covid idején volt egy ilyen élményem, hogy egy baráti beszélgetést szerveztünk, igazából bármi lehetett volna, csak valaki a kameráját áthelyezte valahova máshova, és én fizikailag megértem, újra éltem a gyerekkoromat azáltal, hogy ő engem ide-oda helyezgetett. Pedig csak a nézőpont változott az én számomra. Érdemes ezt kipróbálni. Ennek a filmnek van narrátora? Mert ugye az Álmodozásoknál van, mint a Szerelmesnél is lenne.
1: Van, de és a főszereplő folyamatosan egyes szám harmadik személyben beszél önmagáról.
0: És meddig beszél, addig a temetés jelenetig ott átvált egyes szám első személybe.
2: Ez nem tűnt fel. Mert nagyon érdekes, mert ezzel az egész filmre azért jellemző sok esetben a líraiság, vagy a trilógiára, és ezzel így ellenpontozza, nem? Egy ilyen távolságtal.
0: Epika felertolja.
2: Igen, távolságot képez. Az elején, ugye a címet szerintem nem fejtettük ki, tehát az apa részt azt akár igen, és még fejtegetjük, de hogy a hitnaplója, egy hitnaplója, nem a hitnaplója, mi itt a hit?
0: De valahogy elképzeli ezt az édesapát hősnek, és aztán kiszínezi ezeket a történeteket. Ez egyben alkalmat ad Szabó Istvánnak arra, hogy zsánerfilmeket, műfaj filmeket forgasson röviden, tehát például a szovjet partizán filmet, vagy például a James Bond-szerű kémtörténetet. Ezek ilyen parodisztikus módon leforgatott műfaji kitekintések. És hát ő hisz az édesapjában, csak aztán szembesülnie kell Adorján pusztán a valósággal, ami nem egy teljes lerombolás, tehát nem maga volt a sátán az ő édesapja, inkább a középszintre lehozás. Tehát úgy tűnik, hogy egy teljes átlagemberről van szó.
2: Most volt nekem szerencsém múlt héten Tatabányára látogatni, és előtt ott fölmerült a buszon egy kvízben, hogy melyik magyar film, melyik magyar filmrendező kapcsolódik Tatabányához, és akkor azért mindenképpen kimondanám, hogy Szabó István töltötte ott az orvos édesapja miatt élete első 6-7 évét, és én úgy tudom, hogy ott is vettek föl jeleneteket, például ahogy ott látjuk a csilléket föl alá haladni.
1: Nekem azért tetszett nagyon ez az alcím, mert elmond sok mindent, amit például a narratív pszichológia is állít. Tehát, hogy az én identitásunk, a személyiségünk az egy folyamatosan íródó történet. És az embernek az a célja, hogy mindig egy koherens elbeszélésé fűzze össze életének a cselekményeit, csak erre holisztikusan kell rátekintenünk.
0: Egészlegesen.
1: Egészlegesen, köszönöm szépen a magyarítást, mert hogy van egy személyes életünk, és van egy családtörténetünk. És ha az egyik nem egészíti ki úgy a másikat, vagy leuralja azt, akkor itt a psziché is el fog billenni.
2: De a hit szót egy nem... Már ilyen marxista megközelítéssel lejjebb nyomkodja?
0: Aha, hogy ez csak egy hit, igen. Tehát nem a valóság, igen. A megtörtént dolog, hanem csak híve van. Lehet ez is, én még a narratívára elbeszélésre reagálnék, mert az két másik helyen is fontos, az egyik az a szerelmi kapcsolat, a két szerelmes, különösen a kölcsönös a kapcsolatuk, és nem elszerelmeskednek egymás mellett, akkor egy közös történetet mesél egymásnak, és amikor az egyikőjük szakítás felé viszi a gondolatait, akkor ez a két narratíva, két nagy elbeszélés, vagy közép elbeszélés kezd elcsúszni.
2: Szerintem azért közben is más lesz az az elbeszélés, még ha a legforróbb is a szerelmes.
0: Okay, de a párbeszédben
2: mémeket szoktak alkotni.
0: A párbeszédben egyeztetjük az elbeszéléseinket. Tehát én ezt értem, hogyha nem beszélik meg, hogy ők milyen történetbe ágyazzák éppen
2: értem.
0: A szerelmüket.
2: Vannak olyan szituációk, de az meg megint. Tehát az, hogy a szerelmet hogyan meséli a ti randitokat, meg az, hogy te hogyan meséled, az valószínűleg teljesen más, még ha a legmagasabb hőfokon éltétek meg. És akkor van egy harmadik elbeszélés, egy ilyen kompromisszumos, amikor karácsonykor előjön és anekdotázunk a nyaralásunkról.
0: Jó, de én inkább VJ prop mese morfológiájára gondolok, hogy mi a mi történetünk, hogy nagyon távolról indulunk, és aztán különböző akadályokat leküzdve megfogjuk egymás közét, és most már a sárkány sem árthat nekünk, vagy pedig rögtön egymásba szeretünk, de aztán eltávolodunk, világot látunk, de aztán újra szövetséget kötünk. De ez nagyon fontos, hogy a váza, az íve hogyan van elmesélve, hogy ez most ez a nagy találkozás, vagy pedig ez ugye a szakításnál kezd átalakulni, aztán visszatérhetünk az apára, csak fontos a narratíva, kezd átalakulni, hogy végül is csak összesodródtunk, és mit tudom én, de aztán rájöttünk,
2: nem
0: hogy
2: is volt
0: ez csak egy olyan hazugság az egész. És a harmadik az a politika, nem akarok politizálni, de politikában fontos, hogy legyen narratíva, ha pedig kormányváltás van, akkor még jobban érezzük azt, hogy az egyik narratíva, hogy próbálja átvenni a másik helyét. Nyilván a történelem ezeket majd kiküzdi.
2: Nem csak, hanem egy kormányváltásnál ott az egyik narratíva akár meg is bukik bizonyos értelemben. Ha már egyik győz, a másik meg elbukik.
1: Hát ha már narratíva, nekem az jutott itt eszembe, hogy ez a szegény gyermek hazudott reggel, éjjel, meg este az édesapja miatt. Azért igen. A narratívában...
2: Az édesapja miatt? Ez tök izgalmas lenne megnézni, miért hazudik
1: apa
2: ez a gyerek.
1: Apakép hiánya miatt.
2: Egyébként nekem azt tetszett, ebbe gondolkodtam bele, hogyha nem járna az iskolába, valószínűleg akkor is hazudozna. Mármint, hogy amikor elkezdjük torzítani a múltunkat, meg amit még hozzáképzelünk, akkor is minden ember hazudik. De hogy ő egy iskolai helyzet miatt még és valószínűleg minden gyerek hazudik valamilyen szinten az iskolában, ezek így összetorlódnak.
0: Én filmelemzőnek hazudom magam, és egy podcasten van, egy rádióban.
2: Igen, és bizonyos értelemben ez a gyerek ez karikíroz bennünket, felnőtteket.
0: Karikó ahogy Katalin.
2: Itt, ahogy itt hazudozik. Csak szemérmes, mi szemérmesebben és hihetőbben hazudunk.
1: Hát legalábbis reméljük.
2: És észre se vesszük mindezt.
0: Na mondd a hazugságot, Bálint.
2: Mondj egyet.
0: Már nem egyet, hanem mondom
2: az összeset.
1: Én csak igazat tudok mondani.
0: Az anyja is
1: ez önmagában is egy hazugság. De azért egy idő után már bennetek is fölmerült, nem, hogy ez egy normális, hogy ezt a folyamatos hazudozást hallgatjuk végig. Tehát megverik azért, mert hazudik ugye az iskolában, mert nem áll föl, akkor, amikor a tanár úr azt mondja, hogy álljon föl az, akinek a szülei már meghaltak, mert ő kakaót kap.
2: És akkor itt álljunk meg ennél a jelenetnél, és akkor folytasd majd utána. Tehát ez olyan, mint a katonavic, amikor, tehát micsoda kegyetlen korban vagyunk, hogy álljon fel az, akinek meghalt az édesapja.
0: Maga is, Kovács.
2: Szóval, hogy így, és akkor, ha ennyi műfaj van, akkor még egy műfajt behoznék, de folytasd, kérlek.
1: Hát, hogy ott azért verik meg, mert nem állt föl, aztán meg azért is hazudik, hogy ne verjék őt tovább. Tehát az egy ilyen dupla hazugságba
0: kerül. Igen, de az is benne van, hogy totalitárius diktatúrában vagyunk, amikor a filmban, és most ezt az egész kommunizmusra mondom, nyilván különösen az 50-es évekre, és ott hazudni kell, vagy tehát a rendszer is hazudik, illetve a kis állampolgár is újra és újra farigcsálni kénytelen a történeteit. És ezt meg
2: a történet
0: is,
2: elején azért még nincs totalitárius diktatúra.
0: Ott nem, de ott az iskolában már van.
2: Nem, tehát van egy pillanat, amikor már leszedik a Szent Benedek táblát, igen,
0: és megvádolják, hogy az apja is.
2: Igen, de az elején ott még egy, akár egy ilyen már paptanár van ott.
1: Az, így van. Az nagyon menő, amikor motorozik.
0: Igen, de 45-ben is rendszerváltás van, és 56-ban is hát egy rövid rendszerváltás van, és egy rendszerváltáskor az embernek újra kell kalibrálni a hazugságait, nem, hanem az igazságait.
2: Hát meg a hazugságokban is, meg a hazugságokban is az a nehéz, hogy következetesen hazudozom, vagy pedig ilyenkor lehet egyszerűbb keveset hazudni, és azokat így megjegyezni magam számára, mert itt gyerekként szerintem az a veszélyes, amikor ma ezt hazudom, holnap azt, és akkor egy ellenmondásba keveredek.
1: Hát egy hazugság spirálba persze. Na most azt lehet tudni azért a pszichológia alapján, most nagyon szeretek erre hivatkozni, de hogy a gyermekek 5 éves korban értik meg, hogy mit jelent a hazugság, és 7 éves koron túlon annyira ez azért már nem jellemző, és itt a végén azt látjuk, itt van egy imposztor szindróma bontakozik ki az ő álmában, igen, amikor úgy érzi, hogy üldözik, mert hogy a saját édesapjának a kabátját ellopja. Az egy gyönyörű jelenet egyébként, és akkor ő utána ébredt föl, így a szószoros értelmében is az álmából, meg a hazudozásból is, és bennem ez merült föl, hogy azért mi kellett ehhez az igazmondás fordulatához. Tehát, hogy szerintetek miért vágták el így nála hirtelen a hazudozást? Emiatt az álom miatt ennyire megborította volna, vagy ugye álom az álomban, akkor eszünkbe juthat Madács, hogy Ádám is azáltal nem lesz öngyilkos, hogy kiderül, hogy apa lesz. És ebben az álomban is fölmerül, hogy ő apa lesz. Tehát, hogy lehet, hogy a generációs traumák azáltal is megszakadhatnak, hogyha nem te vagy a tápláléklánc legalján, hanem érkezik még alád is egy új generáció, és akkor meg kell emberelned magad.
0: Ami nagy törés a magyar történelemben is, és a filmben is, az 1956, és a törés szót használom, mert ugye van egy óra, mennyire szimbolikus, amelyet édesapjától örököl, néha fölvesz, azzal próbál csajozni, és ez az óra egy ilyen álhősies feladat teljesítés közben el is törik. Az álhősiest úgy értem, hogy az tényleg hősies, hogy ő zászlót szerez, csak mire visszaviszi a zászlót, kiderült, hogy további 150 ember is sokkal hamarabb, mint ő már
2: szerzett. Ez ismerős, sem fog majd belefutni